0: változni. Mert, hát hogy mondjam, az élet az élni akar, és úgy az ösztöneink, mint az alapfunkcióink úgy törnek maguknak, hát és hogyha nem tudnak, akkor meg megszüntetik önmagukat, és ugye itt pont így egy végtelen nagy dráma ennek a vége.
1: Hát az élet az élni akar, de hogyha nem tud, akkor meghal.
0: Így van, és ez is történik, ugye itt a legfiatalabb lány, Adela, csak úgy tud kimenekülni ebből a pokolból, hogy véget vet az életében.
1: Ez annyira női darab, hogy tulajdonképpen a színen nem is jelennek más sok meg, mint női szereplők, de nagyon is a férfiakról szól, és hát a szálakat egy olyan férfi mozgatja, akár akarja, akár nem, aki csak hallani lehet maximum.
0: Bizony. Ugye a falu legszebb férfi, a Pepe El Romanóról van szó, akiben a legidősebb lány az ilyen gazdasági szempont miatt ugye kiházasítanák ezzel a férfival, közben meg az egyik középső lány a szerelmes belé, de hát a legfiatalabb, az a legbátrabb, a határát szakító, tehát hogy bármilyen korlátok közé próbálják szorítani, ő egyszerűen ezeket szétrúgja és megpróbálja élni az életét. Tehát, hogy igen, egy férfi áll, de nem csak egy, mert ugye itt vannak az elhunyt apák, egy olyan társadalom, amikor a nők bizonyos értelemben a férfiak tulajdonai voltak.
1: Ugye Bernard Alba kétszeresen özvegy.
0: Igen, igen. A legidősebb lány az első férjétől való, és a többi négy lány az meg az éppen most elhunyt férjétől, és így a haláleset kapcsán 8 évre zárná be a lányait gyászolni. Mondom, a legidősebb 39 éves, és akkor a legfiatalabb az meg 20. Ilyen élettel teli hölgyeket, de embereket nem lehet bezárni 8 évre.
1: Nem tudom, hogy el lehet-e árulni, vagy van-e ilyen most a darabban, hogy kifütyül a kulisszák mögött, hiszen annak idején a színházi legendák szerint, de én utána néztem, hogy ez tényleg így volt, Hitas Frigyes zeneszerző volt maga, aki ezt megtette.
0: Hát mondjuk így megvalósításában egészen más jellegű ez a férfi kép, tehát hogy ezt egy, hogy mondjam, egy érdekes, bizonyos értelemben kortárs technikai megoldással tesszük, úgyhogy nem kell fütyülni a takarásban ebben az előadásban.
1: Annak idején nagyon hátráltatta a magyarországi bemutatót, hogy nem találták meg a megfelelő Bernarda Albát. Önnek azt hiszem, hogy nem volt ilyen problémája.
0: Nem volt, és ugye ez bizonyos, hogy nem azért, mert címszereplő, hanem azért, mert az origója ennek a történetnek, tehát hogy ahogy ő is mondja, mint egy kőszikla, ott kell állnia ennek a történetnek a közepén, és Tokaji Andrea személyében, aki alkatilag, mint jelenség, bizonyos értelemben, és bátran mondom ezt, predesztinált erre a szerepre. Tehát ő már mint színésznő hordozza annak a lehetőségét, hogy ebben remek legyen, és így utólag bátran mondom, hogy csodálatos munkát végzett ő is. De nagyon jó volt dolgozni 10 hölgyel. Ugye a próba folyamat elején mondtam, hogy itt vannak olyan titkok, olyan kémiai folyamatok, olyan lelki folyamatok, amiket én nem, nekem nincs honnan tudni. Ezért nagy segítségemre vannak a lányok, és ezt így is próbáltuk végig, hogy mi történik fiatal emberekkel, hogyha mondjuk megfosztják őket a nőiségüktől, megfosztják őket az életüktől, a szerelmüktől, a vágyaiktól. Úgyhogy egy nagyon tartalmas, szép munkafolyamat volt.
1: Ez nem csak arról szól, hogy eleve kiosztattak a karakterek, mert hogy valóban így van, de hogy ezek azért változnak, tehát maga Bernarda Alba is képes időnként megrendülni, vagy legalábbis az a biztonsága a saját világképében megváltozik, aztán mégis visszarendeződik, tehát egy nagy-nagy mozgás van ebben az egész darabban.
0: Igen, egy nagy pillanat az egész darab, tehát hogy ők bezárkóznak, hogy az anyjuk bezárja őket 8 évre, hogy bizonyos értelemben látszódnak ez egy nagy erős alaphelyzet, de ezen belül végtelen lehetőségek. Tehát, hogy a szenvedésnek, ahogyan ebben a pokolban a szeretet gyűlöletté változik, a féltékenység. Tehát, hogy bizonyos értelemben, hogyha azt mondjuk, hogy ezek a lányok nem élhetnek, akkor ők megélnek mindent. ebben a nagyon rövid periódusban.
1: Annak idején az egyik fordító, Nagy László, azért nem volt akárki, feljegyezte, hogy valójában ő egy magyar darabot hozott létre, mert ezt kívánták tőle.
0: Valóban így van. Sokkal szikárabb a Lorca szövege, viszont egy sajátos granadai tájszólásban egy vidéki nyelvet ír Lorca, és Nagy László csodálatos költői eszközökkel írt ebből egy, hát igen, egy új magyar nyelvet. Tehát, hogy a szószerkezet, a mondat szerkezet az nem feltétlenül úgy hangzik, ahogyan a beszélünk, de ez ad az egésznek egy csodálatos pedigrét, egy sajátos világot, ami, hogy mondjam, hát számomra legalábbis így gyönyörűség a fülnek.
1: Ez a fajta történetiség, azt hiszem, hogy öntől személyesen nem áll távol, hiszen ő mindig is büszke volt az erdélyiségre, meg a székelységre.
0: Bizony így van. Mivel, hogy nagyon erőteljesen ágyazódom be ebbe a kultúrába, és ennek a sajátosságaiba. Hát, hogyha azt mondom, hogy zárt közösség, akkor ez bizony jellemző az erdélyiségre is, de a székelységre arra mindenképpen. Így én érzek is valamiféle rokonságot ezekkel a történetekkel, ahol egyfajta tradícióra hivatkoznak. Igen, az egyházi ritusok és kötelékek világában, mert ugye itt egy temetéssel kezdődik, és az egy alapja, az a fajta erkölcsiség, amire hivatkoznak. Mert Bernardának az egyik legnagyobb rákfenéje az, hogy nehogy kiderüljön bármi róluk, hogy ne kelljen szégyenkezni, hogy az ő lányai tisztességesek. Mondom, egy ilyen zárt közösségben, hogy a falu szájára ne vegye az ő családját. És ő, hát hogyha jó indulatúak akarunk lenni, akkor azt mondom, hogy megvédeni akarja a lányait. De hát nem jó eszközt választ erre.
1: Én nekem egy nagyon-nagyon távolinak tűnő asszociáció jutott eszembe, Arany János vörös répéke.
0: Igen, bizony. De nagyon sok ilyen történetünk van. Hogy mondjam, mert ugye egy bemutató kapcsán rendszerint föltesszük és fölteszik azt a kérdést, hogy milyennek az aktualitása, mit üzen a mának, meg ezeket a kérdéseket. Ugye ebben az esetben, vagy a jó drámák esetében az a helyzet, hogy ha kinyitjuk a szemünket, akkor rá kell jönnünk, hogy nagyon sok minden nem változott. Tehát igen, ugyanúgy uralkodunk egymáson, ugyanúgy próbálunk hivatkozni a társadalmi láthatóságunkra, és azért korlátozzuk önmagunkat, a gyerekeinket, a környezetünket. Tehát mondom, hogy alapjában véve nem változott meg a világ. Természetesen ez egy nagy üvöltés Lorca részéről a fasizmus ellen. Tehát, hogyha lebontjuk emberi mértékre, akkor bizony mi magunk is sokszor esünk ezekbe a hibányba.
1: Keresztes Attila nyilatkozta azt, hogy szereti a műfai sokszínűséget, akkor a következő darab egy operett lesz, vagy egy végjáték?
0: Nem, meredekebb. Egy mesemüzikál. Valamikor fiatal koromban Kolozsváron ilyen beosztott rendező voltam, és akkor az volt a feladatom, hogy rendezhettem egy program előadást, amit én akarok, és rendeztem musicalt, mesedarabot és mindenfélét egy szolgálatig. És ugye hát 7 éves a legkisebb gyermekem, és rumini őrületben vagyunk olvasásilag, ezért ugye a sok nagyon nehéz mű mellett, mert az évadban Sirályt, Nórát, meg ilyeneket fogok rendezni, úgy döntöttem, hogy nagy mókával, jókedvel Rumini a Tükrös szigeten című Berg Judit mesemüzikelt Marosvásárhelyen megrendezem. Holnap kezdődik a próbafolyamat.
2: A Bernarda Alba háza előadást legközelebb október 27-én és 28-án este 6 órától láthatják Debrecenben, a színház egyik játszóhelyén, a Csokonai Fórumban. Keresztes Attila rendezővel Nagy György András beszélgetett.

0: Vannak dolgok, amelyek csak megszólalnak, és vannak, amelyek egy egész korszakot képesek felidézni. Idén nyáron jelent meg a Piramis és a Bikini együttesből is ismert Gallai Péter zenész és dalszerző Szállj fel magasra című első önálló posztumusz válogatás lemeze. Kovács Lászlóval, a Moiras Records tulajdonosával, a lemez kiadójával és Csáki Rita színész rendezővel Kovács Iva Rebeka készített interjút.
1: Én egy kis kiadót vezetek, a Moiras Recordsot, és hát a magyar könnyűzene múltjának az elfelejtett, vagy egyéb módon mostorsorsú értékeit szeretnék felmutatni, és hát a Péter személyiségét, vagy pályafutása abszolút régóta kiabált azért, hogy valamilyen formában bemutatásra kerül önállóan, mint Gallai Péter, tehát nem mint színházi szerző, nem mint a Piramis billentyűse, a Bikini billentyűse, hanem mint egy szerzői és előadói személyiség. A lemez ötlete az Gallai Dáviddal együtt merült fel. Szerintem Dávid mondta először, és azonnal azt mondtam, hogy igen, ezt érdemes megcsinálni, még posztumusz lemezként is, hiszen Péternek nem volt eddig önálló albuma, de mi azt szerettük volna, hogy ha ez a nem csak karakteri, de minőségi, minden ízébe porcikában minőségi életmű, azért összeszedetten egy önálló kiadványon is megmutatásra kerüljön. Úgyhogy mi a Nautilus együttes korai demójától kezdve a Péter legutolsó felvételei tudtuk csokorba szedni ezeket a dalokat, mégpedig azzal a koncepcióval, hogy ez egyszerre szerzői és előadói lemez, tehát a saját dalait, amelyen felvételeken énekli, abból lett egy erősebb válogatásunk. Egy kivétel van egyébként a lemezen, a Leonard Cohennek a Halleluja című dala, amit ugye Péter énekelt egy Leonard Cohen magyar nyelvű válogatás lemezen, és hát a Péternek az alapjában véve, de nem teljesen lírai világa, az nagyon szépen kirajzolódik, ahol középtempós, hol lassú dalokból, de van közt egy gyors és bózkodó dal is, aki érdekel, az meghallgatja a CD-t is egyből rájön, hogy mire gondolok. Úgyhogy ez volt tulajdonképpen a válogatásnak a fő vezérfonala, hogy szerző is, előadó is legyen, illetve legyen valami miatt karakteres és fontos az életművön belül is az illető dal.
2: Amikor egy elhunyt művész életművéből állít össze valaki egy ilyen válogatást, ez egyben egy nagyon személyes és felelősségteljes feladat is. Mi alapján válogatta a felvételeket?
1: Két része van valójában a válogatásnak, mely dalok és mely sorrendben kerüljenek egy kiadványra, mert egy kiadványnak mindig van egy rejtett vagy nem rejtett dramaturgiája, hogy honnan indulunk és hová érkezünk meg. A válogatás szempontja az volt, hogy adják vissza azt az érzelemvilágot, ami a Péter sajátja volt, legyenek közte slágerek, úgymond nagyon ismert dalok, és legyenek közte elfelejtett gyöngyszemek, de mindenképpen gyöngyszemek, amik fontosak és karakteresek. Utána az a nagy kérdés, hogy a megtalált anyag vagy a rendelkezésre álló anyag ezt mennyire tudja teljesíteni. Például mondok egy egyszerű példát, a Nautilus együttes 1974-ben vette fel a demo felvételét, ennek Péter volt az egyik személyisége, ugye énekelt is, zongorázott is, zenét is szerzett, és ez nem csak fennmaradt ez a felvétel, hanem alkalmas is technikailag is és művészileg is arra, hogy ezt megmutassuk. És ami egy érdekes háttere a Gallai Péter Szállj fel magasra című CD szerkesztésének, azaz egész egyszerűen időrendbe tettük a dalokat, hogy honnan, hová tartott ez az életmű, és arra lettünk figyelmesek, hogy úgy jönnek egymás után a dalok, hogy nagyon szépen kiegészítik egymást, hol ugye följebb megy a hangulat, hol kicsit leül, hol gyorsabb, hol lassabb, és hát a CD-nek az utolsó felvétele, a Piramis Együttes 2018-as nagy koncertjének a hangfelvételnek az egyik részlete, ez akkor a zenekar már megjelentette, ez a Szállj fel magasra című 1976-os Piramis sláger, amelyet Péter ezúttal egyedül énekel, ez egy duett volt korábban, amely egyrészt a Piramis akkori 2018-as Piramis koncertnek a zárószáma volt, és egyben, hát sajnos, de tény, hogy Péter legeslegutolsó hangfelvétele, amelyik ugye profi módon elkészült, viszont a hangulata és a mondanivaló tökéletesen alkalmas arra, hogy ezt az életművet úgy zárja a kerekre, hogy mint egy előre is fölfelé tekintve búcsúzzon a hallgatótól.
2: Azok számára, akik ismerték a nevét, de talán mégsem ismerik igazán az életművét. Ki volt Gallai Péter?
3: Én az Eres 9 Színházban találkoztam vele először, és megmondom őszintén, egy tehetséges zeneszerzőnek tartottam, és irigykedve néztem, hallgattam a munkáit. Aztán én sokkal később tudtam meg, hogy ő egyébként egy rockzenész, egy rocker, és hogy micsoda együttesekben vesz részt, és dolgozik, és micsoda múltja van, és elkezdett borzasztóan tetszeni, hogy én ezzel az emberrel lehetek egy légtérben, és tulajdonképpen közösen hozunk létre színházi előadásokat. Innentől kezdve természetesen nagyon nagy különlegesség volt, amikor megadatott, hogy rendezőként is felkérhettem őt zenét szerezni. Dolgozhattam vele együtt, láthattam őt alkotás közben, és hát nyilván nem mellesleg jegyzem meg, hogy a Falusi Lilla Metadolce című előadásának próba folyamatai közben meg is született közöttünk egy nagyon erős vonzódás és szerelem. Úgyhogy miközben éppen arról szólt az előadás, hogy egy nő próbálja meg elengedni azokat a dolgokat, amikhez ragaszkodik, és hogy ő milyen férfiakat képzel el magának, és igenis neki szüksége van egy társra, és az előadást arra futtattam ki, hogy a nő tanuljon meg először önállóan élni, létezni, és ismerje meg saját magát. Eközben én viszont beleszerettem Gallai Péterbe, és együtt akartam vele lenni, és egyáltalán nem érdekelt, hogy én ki vagyok.
2: Rita, te Péter élettársa is voltál. Hosszú éveken keresztül alkotótársa is. Az RS9-ben több közös munkátok is született, a Végkép, az Érzéki Matematika, a Szorgalmas és Restlány, de a Privát Vursli és a Pinter előadás kapcsán is dolgoztatok együtt. Milyen volt vele dolgozni együtt, mint rendező?
3: Soha életemben nem dolgoztam senkivel olyan könnyen, mint Péterrel. Ez most ilyen nagyon közhelyesen hangzik, de annyira fél szavakból tudta, hogy mit szeretnék egy előadáshoz, vagy egy jeleneten belül egy elképzelt atmoszféra, mit teremti meg igazán annak az előadásnak a zenei bázisát, hogy végig se hagyta, hogy mondjam, amit szeretnék, mert gyakorlatilag már ült is le a zongorához, és benne már fogalmazódott valami. Én mindig furcsáltam, hogy be sem fejeztem a gondolatot, még nem jutottam el oda, hogy mit szerettem volna elmondani, és már is hallom, hogy tulajdonképpen már adja is vissza azt, amire én gondoltam.
2: A Végkép különösen személyes történet. Egy egykori házaspár találkozik újra, és régi sebekkel, emlékekkel, kimondatlan dolgokkal kell szembenézniük. Te írtad és rendezted, Péter pedig a zenéjét szerezte hozzá. Ha most visszagondolsz erre a közös munkára, van-e olyan pillanat, amikor azt érezted, hogy Péter zenéje valami olyat is ki tud mondani az előadásban, amit szavakkal már nem lehetett volna?
3: Ez a Péter utolsó színházi zeneszerzése volt. A halála után is játszottuk még ezt az előadást. Egyébként a Vallai kertben volt ennek az előadásnak a helyszíne. És onnantól kezdve, hogy Péter már nem volt közöttünk, arra emlékszem, hogy minden előadás végén már tapsoltak a nézők, de mi a színészekkel összeborulva zokogtunk hátul a takarásban, mert még a Péter utolsó hangjegyei még lecsengtek az előadásban, és ezt soha nem fogom elfelejteni, hogy mindannyiunkban milyen mély nyomot hagyott Péter, és egyáltalán ez a zenéje, amit itt hagyott nekünk. Én a Pétertől azt kértem,

immár a Száj fel magasra című válogatás lemezen is tovább él, és méltó emléket állít a legendás zenésznek, dalszerzőnek, aki október 5-én lett volna 73 éves. Kovács Lászlót és Csáki Ritát kérdezte Kovács Iva Rebeka. Most a piramis felvétele szól.

0: A piramis felvételét hallották. Szent Ferenc ábrázolásai címmel nyílt kiállítás a Ferences rend alapítója tranzitusának, boldog halálának 800. évfordulója alkalmából Esztergomban, a Keresztény Múzeumban. A tárlat a múzeum gyűjteményének Szent Ferenchez kapcsolódó műalkotásaiból válogat. A kiállítást megnyitó Tömördi Viktor ferences szerzetest Szerdahelyi Csongor kérte mikrofon elé.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Öröm az, hogy a Esztergomi Keresztény Múzeum azokat a tárgyakat, főleg festményeket, alkotásokat, amelyek eddig még nem voltak föltárva a nagyközönség elé, egyes-egyes kivétellel most a nagyközönség elé tudja tárni. Hiszen a elmúlt 800 évben

0: a legnagyobb művészeknek a kihívása mindig Szent Ferenc alakja volt. Szent Ferencet hogyan tudták 700 éve, 500 év vagy ma megjeleníteni, főleg két olyan mozzanatban, ami egyik talán jobban kivitelezhető, a másik pedig kevésbé. A jobban kivitelezhető az, ami a Ferenc a madaraknak prédikál, ezt Giotto is már ezt a témát megfestette, és azóta szinte minden művész, kisebb, nagyobb, ezt a témát szeretné valahol formában a saját korabeli elgondolásaink megjeleníteni. A másik pedig a stigmatizáció. Az is egy csoda, mert a stigmákat meg kereszt alakban, szeráf alakban a megfeszített Krisztust megjeleníteni, és hogyan kapják Ferenc a stigmákat, ez sokkal nagyobb, mélyebb értelmű. Ide a művésznek kell a csoda élménye is, hogy ezt a fajta rendkívüli állapotot be tudja mutatni. Most ezekből látunk itt példákat ebben a Keresztény Múzeumban. Talán egyre mindenféleképpen szeretném felhívni a figyelmet, ami 1942-es alkotás, egy szénrajzos Ferenc életút. Barta Ernő. Sose volt kiállítva ez a szénrajzos ferences életút. Barta Ernőt kérte meg az akkori tartományfőnök, Sratti Pál, hogy készítsen egy ferences életutat, és hát fekete szénrajzal, itt van 20-30 szénrajzos kép, a se nem romantikus, se nem barokk, se nem római akadémikus művészetével be tudja mutatni, beszédesek ezek a képek. Ahogyan bemutatja, talán két olyan kiemelkedő alkotást szeretnék bemutatni. Egyik a úgymond a ferences káptalan, pünkösdi káptalan. A pünkösdi káptalanon Ferenc fölött ott van a Szentlélek galambja, és akkor összehívta Assisibe a testvéreket, és Ferencet a Szentlélek galambja besugározza, gyönyörűen látható, és ott prédikál a testvéreknek. Beszédes kép, és hogyan tudja a pünkösdöt előhozni galambalakban. Talán a másik a Ferenc a madaraknak prédikál.
1: Gyönyörű keresztalakban repülnek a madarak.
0: Ez is nagyon jó, hogy keresztalakban. Tehát nem csak, hogy mert Giottónál is, meg a többén is a földön ülnek, láthatjuk a madarak, és akkor úgy prédikál. Nem. Keresztalakban benne van akkor a megfeszített attribútum, a keresztjele, és benne a madarak is. Vagy a szultánnal volt találkozás. Hát nem biztos, nem
1: így egy valóságos képregény meséli el Szent Ferenc életét.
0: És akkor ezeket most látjuk először. Tehát mindenféleképpen...
1: Ki őrizte meg ezt, hogy mi a története? Barta?
0: Erzsőnek a lánya. Ő őrizte meg, és átadta a Keresztény Múzeumnak. Tehát így volt a családi kapcsolat által maradtak meg. Egy könyvet itt láthatunk. Benne van az akkori tartanak az előszavas, utána benne van Szarai Emil atyának a Szent Ferenc élete, és ezen életrajzon keresztül mutatja be Barta Ernő ezzel a szélrajzzal az ő életét. Itt látható ez a közös kép. Itt ennek a
1: úgymond... Tehát ez könyvalakban megjelent.
0: Megjelent, de ezek már a eredetiek a könyvalakban, kisebbek, ezek az eredeti, hogy látod, és a múzeum most kasírozta fel őket, ami megköszönhető a múzeumnak, hogy minden egyes képet felkasírozott, és azáltal megfelelő nagyságban a nézők számára tudja produkálni. Látványos és beszédes képek.
1: Ez egy nagyon nagy érték.
0: Hadd mutassa meg, egy Magyarországon alig maradt meg reneszánsz kép. Egy olasz, itáliai reneszánsz kép megmaradt a múzeum valamilyen formában, és itt látható, ahogyan a korabeli festő minden olyan elemet, ami a reneszánszban megtalálható, az ebbe a képbe belevitte. Van benne egy kis klasszicista elem, a két Korintusz oszlopfő, ami a reneszánsznak, mint antik kornak a visszatükröződés is jelen van, akkor benne van a perspektíva, tehát ahogyan a padozatot bemutatja, úgymond háttér alakban, kintja a hátteret.
1: Egy tájkép.
0: Van, egy tájkép van, ami teljesen új. Giotto az, aki legelőször kinyitja, de főleg Botticelli nyitja a tájképet, szinte Botticelli hátteret láthatunk itt, fákkal, hegyekkel. Persze itt van két ferences alak, Ferenc, ahogy megkapja a stigmákat, de de csak a háttér az Alverna hegye, és az a Leó testvér, ahogyan csodálkozik, és ott az éneklő angyalok, a Szűz Mária körülbelül éneklő angyalok, és akkor Ferencet az éneklő angyalok elvarázsolják a mennyekbe. Tehát ebben az egy képben látható, kicsit ott van a háttérben a szeráf alakú Krisztus, de a földön ül, vagy földön térdel, a perspektíva megfelelően alakította ki, földön térdel Ferenc, és akkor így ablakon keresztül kapja meg a stigmákat, mint egy reneszánsz kép a Ferenc, és középről a Szűz Mária ott van, hiszen bárhová elmegyünk, Assisibe vagy Alvernára, akkor a közös lak Szűz Mária, és ahogyan leengedi a kis kordát Ferenchez, és alatta pedig ott vannak a lelkek, az zarándok lelket, emelik fel az égbe az embereket. Ezeket nincsen lelkek, hanem inkább a Szűz Mária, aki a ablakon keresztül a távolbalátás és a angyalokkal való.
1: Angyalos boldogasszony. Nagyon-nagyon szép.
0: És ez ki van nagyítva, nagyon jó, ha megnézzük, itt van egy ablakképek.
1: Igen, egy nagy molinó készült az ablakra.
0: Hogy akkor a háttérfénnyel molinón keresztül még jobban meg tudjuk nézni Ferencnek az alakját, fiatalos, tulajdonképpen nem szenvedő alak, ott vannak akkor a stigmák, és mögötte fel az angyalka hegedűvel.
1: És tudjuk, hogy ez a reneszánsz alkotás hogyan került a múzeum gyűjteményébe?
0: Nem tudták megmondani. Itt volt, és az az érdekessége, oroszok tudták, hogy itt van, elmúlt években elvitték restaurálni. Tehát nem a múzeum hozta helyre, hanem az olasz állam hozta helyre ezt a kis képecskét.
1: Tehát számon tartják, hogy ez egy érték.
0: Akkor egy nagyon modernkori alkotás, tehát itt van egy olyan alkotás, ami Szoreszki Mihálynak elmúlt 10 évben készült naphimnusza. Olaszul írta oda, hogy Fratello Sole, tehát akkor a nap fivér, Sorella Luna. És ahogyan bemutatja egyik a Fratellót férfi alakként.
1: Rövid nadrágban.
0: Hát pedig nő alakban, és ott röpködnek azok a állatocskák, amik nem biztos, hogy madarak, a madarak is lehetnek, lepik is lehetnek, de mégis egyfajta elbűvöl bennünket a naphimnusznak ilyen jellegű elmúlt 10 évben készült alkotása, de benne van így Fratello is, meg Sorella is. Egyik férfi, a másik pedig nő alakban.
1: Hát ha valaki meg is lette a képzőművészetet, ahogy említettük, hát a Szűz Anyán kívül, meg az Úr Jézuson kívül, talán Szent Ferenc, meg a leggyakoribb, nem?
0: Igen, mert ha belemegyünk egy barokkori Ferenc.
1: Az is van itt.
0: Az is van.
1: Ez a Ferences gimnáziumból jött a Frankából, ugye?
0: Szent Ferencképe, itt is a attribútok benne vannak, ott vannak kereszt, Ferenc néz a mennybe, tehát tulajdonképpen elragadtatásban van, ez a tranzitus.
1: És már a stigmás.
0: Tehát az a életek utolsó időszakát mutatja be, amikor már Krisztus másaként ott vannak a szent sebek, ott vannak úgymond a koponya is, a halálnak a jele koponya, és feltekint a mennybe, és a mennybe látjuk a festő, kinyitja egészen világos színekkel, mutatja be az arcot is, meg a mennyeket is.
1: Két oldalán, ez a két hasonló keretben.
0: 700 éves Ferencnek a emlékére romantikus képeket készítettek.
1: Tehát a 700. évfordulóra készült.
0: Igen. Egyik a Ferences gimnáziumban volt, a másik pedig itt volt, tehát arra látható a háttérkép is minden, mind a kettő az az ikletettség, hogy Ferenc madaraknak prédikál, egyik állva, a másik ülve, de valójában egy ilyen romantikus 1920-as éveknek megfelelő alkotást láthatunk itt.
1: És akkor még van egy vitrén alatti könyvbemutató, arról is szóljunk.
0: Figuretti, tudjuk, hogy a magyar kódexben maradt meg az eredeti Figuretti. Ez a Mátyás korabeli időszak. Ebből nincs itt meg olyan példány, de a legrégebbi Figuretti könyvecske, itt látott egy kis miniatúra, 1686-ból való. Nekünk ez úgymond nemzeti ünnepünk lehet, hiszen Buda felszólítása, Esztergom felszólítása, és itt kis képeken keresztül mutatja, nagyon ez egy 15 centis kis könyvecske, belül még kisebb ábrázok vannak. Minden egyik történethez a korabeli könyvírója vagy könyvszerője készít kliséket, amelyeket bemutatja a Ferenczi egyes alkotásait.
1: Az esztergomi főegyházmegyei könyvtár gyűjteményéből vannak ezek.
0: Ez a kis 1686-es, az országos szélső könyvtártól kapta a múzeum kölcsön. A többiek pedig tenivalók. És a többi mind fint Ferenczi, ugyanúgy, ahogyan az elmúlt napokban a Magyar Ferences Tartomány kiadott egy újabb Ferenczit, ugyanúgy a...
1: Új fordításban?
0: Igen, meg új képekkel is. És akkor ezek pedig elmúlt 60-70 évvel ezelőtt készült Ferenczik a maguk képi anyagával.
1: Tormai Cecil fordítás van, Kaposi József fordítás, hányan lefordíthatták már a Ferenczit?
0: Ez is olyan alkotás, hogy minden írót is megihlet a Ferenczi, és a művészeket pedig a Ferenczinek a képi ábrázolása is, és akkor ebben a 1686-osban jó latinul van még, de a képi alkotással egyes történetek mégis a olvasó számára oda idézi a maga szemeivel azt a kort, azt a életet.
2: Tömördi Viktor ferences szerzetessel Szerdahéj Csongor beszélgetett. Az Esztergomi Keresztény Múzeum Szent Ferenc ábrázolásai című kiállítása november 22-ig látogatható. Kedves hallgatóink, az Akvarel heti válogató műsorának zenei szerkesztője Varga Ramóna, a technikus Fülöp Csaba, a szerkesztő Zsoldos Szilvia volt. Köszöni figyelmüket a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 3 óra. Következik a Blende.
3: Részletekből maga az egész. Sáros László György épületei és fotói címmel látható kiállítás a műcsarnokban. Köszöntöm a hallgatókat, Zsoldos Szilvia vagyok. Sáros László György a hazai organikus építészet egyik meghatározó alakja. Egyetemi évei alatt kereste fel Makovecz Imrét, és ez a találkozás egész pályáját meghatározta. Emellett fotográfus is, aki a fotózást az építészeti munka szerves részének tekinti. Fényképészetének tárgya elsősorban az épített környezet, vagy az ember által teremtett tér és a természet kapcsolata. A műcsarnokbeli kiállítás kapcsán először a kurátort, Szertahelyi Júliát kérdeztem.
4: A kiállítás 3 teremből áll. Az első térben Sáros László fotó művészetéből igyekszünk felmutatni részleteket. A másodikban az építészeti életmű fontos pontjaira fókuszálunk, a harmadik térben pedig a korai rajzok mutatják a korai víziókat, illetve a későbbi építészeti tervpályázatokra beadott fotó dokumentációk, a meg nem valósult terveket.
3: Mielőtt bejöttünk, akkor mondta, hogy nagyon fontos, hogy benézzünk ebbe a térbe.
4: A kiállított tér úgy épül föl, hogy már az első pillantásra a lekácsó fal tárul a szemünk elé, és ez elé állítottunk fel egy installációt, amihez Sáros László György ragaszkodott. Ezt a ragaszkodást aztán én is később megértettem. Ez az installáció 2 Macintosh ihletésű székből, 3 Sáros László György által készített fotóból és egy órából áll, és gyakorlatilag a saját otthonának egy szelete, de mindazt egy ilyen sűrítmény szerűen magába foglalja, amiről ez a kiállítás is igyekszik beszélni. Az építészetről, a fotóról és az időről, ennek a 3-nak a kapcsolatáról. Az építészet az megjelenik a Macintosh ihletésű székek révén, funkcionális tárgyak mégis a dizájn által esztétizálva vannak. A fotók megjelennek a falon, olyan fotók ráadásul, amelyek az otthonában vannak, tehát jelzik, hogy ezek a fotók mennyire részei az ő életterének, a fotózás mennyire fontos az ő életében, és megjelenik az óra is, szimbolikusan az időt reprezentálva, hogy mennyire az időbe vetett gyakorlatilag az építészeti tevékenység, amit Sáros László György művel, mennyire törekszik arra, hogy az építészete nyomot hagyjon generációkon keresztül, élhető, szerethető tereket hozzon létre, illetve az az életmű az nyomot hagyjon az időben, amelyet ő felépített.
3: Miért elválaszthatatlan az építészet és a fényképezés az ő esetében?
4: Sáros László György azt gondolja, hogy az építészeti fotó az, ami leginkább alkalmas arra, hogy a laikus szemlélő számára bemutassa az épületet. A legtöbb esetben az utcán járva kelve mi a házak homlokzatával találkozunk. Jó esetben, ha bemegyünk az épületek terébe, vagy a hátsó kertjébe, akkor néhány jellemzőbb homlokzati képet is láthatunk egy-egy épületről. De az építészeti fotó az, ami képes arra, hogy megmutassa egy háznak mondjuk a teljes szerkezetét, a tömegek egymáshoz való viszonyát, és rajta kapja tulajdonképpen az építészeti gondolkodás módon az építést is, tehát azokat a lenyomatokat rendcsevégre kapja, amelyek tükrözik az építészeti gondolkodás módot, vagy azt az elvet, amin az adott ház felépült.
3: Az összes kép, ami itt látható, az az ő saját fényképe.
4: 99%-ban igen, egyetlen egy épület van kiállítva, amelynek a fotodokumentációját a Szöfterv fotósa készítette, mert ezt az épületet Ibaldira nevezték, és ezért egy nagyon komoly fotodokumentáció készült róla még a 80-as években, és ez az épület ma már nem létezik.
3: Az, hogy ő holisztikus szemléletű művész, az megnyilvánul akkor az építészet és a fényképezés egységében is, vagy teljesen mást értünk ez alatt?
4: Hát sok mindent érthetünk a holisztikus szemlélet alatt. Én azt gondolom, hogy egy gondolkodásmódot általánosságban, ami a teljességre törekszik, és amennyiben az építészeti látásmódnak, formaalkotásnak és az építészeti alkotás reprezentációjáról beszélünk, akkor mindenképpen holisztikus az a megközelítés, az a teljességre törekvő, ahogy Sáros az épületeket igyekszik bemutatni, és ennek szerves részeként gondol magára, mint az épület fotósára, illetve ennek szerves részeként tekint az épület fotókat is.
3: a termekben milyen képeket látunk?
4: A kiállítás első terasz teljes egészében a fotóművészetnek van szentelve. Itt azonban elsősorban nem épületfotókat látunk, hanem olyan saját jogon is művészi fotósorozatoknak nevezhető fotókat, amelyeket az évtizedek alatt készített. Az egyik első fotócsoport az 1983-as Váci Művelődési Házban kiállított fotósorozata, ami a Hallgatás címet viseli. Ez a kiállítás nagyon izgalmas egyébként, ez egy olyan kiállítás, ami az utak mentén elgázolt emberek, utak mentén elhelyezett sírjait fotózza végig különböző fókusszal, tehát egyre közeledve ehhez a sír vagy jelhez, ami síremlék. Ez nem is igazán síremlék, hiszen ezek nem valódi síremlékek, hanem ilyen jelállítások. Itt tulajdonképpen 1983-ban megelőzte Marc Auger nem helyekre vonatkozó filozófiai terminológiáját, amikor Auger arról beszél, hogy a modernizmusban kialakulnak olyan nem helyek, amik igaziból nem valódi helyek azon értelmében, hogy itt nem történnek meg valós emberi találkozások, ezek mellett gyakran csak elmegyünk, nem bírnak külön saját funkcióval, gyakran észre sem vesszük ezeket, tehát perifériális helyek. És tulajdonképpen ezt tárta föl már ez a fotósorozat is, illetve a többi ezen a Váci kiállításon kiállított fotósorozat is. Az első terem másik fotósorozata egy hosszú, másfél évtizedes munka eredménye. Váli Dezsővel a Kőhalom című fotókötetüket úgy állították össze, hogy éveken keresztül fotózták a közép-európai zsidó temetőket. Ebből a fotósorozatból is látható egy válogatás, Krakó, Bártfa Homonna temetőit örökítik meg. Ezek a nagyon erős, fekete-fehér, analóg technikával készült, és tényleg nagyon szuggesztív fotográfiák. Van két kisebb fotósorozata, amelyek önálló kötetként is megjelentek Zsebbelgium, illetve Pókország címen. Ezeket a fotókat szintén évtizedeken keresztül készítette egy belgiumi tanyán, és tulajdonképpen a Zsebbelgium című kötet előszavából eredeztethetjük a kiállítás címeit, a részletekből maga az egész címet is, hiszen ilyen makrofotókat készített. Egy olyan kísérletként, hogy mennyiben képesek ezek az apró részletek meghatározni, körülírni azt a teret, amely az embert körbeveszi, mennyire tágítható ez a tér tulajdonképpen ilyen mikro részek kiemelésével, és mennyire definiálja tulajdonképpen az ember helyét maga ez a részletekbe elvesző, részleteket kirakodó fotós szemlélet akkor, amikor ennek az egész térnek a közepéből összerakja ezeket a mikro világba fotózott fotókat. A teremnek egy jelentős részét foglalja el a Canon New York című fotósorozata, amelyet észak-amerikai útja során készített egyrészt az észak-amerikai kanyonvilág Új-Mexikó, Utah, Colorado állam kanyonvilágában, majd New Yorkba megérkezve, rácsodálkozva erre a Gigapolisra, az épített örökségét New Yorknak a jégfotózta. És csak itthon ezeket a képeket rendezgetve jött rá arra, hogy mennyire szinkronba, illetve párhuzamba állíthatók ezek a képek. Vizuális analógiákat fedezett fel a kanyonokba és a New Yorkba fotózott képek között. Ezek formai, színbeli, vagy megjelenő témákban, struktúrákban megnyilvánuló hasonlóságok, és ezek alapján arra jutott, hogy a mai New York, mindez, ami New Yorkban megépült, amit ma látunk, az nem jöhetett volna létre a kanyonok nélkül. A mai New York előképe ott van Észak-Amerika kanyon világában.
3: És a két belső terem, hogyha tovább jövünk, akkor ott ugye van két makett is, meg nem valósult épületekről.
4: Igen, a középső teremben, ahol az építészeti munkák kerültek kiállításra, van kiállítva a lenyfalui református templomnak a terve, ami nem valósult meg, illetve a Margit körútra tervezett, úgy emlékszem, finn megrendelésre készült hotel terv, ami szintén nem valósult meg, nem lett folytatása.
3: Képileg megvalósult épületeket látunk.
4: A kettes teremben a falakon mind megvalósult épületek fotóit látjuk, 99%-ban Sáros László György saját fotóival.
3: Igen, és a legbelsőben pedig szintén meg nem valósult tervek vannak, illetve nagyon korai rajzok.
4: Igen, a 60-as években készült grafikái láthatók a terem egyik falán. Én ezt a termet szeretem úgy gondolni, hogy ezek tulajdonképpen akár a meg nem valósult tervek, akár ezek a korai grafikák a vízió körébe tartoznak, tehát abba a rétegbe, ami az építész fejében megképződik, és a valóságban gyakorlatilag fizikailag nem valósulhat meg. Ezek az egészen korai rajzok tulajdonképpen még annak az útkeresésnek a részei, amikor Sáros László önmaga is művész családba születve, az édesapja festő volt, a testvére grafikus képzőművész, kereste azt a formát, amelyben ő leginkább ki tudja fejezni magát. Itt egy nagyon jó rajzi készségről árulkodnak ezek a képek, de nyilván egy ilyen erős képzőművészeti területen dolgozó családban érezte, hogy nem ez az ő útja. De azt gondoltam, hogy kordokumentumként, illetve a látásmód bemutatásaként ezeknek a grafikáknak igenis itt a helyük, illetve itt látható a Csillagvizsgáló nevű diplomatervének is egy tervlapja, míg az egyetem alatt készítés tulajdonképpen az első dokumentált építészeti terve.
5: Ez is elhangzott itt, hogy lírai a látásmódja, ezt mire értették?
4: Arra, hogy nem tud és nem is akar a tárgyaihoz érzelemmentesen közeledni. Mindig az embert állítja akár a fotoművészeti, akár az építészeti gondolkodása középpontjában, és azon túl egy érzelemmel átítatott megközelítés. Közöltük is az arzt poetikáját, amelyben arról van, hogy mit jelent számára az építészet, és alapvetésnek tartja azt, hogy azokat az embereket, akiknek ő házat tervez, minden estül megismerje az érzelmeiket, az életvitelüket, a gondolkodásmódjukat. Tehát ebből is látszik, hogy nem egy funkcióelvű, racionális megközelítés az, amivel ő a tárgyaihoz közelít, hanem mindig egy érzelmi alapú megközelítés.
3: Szerdahelyi Júlia kurátort hallották. A zene után Sáros László György építésszel, fotográfussal beszélgetünk.

0: Sáros László gyerek, DLA, meg van mindenféle a névjegyemen, de hát ebből az első négy az érdekes.
1: Művész családból származik. Miért nem választotta akkor a művészi pályát?
0: Ha egy családban három képzőművész van, az sok. Azok miről beszélnek vasárnap délben ebédnél? Én ezt akartam kikerülni, hogy csak és kizárólag a művészetről beszéljünk.
1: Kicsit gyakorlatiasabb embernek gondolta magát?
0: Nem, hanem az érdekelt, hogy mi az a művészeti forma, ami nem képzőművészet, de ugyanúgy a rajzot tartja alap szükségletének, és hát persze én hozzátettem még a fotót is, ami már majdnem olyan, mint a képzőművészet, de annál, hogy nagyképű legyek, annál sokkal több, szerintem.
1: Miért gondolja, hogy több?
0: Azért, mert gondolja végig, hogy az építészet mi mindennek ad teret. Még akkor is, ha az csak tájépítészet. Gondoljon egy templomban elhangzó fantasztikus énekre, gondoljon bármiféle kinn a parkban végbe vihető játékra, mókára, gyerekekkel, bármi egyébre. Az építészetet nem lehet megkerülni. Ja. Nem véletlen, hogy az MMA-ban az egyes művészeti tagozatok felsorolásában, és ez nem az alapító Makovec Imre okán jött létre, de az építészet vagy építő művészeti tagozat az első.
1: Makovec Imre tanítványa volt.
0: Makovec Imrét nem engedték tanítani. Makovec Imre saját maga alapított magánmesteriskolát.
1: Szóval akkor az egyetemen nem Makovec Imre tanítványa volt?
0: Nem. Az egyetemen mondjuk azt mondták, hogy az utolsó, akivel találkozunk és megismerhetjük a művészetét, az Le Corbusier, aki akkor már, majdhogy nem azt mondom, hogy a múlt volt. De erre azt mondták, hogy odáig visszaigazolt a dolog. Tehát róla már mondhatjuk, hogy egy kiváló, bevált építéssel van dolgunk.
1: Makovec Imrehez akkor ezek szerint, ha jól értem, külön járt az ő mesteriskolájába.
0: Saját elhatározásból, és az ő első mesteriskolája, hála Istennek, egybeesett ezzel. Szokás mondani a jó időben, jó helyen.
1: Mi az, amit megtanult tőle?
0: A szakmát, meg az életet. Itt a kiállításon lehetőség volt arra, meg hát korábban is több helyen leírhattam, hogy én miért tartom magam az organikus építészhez tartozónak. Mi nagyon sok területén az életnek találkozunk alapvetésekkel, és ezeket az alapvetéseket az ember jól megtanulja, és megpróbálja átadni, továbbadni. Ha valaki mondjuk egy családi házat akar magának terveztetni, nem erőszakol, vagy nem is kényszerít, de mindenképpen előtérbe helyezi az építésznél, hogy egy másféle gondolkodással induljunk neki ennek az egész mesének.
1: Azt is mondták önről, hogy az építészetének középpontjában az ember áll. Ez is hozzátartozik az organikus építészethez?
0: Természetesen. Miről szól az építészet, hanem az emberről?
1: Sokszor nem az emberről szól.
0: Az nem is építészet.
1: Akkor milyen az az épület, ami az emberről szól?
0: Ezen elég sokat gondolkodtam, és körülbelül azt tudom mondani, nem kitérőként. Az, amit az építője szeret, és ha még tovább megyek, és az építője is még tovább megy, akkor felfedezi magában azokat a szempontokat, vonalakat, érdekességeket, szükségszerűségeket, ami miatt szereti azt a házat.
1: Ön miért szeret egy házat?
0: Hát egyfelől, mert a gyerekem. Másfelől, mert más is képes szeretni. És ez nagyon fontos. Állítom, a legfontosabb.
1: Említette, hogy érzelmileg is kötődött a Jászberényi zsinagóga épületéhez, amiből könyvtár lett. Hogyan indult ennek a története? Ugye gyerekkorában is mindig elment mellette.
0: Jászberényi vagyok, és egy végtelenül túlburjánzó, szinte mintha tudta volna végső stádiumában lévő kert mellett ment el az ember. ami orgonabokrokkal, ecetfákkal és mondjuk akácfákkal volt zsúfolásig megtömve. És hát úgy mögőle ki-ki villant egy-egy sárga tégla, egyáltalán az üvegablak, és hát persze azok a történetek is, amik ezzel kapcsolatban közszájon forogtak, de azok nekem soha nem voltak érdekesek. Engem mindig a ház érdekelt. És hát éppen ezért talán érthető, amit mondtam, hogy életem első építészeti csapása az volt, amikor rádöbbentem, hogy bontják. Ember meg nem mondta, hogy ez zsinagóga volt. És akkori gyermekkori dühömben elhatároztam, hogy ha tehetek ezért, illetve ez ellen, akkor biztos megteszem, hogy ez megváltozzon, hogy legalább maradjon valami utalás az ős eredeti állapotára. Azt hiszem, ez sikerült.
1: Ez mikor valósult meg?
0: 2003. Én az időben főépítész voltam Jászberényben, és hát így tehettem meg, amit egyébként nagyon-nagyon sokan nem értettek, hogy most ez miért ilyen. Mert ilyen volt az én lelkemben. Formailag sem nagyon hasonlít a régire, de ugyanakkor vannak olyan utalások benne, ami egyértelmű, hogy na ez valami tökéletesen más volt.
1: Az ön nevéhez fűződik még például Vác főterének a kialakítása is. Voltam ezen a téren, igazából lenyűgöző. Megkapta azt a funkcióját, amitől szeretik az emberek.
0: Egyrészt nagyon köszönöm, hogy ezt mondja, másfelől ennek a feladatnak a meghatározása az volt, hogy tegyük élővé a teret.
1: A fotózásra szeretnék rákérdezni, mert ugye itt láttunk könyveit, de képeit is, például a Pókországot, vagy a Zsebbelgiumot, vagy Amerikáról is láttunk mind természeti, mind építészeti fotókat. A fotózás az mit jelent az ön életében?
0: Hát, mint az építészet, szóval én sokáig nem tudtam eldönteni, hogy mi legyek. Aztán meg egy ideig úgy voltam vele, hogy miért kell azt eldönteni. És mára meg ez azt hiszem, hogy kiválóan működtethető együtt is. Mert hiszem a fotónak irtóztató felelőssége van az építészettel szemben. A fotó az, amin meg tudom mutatni annak, akinek nincs lehetősége látni, mondjuk a pízai ferdetornyot. Amivel ritka előadásaim során szoktam mondani, hogy a pízai ferdetorony jobbra dől. Ami egy baromság, ami az, hogy jobbra dől. De ha igényes fotós úgy akarja visszaadni, hogy a dómot is lássam, akkor bizony olyan látószögből látom, ahol a torony jobbra dől. Makovec Imrének volt egy csárdája, amely leégett. Ismereteim szerint 4 kép maradt meg róla. Hát ez a felelőssége a fotónak.
1: A pókoktól mit lehet tanulni? Ugye gyönyörű hálókat szőnek, ezt tudjuk, de ezen kívül mit látott meg bennük?
0: Hát először is 40 000 fajuk van. Ismereteim szerint talán a leggazdagabbak ebből a szempontból. És hát azért mindig csak-csak hazanéz az ember az építészetre, ha azt a szerkezetépítést, amit egy pók képes létrehozni. Gondoljon egy harmad cseppekkel telelévő, egyébként gyönyörűséges látványt mutató pókhálót, ami egy olyan erős szerkezet, amilyet emberi kéz értelem képtelen megalkotni. Hát például ezt.
1: Tulajdonképpen a pók is egy építész.
0: Hát igen, természetes.
1: Ez egy kicsit már a természetfotózáshoz is közel áll, nem? Nem jól gondolom?
0: Persze, hát anélkül ezt nem lehet, de hát menjünk vissza az építészethez megint csak. Annak is csak akkor van értelme, ha a helyzetében mutatom meg, mert hát ez a másik, ami borzasztó fontos, hogy hova mit épít az ember. Ha a helyszínére nem figyel, azzal nem stimmel, akkor megint csak rossz a konstrukció.
1: Említette, hogy készül az életműkönyve. Ebben mit fogunk látni?
0: Remélhetőleg az életművemet, de talán eltérően mondjuk egy-egy építész albumtól. Itt én úgy szeretném bemutatni az életemet, ahogy éltem. Mert nem igaz az, hogy az ember csak építész, csak fotós, csak képzőművész. vagy bármi más. Nem, van benne nagyon sok minden. És azok együtt vannak. Így már nem annyira egyszerű egy ilyen könyvet csinálni.
1: Gondolom a könyvben is benne lesz az, amire a legszívesebben emlékszik vissza. Meg lehet-e ezt fogalmazni?
0: Nagyon egyszerű erre válaszolni. Nem akarom lelőni előre.
1: Az elmúlt percekben Sáros László György építészt, fotográfust hallották. A részletekből maga az egész című kiállítás november 15-éig tekinthető meg a Műcsarnokban. Kedves hallgatóink, ezzel a mai blende a végéhez ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona és a technikus Fülöp Csaba nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő riporter Zsoldos Szilvia. Fotós magazinunkkal legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk.
2: Elhangzott a blende.

0: Kövi Szabolcs saját szerzeményét játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Következik színházművészeti magazinunk, az Olvasó próba.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. A mikrofonnál Fazekas István, az Olvasó próba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk 4. évadának 3. adását hallják. Hangos periódikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk címe a szerep megszületése. Beszélgető társam lesz Márton Éva Izabella, a Kaposvári Egyetem Rip-Rónai Művészeti Karának hallgatója, aki az egyetem színművész szakán Kéri Kitti és Urai Péter osztályában tanul. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Van egy különös pillanat a színházban, amelyről nehéz pontosan megmondani, mikor következik be. A próba folyamatnak vannak jól meghatározható állomásai, az első olvasópróba, az asztal körüli elemzés, a jelenetek felállítása, a próbák sora, a jelmezpróba, aztán a főpróba. A szerep megszületése azonban nem igazodik ehhez a naptárhoz. Mégis van egy pont, amikor a színész egyszer csak már nem csupán eljátsza a szerepet, hanem valamiképpen elkezd benne létezni. Talán ez a színházi munka egyik legnagyobb titka. Az első találkozás a szereppel rendszerint még kívülről történik. A színész kezében ott van a példány, előtte a szöveg, és megpróbálja megfejteni, ki ez az ember, akit alakítani kell. Mit akar, mitől fél, mit titkol, mit tud önmagáról és mit nem. Mi történt vele azelőtt, hogy belépett a színpadra, és mi történik majd vele, amikor onnan kilép. Ezek fontos kérdések, de eleinte még mindegyik intellektuális természetű. A színész gondolkodik a figuráról. Aztán valami megváltozik. Egy idő után a szerep kérdései már nem kívülről érkeznek, hanem belülről. Nem azt kérdezem többé, hogy mit tenne ő ebben a helyzetben, hanem azt érzem, én mit teszek most ebben a szituációban. Ez a váltás talán észrevétlen, mégis döntő jelentőségű. A szerep ugyanis nem akkor születik meg, amikor a színész tökéletesen megérti a figurát, hanem akkor, amikor a figura elkezd élni a színész sejtjeiben, a vérkeringésében, a lélegzetvételében, sőt, a lelkében is. A szöveg ilyenkor már nem pusztán mozdulatok sora. Minden szónak súlya lesz. Egy vesszőnek, egy elhallgatásnak, egy rossz helyretett hangsúlynak. A színész rájön, hogy egy mondatot nem azért mond ki, mert az le van írva, hanem azért, mert valamit el akar érni vele. A szöveg mögött megjelenik a szándék mögött pedig az ember. Talán a szerep megszületésének egyik legfontosabb jele, amikor a színész megtanul hallgatni a szerep nevében. Mert a színház nem a kimondott mondatok művészete csupán. A valódi konfliktus gyakran ott történik, ahol a szöveg megszakad. A színpadon elhangzik egy mondat, de közben egy másik mondat él a szereplőben, amelyet nem mondhat ki. Ebben a folyamatban a test legalább olyan fontos, mint a szöveg. Minden szerepnek van egy sajátos és saját gravitációja. Másképpen áll, másképpen ül, más ritmusban fordul meg, másképpen veszi a levegőt. Van, aki előre dől, mert állandóan támadni készül. Van, aki hátra húzódik, mert egész életében védekezik. Van, akinek a keze árulja el azt, amit az arca még elrejt. És van, akinek éppen a mozdulatlansága beszél. A színész teste azonban nem egyszerű illusztrációja a figurának. A test gondolkodik, emlékezik, ellenáll. Néha hamarabb tudja, ki a szerep, mint maga a színész. Egy járás, egy fejfordítás, egy különös légzés egyszer csak megteremthet valamit, amit hosszú elemzéssel sem sikerült megtalálni. Ezért is veszélyes, amikor a színész túlságosan hamar kitalálja a szerepet. A kész megoldás ugyanis gyakran megöli a keresést. A színházban pedig éppen a keresésből születik az élet. Ha már az első próbákon tudom, hogy a figurám milyen, hogyan mozog, hogyan beszél, hogyan néz, akkor könnyen lehet, hogy nem embert építek, hanem maszkot. A maszk pedig lehet pontos, látványos és akár virtuóz is, csak éppen nem lélegzik. A jó szerepben mindig marad valami megfejthetetlen. Valami, amit a színész sem tud teljesen birtokolni. Talán éppen ettől lesz hiteles. A néző ugyanis nem egy megfejtett embert akar látni, nem pszichológiai prezentációra ül be. Azt akarja érezni, hogy valaki most válik létezővé a színpadon, akit ő most ismer meg. Ez a most a színház egyik legnagyobb csodája. A próbán a színész megtanulja a jelenetet. Az előadáson azonban el kell felejtenie, hogy megtanulta. Tudnia kell a szöveget, a mozdulatot, a ritmust, a partner helyét, a fényt, a díszletet, és mindezek ellenére úgy kell viselkednie, mintha mindent most élne át először. Ez az egyik legnehezebb paradoxon. A spontaneitást csak rendkívüli fegyelemmel lehet létrehozni. A
szerep megszületése ezért nem egyetlen pillanat, hanem hosszú belső átalakulás. A színész először kívülről nézi a figurát, majd megpróbálja megérteni, aztán utánozni kezdi, később már használja a testét, a hangját, a képzeletét, végül pedig eljut oda, ahol a szerep elkezd önálló törvények szerint működni. A színész néha olyan döntést hoz a színpadon, amelyet tudatosan nem tervezett meg, mégis utólag érzi, ennek így kellett történnie. A partner egy másodperccel tovább néz, mint a próbán. A csend hirtelen hosszabb lesz. Egy mozdulatnak más hangsúlya születik, és a jelenet egyszer csak élni kezd. Ilyenkor a színész és a szerep között létrejön valami, amit talán nem is lehet teljesen elméleti fogalmakkal leírni. Valami különös bizalom. A színész bízik a figurában, bízik a partnerben, bízik abban, hogy nem kell minden pillanatban megmutatnia, mi az ő valódi lényege. És talán legfőképpen bízik abban, hogy a színpadon nem kell jónak lennie. Elég, ha igaz. Mert a szerep végső soron nem a színész virtuózitásából születik meg. A virtuózitás igazából eszköz. A technika feltétel. A tudás is szükséges, de a szerep akkor válik élővé, amikor a technikán átüt valami személyes és egyszeri, a színész jelenléte.

0: Kedves hallgatóink, ez itt az Olvasó Próba, a mai témánk a szerep megszületése. Vendégem egy negyedéves színművész hallgató, aki már most meglehetősen gazdag színházi tapasztalatokkal rendelkezik. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Márton Éva Izabellát, a Kaposvári Egyetem Rip-Rónai Művészeti Karának tanulóját, aki az egyetem színművészeti szakán Kéri Kitti és Urai Péter osztályában tanul. Korábban 2 évig Pál András osztályában tanult a Pesti Magyar Színi Akadémián. Kedves Éva, szeretettel köszöntelek, és először azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mikor érezted azt, hogy igazából számodra a színpad adja azt a világot, amelyen igazán otthon vagy?
1: Amikor talán elsőnek azt éreztem, hogy úgy otthon vagyok, és úgy, most ez úgy az enyém, az még a Pesti Magyarban volt, mikor másodéves voltam, és akkor Chicagót csináltunk, Pál András rendezte, akkor éreztem azt, hogy úgy szabadon lubickolok benne. Előtte meg, ami miatt ugye ezt a pályát választottam, az meg valami nagyon fura, ilyen ösztönös érzés volt, hogy nekem itt az utam. Ugye a szüleim ők egyáltalán nem ezzel foglalkoznak, és ezért ők ebben nem is nagyon hittek, hogy ebből talán úgy meg is lehet élni, meg ezt lehet tényleg úgy csinálni, de valami így belülről nagyon súgta, hogy nekem úgy ezt kell meg. Talán jó időben jó emberek vettek mindig körben.
0: Hány éves lehettél, amikor úgy elkezdett benned megfogalmazódni az, hogy neked talán színésznőnek kellene lenni?
1: Talán, amikor gimis voltam, és akkor az irodalom tanárom, ő mondta nekünk, hogy ő még annak idején ő színészként is dolgozott, és hát őtőle ugye hallottuk, ahogy a verseket mondta. Igen, nekem az volt az egyik ilyen meghatározó dolog, hogy ő valahogy úgy tartott irodalomórát, meg úgy mondott verset, hogy nem azt éreztem, hogy vers, meg hogy egy irodalomóra, hanem hogy itt valami történik. Szerintem igazából egy kisebb előadást tartott nekünk mindig. Balogh Tamásnak hívták. Ő volt talán az első, akinek el is mondtam, és akkor ő mesélt nekem róla.
0: Ez melyik gimnázium volt, és hol?
1: Szegeden, a Ságvári Endre gimnázium.
0: Negyedéves vagy, jó néhány szereped volt már. Említsünk meg ezek közül egy párat, és beszélj arról, hogy mi történik benned, amikor megkapsz egy szerepet, hogyan tudsz ezzel azonosulni, mi ennek a folyamata?
1: Így, hogy hallgató vagyok, úgy szerencsés vagyok, abból kifolyólag, hogy úgy játszhattam olyan szép, nagyobb szerepeket már, de azért még így nagyon nyitott vagyok arra, hogy még jöjjenek dolgok, meg szerepek. Talán az egyik legnagyobb szerep, amit játszottam, az idén volt a Csehovnak a Platonovjában Szofját játszottam. Ez a Szegedi Pince Színházban készült, de még játszottam a milyen nagyobb szerep a Kafkának az Átváltozás című darabjába, Gréta szerepét. Itt nem csináltam végig a próba folyamatot, hanem egy szerepátvétel volt. Így az átlényegüléssel kapcsolatban, amit tudok mondani, hogy ez a szerep megformálás, hogy talán az, hogy milyen típusú a szerep, az határozza meg. Hogy történik meg ez a munka folyamat benne, ez az alkotói folyamat.
0: Nézzük ezt így a gyakorlatban, hogy hogyan történik. Kiválaszt téged a rendező egy szerepre, mikor közlik ezt veled, mi történik az olvasópróbán, hogyan ismerkedsz a karakterrel.
1: Amint megtudom, hogy melyik darab, és hogy kit játszom, akkor elkezdek a darabnak utána nézni így egészében, hogy ez miről szól, mi a történet, és akkor utána, hogyha ez már úgy megvan a fejembe, akkor keresem meg azt, hogy a szereplő, akit majd kapok, vagy akit játszom, hogy ő mit csinál ebben, ő miért fontos az ő jelenléte, mit történik, hogyha ő belép ebbe a történetbe, mi változik meg, és valahogy a személyiségre, arra, hogy ő milyen személyiség lesz, vagy hát én milyen személyiség leszek, azt úgy hagyni szoktam. Sokszor mondják, vagy volt tanárom, aki mondta, hogy azért jó úgy előre kitalálni, hogy akkor mi van. Én ezeket általában úgy elhagyom, és igazából azt gondolom, hogy ezt úgy előre nem is lehet kitalálni, legalábbis nekem ez nem működik. Én azt szoktam megvárni, hogy jöjjön a rendelkező próba, és ott tudjam meg, nyilván úgy, hogy már van egy valamennyire egy szövegtudásom, vagy szövegismeretem, és hogy tudjam meg, hogy mikor, merre, hova megyek, próbálgassam, próbáljuk együtt ugye rendezővel, és akkor az egyszer csak majd a személyiséget is megszüli. Valahogy talán az, hogy mit cselekszik az ember, az mindig összefügg azzal, hogy milyen személyiség lesz, vagy milyenek a tulajdonságai. És akkor inkább ami bennem van, vagy amit mindig keresek, hogy a szövegnek mi a szándéka, hogy mit akarok vele, és akkor bízom abban, hogy a szerep az meg egyszer csak megformálódik ezáltal. Meg így egyszer csak meg tud az születni, hogy jeggyé váljak. Nagyon próbálok arra figyelni, hogy úgy tanuljak szöveget, hogy megfejtsem, hogy ezt miért mondja, és miért úgy. Én mondjuk így előadás előtt nem is nagyon szoktam átnézni a szöveget. Hogyha régen játszottunk egy előadást, akkor ezért úgy összemondom a kollégákkal, a színészekkel, de akkor is így szárazon próbálom, azért, mert igazából szerintem az, hogyha már megvan fejtve, hogy miért úgy fogalmazok valamit, és miért azokat a szavakat használom, akkor onnantól kezdve szerintem nem tudom elfelejteni, mert akkor mindennek tudom az okát, hogy én miért úgy mondom, és ezáltal talán már a szerep is így megszület.
0: Aha, tehát akkor ez a miért, amikor tudod az okát, hogy melyik szó miért pont ott hangzik el, melyik mondat miért úgy van megfogalmazva, ezek szerint ez benned a karaktert is ugye megérleli, rögtön megformálja?
1: Elkezd rajta dolgozni. Aha. Már, igen. És akkor persze ezekhez majd még így hozzájön az, hogy akkor milyen a testtartásom, hogy éppen van-e bármilyen olyan gesztikulációm, vagy egy olyan hangsúlyom, ami másmilyenem, mint a megszokott, vagy úgy eltér az átlagtól, de azt gondolom, hogy elsőnek nekem legalábbis mindig ez az első lépés, amit megteszek, és akkor a többi meg így tényleg így a cselekvés által majd úgy megszületik. Még ami még nagyon szokott érdekelni, de az meg én bennem az úgy van, hogy talán az már egy következő lépés egy próba folyamatban, az az, hogy mi történik mondjuk két mondat között. Mondjuk, hogyha az úgy egyben is van nekem, két mondat egymás után, amit elmondok, bennem mi történik, hogy miből születik meg az a második mondat, esetleg van-e közte szünet, ami olyan szünet, amit ugye meg lehet tölteni érzelemmel, vagy éppen játékkal, de azért ez válogatja az is, hogy milyen típusú a darab, amit éppen csinálok.
0: Csehov több nő alakját is eljátszottad már. Mit tanított neked Csehov a színészről, és mit az emberről?
1: Azt gondolom, hogy talán Csehovot játszani az egy nagyon, nagyon szerencsés helyzet, és talán nagyon jó helyzet. Én minden egyes alkalommal, elsőnek az egyetemen volt alkalmam játszani, ott három nővért csináltunk, mását játszottam, később pedig a Szegedi Pince Színházban volt. Talán ami nagyon fontos és nagyon jó tapasztalat az az, hogy azt gondolom, hogy Csehovnál valahogy úgy lehet játszani, mint egy filmforgatáson. És valahogy Csehovnak minden egyes témája, amivel foglalkozik az adott drámája, az a napjainkban is megmutatkozik. Ezáltal nagyon természetesen lehet, és nem is kell legtöbbször egy ilyen hatalmas díszlet, általában a legegyszerűbb dolgok, és talán tényleg ilyen nagyon egyszerűen lehet egyszer csak egy terembe egy Csehov darabot játszani.
0: Nekem is játszol egy darabomban, az Álmokfutó időkben a falu szépét alakítod. Hadd kérdezzem meg tőled, hogy ez a szerep számodra miért érdekes?
1: Ami miatt egy nagyon fontos szerep, az az, hogy talán egy ilyen szélsőséges helyzetben, amikor ez a darab játszódik, ebben a helyzetben megmutatni egy fiatalabb női sorsot. És emiatt talán így a nők helyzetét érzem, hogy megmutatja ez a szerep, és az, hogy milyen erős tud egy nő lenni egy ilyen helyzetben, és ugyanakkor meg mégis áldozattá tud válni, hiszen ő is ember, és hibázik, de közben azonban, hogy megmentse ő is a szeretteit.
0: Most melyik az a szerep, aminek a megformálására készülsz?
1: Kaposváron próbáljuk most az Ifjúság édes madarát, ezt Hargita Iván rendezi, ez még nemrég indult ez a próba folyamat, és itt Edna szerepét játszom.

Kedves hallgatóink, az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. Beszélgető partnerem volt Márton Éva Izabella, a Kaposvári Egyetem Riprónai Művészeti Karának hallgatója. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja Önöket, további szép napot kívánok!

0: Elhangzott Anton Reicha opusz 12-es D-dur kvartett 4 fuvolára című művének második tétele. Előadta Jean-Pierre Rampal, Maxence Lerieux, Alain Marion és Joseph Rampal.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Közélet című műsorunkat hallják Molnár András szerkesztésében, ezután a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
4: Közélet. Délelőtti magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején beszámolunk arról, hogy a Mi jelünk a kereszt címmel októberben a Miskolci Isteni Ige templomában megtekinthető Dávid Zsuzsanna festőművész kiállítása, majd a vietnámi származású napatya lesz a vendégünk, aki egy évtizede a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban tanít, és fél évig Afrikában teljesített szolgálatot, erről mesél majd. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Zsuzsanna, itt az Avason, az Isteni Ige templomában. Szervusz!
1: Szervusz, szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat is. Nagy öröm számomra, hogy a mai napon itt bemutathatom a műveimet. Ez mindig egy nagy megtiszteltetés egy művésznek, hogyha a templom belső terében lehet a kiállítás. Ez ugye mai napon Kis Szent Teréz napján, illetve a Szűzanya hónapjának az első napján fog megnyílni ez a kiállítás, ami Isten szolgálja Eszterházy Jánosnak az emlékét őrzi és próbálja továbbadni mindenki számára.
0: Milyen technikával alkotsz?
1: Régebben falfestészetben dolgoztam freskó technikával, és utána az akvarell áthozzam a legközelebb, úgyhogy a kiállítási anyag ezzel a technikával készült.
0: A kiállítás címe is beszédes.
1: Egy Eszterházy János által többször ismételt felhívás mondat, ami ma is nagyon fontos. Ezt választottam a kiállítás mottójául, a mi jelünk a kereszt.
0: A képek témájában is megjelenik ez a kereszt, ugye?
1: Igen, hát számomra egy nagy lelki utazás volt megismerni Eszterházy Jánosnak a lelkiségét, mártíromságát. Ezt a teológiai tanulmányaim alatt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen volt lehetőségem elmélyíteni, és hát valóban az ő élete tükrében ismertem fel azt, hogy milyen csodálatos, ha valaki Krisztus követőjévé válik, és az a mondat, hogy a mielünk a kereszt nem csupán egy mottó lett számára, hanem ő teljesen egyé tudott válni Krisztus keresztjével.
0: Mióta alkotsz? Gyerekkorod óta, gondolom.
1: Igen, gyerekkorom óta. Hát szüleim aztán támogattak abban is, hogy a hivatásomnak is ezt választhassam. Valamiféle küldetés tudatot biztos, hogy érezhettem, mert persze nem könnyű. De hát egy nagy ajándék tényleg, hogy az ember alkothat, és hát ezekkel az alkalmakkal ezt szeretném úgy hálaként is megosztani másokkal ennek az örömét.
0: Ez egy vándorkiállítás, tehát máshol is bemutattad már?
1: Igen, ez egy vándorkiállítás. Most, ha jól számolom, akkor ez a 26. helyszín, ahol bemutathatom. Most már 4 országban járt a kiállítás. Nagyon szorosan kötődik a Eszterházy János által a felvidéki magyarságnak a 20. századi történelméhez, sorsához, de ezáltal, illetve az ő személyes kötődései által és üzenete által a visegrádi országokat is összeköti, és van egy nagyon szép európai üzenete is, hogy hogyan tudunk kiengesztelődni, együtt élni, és hát a kereszténység üzenetében egy szebb világot élni közösen.
0: Mi fogott meg Eszterházy János életében és mártíromságában?
1: Hát nagyon sok minden, szóval még tényleg most már 10 éve, hogy megtörtént ez a vele való mélyebb megismerkedés, és hát azóta is új és új üzenetei is vannak, segítséget is jelent számomra, elsősorban a hitem útján ad kapaszkodókat. Nagyon fontos nekem a szakdolgozat címe is ez volt, hogy az ő világi hivatásában hogyan élte meg a kereszténységet, és hát ez borzasztó nehéz időszakban politikusként tette meg mindezt, szóval megint csak egy óriási ereje van számomra annak, hogy a közéletben hogyan tudta kovászként formálni azt a Istentől nagyon eltávolodott közéletet, amiben neki emiatt ugye harcolni is kellett, áldozatokat vállalni, és mindezt hogyan tudta szeretetből és tiszta lélekkel tenni, és később aztán az életét szeretetből ajándékként és a szenvedéseit felajánlva, hogyan vált Krisztus bértanújává.
0: Hogyan jelenik meg a képeken Eszterházy János?
1: A képeken persze olyan képi világgal igyekeztem dolgozni, ami az ő üzenetét, hogyha nem tudom mellette tolmácsolni, hogyha nem illusztrációként kezeljük ezeket a képeket, akkor is szimbólumokban hordozzanak üzenetet azok számára is, akik nem feltétlenül tudják kibontani ezt a történetet mögüle. Viszont a mai kiállítás alkalmával is egy alkotói tárlatvezetés keretében fogom bemutatni. Így lesz lehetőségem arra, hogy az általam ihletként kapott lelkiséget, Eszterházy János személyét bemutathassam.
0: Hány képet hoztál erre a tárlatra?
1: Ez 34 festményből áll most. Nagyon sok kép, tényleg keresztény szimbólumok, nyelvén például val arról, hogy Eszterházy Jánosnak is a szűzanyához való a fájdalom, a szűzanyával lévő kapcsolata hogyan segített. Vannak képek, amik az eukarisztiáról szólnak, hiszen ez is egy olyan dolog, ami az egész szenvedés történetében kiemelten fontos, hogy a csehszlovák börtönökben hogyan erősítettem meg őt az, hogy magához tudta venni a titkos szentmiséken, a cellákban, az szintén bebörtönzött paptestvérek, esetenként püspökök jó voltából az oltári szentséget, és sokszor éppen nála őrizték. Egy felvidéki atya úgy emlékezett rá, hogy járó szentségtartó volt közöttük, mert hogy őket motozták kimondottan azért, hogy megakadályozzák ezeket a titkos szentmiséket, és Eszterházy Jánosnál helyezték el ezeket a kis kenyérmorzsákat, és a legnagyobb méltósággal őrizte.
0: Ezek a történetek ihletet adtak akkor, és meg is jelenítetted őket, ugye?
1: Igen, igen, és hát a másik nagyon fontos dolog, ez már egy 21. századi történet, hogy halála után Eszterházy János hambait nem adták ki a családjának, tehát még holtában is úgymond féltek, ugye ez nem volt idegen az elnyomó hatalma kommunizmus szellemétől, hogy attól is féltek, hogy emlékhelye legyen, olyan hely, ahol az emberek összegyűlhetnek, és tovább éltetik azokat a gondolatokat a szabadságról, a szeretetről, amit ők elénk éltek. És hát 60 évig kellett arra várni, hogy Eszterházy János hamvai előkerüljenek, és örök nyugalomra legyenek helyezve a szülőföldjén. Ezt tudtuk is, hogy így szerette volna, hiszen az életét adta a szülőföldért, és nagyon szeretett volna legalább ott meghalni, és szerette volna, hogy ott legyen eltemetve. És hát 2017. szeptemberében Alsóbodokon, Zoboralján lett örök nyugalomra helyezve. Itt azóta egy zarándoközpont működik, a rákövetkezendő évben a lengyel érsekatya, aki ezt a szertartást vezette, elindította Eszterházy Jánosnak a boldoggá avatását, ez azóta is ugye folyamatban van. És hát az én személyes életemet is megváltoztatta, mert festőművészként dolgozhattam abba a kápolnába, aminek az altemplomába helyeztük el a hambait. Ismerhettem Paulis Boldizsárt, azt az embert, aki felvállalta azt, hogy eltemeti őt, tehát a saját birtokán építette ezt a gyönyörű kápolnát, ami ma már ugye zarándokhely. És éppen van 3 éve, hogy én anyaországból felvidékre érkeztem Petőfi Sándor ösztöndi program keretében. Az, amit addig ugye, tanítás mellett csináltam, az lett az elsődleges feladatom, hogy ugye, az ösztöndíjas munka során a Eszterházy János zarándokközpont munkáját segíthettem, illetve a boldogávatás folyamatát. Ez az ösztöndíj program ugye azóta véget ért, viszont én ott maradtam. Úgyhogy ezért is tényleg ez a nap is fontos számomra, hogy nagyon sok kegyelmet tapasztaltam meg Eszterházy János jó voltából.

0: David Zsuzsanna festőművésszel beszélgetünk a Mi jelünk a kereszt című kiállításán, ami ebben a hónapban megtekinthető Miskolcon az Isteni Ige templomában. Eszterházy János személye és élete szerinted mit üzen a fiatalságnak, az ifjúságnak?
1: Erről is hosszan tudnék igazából beszélni. 1942-ben például parlamenti képviselőként egyetlen magyar képviselője volt akkor a szlovák parlamentnek, és zsidó törvényről szavaztak. És hát ugye ez az a törvény volt, ami lehetővé tette a zsidóknak a haláltáborokba hurcolását, deportálását, és ő volt az egyetlen olyan képviselő, aki ezt a törvényt nem szavazta meg. Ez ugye akkoriban egy óriási bátorságról tett tanúságot, és ugyanakkor szerintem ma is arra hívja fel a figyelmünket, hogy ő úgy fogalmazott, hogy ez a törvény istentelen és embertelen, hogy ezt tartsuk szem előtt mindig, hogy ez a két mérce, ez mit jelent, hogy próbáljunk nem ártani, hanem ugye segíteni egymásnak, és hát vállalni is ezt a lelkiismereti szabadságot, akár akkor is, hogyha senki más nem áll mellénk, mert higgyük el, hogy mellénk fognak állni, hogy mi is a Jóisten oldalára állunk ezzel. És még egy olyan idézetet szeretnék mondani, amit ő a felvidéki magyarságnak mondott, és ez az volt, hogy szívünk, lelkünk nagy kincsét, Krisztus Urunkba vetett hitünket és nemzeti öntudatunkat ne tévesszük el szem elől egy pillanatra sem, mert ez az a két kincs, ami minden nehézségen átsegít. Megint csak nem egy olyan monologról van szó, amit ő csak mondott, hanem később a rengeteg megpróbáltatás, amit tényleg épp lélekkel átélt, az arról van, hogy valóban ez a recept, ez működik. Tehát próbáljuk meg ugye egymást szeretni, adott, hogy itt, mint magyar közösség, mi állunk a legközelebb egymáshoz, és mondjuk hitünk, az, ha ragaszkodunk, az át tud segíteni mindenen.
0: Ezek szerint csodás események is fűződnek a nevéhez?
1: Igen, itt majd szeretném elmondani, hogy amikor ő a gulágon raboskodott, akkor ugye ő is imádkozott szentekhez, boldogokhoz, és olyanokhoz is, akik nincsenek még boldogávatva, például Kaszap István, ugye itt egy jezsuita templomban vagyunk most, és hát ők is a család nagy tisztelője volt Kaszap Istvánnak, így a fogságban ismerjük az ima életét, és az egyik legfontosabb olyan fiatal szent volt, akihez fordult, és egy ima meghallgatásról számolt be az egyik levelében, mikor visszatért a Szovjetunióból, amiben azt írta le, hogy egy 19 éves fiú meggyógyult, a mellette levő rabkórházi ágyon feküdt ez a fiú élet-halál között, és kiszenterészhez és Kaszap Istvánhoz imádkozott egyszerre János testvérünk, mert ő is beteg volt, nagyon gyengének érezte magát, és hogy leírta, ugye a két fiatal abba bízott, hogy ők segítenek ebbe az imába, és ez a fiú a 9. napon meggyógyult. De vannak most már olyan ima meghallgatások is, amik arról tanúskodnak, hogy Eszterházy Jánosban is nagy segítőt kaptunk, testi gyógyulások is vannak, sok olyan tapasztalás, hogy a szentségek vételéhez vonzza az embereket, és hát ezért is szeretnénk, hogy minél többen megismerjék, hiszen ugye ő a feledésre is volt ítélve, és hát ezért azzal tudjuk segíteni igazából a egyházat, hogy ezeknek az embereknek, a vértanúknak, szenteknek a példáját felmutatjuk, és minden inkább törekszünk arra, hogy megismerhessük őket.
0: Hogyan készül egy David Zsuzsanna kép, tehát hogyan kezded az egész munkát, és mondd el a folyamatokat?
1: Ez a kiállítási anyag nagy része az úgy készült, hogy a szakdolgozatom ugye már megfogalmazódott, az nekem tényleg nagyon sok küzdelem, imádság is volt mögötte, és kértem persze Eszterházy János segítségét is, és ezért viszonylag könnyű volt képekként megformálni már ezt a kiállítási anyagot. Igyekeztem felhasználni olyan képanyagot, amiket ugye felkutattam, ami ahhoz a korszakhoz kötődik, vagy éppen az ő személyéhez, helyszínekhez, és ezeket egyfajta montásként beépíteni a képekbe, de az akvarelnek van egy olyan tulajdonsága, hogy van egyfajta áttetszősége, könnyedsége, ami igazából sokszor kontrasztban van ezzel a nagyon mély és komoly témával, de valahol ez az, ami viszont ugye az imádságos lelkületet igyekszik megnyitni, hogy másképp is tudjuk tekinteni ezt a szenvedéstörténetet, ahogy azt a vele raboskodók, vagy a ismerősök, rokonok, akik végigkísérték ezt az utat, megtapasztalták, hogy ez a léleknek egy nagyon szép győzelme, és hogy igazán felragyogott az ő életszentsége ezekbe a sötét időkben.
0: A színválasztás is szimbolikus. Ugye nagyon sok például kék, amennyit láttam most a képekből.
1: Hát igen, sokszor nem bírok magammal, és igazából minden színt felteszek a papírra, amik aztán ugye egymásba tetszenek, de valóban sok helyen megjelenik a kék, a szűzönya színe, de ugyanakkor a fény az, amit úgy sok helyen próbáltam megfesteni.
0: Több tucat helyszínen járt már ez a tárlat. Milyenek a visszajelzések? Milyen visszajelzéseket kaptál?
1: Nagyon fontos az, hogy ezek az alkalmak sokszor kapcsolódnak össze a boldogalvatásért ajánlott szentmisékkel, valamilyen fajta közös imádsággal, és hát Eszterházy János üzenetében, ami szintén nagyon érdekes, hogy közösséget teremt. Nem csak az én kiállításom ennek az eszköze, hanem nagyon sok mindenki mást is tettek rá sarkal, például rendszeresek a alsóbodokon is, ugye a boldogelvatásért ajánlott szentmisék ide, szinte minden alkalommal más atya érkezik, köztük persze felvidéki magyar atyák nagy számban, de szlovák és lengyel atyák is, anyaországból is zarándok csoportok, lelki gyakorlatok látogatják ezt a helyet. Vannak vidékek például az Ipoly mentén, ahol olyan fajta zarándokmisék vannak, hogy minden egyes mise más településen van, hol az Ipoly egyik oldalán, hol a másik oldalán. Ez is most már 5 éve zajlik. A Nemzeti Színházban színdarabot mutattak be több évadon keresztül Eszterházy Jánosról. Filmek készültek, rengeteg könyv, most egy drámakötet jelent meg, tehát még nagyon hosszan sorolhatnám, és hát a kiállításokban is ez nagyon szép élmény számomra, hogy nem egyszerű alkalmak, hanem valahogyan aztán ez egy olyan kötelékké válik.
0: Mennyi idő alatt készül el egy kép, és alkotsz jelenleg is?
1: Jelenleg is alkotok, igen, és legutóbb egy nagyon szép megbízásom volt, egy Minden Szentek oltár képet készíthettem a Kelenyei templomban, és hát most éppen lengyel kötetek jelennek meg, Eszterházy Jánosa és a testvérének, Eszterházy Lujzának az emlékiratai, ezekhez készítek borítókat, vers illusztrációkon dolgozok, tehát úgy persze próbálok folyamatosan alkotni, de azért az is valóban fontos, hogy olyan belső kényszer és késztetés is legyen, tehát ezt is úgy mindig figyelem és várom, hogy mi a feladatom.
0: Tehát akkor nem csak ilyen méretben dolgozol, mint ami most a kiállítás anyaga?
1: Igen, ezek kisebb méretű képek, ez a technikából adódik, de mivel freskó festészet világából jöttem, volt alkalmam ugye a templom maga belső terében is festeni, ott viszont a monumentális méretek voltak a jellemzőek, úgyhogy amikor mire van lehetőségem.
0: Meddig lesz látható itt a tárlat?
1: Október hónap folyamán végig, október 31-ig tart a kiállítás.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és gratulálok a képekhez.
1: Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Dávid Zsuzsanna festőművésszel beszélgettünk a Mi jelünk a kereszt címmel megnyitott kiállításáról, ami megtekinthető a Miskolci Isteni Ige templomában.

0: sok szeretettel köszöntöm ismét napatját a stúdióban, aki december környékén járt itt. Mesélj az afrikai utadról, merre jártál és milyen élményekkel gazdagodtál.
1: Igen, dicsőtessék Jézus Krisztus, üdvözlöm mindenkit újra. Tényleg, hogy most jöttem Afrikából, a Kongrottennek a Kenyából. Igen, ez nagyon-nagyon jó volt, rögtön mondhatnám. Igen.
0: A jezsuita rend által mentél ki Afrikába, ugye? Ez egy misszió, ez egy misszió.
1: Igen, azt nem csak misszióra mentem, hanem az a jezsuita formáció képzésben, ezt a terciának hívnak. És a tercia azt jelenti, hogy a harmadik próbaciának nevezik. Igen, azt a papszentelésem után a 2 vagy 3 év próba papként, és a tátosság újra hív bennünket valahova menni. És szívesen mentem Kenyába, ahol angol képzés van. Csak 6 vagy 7 hónapban ott laktam. Ez tényleg nagyon nemzetközi csoport. 14-en voltunk, és egy novis mester, és egy segítő atya. Igen, ott Nairobi-ban voltam.
0: Miért pont Afrika? Választhattok ilyenkor, vagy ez hogy működik?
1: Nagyon érdekes, hogy nem akartam oda menni, csak valahova angol képzésre. Például Fülöp-szigetre mehettem, vagy Amerikába, vagy Ausztráliába, és beszélgettem provinciálisammal, akkor András Attila mondta, hogy menj oda, az jó lesz neked, és engedelmesség miatt, akkor szívesen mentem. De most, hála Istennek, ott lettem. Annyira jó volt, igen, emberekkel, hát színest, vagy mondanám, fekete emberekkel találkoztam, teljesen más kultúra, mint vietnami kultúra, vagy magyar is, igen.
0: Fogunk erről még beszélgetni, hogy milyen nagy különbségek vannak a kultúrák között, de még először a fél évről, hogy hogyan telt, hol aludtatok, mit ettetek, milyen gyakran voltatok közösségben, ilyenekről mesélnek.
1: Igen, ezt Nairobi-ban, és a katolikus egyház elég erős, nemzetközi egyház. Hát ott nem csak jezsuiták vannak, hát sok rend van ott, akkor ott a szolgálnak embereket. Ott van tercia ház, vagy óriási területen laktunk, és akkor ott is van lelkigyakorlatos ház, a jezsuiták közösség, és külön épületben laktunk, igen, 16-an voltunk ott, hát mit ettünk? Hát persze nem gulyáslevet, hanem nemzeti ételt ettünk, húst, vagy tényleg kevés volt a leves, ezért az kicsit nehéz volt nekem. Igen. Számomra ez nagyon finom volt, ha ott, igen, örömmel, abszolút semmi gond, és ha kicsit nehéz volt, a kevés kávé, igen, ott csak Afrika teát isznak, és hát hála Istennek, ott itt volt kávé.
0: Főzöl? Még emlékszem, decemberben beszélgettünk erről, hogy szoktál főzni.
1: Igen, nagyon szeretek főzni, és hát

0: fiatalokkal, ugye?
1: Igen.
0: Tanítottál, tehát a főzést tanítottad, ez volt a munka, vagy más is?
1: Hetente csak egy vagy két órán volt, a főzést tanítottam, akik főiskolában igazából. Egy kis csoport, akik szeretnek dolgozni a konyhában, vagy hotelban, igen, nem csak főzésről volt szó, hanem szolgálatról is. Hogyan szolgálhatunk az asztalnál kedvesen, és többi. És mellette akkor a gyerekekkel találkoztam, és hát egy nővéreknél voltam, majd egy hónapig, és tehát velük beszélgettem, és azt mondanám, hogy nagyon érdekes, rögtön mondhatnám, a szegénységről van szó.
0: Mély szegénység környékén voltatok akkor, úgy meg ezzel foglalkoztatok ott. Mivel foglalkoznak az emberek, vagy mit dolgoznak?
1: Azt láttam, hogy elég sok területen lehet dolgozni, a munka, kézi munka. Például az a Karanban, ez a sok gazdag intézmény, akkor jönnek hozzánk, vagy valahova kezdi takarítani. Ez a nénik, vagy fiatalok. És azt néha láttam, hogy ahol voltam, és a gyárnok is vannak ott, akkor épületet dolgoznak, fiatalok. És vagy a piacon voltam, lehet látni, hogy jönnek-mennek dolgozni. És a mezőnben is dolgoznak. A kézi munka, az komoly. Azt láttam, hogy sajnálom, vagy elég sok fiatal ott van, és azonban kevés munkájuk. És ebben a helyzetben a fiatalok számára egy kicsit nehéz. Ezért hát állam vagy egyház most segíthettünk valamilyen munkát adni nekik.
0: Mit főztetek, mit tanítottál, melyik konyhát tanítottad például?
1: Hát milyen? Például ott ugye indiai hát menüt bemutattam nekik, és néha vietnámi étkezés is tanítottam, és az európai olasz spagettit, vagy gulyáslevest, akkor azt tudtam bemutatni nekik, és igen, a főzés után akkor ettünk együtt.
0: Nehéz a nyelv, ahol jártál, a kenyai?
1: Hát hála Istennek, ott hivatalos angol. Igen, angolul
0: beszélni. Tanultál azért néhány szót? Tanultál helyi szavakat?
1: Hát sajnos nem. És azért, mert nem csak egy nyelvük van, hanem több. Igen, kis helyi nyelvük van, amelyek szerintem nehezek számomra. Igen.
0: Milyen ételeket kóstoltál? Volt valami speciális, amit még életedben nem ettél, és nagyon jó volt, hogy megkóstolhattad?
1: Hát igen, ott a csoma, rögtön emlékszem a csomarra, az jelenti a hús, és sült hús, a grill hús. Ez bárhova lehet látni, vagy lehet kapni. Ez nagyon speciális. A bárány, vagy a disznó, vagy marha hús, az nagyon népszerű. Hát számomra az nagyon finom. Igen, finom volt, szerettem.

0: Mi volt a legnagyobb élményed kint?
1: Az a legjobb számomra, az rögtön a szegénységről van szó. Emberekkel találkoztam, sajnálom, hogy annyira szegénység helyzetben élnek, és csak láttam, nem tudtam segíteni. De azt láttam valódi szegénységet. Igen, és most értem, hogy hogyan élünk itt. Hála Istennek Magyarországon, vagy Európában elég jó helyeztünk van. Hát csak élünk hálával. Szeretnék mondani, hogy tényleg az ott szenvednek a szegénység miatt. Igen. És azt láttam, ez a legérdekesebb számomra. Fizikai a szegénység.
0: Tehát itt Magyarországon nem tapasztaltad azt a közelét sem a szegénységnek?
1: Hát azt tapasztaltam is, és például cigányok, a romaioknál voltam többször, és vagy a szegény emberekkel találkoztam, de nem annyira a szegényebb, mint ott. Igen, ott. Egy példát mondok nektek, hogy egy iskolában dolgoztam, egy nővé jött hozzám, azt mondta nekem, hogy a napatya hónap főzök 400 gyereknek. Tudod, mennyibe kerül? Mennyibe a forintba? Csak 30.000 forintba. Igen, ez nagyon olcsó, az a hús nélkül. Azt jelenti, hogy hát a kukoricát főztek nekik, és kis zöldséggel eztek ott, nagyon alapvető. Iskolában nem csak oktatásról van szó, hanem étkezésről is. Igen, csak egyszer lehet kapni iskolában. Sokat eztek, és hát meglöpettem az, hogy miért sokat eztek, kérdeztem valakitől. Azt mondta, hogy hát sajnos nem lesz vacsorájuk. Ha lesz, akkor kevés. És következő napon újra kaphatnak. Igen, ez a iskolában történik. Igen, ez egy nagyon érdekes számomra.
0: Beszéljünk a hitéletről, hogyan élik meg a hitüket kint, mit tapasztaltál? Tehát a sztereotípiákban azért ilyen ünneplősebb, vagy énekesebb, mozgékonyabb szentmiség szertartások vannak. Ez mit tudsz ebből ott
1: Igen,
0: meg?
1: Igen, ezt a papként nagyon szívesen mesélni önöknek, vagy nektek, de először egy könyvet szeretnék bemutatni, szerintem ez régi könyve, szerintem ismeritek a könyvet, ez a címe, Kedves Ferenc pápa, elég sok nemzetközi gyerek kérdezte Ferenc pápától, hogy külön-külön téma, benne is van hitről van szó, és te most kicsit kis játékokat, te vagy a kis fiú, és én pedig a Ferenc pápa majd akkor megnézzük, hogy...
0: Kedves Ferenc pápa, miért van olyan sok szegény és éhező ember? Ahogyan Isten enni adott 5000 embernek, tudna a szegény embereken is segíteni? Szeretettel, Terrytől.
1: Igen, igen, meg tudja tenni Terry. És meg is teszi, abban az időben Jézus tanítványainak adta oda a kenyeret, hogy osszák szét a nép között. Ha Jézus tanítványai nem osztották volna szét a kenyeret, a tömeg tovább érhezett volna. Tudod, a világon mindenki számára van elég kenyér. Az igazi probléma az, ha valaki nem osztja meg másokkal, nem osztja szét. A probléma tehát nem Jézussal van, hanem az önző emberekkel, akik mindent magunknak akarnak megtartani, és semmit nem akarnak megosztani másokkal. Ezekkel az emberekkel szemben Jézus nagyon szigorú. Meg kell tanulnunk megosztani másokkal a javainkat, az ételünket. Így mindenkinek jut majd elegendő, és mindnyájan boldogok leszünk, Ferenc pápa. Ugye milyen szép válasza? Hát igen, ez a hit, rögtön mondanám, hogy segíthetünk boldogan élni, akár a gazdag helyzetben, vagy a szegénységben. Igen, az ott is láttam, vasárnapon járnak templomba. Nagyon türelmesen misésznek ott. Talán hallottál, hogy az afrikai vagy kenyai mise annyira hosszú. A legrövidebb vasárnapi mise 2 órát vagy 3 órát tartott. Igen, ebben a szent misében hát tánc is van. Hát hosszú sok tánc. A tánc számukra annyira fontos. Imáról van szó, vagy közösségről. és a prédikáció, aztán néha számomra kicsit hosszú volt, de az fontos a plébánosnak, hogy magyarázni nekik, mert vasárnaponok, hogy jönnek szívesen meghallgatni az, mit jelent. És hát a közösség, a találkozás is benne is van. Ezért kicsit hosszabb szentmise, mint nálunk.
0: A templomokat hogy képzeljük el? Volt templom építve, épített templom, vagy?
1: Igen, hát teljesen más, mint európai, amerikai templom. Példát mondok nektek, hogy valaki hívott engem, napatya, gyere templomban menni, misézni. Oké, rendben van, mentem oda, a faluba, ez nem templom. A szó az templomnak hívnak, de inkább a ház. Nagyon egyszerű ház, majd ha videóban akkor lehet látni a képet, igen. Inkább a ház, egyszerű ház, vagy erdőben lehet, nagyon egyszerű. Igen, valamikor valahol ez van rendes bazilika például, ez a szép templom, de nem nagyon gyönyörű, szép, óriási dolog, mint Európában. Igen, ez a templom.
0: Melyik korosztály, vagy minden korosztály jár templomba? Mi a tapasztalatod?
1: Azt láttam, hogy asszonyok, gyerekek, igen, az vannak elég sok, azért, mert ott sok gyerekük van. Akikkel találkoztam, hát 4, 5, 7 gyerekük van. Igen, vasárnapi misére járnak akkor gyerekekkel. Illetve az nagyon izgalmas a templom. Igen, a fiatalok, ezt látom, és járnak oda, és a tánc, vagy zene nagyon segíthet őket csatlakozni a szentmiséhez.
0: Barátságokat szereztél ott?
1: Még egyszer.
0: Helyiekkel szereztél ott barátságokat, új barátokat?
1: Hát...
0: Van, akivel például tartod a kapcsolatot a mai napig?
1: Nekem? Aha. Hát nem sokat beszélgettem velük, mert csak misére mentem, és rengeteg emberekkel rögtön találkoztam, hát azt mondanám, hogy nem volt barátom ott.
0: De sokan jártak ezek szerint misére, tele volt a templom, az épület,
1: igen,
0: akkor
1: igen.
0: A lakosság egy nagy része vallásos, mondhatjuk, tehát katolikus.
1: Az a katolikus, ugye az Kenyában 50 millió lakosság van. Benne akkor 80% a keresztény, csak 20% katolikus. Igen, protestán is van, Anglián is van, és hát katolikus rész, járnak, láttam ezt. Hát ma tele volt a templomban.

0: Beszéljünk a szegénység formáiról, amiket kint tapasztaltál, és arról is, hogy hogyan élték meg ezt, hogyan élik meg a mindennapokban ezt a mély szegénységet, a kilátástalanságot.
1: Igen, hát nyilván, hogy ahova mentünk, vagy mentem, ez a legszegényebb helyre. Igen, láttam a szlám. A szlám az a falu, vagy a rész a legszegényebb. És a nagyon egyszerű házban laknak, és a kis házban nem csak egy család, hanem kettő vagy három család együtt laknak. És a napon akkor mennek a főnök dolgozni, vagy pénzt keresni, a gyerekek akkor járnak iskolában. Igen. Azt láttam, hogy tényleg ez a könyvben, amit hallgattuk, ezt a egyházt most megoszák a kenyeret a gyerekeknek iskolában, vagy a társadalmi problémát próbálnak megoldani. És a hála Istennek az egyház elég jó működik ott. Igen, akár Európából, vagy Amerikából mennek, jönnek oda segíteni. Nagyon türelmesen ebben a helyzetben. Nem egy év után megoldjuk, hanem hát több év után. És a szegély nem csak egy ok van, nem csak érkezésről van szó, hanem víz, hanem a politikai ok, vagy korrupció, vagy társadalom miatt, igen, vagy sok gyerek, vagy fiatalok miatt, igen.
0: Közbiztonsággal mi a helyzet? Voltál veszélyben, vagy érezted úgy, hogy nem biztonságos?
1: De nálunk biztonságos volt, hála Istennek, de a házban láttam nagyon bizatalan, és ugye ez nincs, nem elég ételük, és hát a vécér például, ez a kevés, ez a kis házban együtt laknak, nagyon alapvetően ének, és ott, igen. Gyógyszer kevés. Valamilyen betegség jön, sajnos akkor nem elég a gyógyszer.
0: A fiataloknak van olyan perspektívája, hogy tanuljanak, tovább tanuljanak, és akár egyetemre menjenek? Tehát ilyen szempontból például fizetős, gondolom, a felsőoktatás.
1: Igen, ott. Sajnos ott minden diáknak vagy fiataloknak kell fizetni oktatásért. Valakinek nincsen pénze, akkor nem mehet tovább a képzésre, egyetemre.
0: És gondolom drága.
1: Drága, igen. Ha valakinek van, igen, lehet, de hát elég sok fiatal, igen, ezt oktatás után haza lesz munkájuk, vagy nem? Igen, az a következő kérdésük. Igen, azt láttam, hogy elég sok fiatal nem tovább járni. Ahol voltam főiskolában, akiket tanítottam fűzést, és hát jönnek hozzánk tanulni, és nincs pénzük. Igen, nekük is nehéz, iskolá számára is nehéz. De iskolában, ha kevés pénz, akkor nincs dolog, amit bemutatunk nekik, hogyan főzni, vagy hogyan tanulni. Ebben a helyzetben azt látom, hogy kicsit nehéz a kreativitás. Igen, ezt a hát gondolkodás nagyon gyenge. Igen.
0: És mennyire jellemző az elvándorlás? Tehát, hogy azt tapasztalják, hogy a fiatalok ott hagyják a szülőhelyüket, és keresnek máshol jobb lehetőségeket?
1: Ebben a helyzetben és jönnek Kenyába, Dél-Szudánból, vagy a Szomáliából, és az a káosz volt ott. De Afrikában, Kenyában szegény ország, de kicsit gazdagabb, mint más országok. És jöttek Kenyába egy kicsit káosz, és azt jelenti, hogy a kevés munkájuk. Igen, azt ott láttam. Többször mentünk kintre, ez a utca szélén láttam a fiatalokat. Hát csak öt ülnek, beszélgetnek, és nincs munkájuk naponta. Ezt kérdeztem, hogy hát hogyan élnek. Igen, ez a nagy-nagy téma. És igen.
0: Mit mondtak?
1: Hát az állam tovább próbálja segíteni őket, vagy egyház is, de Az nagyon nehéz, igen, igen.
0: Mi az, ami hiányozni fog ebből a fél évből, ami úgy szívesen gondolsz rá, és hiányozni fog itt Miskolcon?
1: Azért mondtam, a iskolában, Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumban dolgozom. Nagyon hálás vagyok, hogyha újra jövök ide, Miskolcra, dolgozom. Hát ahol, hála Istennek, jó hely van. Igen. Szoktam mondani a diákainknak, hogy na figyeljetek, itt tanultok, az a jó hely. Oké, ajándékot kaptunk Istentől, vagy emberektől. Hálával tanultok. Ugyanazt mondtam magamnak, hogy hálával dolgozom itt. És Miskolcon szívesen szolgálok embereket. Hát Afrikában, ahol szegény van, akkor most itt dolgozom. Tényleg, hát szívesen hálával dolgozom. Ez az egyik fontosabb üzenetem magamnak vagy a diákoknak. Ha mentek oda, ahol messzire, ahol szegény, ha jövünk vissza, tényleg hálával tudunk élni. Ugye hála Istennek kenyerünk van, ételünk van, vagy hát nem túl gazdagok vagyunk, hanem ha tudunk dolgozni, tudunk segíteni ezt másnak. És ha ebben nehezebben tudunk fejlődni, igen, ezt a gyerekeknek ezt tudunk segíteni. Azt láttam, igen. A papként persze tudunk szívesen imádkozni értük szegényekért, és imával, vagy hálával, az valamit tudunk kézzel segíteni, konkrét helyen, iskolában, vagy munkahelyen, ahol vagyunk. Igen.
0: Na, Patya, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszönöm ezeket az afrikai élményeket, amikről beszámoltál nekünk.
1: Hát meg ezt nagyon köszönöm szépen lehetőséget. Tényleg ezt nagyon hálás vagyok. Itt tudunk beszélgetni, vagy bemutatom valamit, kevéset, vagy többet Afrikáról, vagy Kenyáról. És tényleg ez a Isten ott is van, itt is van, igen, otthon, és kérem szépen, hogy imádkozzatok érettem, vagy egymásért imádkozzunk. Hát Isten, ne felejtsük el, hogy Isten mindig működik bennünk, akár ott, akár itt, akkor meg ezt köszönöm szépen.
2: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Dávid Zsuzsanna festőművésszel beszélgettünk, Mielőnk a kereszt című terlatáról, majd a vietnámi származású Napatya volt a vendégünk, aki fél éves afrikai missziójáról mesélt. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

arcodat keresem, Uram Istenem. Taníts engem, miképpen keresselek, és hol talállak. Te alkottál, Uram, és újjá alkottál. Ami bennem jó, az mind te tőled van. Mégsem ismerlek még igazán. Képedre és hasonlatosságodra alkottál, hogy képes legyek rád gondolni, és téged szeretni. Önts szívünkbe a szeretetet, azt a szeretetet, mely hozzánk való szeretetetből forrásozik, hadd tudjunk másokat úgy szeretni, mint

0: Mai összeállításunk munkatársai Molnár András, Somosvári Eszter Anna és Túri Sarolta nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Andreas Vollenweider felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra. Következik a templom térkép.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A fővárosi levéltár épületében beszélgetek egy levéltárossal, Bíró Aurellal, aki a Magyar Szentföldről tartott előadást itt a levéltár épületében, egy kis konferencia keretében, amely egy mesés hely, aki nem járt még ott, ajánlom, a Hűvösföldbe menjen el, egy félbe maradt vállalkozás. Kedves Aurél, a Katolikus Rádió hallgatói számára elevenítsd fel azt a kort, amelyben szerették volna a Szentföldet Magyarországon megjeleníteni, ferenceseknek hivatása, a Szentföld őrzése és népszerűsítése. Ebbe illett bele ez a torzó.
4: Igen, Majsa Imor atyának volt ez az ötlete, hogy Budapesten megvalósítsa ezt a épületkomplexumot, hiszen nem csak egy templomról és a köré épített kápolnákról van szó, hanem egy szentföldi múzeumról, egy fiúárvaházról, kultúrházról és egyéb melléképületekről. Volt, amiről csak terv volt, egy kultúrház, egy külön nagy kultúrház, egy külön nagy zarándokház, de sajnos a II. Világháború ugye közbeszólt. Az egész körülbelül onnan indul, hogy Majsa Imor atya számtalan szó járt a Szentföldön, és az volt az elképzelése, mivel számos magyar zarándok, vagy több magyar zarándok nem tudott eljutni, hiszen abban az időben, a 30-as években járunk, gyakorlatilag sem anyagilag, sem pedig a politikai helyzet nem tette azt elérhetővé, hogy ők eljussanak-e távoli helyre. És akkor a különböző kápolnákon keresztül, ugye Szűzanya és a Jézus életét bemutatva, mutatta volna be ezt az egészet itt Budapesten. Az elképzelés kezdetben az volt, hogy a Veronika kápolna mellé, köré építik föl ezt a hatalmas nagy vállalkozást.
3: Ez a Rózsadombon van, illetve volt. Egy kálvária ment föl az országúti ferencesektől, a Margit körútról, a Rózsadombra, és annak az egyik állomása volt ez a Veronika kápolna.
4: Így van. Rimanóczi Gyula készített néhány tervet. Valószínűleg a hely hiánya, vagy egyéb okok oda vezettek, hogy ezt elvetették, és 1936-ban megvásárolták Hűvösvölgyben először egy telket. Ez a Heinrich István utca 5-ös számú telek. Aki jár ki a Hűvösvölgybe, akkor még 83-as villamosnak hívták, de majd 56-os, azt tudja, hogy miről beszélek. Ebben az időben villaépületek, nagypolgári villaépületek álltak itt, és ez volt az egyik a sok közül ebben az utcában, és itt rögtön már egy zárda, egy szentföldi múzeumot hoznak létre, ami a Szentföldnek a népszerűsítésére szolgált, hogy hogy nézett ki, számtalan tárgyat hoztak el, gyakorlatilag a mahart segítségével, ilyen ládányi anyagokat becsomagolva, ezek lehettek egyszerű vízvezetékrendszer darabok, vagy másolatok, szobormásolatok például, vagy feszületek, festmények, tehát bármi, ami a Szentföldre utalt. Azt ide elhozták Budapestre, és ebben az épületben volt először egy nyilvános kápolna, tehát a helyiek úgymond még misére is járhattak, zarándokutakat szerveztek ide, ne felejtsük el, hogy innen közel van Remete, vagy Budakeszi, tehát egyfajta közbeenső állomása volt a híveknek.
3: És Makkos Mária.
4: Meg Makkos Mária, és ráadásul ugye a Margit körúton volt ugye a rendház. Tehát akár, aki jó fizikumú volt, még gyalog is megtehette ezt az utat.
3: És hát már akkor a Pasari Rimanóczit említetted, hogy ő tervezte először, hát a Pasari templomot is Rimanóczi, ekkor már áll a templom.
4: Így van. És tehát talán azt még ki lehetne ezt az egészet azzal egészíteni, hogy gyakorlatilag a A 1919 és 45 közötti időszak, hát Magyarországon, legalábbis Budapesten egyfajta ilyen katolikus megújulás történik, hiszen számos rendház, számos kápolna, ezek a mamut plébániákat ugye felszabdalják, és sokkal élhetőbb, sokkal szellősebb, kisebb plébániák jönnek létre, és valószínű, hogy ebbe valahogy ez is beleillett, sőt fontos volt, mert a híveket, a lelki életét azért valakinek el kellett látni.
5: És ehhez még hozzátenném a két világháború között a Kapisztrán rendtartomány, amelynek tagja volt Majsai Mór, rengeteg életképes kezdeményezést indított útjára, kínai misszió, Kapisztrán nyomda, Vácott, amerikai-magyar misszió, magyar plébániákon, és hát mellette a Szentföld. És Majsai Mór, a minden rendtartománynak van egy szentföldi komisszárja a ferenceseknél, aki hát népszerűsíti a Szentföldet hivatásszerűen, ezért jutott el többször Majsai Mór a Szentföldre, és hozta haza a gondolatot.
4: Így van, és menet közben számos jótevőt szerzett magának, akik anyagilag is támogatták ezt a gondolatot, mert ez az telek, ez az ötös számú telek, ez hamar kiderült, hogy ez kinőtte azt az elképzelést, amit itt szerettek volna megvalósítani, és hamarosan megvették egy évre rá, tehát 1937-ben a hármas számú ingatlant. Itt is állt egy kisebb épület, melléképületekkel, és akkor itt szépen bizonyos funkciókat áttettek a mellette lévő épületbe, valamint 1939-ben a Heinrich István utca 1-es számú saroktelket is megszerezték. Ez korábban egy alapítványnak a tulajdonában volt, itt gyermek szanatórium üzemelt. Az atyák gyakorlatilag ezt átvették.
5: Gyerekestől.
4: 10-12 főt tudtak itt nevelni. Ez egy, itt lesz a Szent Antal fiúárvaház, nyomdát hoznak létre, kötészetet hoznak létre, és emellett a nagy épületben, a nagy polgári épületben lesz maga a rendház, itt lesz a rendfőnöknek a szállása, ide hozzák át a kápolnát, ami szintén továbbra is nyilvános lesz. Az oltár viszont a Szentföldről való. Ezt is egyébként már a szent év idején itt van Budapesten, tehát ne felejtsük.
5: Tehát a 25-ös szent év idején.
4: 1938-as szent év idején.
5: Az az eukarisztikus kongresszus és a Szent István év.
4: Így van, tehát egy dupla szent évről beszélünk, és ez sikerült ugye megszerezni. Egyébként számos márványlapot is, tehát 12. századi, úgymond kidobott márványlapokat és oszlopokat hoznak el, és építik be ebbe a templomba. A templom gyakorlatilag az ötös és a hármas számú telken lesz, valahol középen, hiszen mellett közben egyesítik ezt a telekrészt. Így egy hatalmas nagy komplexum jön létre, egy egybefüggő, átjárható komplexum jön létre, és ez a gondolat lesz majd a megváltás temploma, és ehhez sikerül megnyerni Molnár Farkas építészt, aki ugye a magyar Bauhaus egyik jeles képviselője. Van egy csavar ebben az egészben, hiszen tudjuk, hogy milyen volt az építésznek a korábbi beállítottsága. Egyébként ez a büntetőper, ez itt található a levéltárunkban. Izgatásért ítélték el, aztán valami folytán Majsai Mór atya hatására mindenképpen valószínűleg a vallását ugye elkezdte gyakorolni, kiment a Szentföldre, és rajzokat készített ezekről a kápolnákról. Ugye 21 oldalsó kápolnáról van szó, ezek, illetve nagy része igen oldalt helyezik el, vagy az emeleten. És ez megvan egyébként, tehát ezeket sikerült szintén beszkennelni, és a következő évek folyamán, tehát 1938 és 42 között folyamatosan készülnek a tervek, a terv módosítások, úgy, hogy közben a megépülés előtt álló templom köré először ezeket a kápolnákat építik meg, és ugye az elsők a sorban a Máriás kápolnák, és azt kell tudni, hogy folyamatosan pénzszűkében vannak. A híveknek az adományai nagyon fontosak, nagyon sok látogató jön, megvannak ezek a könyvek, és legalább 6-7 ilyen könyvről beszélünk.
5: De ezek a Ferences levéltárban vannak, gondolom.
4: Igen, a Ferences levéltárban vannak, ahol szépen dokumentálva van, az elsőtől gyakorlatilag az utolsó, igen, kb. 1950-51-ig, amíg ugye itt lehetett nagyjából bejárni, bejönni, azoknak a híveknek, egyesületeknek, de itt járt Meszlényi Zoltán és Mindszenty József hercegprímásunk is, tehát a nagy nevek is jelen voltak, sőt Mindszenty az egyik kápolnát fel is szenteli. 10 kápolna készül el, ebből 7 teljesen, ezek nagy részét a Zadravec püspök atya szenteli föl.
5: Aki egyébként 51-ben Paskai László későbbi bíborost is szentelte. Ez volt talán az utolsó egyházi aktus, és utána besokaltak a komoristák.
4: Ráadásul itt a templomban. Tehát ezt itt történik meg titokban, nem csak ő, további 2 társát is itt szenteli pappá. És gyakorlatilag a második világháborúig, ha így is, úgy is, de folyamatos a munka, egyedül a front az, ami megakasztja. Egyébként a második világháborúban nem igazán kap bombatalálatot, inkább a repeszek, amik az ablakokat, vagy az üvegekben esetleg a tetőzetet maga a nyomás levihette. És még az azt következendő rövid időszakban is, amikor a kommunisták megjelennek, először gyakorlatilag olyan nagyon nagy, idézőjelben mondom, olyan nagyon nagy kárt nem tesznek, csak annyit, hogy a félkésztetőt gyakorlatilag leszereltetik, és elviszik egy másik építkezésre. Ezért a tető sajnos nem valósul meg, és ez azért fontos, mert folyamatos az ázás. Tehát ekkor még azért hideg telek voltak, meleg nyarak voltak, és ez az épület, mivel nem épül, nem fejeződik be, ez gyakorlatilag azóta ázik ez a belső rész.
5: De neked munkahelyed is volt.
4: Így van, így van. Tehát még azért nem menjünk ennyibe előre. Azt kell tudni, hogy további szakrális dolgokat is építenek. Itt lesz egy feszület, lesz egy názáreti kút, szintén Molnár Farkasnak a tervei alapján, és lesz egy lurdi kápolna. Ez is óriási tömeg előtt szentelik föl. És ahogy elérünk a 40-es évek végére, tehát itt már azért nincsenek szerzetesrend, gyakorlatilag ugye beszántják a szerzetesrendek nagy részét, az iskoláikat, a rendházaikat, már ők is civilben vannak, és folyamatos a lehallgatás. Tehát ott a kápolnában és a kertben van, aki mindig jelent a párt részéről, és azt is leírják, hogy gyakorlatilag a munkások azok, akik itt jelen vannak, és ők is bizony szídják azt az új hatalmat, amiben egyébként a kommunisták nagyon bíztak, hogy majd a mi munkásaink, hát nem, ők is tudták, hogy miről szól ez az egész. Valószínű, hogy ez volt az a végső lökés, amikor elhatározták, hogy na, akkor most itt pontot tesz a kommunista rezsim ezen a részen, és hát kitaláltak egy koncepciós eljárást, gyakorlatilag megszállták ezeket az épületeket, és olyan rágalmakkal, hogy itt aranyakat tároltak, élelmiszert, főleg húsokat, tehát hogy tiltott vágás, ugye ez a vád. Ez egyik sem volt igaz, mert ezek az aranyak arra szolgáltak, amit a hívek adtak, hogy a templom építését folytassák, és ez a rengeteg élelmiszer arra szolgált, hogy a környék szegényeit élelemmel ellássák. És akkor jött ugye az, hogy na akkor innentől bezártak mindent, a fiú otthont ugye azt is bezáratták, de a fiúk elszöktek, ők nem akartak állami árvaházba kerülni, az agyákat pedig ugye szétszórták. És ekkortól számítjuk azt a időszakot, amikor elkezd pusztulni minden, hiszen a kert is folyamatosan pusztult. Tehát nem igazán volt gazdája egészen addig az épületnek, amíg a fővárosi levéltár ezt használatba nem kapta meg.
5: Hányban?
4: 1977-ben jön a használatba vételi engedély.
5: Tehát ez 2,5 évtized végül is,
4: van,
5: amikor
4: van.
5: Pusztul. Még azt mondjuk el, mert a hallgatók nem mindenki járt ott, meg nem is lehet nagyon bejutni, tehát most is állnak a falak. Ez a 21 pár kápolna, ezt úgy kell képzelni,
3: elképzelni, mint egy ovális alaprajzú, vagy köralaprajzú nagy bazilika, amelynek a mellékoltárai a fal mellett füzérben sorakoznak jobbra-balra körbe. Tehát nem önálló kápolna épületek voltak ezek nagyrészt, hanem egy egységes nagy bazilika mellékkápolnái.
4: Így van, tehát ez a 21 kápolna, ez pontosan ugye ezért kapta a megváltás titulust is. Egyébként volt olyan elképzelés, hogy nem 21, hanem 23, további két ferences szentnek is akartak egy-egy kápolnát a bejárat mellett jobban.
3: Szent Antal és Szent Ferenc.
4: Így van. Egyébként az valószínű, hogy a külső falakat is az ő szobraik díszítették. Tehát Ferenc.
3: Ez úgy illik.
4: Így van. Vannak tereprendezési és egyéb átépítési tervanyagok, amik ezt bizonyítják, hogy egy hatalmas nagy harangtorony is épült volna, de hát, mint tudjuk, ez nem valósult meg. Na most visszatérve a 77-es dátumhoz, tehát amikor gyakorlatilag sikerült tisztázni ezt a helyzetet, hiszen korábban egy-két szocialista üzemisítő helyet kapott, és hát ők is lelakták. És a levéltár beköltözésével sok minden változott. Egyrészt nem csak maga az épület állapotát sikerül valamilyen módon rendbe tenni, megállítani a kápolnák beázásai, átalakítják azokat a részeket, valamiket kibontanak, valamit befalaznak, raktárépületek, munkaszobák jönnek létre, és a kert is rendezetté válik, ismét lehet látni a Zombori Ödön által itt elültetett olimpiai tölgyfaágat, ami 36-ban lett itt elültetve, a mai napig egyébként itt található, védett a fa is, ahogy az épület és a telek is, tehát ezt is meg lehet nézni ebben a nagy dzsungelben, amit most ott látunk. És gyakorlatilag én ebbe az épületben kezdtem el dolgozni 1997-ben.
3: Milyen érzés volt? Mikor tudtad meg, hogy ez mi volt a munkahelyed? Mert a fővárosi levéltár szükségmegoldásként a Szent István Bazilika altemplomában volt egy részlege itt a Magyar Szentföldön, tehát számos külső helyszínen működtetek, és te pont oda kerültél.
4: Igen, tehát gyakorlatilag a fővárosi levéltárnak csak egy részlege volt itt, főleg a jogszolgáltatási iratokat őriztük itt, és ez egészen 2004-ig a kiköltözésig volt itt, amikor a Teve utcába költöztünk, több levéltár részleg volt a fővárosban, különböző helyeken, és ezeknek az összessége került ide a Teve utcába. Aztán az épület folyamatosan romlott, és aztán rá 10 évre visszakapták a ferencesek, maga csak ezt a templom torzót, a mellette lévő épületeket, azt viszont nem, hogy abba laknak, abba beköltöztettek embereket az 50-es években, tehát valószínű, hogy a belső elosztásokat folyamatosan átalakították, tehát már azt sem tudnák úgymond visszaalakítani, az embereket nem lehet kitenni az utcára, és nagyon sok anyagi befektetés kellene, hogy ismét valamilyen formában, de helyreálljon az egység, amit annó a Móratya elképzelt. Volt egy beszélgetés még az élő idős Móratyával, és ő mondta, hogy ez az elképzelés, ami belőle indult ki, nem biztos, hogy van, aki ezt akár a társai közül, aki ezt folytatná. Ez annyiban nem volt igaz, mert Gosztonyi kandidatja, aki rendszerváltás előtt ismét felvehette a reverendát, és ismét ferences atya lett, ő a haláláig azon gondolkodott, és tett is azért, hogy befejeződjön, hogy visszakerüljön a ferencesek tulajdonába ez a terület, és hogy amit a Maisai Mór atya megálmodott, azt ő szerette volna tényleg megvalósítani. De hát tudjuk, hogy ő is elhunyt, aztán ugyan visszakerült a ferencesek tulajdonába, hogy ugye említettük, ez a templom torzó. Néhány filmforgatástól eltekintve, meg néhány civil bejárástól eltekintve semmi más nem történt.
3: Hát ez egy nagyon nagy falat. Neked mit jelentett ez? Mikor fogalmazódott meg benned, hogy elkezdett kutatni ennek a történetét? Mert hát itt dolgoztál a levéltárban, illetve ott is fizikailag ott voltál, de eltelt néhány év, hogy elindulj ezen a nyomon.
4: Hát pár éve kezdődött el, hogy egyre több forrást kezdtem megtalálni, és amikor oda kerültem, akkor mondogatták, hogy ez itt a régi Szentföld, és akkor ezt így elraktároztam, hogy jó, oké, rendben van, meg otthon a család körében is, hiszen a apai ágon ugye ott hűvösvölgyi, és emiatt mondták, amikor oda kerültem a levéltárba, hogy te Szentföldön dolgozol, és akkor nem értettem, hogy miről van szó, és ahogy ezt így eltároltam, ezt így az évek múltán ez így előjött, és mivel a levéltárunkban az ide vonatkozó források töredékes, ezért elmentem a Ferences levéltárba, és az ott található anyagot sikerült feldolgozni, adatbázist létrehozni, és digitalizáció is elkészült, tehát a tervek, az ide vonatkozó térképek, tárgyaknak a fotói, maketteknek a sokasága került digitalizálásra.
5: Lesz ebből kötet?
4: Igen, mindenképpen. A kéziratot szeretném évvégén ugye leadni, és akkor utána jön egy következő fázis, a lektorálás, meg korrekció, és akkor talán 27 végére én szeretném, hogy olyan formában jelenjen meg, ami bemutatná a kezdetektől, tehát nem csak a Ferences korszakot, hanem az azt megelőző és az azt követő átmeneti időszakokat is, tehát egy teljes időbeni feldolgozást szeretnék.
5: Hát benne van a 20. század egész történelme, és hát máig nyúló, hogy nem igazán tud a Ferences rend mit csinálni ezzel az örökséggel. Bíró Aurillal, levéltárossal beszélgettünk a magyar Szentföld múltjáról, jelenéről. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott a templom térkép.

0: Elhangzott Johann Sebastian Bach 1042-es jegyzékszámú E-dur hegedű versenyének első tétele Isaac Stern és az angol kamarazenekar előadásában. Vezényelt Alexander Schneider.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait a jövő évi költségvetésben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken Budapesten. Közölte, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével megkezdték a kórházi várólisták csökkentését. Ennek érdekében több 10 milliárd forintot különítenek el a csípő és tért protézis műtétekre, valamint a szürkehályog műtétekre, amelyekre jelenleg a legtöbbet kell várni. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter, szintén a kormányzati tájékoztatón. A válaszadók több mint 96%-a támogatja, hogy az illegális utcai versenyzés akár börtönbüntetéssel is járhasson. Több mint 85% egyetért a visszaeső, súlyos szabályszegők járművének elkobzásával. A rollerek szigorúbb szabályozását 94% sürgeti. A kormány néhány héten belül bemutathatja az új előírásokat. A vállalkozók fele már 2027 elején az új kata szerinti adózást választaná. Derül ki a Billingó online számlázó pénteken ismertetett kutatásából. A megkérdezettek számára a cégeknek történő számlázás lehetősége és az egyszerű fix adózás a legvonzóbb. Ugyanakkor kétharmaduk a végleges szabályokra vár a döntéssel. Amint egy 4500 résztvevő bevonásával készült felmérés nem reprezentatív. Az új kata részletei még változhatnak. A kiberbűnözés megelőzését célzó nemzetközi akcióhoz csatlakozott a Nemzeti Nyomozóiroda, közölte pénteken a rendőrség az MTI-vel. A kezdeményezés arra figyelmeztet, hogy a digitális világban jártas fiatalok könnyen bűncselekmények elkövetőivé válhatnak. A rendőrség hangsúlyozta, az internetes szolgáltatások megbénítását célzó támadások is bűncselekménynek számítanak. A figyelemfelhívó videót 18 országban mutatják be. Csaknem 6900 embert vettek őrizetbe péntekig Franciaországban a diák tüntetéseken, közölte a francia igazságügyi minisztérium. Az érintettek 86%-a kiskorú. Az ENSZ emberi jogi főbiztossága aggodalmát fejezte ki a tüntetéseket kísérő incidensek miatt és a békés gyülekezés jogának tiszteletben tartására szólított fel. A szeptember közepén párizsi elővárosi iskolák lezárásával kezdődött tiltakozás azóta országossá vált. Az idei Nobel békedíjat Navi Pillay dél-afrikai jogásznak ítélték oda. A 85 éves kitüntetett pénteken Nürnbergben a náci háborús bűnösök pereinek egykori helyszínén értesült az elismerésről, írja az MTI. Pillay a díjat a nemzetközi bűncselekmény

események túlélőinek és az igazságszolgáltatás védelmezőinek ajánlotta. A jogász korábban annak az ENSZ vizsgálóbizottságnak az elnöke volt, amely népirtásnak minősítette Izrael gázai övezeti cselekményeit. A megállapítást Izrael határozottan visszautasította. A Nobel békedíjat hagyományosan december 10-én Alfred Nobel halálának évfordulóján ünnepélyes keretek között adják át Oszlóban. Végül az időjárásról. Szombaton beborul az ég, de naposabb tájak a Tiszántúlon még délután is lehetnek. Napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, de a délkeleti-keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől már sok felé eshet. A légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: Boldog a méh, amely hordozott téged, és az emlő, amely táplált. Erre ő így válaszolt: És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják. Ezek az evangélium igéi.

0: Elhangzott Johann Sebastian Bach 966-os jegyzékszámú C-dur szonátájának második tétele, Sviatoslav Richter tolmácsolásában. 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. A Szent Atya Pápai Egyetemek tanévító szentmiséjén. Éljetek Róma szent örökségével. Amoris Laetitia találkozó első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. Tadle Bíboros, a Bíborosi Kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. Parolin Bíboros, a Szentjek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. A Szent Atya a Pápai Egyetemek tanítvító szentmiséjén. Éljetek Róma örökségével. Október 8-án csütörtök este 6 órakor Leó pápa a Szent Péter Bazilikában Veni Sancte szentmisét mutatott be a Rómában működő Pápai Egyetemek tanárai és diákjai jelenlétében. Az eukarisztia ünneplésekor a Szent Lelket hívjuk segítségül,
2: invocando il dono dello Spirito Santo,
1: hogy a pápai egyetemeken az új tanév kezdete több legyen, mint a tanulás és a kutatás egyszerű újrakezdése. Szeretnék megnyitni értelmünket a feltámadott teremtő leheletének, aki békét és egységet ajándékoz, hogy mindenki betölthesse a saját szerepét, és így válaszolhasson a minket hívó Istennek és a ránk váró emberiségnek. Az Úr asztala köré gyűlve az új kezdet legyen valóban az egyház mozzanata, amely táplálja közös küldetésünket, hogy majddal az Úrral és az Úrért tanuljunk és kutassunk, kezdte homíliáját Leó pápa. Pál apostol levelében aggódva ír a Galaták közösségének erős és feddő szavakat, amelyek kritikus gondolkodásra indítanak. Hamis tanítókból ugyanis soha nem volt hiány, akik sok hívő vallás érzelmét a saját érdekeiknek megfelelően alakították, gyakran radikalitásra ösztönözve őket, mégpedig Krisztus és evangéliuma kárára. Ezzel szemben a Szent Atya arra kérte a tanárokat és diákokat, hogy a tanulást a hit és az igazság szolgálataként értékeljék. Az Úrral való találkozás noha örömet ad és lelkesít, de a tanítása sohasem szabad senkit sem megigézni vagy elbűvölni. Ugyanakkor kérdéseket felvetni Isten igéje és az egyház hagyománya fényében, ez a Krisztus követő hit útjának lényeges részét képezi. Az egyháznak feladata, hogy megőrizze a kinyilatkoztatás kincsének integritását és fejlesz annak imádságos megértését, tudományos reflexióját és gyakorlatba átültetését. Ez annak az egyetlen szeretete a kifejeződése, amely ma is keresésre kötelez. Így a hivatásaink ugyan különbözőek, de küldetésünk egy, szögezte le a pápa. Pál apostol arra figyelmezteti a galatákat, hogy elpártoltak a kezdeti lelki iránytól. Pedig minden jó a Szentlélek jegyében kezdődik.
2: Tutto ciò che è buono inizia nel segno dello Spirito Santo.
1: Ám a megszokás, a becsvágy, a rivalizálás és más negatív tényezők idővel elvonhatják a figyelmet és az energiát. Ekkor vissza kell térni a szívhez, ahol minden elkezdődött. Éppen ezért őrizzétek meg a szíveteket. Akár diákok, kutatók vagy tanárok vagytok, őrizzétek meg szíveteket, hogy minden kort és felelősséget a lélek jegyében élhessetek, kérte szenvedélyesen a pápa. Ehhez ápoljátok a barátságot egymás közt az egyetemen, gyökerezzetek Isten népébe, becsüljétek meg annak hitérzékét. Vigyetek életet a tanulmányaitokba és tanulást az életbe, a megtestesülés logikája szerint. Igen, minél távolabb kerülünk attól a teljes valóságtól, amelyet Isten fia magára vett, és amelyben végtelen szeretettel lakozott, annál kevesebb lesz a mondani valunk. Leó pápa ekkor első enciklikájára utalt és kérte, hogy a Nehemiás korabeli emberek hozzáállásával építsük fel azt a várost, amelyben Isten kívánsága szerint az egész emberiség békében lakik, és mindenki saját lehetőségének és szerepének megfelelően építi azt. A teológia tanulmányozása nem független ezektől a kihívásoktól, főként Rómában, melyben az egyházi közösség hivatása az egész katolikus közösség szolgálata. Végül arra kérte a Szent Atya tanárokat és diákokat, hogy éljék meg teljességgel ezeket a római éveket. Ne hagyják, hogy hiába múljanak el, hiszen Péter itt varrotta meg hitét a vértanúságig. Pál, a keresztény tapasztalat nagy egyetemes tolmácsolója, itt fejezte be pályáját, de hitét mindvégig megőrizte.
2: Conservando la fede.
1: Az egyetemeken azt láthatják, hogy az osztálytermekben ott ül az egész világ. Afrika, Ázsia, Amerika, Európa és Óceánia emberei tanulnak egymás mellett. De ne csak üljenek egymás mellett, találkozzanak, beszélgessenek, hallgassanak együtt, megúszva egymással a közös egyházi tapasztalatokat. Kérte és zárta a római pápa egyetemek tanítító szentmisején mondott homiliáját, Leó pápa.
3: Amoris Laetitia találkozó a Vatikánban. Első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. A keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit összehívó tanácskozás témája 10 évvel az Amoris Laetitia után, az evangélium hirdetése ma a családokkal. A munkát 14. Leó pápa beszéde nyitotta meg, Kevin Joseph Farrell bíboros, a Világiak, a Család és az Élet dikasztériumának prefektusa, valamint Mario Grech bíboros, a püspöki szinódus főtitkára köszöntőjét követően. 14. Leó pápa beszéde után Helen Alford nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke, október 7-én szerdán délután felidézte a Szentatya március 19-i üzenetét, amely az evangélium hirdetésének szükségességét hangsúlyozta a családok által és a családok számára egyaránt. A családok gyakran azok a helyek, ahol az örömhírt először befogadják, és ahonnan az eljut a leghátrányosabb helyzetű emberekhez is. Így valósítják meg kettős hivatásukat. Egyszerre alkotnak családegyházat, és jelentik a világ átalakításának éltető sejtjét. Alford nővér rámutatott, hogy számos család él át feszültségeket és megpróbáltatásokat, amelyek megosztottsághoz vezethetnek. Ezeket a helyzeteket Krisztus szenvedésének fényében kell szemlélni. Az Amoris Laetitia tanítását idézte, a családi élet legsötétebb óráiban a magára hagyott Jézussal való egyesülés segíthet elkerülni a szakítást. 14. Leó márciusi üzenetében ugyanezt a gondolatot hangsúlyozta. Meg kell tanulnunk felmutatni a házasságra szóló hivatás szépségét éppen az emberi törékenység felismerésében, hogy újra felébresszük az Isten kegyelmébe vetett bizalmat és az életszentség iránti keresztény vágyat. Elmélkedésében Alford nővér Jézus és a szamáriai asszony találkozására irányította a figyelmet. Alford nővér szerint ez az evangéliumi történet az evangelizáció folyamatának különböző szakaszait is bemutatja. Először felébred az emberben a hit iránti vágy. Ezt követi az a szakasz, amelyet szívesen elkerülnénk. Szembesülni kell a másik ember törékenységével és gyengeségével. Jézus azonban nem ítéli el az asszonyt, hanem segíti, hogy nyitottá váljon tanítására, megértse azt, majd továbbadja másoknak. Az elmélkedés másik fontos gondolata Ferenc pápa egyik kedvelt kifejezéséhez, Jézus tekintetéhez kapcsolódott. Jézus tekintete átalakítja a magányos asszonyt, aki korábban igyekezett elkerülni az embereket. Segít neki újra felismerni saját értékét, és olyan emberré válni, akiben mások is megbízhatnak. Jézus ugyanis az asszony teljes, teremtett valóságát látja. Hiányosságait épp úgy, mint az új élet ígéretét, amelyet magában hordoz. Alford nővér szerint ez a szemlélet különösen fontos napjainkban. Az emberi kapcsolatokat ugyanis csak akkor tudjuk igazán észrevenni, ha keressük őket. A kapcsolatok nem kézzelfogható tárgyak, mégis valóságosak, és csak a másik emberre figyelő tekintettel fedezhetők fel. Ez különösen igaz a családokra, hiszen az emberi társadalmi valóság mindenekelőtt pedig az otthon kapcsolatokból épül fel. Alford nővér emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa az Amoris Laetitia apostoli buzdításban négyszer is említi a szamáriai asszonyt. Szent II. János Pál pápa a Familiaris Consortio kezdetű családról szóló apostoli buzdításában ugyan nem nevezi meg közvetlenül az asszonyt, de utal Jézussal folytatott beszélgetésének részleteire. 14. Leó pápa mindkét dokumentumot az egyház tanbeli és lelkipásztori elkötelezettségének ösztönzőjeként mutatja be a fiatalok, a házaspárok és a családok szolgálatában. A két buzdítás egyik közös gondolata a fokozatosság törvénye. Ez azt jelenti, hogy az ember erkölcsi fejlődésének különböző szakaszaiban ismeri fel, szereti meg és valósítja meg a jót. Alford nővér hangsúlyozta, hogy ez nem a törvény fokozatosságát jelenti, hanem a fokozatosságot az ember szabad cselekedeteinek óvatos gyakorlásában, amikor még nem képes teljesen megérteni, értékelni vagy megvalósítani az erkölcsi törvény objektív követelményeit. Mindkét pápa megkívánja őrizni az eszményt, hiszen Isten törvénye maga is ajándék, amely megmutatja az utat. Ugyanakkor elismerik, hogy sokan életük adott szakaszában még nem képesek teljesen megfelelni ezeknek a követelményeknek. A két apostoli buzdítás megjelenése között 35 év telt el, és ez alatt jelentősen megváltozott a keresztény családok életének valósága. Amikor a társadalmi körülmények gyorsan és kiszámíthatatlanul változnak, új utakat kell keresni az erkölcsi törvény objektív követelményeinek és a fokozatosság törvényének összeegyeztetésére. Helen Alford nővér végül arra buzdított, hogy az egyház találjon olyan utakat, amelyek segítik a fiatalokat abban, hogy vállalják a házasság és a családi élet nagy kihívását. Tudatában kell lenniük annak, hogy e hivatás szépségének megvalósítása során saját törékenységükkel is szembesülnek. Éppen ebben a törékenységben fedezhetik fel azonban Isten kegyelmének új és váratlan forrásait, és tapasztalhatják meg az életszentség iránti személyes vágyukat.
1: Tadle bíboros, a bíborosi kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. A Szentatya október 8-án elfogadta Giovanni Battista Re bíboros lemondását a bíborosi kollégium dékáni tisztségéről, és jóváhagyva a püspöki rendhez tartozó bíborosok döntését, helyette Luis Antonio Tagle bíborost, az evangelizáció dikasztériuma első evangelizációval és a részegyházakkal foglalkozó részlegének próprefektusát nevezte ki új dékánná. A most 69 esztendős Tagle bíboros az osztiai szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát veszi majd fel, megtartva az albanói szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát. A 92 éves Giovanni Battista Re bíboros a bíborosi kollégium nyugalmazott emeritus dékánya címet viseli ezután, és megtartja a Sabina Poggio Mirtetói Róma külvárosi egyház titulusát. Parolin bíboros. A Szentek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Magyarország főpátronája nemzeti ünnepén, október 8-án este 7 órakor adott fogadást Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémia épületében, amelynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt. A vendéglátóházigazda Kvek Péter, Magyarország Szentszéki nagykövete köszöntötte az est vendégeit, elsőként Pietro Parolin bíboros államtitkárt, majd a vatikáni Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő három magyar főpásztort, Székely János szombathelyi megyéspüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, Böcskei László nagyváradi püspököt, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, és Kocsis Fülöp hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitát, valamint a Szentszéki Nagykövetsége képviselőit és minden vendéget. Kvek Péter szentcéki nagykövet megnyitó beszédében az apostoli szentcék és Magyarország ezer éves történelmi kapcsolatára utalt, amelynek kezdetei a francia származású II. Szilveszter pápa által küldött királyi koronában és Szent István királyunk ország felajánlásában öltött testet. A keresztény országépítés feladatába bekapcsolódtak a magyar királyságba érkező első Ferenc és testvérek is. A szentcéki magyar nagykövet köszöntője után a díszvendéget kérte fel beszéde megtartására. Parolin bíboró szeretettel köszöntötte a Magna Domina Hungarorum ünnepén összegyűlteket, amely címerre a magyarok a boldogságos Szűz Máriát nemzetük védőszentjeként, pátronájaként tisztelik. Szent Gellért vértanú püspök legendája szerint a magyarok tiszteletből soha nem ejtették ki Mária nevét, hanem ugyanazzal a megtisztelő címmel szólították, amellyel a királynőt illették. Szent István király halála előtt országát Szűz Máriának ajánlotta fel, mint Magyarország királynőjének, és az egyik leghíresebb nekiszentelt himnusz Magyarországról, mint Szűz Mária virágos kertjéről beszél, amely ő benne találja meg további virágzásának egyetlen reményét. A bíboros államtitkár megköszönte a magyar szentcéki nagykövetnek a szívélyes meghívást erre az évenkénti ünnepségre, amely egyúttal a hagyományos nemzeti fogadás alkalmát is jelenti. Reméli, hogy ez mindig új lehetőségeket kínál a magyar nép Isten anyja iránti hitének és odaadásának megerősítésére, amely a csütörtök reggeli szentmise ünnepése révén is megnyilvánult a vatikáni bazilika altemploma Magna Domina Hungarorum kápolnájában. Ezt a Máriás dimenziót idén Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának megemlékezése kíséri, amire a szentzeki nagykövet úr is utalt a beszédében. Az első ferences szerzetesek még azt hiszi Szent Ferenc életében megérkeztek Magyarországra, ahol befogadták őket, és gyorsan gyökeret is tudtak verni abban az országban, amelynek életére és kultúrájára mély hatást gyakoroltak. A Poverello, Assisi szegénykéje, életének, hitének tanúságtétele és evangéliumi következetessége a békét hirdeti nekünk, hangsúlyozta Parolin bíboros. Bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. Egy lefegyverzett és lefegyverző békére, alázatos és kitartó békére van szükségünk, ahogyan 14. Leó pápa hirdette meg azonnal a megválasztása napján tartott Urbi et Orbi áldás során. Mindannyiunk hivatása, hogy a béke evangéliumának terjesztői legyünk, mert a béke az a legfőbb és nélkülözhetetlen jó, minden ember, minden társadalom törhetetlen szükségete és vágya, az isteni javak összessége, egy felüldő jövő ajándék, amelynek felépítése pusztán emberi erőfeszítés révén csupán csalfa illúzió lenne. A szentség tehát nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abban, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban. A mai ünnep alkalmából szívből jövő jó kívánságaim közepette végül szeretném felidézni a szentség és Magyarország közötti erős köteléket, amely ezer éves történelemre nyúlik vissza. Ma megújítjuk a boldogságos Szűz Máriával vetett bizalmunkat, lelkileg megismételve Szent István gesztusát, aki a magyarok nagyasszonyára bízta nemzetét. Kérjük őt, hogy továbbra is óvja és védelmezze a magyar népet, Európát és az egész világot, és segítse nekünk egy testvéri, békés és harmonikus emberi közösséget építeni, egy olyan közösséget, amely valóban a szeretet közössége, a szeretet civilizációja, ahogyan azt a pápák 6. Pál óta gyakran nevezték. Zárta ünnepi beszédét Pietro Parolin bíboros államtitkár a Római Magyar Akadémia épületében. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait a jövő évi költségvetésben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken Budapesten. Közölte, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével megkezdték a kórházi várólisták csökkentését. Ennek érdekében több 10 milliárd forintot különítenek el a csípő és tért protézis műtétekre, valamint a szürkehályog műtétekre, amelyekre jelenleg a legtöbbet kell várni. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter, szintén a kormányzati tájékoztatón. A válaszadók több mint 96%-a támogatja, hogy az illegális utcai versenyzés akár börtönbüntetéssel is járhasson. Több mint 85% egyetért a visszaeső, súlyos szabályszegők járművének elkobzásával. A rollerek szigorúbb szabályozását 94% sürgeti. A kormány néhány héten belül bemutathatja az új előírásokat. A vállalkozók fele már 2027 elején az új kata szerinti adózást választaná. Derül ki a Billingó online számlázó pénteken ismertetett kutatásából. A megkérdezettek számára a cégeknek történő számlázás lehetősége és az egyszerű fix adózás a legvonzóbb. Ugyanakkor kétharmaduk a végleges szabályokra vár a döntéssel. Amint egy 4500 résztvevő bevonásával készült felmérés nem reprezentatív. Az új kata részletei még változhatnak. A kiberbűnözés megelőzését célzó nemzetközi akcióhoz csatlakozott a Nemzeti Nyomozóiroda, közölte pénteken a rendőrség az MTI-vel. A kezdeményezés arra figyelmeztet, hogy a digitális világban jártas fiatalok könnyen bűncselekmények elkövetőivé válhatnak. A rendőrség hangsúlyozta, az internetes szolgáltatások megbénítását célzó támadások is bűncselekménynek számítanak. A figyelemfelhívó videót 18 országban mutatják be. Csaknem 6900 embert vettek őrizetbe péntekig Franciaországban a diák tüntetéseken, közölte a francia igazságügyi minisztérium. Az érintettek 86%-a kiskorú. Az ENSZ emberi jogi főbiztossága aggodalmát fejezte ki a tüntetéseket kísérő incidensek miatt és a békés gyülekezés jogának tiszteletben tartására szólított fel. A szeptember közepén párizsi elővárosi iskolák lezárásával kezdődött tiltakozás azóta országossá vált. Az idei Nobel békedíjat Navi Pillay dél-afrikai jogásznak ítélték oda. A 85 éves kitüntetett pénteken Nürnbergben a náci háborús bűnösök pereinek egykori helyszínén értesült az elismerésről, írja az MTI. Pillay a díjat a nemzetközi bűncselekmények túlélőinek és az igazságszolgáltatás védelmezőinek ajánlotta. A jogász korábban annak az ENSZ vizsgálóbizottságnak az elnöke volt, amely népirtásnak minősítette Izrael gázai övezeti cselekményeit. A megállapítást Izrael határozottan visszautasította. A Nobel békedíjat hagyományosan december 10-én Alfred Nobel halálának évfordulóján ünnepélyes keretek között adják át Oszlóban. Végül az időjárásról. Szombaton beborul az ég, de naposabb tájak a Tiszántúlon még délután is lehetnek. Napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, de a délkeleti-keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől már sok felé eshet. A légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink, adásunkban most zene következik. Hallgassák meg Wolfgang Amadeus Mozart 414-es köhüljegyzékszámú A-dur zongoraversenyének első tételét. Előadja Frankl Péter és az Angol Kamarazenekar tagjai.

Wolfgang Amadeus Mozart 414-es külhői jegyzékszámú A-dur zongora versenyének első tételét hallhatták. Előadta Frankl Péter, valamint az angol kamara zenekar tagjai. 6 óra 15 perc. Henri Maurice Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékes Ienikő olvas fel.

Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mintha valaki életét adja barátaiért. A nagyszívű Krisztus nem tagadta meg tőlünk a szeretetnek ezt a legnagyobb tanúbizonyságát. Ha csak a szükségeset tette volna meg, ha fukarkodott volna az áldozattal, megelégedett volna egy csepp vérkiontásával, vagy csupán egy könnyel. Legkisebb szenvedése is végtelen értékű lévén elég lett volna a világ megtisztítására. Ő azonban egészen a tékozlásig nagy lelkű. Azt akarta, hogy a megváltás bőséges legyen. A bűnös embert helyettesítve magára vette annak minden adósságát, és elfogadta a bűn büntetését is, a halált. Szabadon választotta a legkegyetlenebb és leggyalázatosabb halált, amint születési helyéül is legszegényebbek közt a legszegényebb helyet választotta. Csak néhány órával halála előtt rendelt el az oltári szentséget, amikor már elkezdődött kényszenvedése. Így nyújtotta a kenyeret, amelyet megszentelt, és elmondhatta, ez az én testem, mely értetek adatik. Az utolsó vacsorán az apostolok egy föláldozott testet vettek magukhoz. Márpedig aki áldozatból eszik, egyesül vele. Az áldozás révén tehát kettős titokkal egyesülnek. A megtestesült igével és a megváltó Krisztussal. Egybeolvadva vele, részt vettek áldozatában is. És mivel ők voltak az egyház fejei és képviselői, személyükben minden hívő feláldozta magát Jézus Krisztussal. Mennyi gazdagság, mennyi mélység van e titokban. Minél többet gondolkodunk rajta, annál több váratlan és fenséges látványt tárul szemünk elé. Ember fölötti bölcsességgel állunk szemben, amely mindent előre látott, bölcs művészettel, vagy inkább páratlan tapintattal elrendezett. Krisztus ugyanazon cselekedettel atyát is meg akarta dicsőíteni, és bennünket is meg akart váltani. Eleget akart tenni az ő iránta és a mi irántunk való szeretetének. Nagy gondolat az oltári szentség, amely minden szívek legnemesebbjéből eredt. Ki tudná megállni, hogy föl ne kiáltson, az ember élet szeretetnek leleményességét látva, túlságosan szép ahhoz, hogy ne legyen isteni. Csodáljuk Jézus szeretetének elevenségét és hevét, mellyel vágyai tárgya fölé megy. Keresztván akart meghalni, hogy jóvá tegye vétkeinket. Emberi természete rettegettől a szenvedéstől, de mint üdvözítő, vágyódik utána. Meggondoltan szánja rá magát a fájdalmas útra, amely számára is, az emberiség számára is diadalmi út lesz. Haláltusája és az ostorozás alatt minden tagjából patakzik a vér. A lázas gyötrelem olyan kínokat okoz, hogy így fakad ki. Keresztséggel kell megkereszteltetnem, és mennyire kínoztatom, amíg elvégeztetik. Az utolsó vacsora alatt pedig, amikor Júdás fölkel, hogy áruló munkáját elvégezze, szinte halálos türelmetlenséggel mondja ki, amit cselekszel, cseleked hamar. Mélységes bölcsességgel halála előestéjére halasztja az oltári szentség elrendelését. Mennyire várta ezt a boldog pillanatot? Mennyire óhajtotta magát táplálékul adni? Amikor apostolaival asztalhoz telepedett, felkiáltott. Kívánva kívántam veletek elköltenie húsvétot. Vajon nem érzitek ki ezekből a szavakból egy alázatos szív türelmetlen izgalmát, melyet az istenséggel való egyesülés végtelenül finommá és érzékenyé tett? Ha az öröm mélysége a vágy hevétől függ, akkor Jézusnak ismernie kellett az öröm és lelkesedés óráit is. Át kellett élnie a lelki újongást, amiről csak a nagy szenteknek van némi tapasztalata. Csak ugyan kimondhatatlan édességű elragadtatásokat él át. Boldog volt, mint barát, mikor a keblén pihent Szent János. Abban a végső órában, amikor a legerősebb is támaszt keres, amikor a haldokló édesanyját hívja, megadatott neki a vigasztalás, hogy egy hűséges, gyöngéd és ragaszkodó barátot ölelhetett keblére. Boldog volt, mint mester. Ő volt a világ világossága, és a világosság öröme, világítani.
Minden nevelő jól tudja, milyen boldogság az igazság közlésével felvilágosítani az értelmet. Amikor a szónok látja, hogy a hallgatóság le van bilincselve, és akarata szerint emeli föl és nyugtatja meg őket, akkor erejének megtapasztalása fölött bizonyos mámort érez. Jézusnak gyakran volt része szónoki diadalban. Páratlan szónok. Magával tudta ragadni a tömeget. Szavai elbűvölték hallgatóságát, és mekkora öröm lehetett, amikor ezer meg ezer hallgatója tanítása fényétől áthatva ráhangolódott lelkére. Boldog volt, mint üdvözítő. Az evangélium mondja, hogy a fiatal anya nem emlékszik vissza többi a szülés fájdalmaira, mikor gyümölcsét a világra hozta. A gyermek, aki te világra hozott, új sarjadás az emberiség számára. Egy kereszténnyel több az egyházban, új jelölt a mennyország számára. Az életadása tiszta és üde örömében részesülnek a maguk módja szerint, akik ezt visszaadják vagy megőrzik. Az ügyes és odaadó orvos, aki kiragadja betegét a halálból, az életmentő, aki partra viszi a hullámokból kimentett fuldoklót. Jézus pedig kivált kép üdvözítő. Az emberek meggyógyítása, helyrehozhatatlan bukástól való megmentése volt a küldetése, élete. Egyetlen megtérés reménye is boldoggá teszi. Ha találkozik egy őszinte lélekkel, aki hajlandó az igazság megismerésére és követésére, Zakeussal, a századossal, Simon Péterrel, megelégedését nem palástolja. Amikor a jó akarat cselekvésben mutatkozik meg, és az eltévedt bárány visszatér a jó útra, akkor öröme határtalan. Közismert példabeszédeinek egyikében, melyek oly kedvessé teszik az evangéliumot, ahhoz az asszonyhoz hasonlítja magát, aki, miután megtalálta az elveszett garast, összehívja barátnőit és szomszédjait, és fölhívja őket, hogy vele együtt örvendezzenek. Milyen egyszerűség, de egyúttal mennyi gyöngétség is van ebben a lelkendező örömben.

0: Frank Peter Zimmermann szólaltatta meg, Johann Sebastian Bach, D-moll kettős verseny Hegedűre és Oboára című szerzeményének első tételét. Közreműködött az angol kamarazenekar, vezényelt Jeffrey Tate.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügyre fordított összeget a jövő évi költségvetésben. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét. Újabb orosz támadások érték Ukrajna energetikai rendszerét és több városát. 1000 éves történelmi kapcsolat köti össze Magyarországot és a Szentszéket, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár, csütörtökön Rómában a magyarok nagyasszonya ünnepén rendezett fogadáson. A Vatican News beszámolója szerint a bíboros beszédében felidézte, hogy Szent István király Szűz Máriának ajánlotta fel országát. Kiemelte a béke megteremtésének fontosságát, és hangsúlyozta, hogy a Szentszék bizalommal tekint Magyarország nemzetközi béketeremtésben betölthető szerepére. A fogadást Kvek Péter, szentszéki magyar nagykövet és a máltai lovagrend közösen rendezte. Az eseményen részt vett Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Böcskei László nagyváradi püspök és Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolita is. Kolozsváron tartották éves találkozójukat az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői szerdán. Számolt be róla pénteken a Magyar Kurír. A tanácskozás középpontjában az egyházi alapítású magyar magánegyetemek helyzete és jövője állt. A római katolikus, református, unitárius és evangélikus egyház képviselői közös nyilatkozatot fogadtak el az egyetemi hálózat fennállásának 25. évfordulóján. Ebben megerősítették elkötelezettségüket az intézmények további működése és fejlődése mellett. A jövő évi költségvetésről, az egészségügyre szánt többletforrásokról és a paksi védekezés résztvevőinek jutalmazásáról is beszélt Magyar Péter miniszterelnök a pénteki kormányzati tájékoztatón. Az elhangzottakat Szávó Mária foglalja össze.
3: 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügyre fordított összeget a jövő évi költségvetésben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. A kormányfő közölte, a 2027-es költségvetés tervezetét még októberben megküldik a költségvetési tanácsnak, ezt követően ismertetik annak részleteit. Hozzátette, a kormány eddig 1200 milliárd forintot takarított meg a felesleges kiadások és beruházások leállításával. A cél a költségvetési hiány jelentős csökkentése és az államadóság mérséklése. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy megkezdődött a kórházi várólisták csökkentését célzó intézkedés sorozat. Elsőként a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtétekre biztosítanak több 10 milliárd forintot. Jelenleg csak csípő és tért protézis műtétre mintegy 30 ezeren várnak Magyarországon, közülük 22 ezeren már több mint fél éve. A tervek szerint a műtéteket délután, este és akár éjszaka is végezhetik, a többletmunkát pedig megfizetik az egészségügyi dolgozóknak. A program eredményeit jövőre értékelik, és ennek alapján dönthetnek további források.

0: biztosításáról. A miniszterelnök a paksi atomerőmű vízellátását biztosító fenékküszöb megépítéséről is beszélt. Közlése szerint a beruházás legalább 100 milliárd forintos gazdasági kiesést előzött meg, mivel az alacsony dunai vízállás miatt egyébként le kellett volna állítani az erőművet. Bejelentette a paksi védekezésben résztvevő 1083 ember egy havi juttatásnak megfelelő jutalmat kap. Az elismeréseket pedig október 23-án adják majd át.
1: A Közlekedési és Beruházási Minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-hidat a folyó vasútépítési munkákból, amiatt, hogy ismét a kontúrcsoport által tervezett és előkészített beruházások kapcsán kíséreltek meg ajánlatokat tenni. Jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy az év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti dízeles járművek esetében az üzemanyag jövedéki adóját. Erősítheti a kisvállalkozásokat a KATA tervezett megújítása, de egyes szabályokon még változtatni kell. Közölte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége pénteken az MTI-vel az adónem megújításáról szóló törvénytervezetet értékelve. Az érdekképviselet szerint az új szabályozás főként a szolgáltatóknak és a mellékállású vállalkozóknak kedvezhet. Számításaik alapján egyes vállalkozók éves adóterhe akár 1 millió forinttal is csökkenhet. A szövetség ugyanakkor jelezte, hogy az indokolatlan korlátozást vagy aránytalan terhet jelentő szabályok módosításra szorulnak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét, közölte Vitézi Dávid közlekedési miniszter. A válaszadók több mint 96%-a támogatja, hogy az illegális utcai versenyzés akár börtönbüntetéssel is járhasson. Több mint 85% egyetért a visszaeső, súlyos szabályszegők járművének elkobzásával. A rollerek szigorúbb szabályozását 94% sürgeti. A kormány néhány héten belül bemutathatja az új előírásokat. Szent Mihályra emlékezünk, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával. Kovács Gergely művészettörténészt Pécsi Krisztina kérdezi.
2: Az Ószövetségben és az Új Szövetségben egyaránt feltűnik. Az Ószövetségben Izrael képviselője és oltalmazója volt, az Új Szövetségben pedig János jelenései említik, mint a mennyei seregeknek a vezetőjét. A tisztelete egyébként keletről, tehát Bizáncból ered, ott vannak az első nyomai az 5.-6. században Szent Mihály tiszteletének, például a bizánci császár testőreként és patrónusaként is számon tartották, és hát innen terelődött át a tisztelete nyugatra. És a középkorban ugye a legismertebb, elterjedtebb ábrázolása a János jelenései kapcsán a végítélethez kötődik. Ismerünk olyan freskókat, ahol az utolsó ítélet jelenetnek a részeként tűnik fel Mihály arkangyal, ahogy a kardjával a kárhozottakat ugye a pokol felé tereli, és talán ennél is elterjedtebb ábrázolása, amiből mi is választottunk egyet, ez a karaszkói templomnak a freskója, ahol pedig ugye a lélekmérés során tűnik fel.
3: A 18. század közepéig hazánkban Szent Mihály napja parancsolt ünnep.
2: Igen, és hát a különböző néphagyományokba is a kezdetektől fogva Mihály alakja nagyon erősen beépült, tehát nagyon sokáig az egy hagyomány volt, hogy ugye Szent Mihály napján hajtották be ugye a legerőről a nyájakat, utána adták számba az állatokat, sok helyen ezen a napon fogadták a pásztorokat, és hát híresek voltak ugye a Szent Mihály napi vásárok is. Szerintem ezek is azt mutatják, hogy Mihálynak a keletről jövő kultusza a magyar királyságot is nagyon hamar elérte, és hogyha ezt máshonnan próbáljuk igazolni, akkor megemlíthetnénk azokat a jelentős városoknak a templomait, amelyeket szintén Szent Mihály tiszteletére szenteltek fel, Sopronban például, vagy Kolozsváron, jelentős városok plébánia templomai, tehát egy nagyon fontos és nagy tiszteletnek örvendő szent volt a középkori Magyarországon is.
1: Kovács Gergely művészettörténészt Szent Mihály kultuszáról bővebben a szombaton 20 óra 4 perckor kezdődő A héten történtben kérdezi Pécsi Krisztina. Újabb orosz támadások érték Ukrajna energetikai rendszerét és több városát, miközben az ország egyes térségeiben rendkívüli áramszüneteket vezettek be. Közben Washingtonban ismét a háború lezárásának lehetőségeiről tárgyalnak az ukrán és az amerikai képviselők. Nyíri Kata jelenti.
4: Az ukrán energetikai hálózatot ért újabb csapások miatt több régióban is rendkívüli áramszüneteket rendeltek el. Az Ukrenergo állami villamosenergia szolgáltató közlése szerint a korábban közzétett áramszüneti menetrendeket átmenetileg felfüggesztették. A szakemberek a rendszer stabilizálásán dolgoznak, a lakosságot pedig arra kérték, hogy takarékosan használja az áramot. A támadások a régiók közötti villamosenergia átvitelt is korlátozták. A nyugati ország részben is halálos áldozatot követelt az orosz támadás sorozat. Ivano-Frankivskban egy Shahed típusú drón csapódott be. A támadásban egy biztonsági őr életét vesztette. Lengyelország a nyugat-ukrajnai csapások miatt vadászgépeket emelt a levegőbe, és készültségbe helyezte a légvédelmi rendszereit. Zaporizsját irányított légibombákkal támadták az orosz erők. A reggeli jelentések szerint egy ember meghalt, 9 pedig megsebesültek. A város központjában később egy menetrend szerinti kisbuszt is támadásért 3 embert kórházba kellett szállítani. A diplomáciai egyeztetések újabb fordulója kezdődött az Egyesült Államokban. Az ukrán tárgyalók amerikai tisztviselőkkel és európai partnerekkel egyeztetnek a háború lezárásának lehetőségeiről. A sajtóértesülések szerint Donald Trump külön megbízottjai Steve Witkoff és Jared Kushner még októberben Moszkvába is ellátogathatnak, hogy új javaslatokról tárgyaljanak Vlagyimir Putyinnal. A látogatás egyelőre csak lehetséges forgatókönyv.
1: Csaknem 6900 embert vettek őrizetbe péntekig Franciaországban a középiskolások tiltakozó mozgalmához kapcsolódó tüntetéseken, közölte az igazságügyi minisztérium. Az őrizetbe vettek 86%-a kiskorú. Az ENSZ emberi jogi főbiztossága pénteken aggodalmát fejezte ki a tüntetéseket kísérő incidensek miatt és a békés gyülekezés jogának tiszteletben tartására, valamint az erő arányos alkalmazására szólított fel. A szeptember közepén párizsi elővárosi gimnáziumok blokkádjaival kezdődött tiltakozás azóta országos mozgalommá nőtt. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján a szerfi szent csonterekjéjét helyezték el a csíksomlyói kegytemplom Szent Ferenc oltárán. A zarándokok bármikor lerúhatják előtte tiszteletüket. Gáspár Sándor tudósít.
5: Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kapcsolódóan a gyulafehérvári főegyházmegyében, a nagyváradiban és a temesvári egyházmegyében is több kiemelkedő megemlékedést tartottak a jeles évforduló alkalmából. A csíksomlyói ferences közösség zarándoklatot is szervezett. Szombat reggel a tolvajos tetőn a hármas keresztnél gyülekeztek, majd a Mária úton haladtak a 20 kilométerre lévő kegytemplom felé. A több mint 30 zarándok a 14 keresztúti állomás mintájára fölépített öröm útját imádkozta végig. Piricskén Teréz nővér, az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei Árkosi közösségének tagja tartott elmélkedést. A zarándokokhoz a Csíkszeredai Mártonáron gimnázium előtt újabb résztvevők csatlakoztak. A szék útján, a kegytemplom felé 5 megállóban idézték föl Szent Ferenc végrendeletét. Szent Ferenc utolsó útja az élet teljességébe vezetett, a mi zarándoklatunk pedig arra hívott, hogy saját életünk átmeneteiben is rábízzuk magunkat arra, aki előttünk jár, mondotta Gegő Juliánus ferences szerzetes, a zarándoklat főszervezője, aki azt is elmondta, pirkadatkor fagypont alatti hidegben indultunk, és napsütésben mintegy 20 fokos melegben érkeztünk meg. Az út így maga is képpé vált. Valahonnan elindulunk, és valahová megérkezünk. A zarándoklat imaórákkal folytatódott, majd a tranzitus szertartás során elhelyezték a kegytemplomban, a Szent Ferenc oltáron a Szent Csonterekjéjét. Az ünnepélyes Mária köszöntő szentmise főcelebránsa Albert Leander ferences szerzetes, a csíksomlyói kolostor házfőnöke volt. Ezután a segítő Mária római katolikus gimnázium pedagógusai és diákjai vezetésével a dicsőséges olvasót imádkozták, majd gyertyás körmenetet tartottak, ahol népviseletbe öltözött diákok vitték a szűzanyag egy szobrának másolatát. A csíksomlyói kegytemplomban elhelyezett Assisi Szent Ferenc csonterekje ezután folyamatosan megtekinthető. A kegyhelyre érkező zarándokok a kegytemplom nyitvatartási idejében lerúhatják tiszteletüket előtte.
1: Az idei Nobel békedíjat Navi Pillay dél-afrikai jogásznak ítélték oda. A 85 éves kitüntetett pénteken Nürnbergben a náci háborús bűnösök pereinek egykori helyszínén értesült az elismerésről, írja az MTI. Pilája díjat a nemzetközi bűncselekmények túlélőinek és az igazságszolgáltatás védelmezőinek ajánlotta. A jogász korábban annak az ENSZ vizsgálóbizottságnak az elnöke volt, amely népirtásnak minősítette Izrael gázai övezeti cselekményeit. A megállapítást Izrael határozottan visszautasította. A Nobel békedíjat hagyományosan december 10-én Alfred Nobel halálának évfordulóján ünnepélyes keretek között adják át Oszlóban. Közlekedési hírek következnek.
6: Budapesten a hétvégén útszükleten kell áthajtani a 18. kerületben az Üllői úton befelé a Garai utcánál és a Bártva utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc béketér és a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárják már a fél útpályát a második kerületben a Tölgyfa utcában a Feketesas utcánál közműépítés miatt. Futóverseny miatt lezárták a Pázmány Péter sétányt. Ma reggel 7 órától délután 14:30-ig lezárják a budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és a Halász utca között. Illetve szintén 7 órától 11:30-ig a pesti alsó rakpartot a Garibaldi utca és a Közraktár utca között. Ma délelőtt 9 órától délután 5 óráig lezárják a Műegyetem rakpartot, valamint lezárásra kell készülni ma délelőtt a BEM rakpart fő utca, Clark Ádám tér, Lánc híd, Ötvös tér, illetve a Fővám tér, Szabadság híd, Szent Gellért tér útvonalon is. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. Szép Csilla, BKK Info.
7: Köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a reggeli vonat közlekedés. Ezen a hétvégén karbantartás miatt szünetel a forgalom a déli pályaudvaron. A vonatok többsége csak kelenföldig közlekedik. Kivételt képeznek a tapolcai sebes vonatok és a déli parti interrégiók, melyek Székesfehérváron fordulnak vissza. A déli pályaudvar és Kelenföld vasútállomás között napközben 15 percenként pótlóbuszok is közlekednek. A Budapest-Vácsóbb vasútvonalon karbantartás miatt a hétvégén minden második S70-es vonat csak a nyugati pályaudvar és Göt között közlekedik. A H6-os Ráckevei hév vonalán is dolgoznak a szakemberek. Vasárnap estig a Közvágó híd és Soroksár Hősök tere között pótlóbusz szállítja utasainkat. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jancsurák Bence, Mávinform.
1: Hazánk időjárásáról. Szombaton beborul az ég, de naposabb tájak a Tiszántúlon még délután is lehetnek. Napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, de a délkeleti-keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől már sok felé eshet. A légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügyre fordított összeget a jövő évi költségvetésben. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét. Újabb orosz támadások érték Ukrajna energetikai rendszerét és több városát. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket! Multidéző. Iványi Balást hallják.
8: 2026. október 10-e van szombat. Isten éltesse Gedeon nevű hallgatóinkat. A Gedeon egy héber eredetű bibliai név, jelentését többféleképpen magyarázzák. A harcos, a kardforgató, a romboló vagy éppen a pusztító jelentések egyaránt szerepelnek közöttük. 1848. október 10-én a bécsi forradalom idején a Bécsi Demokratikus Egyletek központi választmánya kiáltványban szólította fel a magyar hadsereget, hogy a pákozdi győzelem után folytassa Jelasics báró csapatainak üldözését Ausztria felé. A magyar képviselőház ugyanezen a napon hasonló határozatot hozott, és Móga János altábor nagyot Bécs irányába küldte. A magyar sereg végül átlépte a Lajtát, és október 30-án Svehátnál ütközött meg a császári csapatokkal. 1813-ban ezen a napon született Giuseppe Verdi olasz zeneszerző. A 19. századi opera egyik legnagyobb alakjának olyan műveket köszönhetünk, mint a Nabucco, a Rigoletto, a Traviata és az Aida. Zenéje az olasz nemzeti kultúra egyik fontos jelképévé is vált. 1881-ben ezen a napon született Kittenberger Kálmán, Afrika kutató, állattani gyűjtő és író. 1902-ben utazott először Afrikába, majd összesen 6-szor járt Kelet-Afrika egyenlítői vidékein. A Kilimandzsáró környékén, a Viktória-tó vidékén és Ugandában is kutatott, gyűjtött és vadászott. Az első világháborúban internálták, ekkor Indiába toroncolták, és csak 1919-ben térhetett haza. Útjairól több mint 60 ezer példányból álló gyűjteményt hozott a Magyar Nemzeti Múzeum számára. Mintegy 300 új állatfa is szerepelt az anyagban, közel 40-et pedig róla neveztek el. Könyveivel Afrika különleges világát is közel hozta a magyar olvasókhoz. 1903. október 10-én adták át az Erzsébet hidat. Az 1898 és 1903 között épült hidat a 2 évvel korábban meggyilkolt Erzsébet királyné emlékére nevezték el. Egyetlen 290 méteres nyílással ívelt át a Duna fölött, és korának műszaki szenzációja volt. A világ legnagyobb nyílású lánchídjaként 22 évig tartotta a rekordot. A hidat a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották. A budapesti Dunahidak közül ezt építették újjá utolsóként, és akkor már teljesen új kábelhidas szerkezetként. 1911-ben ezen a napon tört ki a kínai wuháni felkelés, amely néhány hónap alatt forradalommá szélesedett. Az esemény sor vetett véget a több mint 2,5 évszázada uralkodó Qing dinasztia hatalmának, és 1912-ben létrejött a kínai köztársaság. 1921-ben, október 10-én kezdődött meg az oktatás Szegeden, a Kolozsvárról áttelepített Ferenc József Tudományegyetemen. Az első tanév ünnepélyes megnyitóját már előző nap megtartották, október 10-én pedig a 4 karon megkezdődött a tanítás. Az egyetem később a magyar tudomány egyik fontos központjává vált, professzorai közé tartozott Szentgyörgyi Albert, aki 1937-ben Nobel-díjat kapott. 1963-ban ezen a napon lépett hatályba a részleges atomcsend egyezmény. Az Egyesült Államok, a Szovjetunió és az Egyesült Királyság megállapodása megtiltotta az atomfegyver kísérleteket a légkörben, a világűrben és a víz alatt. 1985. október 10-én halt meg Orson Welles, amerikai filmrendező, színész és producer, a filmtörténet egyik legnagyobb alakja. Első játékfilmje, az 1941-es Aranypolgár új korszakot nyitott a filmművészetben. Welles rendezte, a főszerepet is ő játszotta, és a forgatókönyv megírásában is részt vett. Már korábban a rádióban is híressé vált. 1938-ban készítette el H.G. Wells Világok harca című regényének rádió adaptációját. A híradásszerű előadás miatt egyes hallgatók, korabeli hírek szerint, valódi marslakó inváziónak hitték a történetet. Végül 2002-ben ezen a napon jelentette be a Svéd Akadémia, hogy Kertész Imre kapja az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az elismerést azért az írói munkásságáért érdemelte ki, amely az egyén sérülékeny tapasztalatának szószólója a történelem barbár önkényével szemben. Ezzel Kertész Imre lett az első magyar szerző, aki megkapta a rangos irodalmi kitüntetést.
1: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
9: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem, segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel-e napon, öröm legyen arcodon. Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntelek benneteket, ezt a szent misét élő Imréért és elhunyt Irénért ajánlom fel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.

0: Kegyelmezz, Krisztus, kegyelmezz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz.
1: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, Te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Árazd ránk irgalmadat, bocsásd meg mindazt, amivel lelki ismeretünk vádol. És amit szinte már kérni sem merünk, add meg túláradó atyai jóságodból, a mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.

Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, a Szentírás az ószövetségi törvény minden megszegőjét bűnösnek nyilvánította. A hívek a Jézus Krisztusba vetett hitük által részesülnek az Isten ígéretében. Amíg azonban a Jézus Krisztusban való hit ideje el nem érkezett, addig az ószövetségi törvény óvott és őrzött bennünket a hit számára, amelyet Isten a jövőben akart kinyilatkoztatni. Az ószövetségi törvény tehát mintegy a nevelő szerepét töltötte be. Krisztushoz vezetett, hogy a Jézusban való hit által megigazuljunk. Mivel pedig most már hiszünk Krisztusban, nincs szükségünk tovább a nevelőre. A Jézus Krisztusba vetett hit által ugyanis mindnyájan Isten fiai vagytok, hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha azonban Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai is, s az ígéret szerint örökösök. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből. Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált. Erre ő így válaszolt, és még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Miért boldogok azok, akik az Isten szavát hallgatják és megtartják? Azért boldogok, mert az Isten örökösei. Kapnak valamit az Istentől, ami előtte nem állt rendelkezésükre. A törvény, az Ószövetség és a próféták előkészítették az embert arra, hogy ezt a valamit, ezt megkapjuk. És Krisztusban egy ilyen már igen és még nem állapotba kerültünk. Krisztusban már eljött az Isten országa, amit már meg is kaptunk, de még nem teljesedett be. Még nem birtokoljuk egészen úgy, ahogyan azt majd tökéletes körülmények között fogjuk birtokolni a halálunk után. Azért boldog, aki az Isten szavát hallgatja és meg is tartja, mert már itt a földön érez valamit abból, amit a mennyek országában meg fogunk kapni, amit az Atya Istentől örökölünk. Már itt a földön, most. Ma, reggel, 7 órakor. Már most birtokolunk valamit abból, ami az Isten országa.

0: Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek.
1: Irgalmasság, Atya, köszönjük, hogy a boldogságos szűz Máriában égi édesanyját adtál nekünk. Add, hogy mindig gyermeki szeretettel ragaszkodjunk hozzá. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt Jézus szavára. Add, hogy példája szerint mi így szívünkbe fogadjuk szent fiad igéit. Hallgass meg, Urunk! A kereszt alatt álló Máriát megerősítetted a fájdalmak elviselésére. Az ő közben járására adj erőt nekünk is, a kereszt hordozására. Hallgass meg, Urunk! Szent fiat feltámadása által örömmel töltötted el Szűz Mária szívét. Tölts el minket is a feltámadás reménységével. Hallgass meg, Urunk! Szűz Máriát testével, lelkével felvetted a mennyei dicsőségbe. Földi életünk után add meg nekünk is az örök életet. Hallgass meg, Urunk! A boldogságos Szűz Mária mennyország királynője. Az ő közben járására fogad be elhunyt Irén testvérünket az örök élet boldogságába. Hallgass meg, Urunk! Add meg, Urunk, élő Imre testvérünknek a szükséges kegyelmeket. Hallgass meg, Urunk!
0: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi a te híveid, akik a boldogságos Szűz Mária oltalmában bízunk, anyai közben járására minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, és az örök élet örömére eljussunk a mennyben Krisztus, ami Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Nevének dicséretére és dicsőségére mindannyiunk és az egész Atya Szent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el rendelésed szerint bemutatott áldozatunkat, és a szent misztériumokkal, amelyeket köteles szolgálatunkkal megünneplünk, tedd teljessé megváltásunkat, és szentelj meg minket, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó, hogy neked hálát adjunk, és valóban igazságos, hogy dicsőítsünk, szentséges Atyánk, téged, mert egyedül te vagy az igaz és élő Isten. Te minden időt megelőzve létezel, mindörökre megmaradsz, és megközelíthetetlen fényben rejtezel. Te egyetlen jóság és minden élet forrása, azért alkottál mindent, hogy teremtményeidet áldásoddal árazd el, és mindenkit boldogíts világosságot fénye által. Az angyalok számtalan serege ezért áll színed előtt, éjjel-nappal szolgál néked, és arcod dicsőségét szemlélve szüntelenül dicsér téged. Most velük együtt mi is, és szavunk által minden teremtmény a világon újjongva áldja szent neved és zengi.

Magasztalunk téged, szentséges atyánk, mert hatalmas vagy. Minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad. A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked, a teremtőnek szolgálva uralkodjék minden teremtményen. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában. Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a próféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától és közöttünk élt, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Örömhírt hozott, üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát, majd feltámadásával legyőzte a halált és újjáteremtette az életet. És hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt, elküldte tőled, atyánk, a híveknek, első ajándékul a Szent Lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban és mindent megszenteljen. Kérünk tehát, Istenünk, szentelje meg a Szentlélek ezt az adományt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen, és ünnepelhessük azt a nagy titkot, amelyet ő hagyott ránk örök szövetségül. Amikor ugyanis eljött az óra, hogy te szentséges atyánk megdicsőítsd fiadat, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket, a vacsora közben kezébe vette a kenyeret. Áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, majd hálát adva odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Mi is megünnepeljük Istenünk megváltásunk emlékét. Tisztelettel megemlékezünk arról, hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, és hittel valljuk, hogy feltámadt, fölment jobbodra a mennybe, és dicsőséges eljövetelét várva felajánljuk neked testét és vérét, amely előtted kedves áldozat, és az egész világ üdvösségére szolgál. Tekints Istenünk erre az áldozatra, melyet te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve, fölséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig Istenünk emlékezzél meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked. Elsősorban szolgádról, Leó pápánkról, Péter püspökünkről, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, akik itt jelen vannak, egész népedről és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül te ismered. Jóságos atyánk, add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük a mennyei örökséget országodban, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békességet.

világ bűnhegyét, irgalmazz nekünk, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére őrizze velünk az Isten.

Imádkozzunk azokkal, akik közvetítéseken keresztül kapcsolódnak be a Szentmisébe, és nem tudnak szent áldozáshoz járulni. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen, tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy táplálkozunk.

0: Szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szentmisét bemutatta Gergely Péter káplán, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 31 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó reggelt kívánok! 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait a jövő évi költségvetésben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken Budapesten. Közölte, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével megkezdték a kórházi várólisták csökkentését. Ennek érdekében több 10 milliárd forintot különítenek el a csípő és térdprotézis műtétekre, valamint a szürkehályog műtétekre, amelyekre jelenleg a legtöbbet kell várni. Ezer éves történelmi kapcsolat köti össze Magyarországot és a Szentszéket, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár a magyarok nagyasszonya ünnepén csütörtökön Rómában rendezett fogadáson. A Vatican News szerint a bíboros felidézte Szent István király országfelajánlását és méltatta Magyarország lehetséges szerepét a béke előmozdításában. A Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet és a máltai lovagrend által rendezett eseményen részt vett Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Böcskei László nagyváradi püspök és Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolita. Pályázatot írtak ki a Szegedi Tudományegyetem rektori posztjára. A felhívást pénteken tették közzé az intézmény honlapján. A jelenlegi rektor Róvó László második megbízatása 2027. júniusának végén jár le. A jelentkezők november 9-ig nyújthatják be a pályázatukat, amelyben az egyetem fejlesztésére vonatkozó terveiket és céljaikat is ismertetniük kell. Az elbírálás határideje jövő április 10-e. A vállalkozók fele már 2027 elején az új kata szerinti adózást választaná, derül ki a Billingó online számlázó pénteken ismertetett kutatásából. A megkérdezettek számára a cégeknek történő számlázás lehetősége és az egyszerű fix adózás a legvonzóbb. Ugyanakkor kétharmaduk a végleges szabályokra vár a döntéssel. Amint egy 4500 résztvevő bevonásával készült felmérés nem reprezentatív, az új kata részletei még változhatnak. A rendőrök is véleményezhették az új egyenruhák beszerzésére kiírt pályázatra beérkezett 383 mintadarabot, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter a Facebook oldalán. A kiválasztott ruházati termékeket a rendőrök szolgálat közben is kipróbálhatják. A próbaidőszak után a vélemények figyelembevételével indulhat el a közbeszerzés, várhatóan jövő év elején. A halálbüntetés eltörlésére szólított fel az Európai Unió Külügyi Szolgálata és az Európa Tanács az október 10-i halálbüntetés elleni világnap alkalmából. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő és Alain Berset, az Európa Tanács főtitkára közös nyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy a halálbüntetést minden körülmények között ellenzik. Közölték, bár egyre kevesebb országban alkalmazzák, a kivégzések száma tavaly 78%-kal

0: lemelkedett. Európában egyedül Fehér Oroszországban hajtanak végre halálos ítéleteket. Híreink végén hazánk időjárásáról. Beborul az ég, de naposabb tájak a Tiszán túlon még délután is lehetnek. Napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, de a délkeleti, keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől már sok felé eshet. A légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 órakor lesz. Közlekedési hírek következnek.
1: Budapesten a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a 11. kerületben az Ulászló utcát ma délután 3 óráig a Fadrúz utca és a Bukarest utca között veszélyelhárítás miatt. Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. A 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé kihagyja a Miskolci utca Csömöri út megállót. A hétvégén útszükleten kell áthajtani a 18. kerületben az Üllői úton befelé a Garai utcánál és a Bártva utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc béketér és a Szarvascsárda tér között pótlóbusszal utazhatnak. Futóverseny miatt lezárták a Pázmány Péter sétányt vasárnap este 8 óráig. Ma délután 2:30-ig lezárták a budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és a Halász utca között, és lezárása kell készülni a pesti alsó rakparton a Garibaldi utca és a Közraktár utca között, ma délelőtt 11:30-ig. Ma délelőtt 9 órától délután 5 óráig lezárják a Műegyetem rakpartot. Lezárásra számítsanak ma délelőtt a BEM rakpart fő utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Ötvös tér, valamint a Fővám tér, Szabadsághíd, Szent Gellért tér útvonalon is. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. Szép Csilla, BKK Info.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a reggeli vonatközlekedés. Ezen a hétvégén karbantartás miatt szünetel a forgalom a déli pályaudvaron. A vonatok többsége csak kelenföldig közlekedik. Kivételt képeznek a tapolcai sebes vonatok és a déli parti interrégiók, melyek Székesfehérváron fordulnak vissza. A déli pályaudvar és Kelenföld vasútállomás között napközben 15 percenként pótlóbuszok is közlekednek. A Budapest-Vácsop vasútvonalon karbantartás miatt a hétvégén minden második S70-es vonat csak a nyugati pályaudvar és Göt között közlekedik. A H6-os Ráckevei hév vonalán is dolgoznak a szakemberek. Vasárnap estig a Közvágó híd és Soroksár Hősök tere között pótlóbusz szállítja utasainkat. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
0: Lapszemle. Emlékkonferenciával tisztelegnek Keresztes Szilárd püspök életműve előtt Nyíregyházán, írja a Magyar Kurír. Halálának első évfordulója alkalmából tudományos és emlékkonferenciát rendeznek dr. Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök tiszteletére október 21-én, szerdán 14 órától a nyíregyházi Szent Atanáz görög katolikus hittudományi főiskolán. A tanácskozáson a főpásztor életét, szolgálatát és örökségét idézik fel, a görög katolikus múzeum pedig kiállítással készül az alkalomra. Keresztes Szilárd egykori hajdúdorogi püspök, miskolci apostoli kormányzó 2025. augusztus 13-án életének 94. évében hunyt el. 10 kiskorút vettek őrizetbe Lengyelországban az interneten közzétett iskolai támadásokkal fenyegető üzenetek miatt, írja a 24.hu. A rendőrség pénteken több mint 10 000 iskolában tartott megelőző ellenőrzést, miután az elmúlt napokban 2 súlyos késelés is történt. Az egyik támadásban egy iskolai gondok meghalt, a másikban 10 megsérültek. A hatóságok 13 esetben találták megalapozottnak a bűncselekmény tervezésének gyanúját. Azt is vizsgálják, hogy a fenyegetések összefüggnek-e egy pánikkeltő akcióval, írja a lap. Végleg eltűnhet Szlovénia egyik természeti jelképe, a Triglav Gletscher, írja a portfólió az időképre hivatkozva. A júliai Alpokban található jégmező a klímaváltozás miatt az elmúlt évtizedekben drasztikusan összezsugorodott. A folyamatot az idei enyhe tél és a nyári hőhullámok is felgyorsították. A kutatók szerint a gleccsernek már csak napjai lehetnek hátra, újjáéledésére pedig nincs reális esély. A Triglav Szlovénia nemzeti jelképe az ország címerében és zászlaján is szerepel. A teljes cikket a Portfólión olvashatják. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
3: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, 7 óra 40 perc van. A Zenés napköszöntőmben most zenei összeállítás következik. Elsőként Szécsi Pál énekel.

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor. Hét óra 50 perc van, a perikópa következik.
1: Az évközi 28. vasárnap következik. A Szent Mise olvasmányát Izaiás próféta könyvéből olvassuk. Az ige szakaszhoz Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója fűz gondolatokat. A seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros legjava falat és erős színbor. És ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az Úr mondta ezt. Azon a napon majd így beszélnek. Íme a mi Istenünk, benne reméltünk, hogy ő megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és újjongjunk szabadításának. Lám, az Úr keze megpihen e hegyen. Ez az Isten igéje.
2: Izajás könyvének 24. 27. fejezetei arról jövendőlnek, hogyan tesz rendet Izrael Isten a népek keltette zűrzavarban. A próféta, a szegények, az Istenben bízók nevében dicséri Istent, aki gondoskodik övéről és védelmezi őket. Illetve újabb ígéreteket tesz arról, milyen is lesz ez a királyság. A szakaszt a hegyre tett utalás keretezi. Eszerint újra Jeruzsálemben és Sion hegyén vagyunk. A próféta mint egy állandóan jelenvalónak ismeri a hegyet, ahová a népek zarándokolnak, ahol Isten temploma is áll. Most azonban nincs szó templomról, csak Isten eleven jelenlétéről, illetve arról, hogy keze megpihen e hegyen. Ez a kifejezés nem a hatalom súlyát, hanem oltalmazó erejét jelöli. A hegy, a szegények nincstelenek, alázatosak, gyakran megalázottak számára kínál oltalmat Isten jelenlétével. Az ígéret első része gazdag lakomát jövendől. A lakoma annak jele, hogy Isten a nép királya, ezért gondoskodik róla. A bibliai szövegek jól ismerik azokat a lakomákat, amelyek egy-egy szövetséget pecsételnek meg. Így történt ez valaha a Sínai hegyen is. A közel-keleti vallási hagyomás szerint azonban különféle istenségek is mint egy lakomát adnak, amikor hatalomra lépnek. Így a kánaánita Bál, vagy a babiloni Marduk. Amikor Izrael istene hasonló módon jár el, kifejezi, hogy népe immár elválaszthatatlanul az övé. Ő akar és tud róla gondoskodni. A lakoma nem csak bőséges, hanem gazdag is. Lesz finom bor, zsíros legjava falat és erős színbor. Az együttétkezés bensőséges gesztus, az élet ünneplése és forrása. Az egészséges étel megerősít, felbátorít, felfrissít. Az élet megújulása itt kegyelmi távlatot kap a következő képpel. Az Úr ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. A gyászlepléről van szó, a halál árnyékáról. A héber szöveg egyenesen azt mondja, hogy Isten elnyeli ezt a gyászleplet. A keleti világ hiedelmei szerint a föld istensége és a halál szállt harcba egymással. A halál el akarta nyelni a földet, az életerős és megújuló természetet, de harcukban végül az élet győzött. A halál mindent fel akarna falni. De jelét, ezt a bizonyos gyászleplet, íme Isten elnyeli, felfalja, vagyis megsemmisíti. Ezt a gondolatot a prófécia következő verse is megerősíti. Örökre megsemmisíti a halált. Szövegünk és az Ószövetség egész összefüggése itt nem is annyira a személyes halált vagy kárhozatot megsemmisítő feltámadás képét rajzolja, hanem inkább a halálnak, mint az eleven világ sokféle szépségét és értékét fenyegető valóságnak egyetemes megsemmisülését. Izajás szövege azért is jelentős, mert Istennek ezt az egyetemes győzelmét Izrael és az idegen népek kapcsolatában is értelmezi. A könyv eddigi fejezetei ítéletet hirdettek a fenyegető hatalmak felett. Isten meghívása az ő szent hegyére és szerető közelségébe most mégis minden népnek szól. Izrael az első meghívott, s talán a legtudatosabb. Isten dicsérő éneke kimondja azt, ami másoknak csak szunnyad a szívében. Egy lakoma, amelyre Isten mindenkit meghív, olyan étkezés, amely megújítja az életet és megsemmisíti a halált. Könnyű az új szövetség valóságára gondolnunk. A példázatok királya mindenkit hív és vár, az Úr pedig az utolsó vacsorán önmagát kínálja, hogy élettel legyen a mi életünk.
3: A vasárnapi Szentmise olvasmányáról rádiónk vezérigazgatója Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök mondta el gondolatait.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó reggelt kívánok! 2016 tavaszán jelent meg Ferenc pápa a Moris Laetitia kezdetű apostoli buzdítása, amelyben arra hívta az egyházat, hogy a családi szeretet örömét hirdetve figyelmesen forduljon a családok életének valósága felé. A kerek évforduló kapcsán 14. Leó pápa egy püspöki találkozót hívott össze a Vatikánba, amelyen részt vesz Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai az évfordulóhoz, illetve a konferenciához kapcsolódva a Családokkal Együtt a Gyermekekért címmel fogalmazták meg nyilatkozatukat pénteken, amelyet a katolikus.hu portálon tettek közzé. Ebben a többi között azt fogalmazzák meg, hogy a keresztény család a hit továbbadásának és a szeretet mindennapi megélésének elsődleges közege. Ezért szeretnének a fiatalok mellett állni, és segíteni őket abban, hogy a házasságot és a családi életet ma is szép, megélhető hivatásként ismerhessék fel. Azt kívánjuk, hogy a magyar társadalom legyen családbarát társadalom, és a jogalkotásunk is tükrözze a család, az emberi élet és a gyermek védelmének értékeit. Azt kívánjuk, hogy a következő nemzedékeknek is adjuk tovább ezeket a társadalmat megtartó és éltető értékeket. Zárul a nyilatkozat. 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait a jövő évi költségvetésben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken Budapesten. Közölte, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével megkezdték a kórházi várólisták csökkentését. Ennek érdekében több 10 milliárd forintot különítenek el a csípő- és térprotézis műtétekre, valamint a szürkehályog műtétekre, amelyekre jelenleg a legtöbbet kell várni. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megállapodott Vladimir Putyinnal az orosz dízel üzemanyag amerikai és világpiaci szállításáról, közölte a 444 pénteken. Trump szerint Oroszország azonnal több mint 300 ezer tonna dízelt bocsáthat piacra, novemberben további 500 ezer, majd újabb 1 millió tonnát. Az orosz finomítók állapotától függően később további 3 millió tonna szállítása is szóba jöhet. A bejelentés után az amerikai pénzügyminisztérium a Reuters értesülései szerint ideiglenes engedélyt adott ki, amely 2027. április 7-ig lehetővé teszi az orosz dízel világpiaci értékesítését. A lépés enyhítést jelent az orosz energiahordozók kereskedelmét évek óta korlátozó amerikai szankciókon, jelzi a 444. Panama déli partvidékét nagyon erős 7,7-es földrengés rázta meg pénteken, cunami veszély miatt figyelmeztetést adtak ki. A rengés az ország déli partvidékét rázta meg, idézi a Reuters-t a HVG. Károkat több városból jelentettek, a fővárosból, amely több száz felhőkarcolójáról ismert, nem érkezett ilyen hír. A 7,7-es rengés után 20 perccel egy újabb földrengés rázta meg a környéket, az 6-os erősségű volt. A fővárosban ideiglenesen felfüggesztették a Panama városi metró két vonalának közlekedését, közölte az üzemeltető. Az oktatási minisztérium elrendelte az iskolák bezárását. Híreink végén hazánk időjárásáról. Beborul az ég, de naposabb tájak az északkeleti megyékben még kora délután is lehetnek. Napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, de az északkeleti, keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől már sokfelé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 Celsius fok között várható. Késő estére 10 és 15 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradást 9 órakor hallhatják.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 8 óra 4 perc.

0: A Gruppen Swing felvétele szólt. 8 óra 8 perc van, a reggeli riport következik. Október végéig látható Balázs András, Váci plébános és Mógor Mara, a szép szeretet anyjáról nevezett világban élő kármelita nővér, Remény és jövő, ikonok öröksége című közös kiállítása, posztumusz keresztmetszete Vácon, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Szent II. János Pál termének előterében. A tárlat különlegességéről, a képek spirituális mélységéről Balázs András atyától Hámori Kinga érdeklődött.
1: Nagyon megható a kiállítás ebből a szempontból, és ki is van írva, hogyha valakinek nem tudom elmondani, úgyhogy reményt és jövőt adok nektek, ez a kiállításnak a címe, ahogy az Arszakra Fesztiválnak is lényegében ez a mondani valója. Az a 20. kiállításom, és 20 képet választottam ki, és abból 11 kép az enyém, és 9 darab kép pedig M. Györfi Anikónak, meg a kedves ikonfestő ismerősömnek a lányáé. Mert egy idő után már nem csak Anikóval festettünk együtt, és ő volt mondjuk így az ikonfestő mesterem. Valójában gyakorlatban ez úgy történt, hogy plébániai kormányzóként én egy év alatt egy ikon tudtam megfesteni, és utána elmentem vele az ikonnal, és ő elmondta a hibáit, és utána újra készítettem a képeket, és így tudott segíteni a fejlődésben. De nem csak Anikóval dolgoztam együtt, hanem egy idő után az ő lányával, Marával, akiről kiderült, hogy hihetetlen tehetsége van szintén az ikonfestéshez. Találtunk egy ikonját, ami most itt a kiállításon is szerepel, amit 15 évesen festett, hát és csodálatosan érződik az ő tehetsége, amit nyilván az édesanyjától örökölt, és még az is a különlegessége a történetnek, hogy mind a ketten nagyon-nagyon komoly Isten kapcsolattal éltek, mert most már mindketten az Úr Jézus Krisztushoz költöztek, mert harmadrendi kármeliták. Szentvérről nevezett Anikó, ő a szentendrei világban élő kármelitáknak a közösségébe tartozott, Anikónak ez a rendi neve, Marának pedig szép szeretet anyjáról nevezett Mara. Pontosan az ő ikonjaikból ez a fajta nagyon nagy erő, a feltámadásnak az ereje sugárzik, amit Marcell atya révén a kármeliták így szoktak megfogalmazni, hogy a szép szeretet, egyfajta ilyen nagyon hiteles, még a halálon is uralkodni képes, a halált is legyőző szeretet, szép szeretet, amely Krisztus halálában és feltámadásában fakad. Nagyon megrázott mindkettőjüknek a Úr Jézus Krisztushoz való költözése. Egy éve búcsúztatta püspök atya Marát, pontosan 2 évvel ezelőtt búcsúztatta püspök atya Anikót, és pontosan én ezt a fajta fényt, ezt a fajta ragyogást szerettem volna továbbadni ezzel a kis kiállítással, amit Anikótól és Marától tanultam. Mert nekem is úgy sikerült ezt a nagyon-nagyon nehéz helyzetet nem csak túlélnem, hanem hitben, reményben, szeretetben fejlődni is, hogy amit tőlük tanultam, az ő hitüket, az ő kármelita lelkiségüket, erejüket, ezt a fajta szép szeretetet. Én úgy gondolom, ők is ennek örülnének legjobban, hogyha én ezt a kifejezést használnám így, valamiféleképpen picit tűhegynyire sikerült elsajátítanom tőlük, de nyilván akkor ez a szeretet engem arra kötelez, hogy ezt adjam is tovább. És ezért van ez a kiállítás, és nagyon nagy öröm volt számomra, hogy akik nem templomba járók, nekik is átjött ez a fajta az Úr Jézusban fakadó fény. Volt egyetemista társai például Marának, tényleg úgy nyilatkoztak, hogy milyen csodálatosan tudta mondjuk Mara megfesteni ripityára aranyozva a feltámadott Krisztusnak a alakját, úgyhogy közben lehet, hogy pár óra múlva, vagy pár nap múlva már színről színre találkozik vele. Tehát ez nagyon határhelyzet, de ez adja a spirituális mélységét is ezeknek a képeknek. Még ha esetleg egy-egy kép technikailag nem is olyan tökéletes, mint hogyha a restaurátor szakon végzett volna mondjuk Mara, de mégis spiritualitásában hihetetlen mély, amiből értéket kapnak az emberek. Ez a visszajelzés jött.
2: És nem csak csupán egyszerű, idézőjelben másolás, az ikonfestés, hiszen ezeken a képeken a te rajzaidon, meg az ő ikonjain is azt látom, hogy egy új gondolat is kap fényt akár az alkotás folyamán. Egy teljesen más üzenetet is tud adni az ikon, mint ahogy megszokhattuk. És a te rajzaidban pedig azt látom, ahogy mondod, hogy egyik másik tanítványod volt a gyakorlatilag modell, hogy mi is lehetünk szentek.
1: Így van, pontosan ez így a gondolatnak, vagy a kiállításnak is a pici éve, hogy először ilyen 1 méter x 70 centis ánulás pasztelképek vannak a kiállításon, amit tényleg mondjuk esetleg bérmálkozós hittanosokról, vagy egyetemistákról készítettem. Például volt egy alkalom, direkt nevet nem mondok, mert nem akarok személyeskedni, hogy egy hallgató, egy fiatal hallgatókorú, egyetemistakorú gyont, és annyira szép tiszta tekintete volt neki, hogy megkérdeztem tőle, hogy mondjuk nem rajzolhatnál le Szent Margitnak, mert körülbelül neki is egy szép gyónás után ilyen lehetett a tekintete, és akkor mondta, hogy András atya, rajzolj, hogyha szeretnél, és akkor ő szerepel Szent Margitként, vagy éppen egy másikuk mondjuk minisztrált, és ahogy ott állt a fehér ruhában, teljesen úgy nézett ki, mint Szent Erzsébet, és olyan lelkületű is volt, és őt mondjuk Szent Erzsébetnek rajzoltam meg. De ezek ilyen, így fogalmaznék, hogy ilyen pre-evangelizációs képek, tehát hogy felkelték az embernek az érdeklődését, jóindulatú, vallásos, de nem szakrális. Viszont ezekre is szükség van, látom, mert az ifjúság pasztorációban használják is ezeket a képeket. A Váci Egyház megyének 7 ifjúsági régiója van a menték, és például mi készítettük el a fő logóját, képét is ennek a mentéknek, úgyis, hogy ikonformában, hogy ami szakrális, nagyon-nagyon pontos, mint a világi ifjúsági találkozóknak a Salus Populi Romani ikon, ilyen változatban is, de könnyedebb változatban is, amikor pasztelképpel csak azt ábrázoltam, hogy mondjuk puszit nyom a kis Jézus orrára Szuzanya. És a fiataloknak érthetőbb egy ilyen pasztelkép, de el kell jutni nyilván a mélyebb Isten kapcsolatig is, spirituális élményig is, és azt mondjuk az ikon képviseli. És mind a kettőnek megvan a helye, és hálás vagyok, hogy a fiatalok mindkettőt szeretik is. Ezekkel a képekkel kezdődik a kiállítás. Utána vannak ilyen késő gótikus kora reneszánsz képek. Én nagyon-nagyon szeretem azokat a szenteket, akik egyszerre képzőművészek. És engem az érdekel, hogy a szent hogy ábrázolja a szentet. Mondjuk egy Andrel Jubeljov, vagy egy Fra Angelico, vagy egy Bingeni Szent Hildegard, vagy Keresztes Szent Jánosnak is van ábrázolása, amit a kínzatás közben készített talán. És én ilyen szentképeket szoktam készíteni, úgyhogy szolgai másolással, repedéssel, mindennel együtt készítem el, csak hogy az a fajta szívvel való látás egy picit talán így az én lelkembe is megjelenjen, ahogy Exupéry mondja a Kissercekben, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan, azt a lelkünkkel tudjuk látni, tehát hogy a második fele a képeknek ilyen, és akkor a harmadik fele az ikonok, amik félig az én ikonjaim, félig pedig Maránnak az ikonjai, de azokon mindenféleképpen ezt a fényt akartam megragadni, nem az értelmünkre hatva, ilyen kognitív módon, hanem inkább a lelkünkre, szívünkre hatva, kicsit ilyen érzelmi, emocionális módon. És nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ez a 20. alkalom, és hogy még mindig kíváncsiak az emberek ezekre a gyakorlatilag félig autodidakta képeimre, festményeimre. És nagy megtiszteltetés az is, hogy most így a szép szeretetnek az üzenetével mara képei is megjelenhettek.
2: Itt az Apor Vilmos Főiskolán látható, de van egy olyan érzésem, vagy ki hallom a szavaidból, hogy ezek új életre kelnek, és elindulnak, és akár egy-egy helyen, akár a Váci Egyház megyében, akár országszerte láthatóvá válnak, vagy segítővé válnak ilyen vizuális formában. Valaki talán így találkozik a Jóisten üzenetével.
1: Igen, hát számomra is legmeglepőbb, és nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, és csak alázattal szemlélem, hogy például volt olyan, hogy Kaposvárról hívtak fel országnak a másik feléből, hogy láttuk az egyik újságban, hogy atya, ilyen kiállításaid vannak, akkor nagy-nagy szeretettel kérünk, hogy így az Istenhez ezzel a fajta szolgálattal itt Kaposváron is vitt közelebb az embereket, és nagyon hálás voltam a Jóistennek, meg az emberek szeretetének, hogy tényleg nyitottak ezekre a félig autodidakta képekre. Említettem a pasztelképeket, hogy konkrét modellek alapján készített, elkezdtem, és már Maráról is elkezdtem egy pasztelképet. Félig készült el, ezért most a kiállításon nem szerepelt, de egy viccelődtünk vele, hogy hát ez a 20. kiállítás volt, de ha majd lesz a 21. akkor már Mara is szerepel a kiállításon, de nyilván őt már úgy akarom megfesteni, ahogy amit megéltek az édesanyjával, Anikóval, kármelitaként, ezzel a szép szeretettel a tekintetében. Nyilván földi életében is mindig mindenki megjegyezte róla, hogy nagyon-nagyon mosolygós volt, mindig nagyon vidám volt, de tényleg ott már azt a fajta, le is írta egyik messenger üzenetében, az amikor födetlen arccal tükrözzük vissza az Istennek a dicsőségét, valahogy így próbálom majd megjeleníteni. Nyilván nem túl idealizálva, két lábbal a földön járva, de mégis arra gondolva, hogy na, most ő is mosolyog felülről, hogy azt a fajta szép szeretetet, amit itt próbált megélni a földi életben, és továbbadni másoknak, akár az ikonjaival is, azt most már odaátról az Úr Jézusban természetesen, esetleg így egy-egy kiállítással tovább tudja adni szintén Anikóval együtt az ő kedves édesanyjával, mindketten, mint kármeliták.
0: Balázs András, Váci plébános ikonjai és szakrális festményei, valamint a szép szeretet anyjáról nevezett Mara, világban élő kármelita nővér műveinek posztumusz keresztmetszete október végéig látható Vácon az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szent II. János Pál termének előterében. Balázs András atyával Hámori Kinga beszélgetett.

Georg Philipp Telemann Ámol trió szonátájának harmadik tételét Jean-Pierre Rampal, Mario Duchesne, valamint Robert Véran Lacroix szólaltatta meg. 8 óra 22 perc. Következik az egyházi lapszemle. A héten megjelenő egyházi lapokból Iványi Balázs válogatott. Asszisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára emlékeztek október 3-án Esztergomban, ahol zsúfolásig megtelt a bazilika a ferences család ünnepi szentmiséjére. Az új ember beszámolója szerint Varga Kapisztrán, ferences szerzetes, a szentbeszédében azt a kérdést járta körül, miért képes Ferenc 800 év elteltével is megszólítani az embereket, köztük azokat is, akik nem keresztények. A válasz az egyszerűségben rejlik. Ferenc a sokféle lehetőség helyett következetesen ahhoz ragaszkodott, amit a legfontosabbnak tartott, és életével Krisztust igyekezett követni. Az ünnepi szentmiséről fotókkal gazdagon illusztrált beszámolót találunk az új emberben. Az egyházi iskolák állami finanszírozásának hátteréről és a rendszert övező félreértésekről beszél Németh Emma szociális testvér, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt gazdasági főtanácsadója az új embernek adott interjújában. A beszélgetésben szó esik az egyházi iskolák finanszírozásának történelmi előzményeiről, a jelenlegi támogatási rendszer működéséről, valamint azokról a vitákról, amelyek az egyházi intézmények állami finanszírozását övezik. Az interjú arra is kitér, milyen jogi alapja van annak, hogy a családok világnézetüknek megfelelő iskolát választhassanak gyermekeiknek. Hogyan lehet ma keresztényként jelen lenni a világban, és mit tanulhatunk egymástól? Ezekről a kérdésekről szólt a Pannonhalmi Főapátság 6. nemzetközi ökumenikus konferenciája, amelyről az új ember közöl beszámolót. Timothy Radcliffe bíboros, a különbözőségeken átívelő barátságról, Lawrence Freeman bencés szerzetes a csend és a szemlélődő ima fontosságáról, Jerry Pillay, az Egyházak Világtanácsának főtitkára pedig a keresztény küldetés megújulásáról beszélt. Az új emberben olvasható írásból megismerhetjük a konferencia előadásait, amelyek azt is körüljárták, hogyan kapcsolódik össze a hit megélése, a másik ember meghallgatása és a társadalmi felelősségvállalás. A magyarok nagyasszonya október 8-ai főünnepének történetét idézi fel a keresztény élet legújabb, október 11-ei száma. A hagyomány Szent István koráig nyúlik vissza. Első királyunk a szűzanya oltalmába ajánlotta országunkat, népével és előkelőivel együtt. Az ünnepet 13. Leó pápa rendelte el 1896-ban a honfoglalás millenniumán Vaszary Kolos herceg prímás kérésére. A lapírásából az is kiderül, hogyan vált a magyarok nagyasszonya ünnepe a magyar katolikus hagyomány részévé. Miért tartotta Dante Assisi Szent Ferencet a keresztény élet egyik legfontosabb példájának? Erről beszél Mátyus Norbert irodalomtörténész a Mértékadónak adott interjújában, amelyben Dante isteni színjátékának ferences vonatkozásait járja körül. Elmondja, miért kapott Ferenc kiemelt helyet a műben, és miért éppen a szegénységét, valamint az egyházhoz való hűségét tartotta Dante a legfontosabbnak. A beszélgetésből az is kiderül, hogyan látta a költő a ferences rend későbbi eltávolodását az alapító evangéliumi eszményeitől, és miért tekintette Szent Ferencet olyan kivételes alaknak, akinek példája 800 év múltán is érvényes. A hit alapjaihoz való hűség és a másként gondolkodók iránti nyitottság nem zárja ki egymást. Vallja Jerry Pillay, az Egyházak Világtanácsának főtitkára, a Reformátusok lapjának adott interjúban. A dél-afrikai származású egyházi vezető magyarországi látogatása során a keresztény egység lehetőségeiről és az ökumenikus párbeszéd nehézségeiről is beszélt a lapnak. Szerinte világosan kell vallanunk a Jézus Krisztusba vetett hitünket, de közben a másként gondolkodók felé is megértéssel és alázattal kell fordulnunk. A Reformátusok lapjában olvasható beszélgetésben szó esik az elvilágiasodásról és a keresztyénüldözésről, valamint arról is, mit tanulhatnak egymástól a fogyó és a gyarapodó gyülekezetek. A mai kamaszoknak nehezebb, mint a korábbi nemzedékeknek, állítja Nagy Péter, a Betesda Gyermekkórház gyermek- és ifjúság pszichiátere. A Reformátusok lapjában megjelent interjúban a közösségi média, a járvány utáni kapcsolattartási szokások és a fiatalok romló lelki egészségének összefüggéseiről beszél.
Szó esik a szorongásról, a depresszióról és az önsértésről, valamint arról, hogyan ismerhetik fel a szülők, ha gyermekük segítségre szorul. A szakember a képernyő használat korlátozásához is ad gyakorlati tanácsokat, és kitér a gyülekezeti közösségek támogató szerepére. Kedves hallgatóink, Önök az Egyházi Lapszemlét és Harcsik Róbertet hallották.

0: Klasszikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Szőlőszem királyfi. Magyar népmese. Berze Nagy János gyűjtéséből.

Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy öreg király, aki mindig egyedül érezte magát, mert nem volt se felesége, se gyereke. Az volt egyetlen szórakozása, hogy minden nap kiballagott a szőlőjébe, nézegette, milyen termés várható. Egyik délután meglátott egy olyan szőlőtőkét, amelyen csak egyetlen fürt volt, s azon az egy fürtön egyetlen egy szőlőszem, de az szín aranyból. Nézi a király a szőlőszemet, de ahogy nézi, egyszerre nőni, kerekedni kezd a szőlőszem, s ahogyan nő, keze, feje, lába kerekedik, végül egy helyre való szép fiúcska lett belőle. Megörült a király, hogy most már nem lesz egyedül. Kézen fogta a kisfiút, s hazavezette a palotába. De az öröm nem sokáig tartott. A gyerek 3 nap alatt embernyi emberré nőtt. Szőrén megülte a lovat, s a paritjakövet olyan messzire elhajította, hogy csodálkozott rajta mindenki. A csillagászok meg is mondták az öreg királynak, hogy vigye a palotából ezt a gyereket akárhová, mert ez csak bajt fog hozni az országra. Addig-addig jártak a király nyakára, míg beleegyezett, hogy tegyék el lábalól a fiút. Bele is tették egy hordóba, s hordóstul együtt a folyóba dobták. Vitte a víz a hordót lefelé, belevitte a tengerbe. Egyszer csak koppant egyet a hordó oldala, a fiú nagyot rúgott, a hordó szétdőlt, ő meg szépen kiúszott a partra. A parttól nem messze erdő húzódott. Bement az erdőbe, épített magának egy kis kunyhót. Egyszer arra vetődött egy öreg ember. Fáradt volt, és kért a fiútól valami harapnivalót. Nincs nekem egyebem, mint korpa pogácsám, mondta a fiú. Az is csak hamuban sült. Jó lesz nekem az is, mondta az öreg. Ahogy az öreg ember megérintette a pogácsát, olyan szép fehér lett az, hogy a legfinomabb lisztből se lehetett volna különbet sütni. Aztán nemhogy fogyott volna, hanem mindig akkorával lett nagyobb, amekkorát megettek belőle. Amikor jól laktak, azt kérdezte az öreg. Hogy hívnak téged, fiam? Nekem még nevem sincs, annyira szegény vagyok, felelte a fiú, és elmondta addigi életét. No hát, felelte az öreg ember, ha szőlőszemből lettél a király kertjében, akkor legyen a neved Szőlőszem királyfi. Azzal kardot meg puskát adott neki az öreg, és elköszönt tőle. Másnap Szőlőszem királyfi felkötötte a kardot, vállára vette a puskát, és elindult vadászni, hogy a jó pogácsa mellé húst is szerezzem. De bizony, nem jó napja volt, még csak egy hitvány varjú sem került a puskája elé, pedig ugyancsak bent járt az erdő mélyén. Már arra gondolt, hogy szégyen szemre üres kézzel megy haza, amikor egy tisztáson takaros kis házat pillantott meg. Ejnye, de jó lenne ez nekem, ha nem lakna benne senki, gondolta, s már indult is be a házba, hadd tudja meg, ki lakik benne. No, nem fogadták valami barátságosan, mert az a szép ház bizony a zsiványoké volt. Nagy vigadozásban voltak éppen, mert töménytelen sok kincset raboltak. Hogy mertél te idejönni, ahol a madár se jár? Kiáltották, mikor megpillantották a belépő Szőlőszem királyfit. A zsiványvezér meg ezt rikkantotta. Ütött az utolsó órád! Az majd elválik, felelte Szőlőszem királyfi, mert az is lehet, hogy ti eszitek az utolsó falatot, ha ilyen barátságtalanul fogadjátok a vendéget. Azzal kapta a kardját, s egy kis ideig tartó vagdalózás után 11 zsiványnak vége volt. A 12.

0: a vezér könyörgőre fogta a dolgot. Szőlőszem Királyfi ennek megkegyelmezett, de csak azért, mert volt egy igen-igen szép lánya, aki mindjárt meg is tetszett neki. Volt a házban 12 szoba. A 12-dikbe egy nagy vashordót tettek, abba bezárták a zsiványvezért. A szobát jól lelakatolt a Szőlőszem Királyfi, a kulcsokat a lányra bízta, de erősen a lelkére kötötte, hogy ki ne nyissa az ajtót, még ha százszor az apja is a vezér. Fogadta is a lány erősen, hogy nem nyitja ki, hiszen örült, hogy végre megszabadult a zsiványoktól, meg aztán neki is nagyon tetszett Szőlőszem Királyfi. Másnap a Királyfi elment vadászni, a lány meg otthon takarított. Már mind a 11 szobát rendbe tette, de a Királyfi csak nem ért még haza. Mit csináljon unalmában, gondolta. Benéz a 12. szobába. Még jóformán bent sem volt, már megszólalt az apja a hordóban. Önts rám egy vödör vizet, édes egy leányom! A lány megszánta, ráöntött egy vödörrel a hordóra. Addig-addig könyörgött a zsiványvezér, míg a lány a másodikat, a harmadikat, majd a 12-et is ráöntötte. Ekkor nagyot csattant a hordó, szétesett, s kilépett belőle a vezér. Gyorsan bújj vissza, mondta a lány, mert éppen most jön haza Szőlőszem Királyfi, és jaj neked, ha itt talál. Másnap már ételt is vitt az apjának, de Szőlőszem Királyfinak egy szót se szólt róla. A harmadik napon már arról beszélt a zsiványvezér, hogy a Királyfit elteszik láb alól. Ebbe a lány sehogy se akart beleegyezni, mert nagyon szerette a Királyfit, de az apja megfenyegette. Erre otthagyta a lány az apját, felé se nézett 3 napig. Tovább azonban nem tudta megállni, hogy ne vigyen neki ételt, italt, mert hát mégiscsak az apja volt, ha zsivány is. A vezér addig beszélt, hogy ő inkább meghal, de tovább már nem üldögél a vashordóban, míg a lány beleegyezett, hogy segít az apjának a Királyfi elvesztésében. De azért titokban reménykedett, hogy mégse hal meg a Királyfi. No, mondta az apja, hogy meg se öljük, de mégis megszabaduljunk tőle. Amikor hazajön a vadászatból, tedd magad, mintha nagyon beteg lennél. Mondd, hogy csak akkor gyógyulsz meg, ha ihatsz a havasi kút vizéből. Úgy is lett. Mikor a Királyfi hazaérkezett a vadászatból, a lányt halálos betegen találta. Pedig már éppen azon gondolkodott, mikor fogják megtartani a lakodalmukat. Nagy búna kereskedett a Királyfi, hogy meghal a leány. A leány meg elmondta, mitől gyógyulna meg. Szőlőszem Királyfi már is indult a havasi kúthoz, még a világ végére is elment volna a leány kedvéért. A ház előtt volt 2 jegenyefa. Ezek mindjárt száradni kezdtek, mikor a Királyfi elindult hazúról. Ahogy megy, mendegél, egyszer csak összetalálkozik 7 fővel. Hova, Szőlőszem Királyfi? A havasi kútra, beteg a menyasszonyom, csak attól a víztől gyógyul meg. Oda ne menj, mert azt az ördögök őrzik. Vissza nem kerülsz elevenen, ha abban a kútban megmeríted a korsódat. Lesz, ahogy lesz. Én mégis lemegyek a havasi kúthoz. Hát, ha csak ugyan elmész, mondta 7 fő, fogd ezt a sípot, amikor meríted a vizet, ebbe a sípba fúj bele, és mikor a korsó tele van, fuss el a kúttól, mintha kergetnének. Szőlőszem Királyfi baj nélkül meg is szerezte a vizet, s már ment is hazafelé, mikor összetalálkozott Keddel. Honnét hozod a vizet, Szőlőszem Királyfi? Havasi kútról, ez a víz meggyógyítja a menyasszonyomat. Vidd helyette ezt, mondta Kedd, ezzel többre mehetsz. Ki is cserélték a vizet, aztán a Királyfi még jobban sietett haza. Közelettére a jegenyefák újra virítani kezdtek. A rablóvezér ebből tudta, hogy Szőlőszem Királyfi nem pusztult el, s így szólt a lányához. Ha hazaér, nehogy jobban légy a víztől, jajgass tovább, és mondd azt, hogy csak akkor gyógyulsz meg, ha ehetsz a havasi malomlisztjéből sütött pogácsából. A lány nem is lett jobban a víztől, pedig a Királyfi 3-szor is megitatta. Bánta is már, hogy elcserélte, biztosan azért nem használ az orvosság. Másnap elindult, hogy vigyen a havasimalom lisztjéből legalább egy kisebb fajta zsákocskával. Alig, hogy kilépett a házból, a jegenyefák újra száradozni kezdtek. Ahogy megy, mendegél, összetalálkozik Szerdával. Hova sietsz annyira, szőlőszem királyfi? Lisztet akarok hozni a havasimalomból. Jaj, oda nem menj, mert onnét ember még nem került vissza elevenen, három sárkány őrzi a malmot. Mindegy, én akkor is oda megyek. Ha már sehogy se tágítasz, nesze ez a trombita, jól fújd meg, amikor meríted a lisztet, és azonnal fussonnét, ha tele van a zsákod. Meg is szerezte baj nélkül a lisztet, s ahogy ment hazafelé, találkozott Csütörtökkel. Az is addig beszélt neki, míg elcserélte vele a lisztet. A rablóvezér ez alatt kinézett az ablakon, s látja, hogy a jegenyefák újból kihajtanak. Na, ez az akasztófa virág mégis megszabadult, de azért ne búsuljunk, van még egy mód, te csak légy beteg továbbra is, és mikor kérdi, mit tegyen, hogy meggyógyulj, mondd, hogy csak akkor leszel egészséges, ha ehetsz a havasi malacból, ha attól se gyógyulsz meg, semmitől se. Mikor a királyfi harmadszor is elindult, a jegenyefák még jobban hervadoztak. A királyfi egyébre nem is gondolt, csak hogy minél előbb visszaérjen, s meggyógyuljon a lány. Sietni kezdett, de hogy kilépett, összetalálkozott Péntekkel. Hát te hova igyekszel, szőlőszem királyfi? Megyek a havasi malacért, orvosságnak. Élve el nem hozod a malacot, holtam meg, hogyan hoznád el? Én akkor is oda megyek. Ha mindenképpen menni akarsz, itt van a lovam. Ülj fel, talán ezzel el tudsz futni majd a vatkan elől. Ha ezzel sem, semmivel sem. Örült a lónak a királyfi, hiszen így sokkal gyorsabban megteheti az utat. Meg sem állt addig, míg a havason meg nem pillantotta a malacokat. Megvárta, míg egyik odébb húzódik az anyjától, azt az egyet hirtelen fölkapta és bedugta a zsákba. Mire a vatkan meghallotta a nyikkanását, már vágtatott is hazafelé a királyfi. Most meg Szombatba botlott bele.
1: Adj nálam azt a malacot, mondja Szombat. Adok helyette másikat, azzal többre mész.
0: Miért ne cserélnék, gondolta a királyfi, mikor tudom, hogy a javamat akarja. El is cserélte a havasi malacot. Eközben nagyon megörült a zsiványvezér, mert mind a két jegenye elszáradt. Ez pedig azt jelentette, hogy a királyfi már nem él. De nem sokáig örült, mert ahogy alkonyat felé kinéz az ablakon, hát látja ám, hogy újra virul a két jegenyefa a ház előtt. Nincs más hátra, mint hogy én magam tegyem el lábalól, gondolta a zsiványvezér, de mondani nem mondta, mert látta, hogy a lánya mindjárt sírni kezd, annyira szereti a királyfit. Azt mondta a lányának, légy jobban a malac húsától, és csinálj neki fürdőt, mert biztosan elfáradt a hosszú úton. A lány örömmel vette ezt a tanácsot, mert azt hitte, hogy az apja már megbékélt szívében a királyfival. Hanem ahogy a királyfi megvacsorázott, és letette a fegyverét, hogy fürödjék, előugrott a rabló vezér, és fölkapta a kardot, összevagdalta vele a királyfit. Sírt a leány, majd a szíve hasadt meg, hogy ilyen álnok apja van. A királyfi csak annyit kért a rablótól, hogy a teste darabjait kösse bele egy zsákba, tegye fel a lova hátára, a lovát meg csapja el, vigye, ahova neki tetszik. A zsiványvezér teljesítette ezt a kívánságát. Ment egy darabig a ló a királyfi teste darabjaival, aztán legelészni kezdett. Ahogy legelészik, egyszer csak arra megy vasárnap. Megnézte, mi van a zsákban, mindjárt megismerte szőlőszem királyfit. Hazavezette a lovat, a havasi kút vizéből meg a lisztből csirízt kevert, minden részét összeragasztotta és bekente a havasi malacka zsírjával. Erre megrázkódott szőlőszem királyfi, s egyszeriben talpra ugrott, mintha soha semmi baja se lett volna. Megköszönte vasárnapnak a szívességet, felült a lovára, meg sem állt az erdei házig. Bement a harmadik szobába, ott lógott a szegen, a kardja, a puskája, most már nem félt senkitől, ment szobáról szobára. A hetedik szobában megtalálta a leányt, aki úgy sírt, mint a záporeső. Hát, az a híres apád hol van? Kérdezte Szőlőszem királyfi. De a lány annyira sírt, hogy szólni se tudott, csak a fejével intett, hogy a 12. szobában van az apja. Csak ugyan ott is találta Szőlőszem királyfi, de a zsivány vezérnek jártányi ereje sem volt, úgy leitta magát, nyilván a nagy örömben, hogy sikerült megszabadulni Szőlőszem királyfitól. Bezzeg mindjárt kiózanodott, amint meglátta a királyfit. Hiába volt minden könyörgés siránkozás, Szőlőszem királyfi nem adott kegyelmet. A zsivány vezér azt hitte, hogy ő is éppen úgy föltámad, mint a királyfi, hát ő is azt kérte, hogy a testét tegye egy zsákba, s kösse a lova hátára. A királyfi ezt meg is ígérte, csak hogy a zsák száját lazán kötötte be, s az első rázásra ki is oldódott, a zsivány vezér teste darabjai pedig szerte hullottak az országúton. A csókák meg a varjak fölszedték, és megették. Félt a leány, hogy most rákerül a sor, hiszen megszegte a királyfi parancsát, és kinyitotta a 12. szoba ajtaját. De a királyfi nem haragudott a lányra, mert az apjáért tette, amit tett. El is vette feleségül, és még máig is boldogan élnek. Ha, azóta meg nem haltak.

Szőlőszem királyfi. Magyar népmese hangzott el Berze Nagy János gyűjtéséből. Felolvasta Béres Ilona. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte és szerkesztette Varga Andrea. A varázsdobozt hallották.

0: Az elmúlt percekben a Walt Disney produkció, valamint Endrődi Ági és a Fellegjárók felvételeit hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 9 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert, jó napot kívánok! Október 8-án Leó pápa jóváhagyta a püspöki rendhez tartozó bíborosok döntését, akik a Fülöp-szigeteki Luis Antonio G. Tagle bíborost, az evangelizáció dikasztériuma első evangelizációval és az új részegyházakkal foglalkozó részlegének proprefektusát választották meg a bíborosi kollégium dékánjává, tette közzé a Magyar Kurír. A Szentatya elfogadta Giovanni Battista Re bíborosnak a bíborosi kollégium dékáni tisztségéről való lemondását. Ezer éves történelmi kapcsolat köti össze Magyarországot és a Szentszéket, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár, a magyarok nagyasszonya ünnepén csütörtökön Rómában rendezett fogadáson. A Vatican News szerint a bíboros felidézte Szent István király ország felajánlását, és méltatta Magyarország lehetséges szerepét a béke előmozdításában. A Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet és a Máltai Lovagrend által rendezett eseményen részt vett Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Böcskei László nagyváradi püspök és Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolita. 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait a jövő évi költségvetésben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken Budapesten. Közölte, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével megkezdték a kórházi várólisták csökkentését. Ennek érdekében több 10 milliárd forintot különítenek el a csípő és térdprotézis műtétekre, valamint a szürkehályog műtétekre, amelyekre jelenleg a legtöbbet kell várni. A vállalkozók fele már 2027 elején az új kata szerinti adózást választaná, derül ki a Billingo online számlázó pénteken ismertetett kutatásából. A megkérdezettek számára a cégeknek történő számlázás lehetősége és az egyszerű, fix adózás a legvonzóbb. Ugyanakkor kétharmaduk a végleges szabályokra vár a döntéssel. A mintegy 4500 résztvevő bevonásával készült felmérés nem reprezentatív. Az új kata részletei még változhatnak. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megállapodott Vladimir Putyinnal az orosz dízelüzemanyag amerikai és világpiaci szállításáról, közölte a 444 pénteken. Trump szerint Oroszország azonnal több mint 300 ezer tonna dízelt bocsáthat piacra, novemberben további 500 ezer, majd újabb 1 millió tonnát. Az orosz finomítók állapotától függően később további 3 millió tonna szállítása is szóba jöhet. A bejelentés után az amerikai pénzügyminisztérium a Reuters értesülései szerint ideiglenes engedélyt adott ki, amely 2027. április 7-ig lehetővé teszi az orosz dízel világpiaci értékesítését. A lépés enyhítést jelent az orosz energiahordozók kereskedelmét évek óta korlátozó amerikai szankciókon, jelzi a 444. Panama déli partvidékét nagyon erős 7,7-es földrengés rázta meg pénteken, cunami veszély miatt figyelmeztetést adtak ki. A rengés az ország déli partvidékét rázta meg, idézi a Reuters-t a HVG. A 7,7-es rengés után 20 perccel egy újabb földrengés rázta meg a környéket, az 6-os erősségű volt. Végül az időjárásról. Beborul az ég, de naposabb tájak az északkeleti megyékben még kora délutánig is lehetnek. Napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, de az északkeleti, keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől már sok felé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 Celsius fok között várható. Késő estére 10 és 15 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. 9 óra 4 perc. Következik a kép a tükörben.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm Onori Éva írót, újságírót, sok alkalomból, de abból is, hogy a közeli napokban volt a születésnapja. 1937. szeptember
4: 19.
3: Isten éltesse így utólag is.
4: Köszönöm szépen.
3: Az onodieva.hu oldal így kezdődik. Majd fél évszázados munkálkodásom során bizony gyakran találkoztam jó emberekkel, és a szépséggel is, ha nem is elégszer. Ezt igazolják írásaim, bibliográfiám által föltárt munkásságom, és a reményem szerint még nem teljes életművem. Írja ezt Onodi Éva. Hát még egyszer mondom, Isten éltesse. Köszönöm. Reméljük együtt, hogy az életmű még nem teljes, de most arra vállalkozunk, hogy az életmű egy-egy elemét, vagy legalább egy picit belepillantunk. Hát hogy kezdődött? Egy pályázattal, egy középiskolás
4: Igen.
3: pályázattal.
4: Ez egy nagyon kedves pályázat volt. Bizonyos öveges professzor, aki gyakran fizikai kísérleteket közvetített a rádióban, egyszer csak pályázatot hirdetett a kicsi diákoknak matematikából, fizikából és irodalomból, és én is pályáztam, mégpedig Almás Kamarásról, a délalföldi falucskából, és nagy meglepetésemre a novella pályázatot megnyertem, és az öveges professzor úr bemondta a nevemet, az egész ország hallotta, hogy Onodi Éva megnyerte a pályázatot Almás Kamarásról, a Lenin út 9-ből, úgyhogy nagy esemény volt, és ez volt az első irodalmi megnyilvánulásom, negyedik osztályos kis tanuló voltam.
3: Aztán a későbbi évtizedekben nagyon sokan, sokféle helyen olvashatták a nevét is, és nem csak a nevét, hanem a neve fölött az írásait, vagy a neve alatt az írásait. Mikor hát, dőlt el, hogy újságíró lesz? Hogy dőlt
4: hát
3: ez
4: tulajdonképpen
3: el?
4: A gimnáziumban az irodalom tanárom, dr. Jenei János, aki nagyon értékelte, ahogyan én a magyar dolgozatokat írtam, és felolvasta az összes osztályban, hogy ime, hogy kell magyar dolgozatot írni, Onodi Évikének felolvasta a dolgozatát, és én nem is tőle tudtam meg, hanem a feleségétől egyszer, aki zongoratanár volt a Batonyai Zeneiskolában, és én éppen tőle tanultam a hangszeren egy kicsit pötyögtetni. Úgyhogy nagyon boldog voltam, és valójában ezután elbizonytalanodott, hogy kellene folytatni, és így kerültem, tekervényes utak megelőzték, de végül is a Pest megyei hírlapnál kötöttem ki, ahol elkezdtem a pályát, és lépcsőről lépcsőre több helyen megjelentem, úgyhogy az utcáról bejelentkeztem, és ajánlottam témát, és elfogadták, és akkor én oda beírtam, és megjelent az írásom. A irodalmi újság, a Élet és Irodalom akkor egy nagyon jelentős, rendkívül értékes lap volt, és annak a riportrovatában az utolsó oldalon megjelenni az egy rendkívül értékes jelenség is volt. Oda dolgoztam néha úgy, hogy utcáról jelentkeztem, és hoztam a riportomat, és Katona Évának, aki egy nagyon szigorú riporter asszony volt, mindig elfogadta és szerette például a Maradunk Tatabányán című riportomat, amikor Tatabányán 36-an meghaltak egy légsújtotta részen, és akkor én oda leutaztam.
3: Leutazott Tatabányára, ott Tatabányán meg lement a föld alá.
4: Külön engedéllyel, a nehézipari miniszter engedélyével, és a vezetőmérnök kíséretében átöltözve egy teljesen bányászruhába, leszálltam a 400 méterre, és ott megtaláltam azt a csoportot, akik nem féltek, és egy hét után fallal választották el azt, ahol a nagy katasztrófa történt, és ott elkezdték fejteni a szenet. De olyan is volt, aki nem mert lemenni, és azok a felületi szinten dolgoztak tovább, és hát én utána esténként minden egyes bányászt, aki leszállt a mélybe, meglátogattam külön-külön, mindegyik meghívott engem, úgyhogy ott maradtam néhány napig, és vendégséget elfogadva ott vacsoráztam náluk. Ez nagyon nagy élmény volt.
3: Ez egy kiemelkedő mozzanata az újságírói pályának. Több ilyen különös mozzanat van. Az Új Tükörnek az egyik cikkébe például védelmébe vette a férfiakat.
4: Igen, volt egy ilyen dolog, hogy meglátogattam az elvált házaspárokat, és az volt a lényege, hogy mindenütt nagyon rossz állapotban találtam a elvált férfiakat, és az asszonyok maradtak a házban, őnekik ítélte meg a bírósága házakat, a lakásokat, és a gyerekek is náluk maradtak, és sok esetben méltatlanok voltak ehhez, és előfordult, hogy úgy tűnt, hogy a férfiak jobban tudtak volna gondoskodni a kicsi gyerekekről, és mégis a női bírók mindig a nőknek ítélték. Ez a riportom 1982. április 18-án jelent meg az Új Tükörben, azzal a címmel, hogy megkopasztott férfiak. Valóban egy albérletben lakó férfi éppen a ebédét készítette volna, és a megkopasztott tyúk ott lógott az erkélyen, és az adta nekem az ötletet, hogy ezek a szegény férfiak ugyanúgy néznek ki, és jellemző rájuk, hogy megkopasztották őket. Ezzel jelent meg a riport, és állítólag engem a férfiak ünnepeltek, mert országszerte elterjedt, hogy a bírói tanács rendeletet hozott már, amit a bírói tanács meg tud hozni, hogy figyeljenek jobban arra, hogy a férfiak is státuszt kapjanak.
3: Onnodi Éva írói, újságírói sikerei közé tartozik, hogy bátor bányászok között lehetett, és róluk adhatott hírt, hogy megkopasztott férfiaknak tudott segíteni, és példát vettek az ő írásából, de nagyon széles az újságírói érdeklődése. Csak éppen belevillantani tudunk, hogy a Sebő együttesről, vagy a kisbaconi Benedek kúriáról, ugye igen. Benedek Elek kúriájáról igen. ír. Sok minden más a Tabánról. Itt most előttem vannak az újságcikkek, amelyekbe éppen csak bele-bele tudunk villantani. Szántó Piroska, ugye Vas István költőnek a felesége, aki képzőművész, szóval nagyon-nagyon széles az érdeklődése, nagyon sok mindenről ír, osztályidegenekről, Zebegényről, Aponyi Franciskának a zebegényi művéről, és így tovább, és nagyon sokféle labban. Az Új Tükör igen. talán a leghosszabb, de itt van előttünk az Új Magyarország, említette az Élet és Irodalmat, és aztán például a Magyar Fórum, ahova Csurka István hívta.
4: Igen, amikor megszüntették a Pest megyei hírlapot, ez egy nagyon kellemes képes magazin volt, és nagyon jól rávariáztunk a kulturális életre, rendkívül gazdag képanyaggal, és akkor én egyszerűen kaptam egy telefont, a utcára kerültünk mindannyian, egy fél éves fizetéssel, és egyedül a Csurka hívott föl, és ajánlatot kaptam, hogy szerződéssel szívesen fölvenne a lapjához. Na hát én ezen boldogan kaptam az alkalmon, és attól kezdve én lettem a Csurkának a parlamenti tudósítója a lapnak, tehát attól kezdve én tudósítottam a parlamentből a Csurka lapját, és nagyon jó csapat volt náluk, nagyon jól éreztük magunkat, rendkívül értékes társaságot hívott ott össze. Nem mindig élt a lap volt, amikor anyagiak miatt becsődött, de aztán megint újraindította. Mindig újraindította a lapot, és nagyon boldog voltam, hogy egy ilyen értékes szellemiségében ennyire feltűnően ragyogó ember, mint a Csurka, éppen őtőle kaptam ajánlatot a munkára, senki mástól.
3: Talán egy pillanatra elgondolkodhatunk azon, vagy úgy én nekem legalábbis eszembe jut, hogy Csurka kifejezetten, hát mondjuk nemzeti radikálisnak is lehet mondani, de mai eszemben nem is, mert nevezném őt radikálisnak, hanem egyszerűen hát normálisnak.
4: Nagyon rendkívül ilyen, rendkívül magasan ilyen. Kvalifikáltan, mindenki fölött olyan ember volt, és olyan politikus, nevezzük így, hogy mindig a tízes kör közepébe talált, hogyha véleményt kértek tőle, mindig, meg egyáltalán vitáiban mindig azt tudta elérni, ami a legradikálisabb, a legnemzetibb, a legtisztességesebb, a legbecsületesebb megoldás volt, az mindig a tízes kör közepé, és ő mindig oda talált. Most utólag mondják azok, akik igazán értették ezt a politikai helyzetet, és tudták, és mindenki érezte, hogy neki van igaza.
3: És Éva már akkor is a közelében, vagy akkora közelében
4: hát,
3: lehetett.
4: Hát így voltam a tudósítója.
3: Nagyjából akkoriban indult Évának az írói, nem csak újságírói, hanem könyvszerzői munkássága is.
4: Hát egy kicsit később, kicsit amikor egyszer csak kapok egy telefont a fiamtól, ifjú Szabados Tamástól, ugye a híres operatőr férjem házasságából született egyetlen gyermekem, a szabados ifjú Tamás, és ő nagyon értékelte a irodalmat, nagyon sokat olvasott, és egyszer olvasta a Papp Lajosnak ezt a Szabadíts meg a gonosztól című kötetét, és kérem szépen, ez indul az én riportommal, amikor bemutatom az ő Aranyhegyen lévő pécsi házát, mert oda üldözték el a riválisai, akik nem bírták elviselni, hogy minden szívbeteget meggyógyított, és ott létrehozta a klinikáját, és valóban minden beteget, aki hozzákerült, meg tudott gyógyítani, és ezzel a Szívsebész háza című riportommal kezdődik ez a kötete, és a fiam egyszer fölhív, és azt mondja, hogy anyukám, te milyen jól írsz? Mondom, miért rájöttél? Azt mondja, hogy itt és itt. És én fölkerestem a Kairosz kiadó igazgatóját, és mondtam, hogy ezt ugyebár én írtam, bár senki nem közölte velem, hogy ez megjelent, és szívesen ajánlanék önnek, egy jó pár írásom van.
3: Bedő Györgyinek.
4: Ő volt egy kiváló, drága, kedves, aranyos, tüneményes, vállalkozó szellemű ember volt, nem érdekelte, hogy ráfizete a kötettel, mégis akkor már mindent megjelentetett, ami az ő szíve ügye volt, és ez volt az én ajánlatom, ami évek óta várt már kiadásra a fiókomba, és közölte velem, hogy ő ezeket kiadja.
3: Na és akkor melyik lett ez, amikor már nem csak egy írása szerepel egy más könyvben, hanem a sajátja?
4: Hát ami nagyon szíven ütötte őt, az a Makovecz Imréről írt riportom volt, ami megjelent ugyan már labban, egy folyóiratban, de átadtam neki, és volt még ilyen, hogy Aponyi Franciska, a Károlyi László nagymamája, a híres, neves, egyik leggazdagabb ősi, nemesi család.
3: A Zebegényi Virágegylet alapítója.
4: Ez az ő nagymamája volt, és miután őt megírtam, és be is került a kötetembe, kiderült, hogy a Aponyi Franciska az ő nagymamája, aki a Zebegényi híres nagy nyári táboroknak a létrehozója volt, olyannyira, hogy oda költözött, és még a legkiválóbb nemzetközi nagyságok is meglátogatták a nyári táborát, és nagyon jelentős nemzetközi gyermektábort hozott ott létre.
3: Erről Károlyi László beszél Évának, és ebben a Károlyi Lászlóval készített interjújában.
4: És el is kísér Zebegénybe, és bemutat nekem olyan hölgyeket, akik még már öregen, de még mindig mesélnek az Aponyi Franciska táborából.
3: Egy fontos eleme Ónodi Éva életművének 56 emlékezete.
4: Az biztos.
3: Elhozott több könyvet, és éppen a kezébe van a melyik? Olvassa,
4: igen,
3: kérem
4: az
3: a címét.
4: Igen, az Ők mind a 12-en című kötet, ahol megírtam a 12 igazi nagy forradalmárokat, akiket úgy konferálok be a bevezetőbe, hogy az a pár év, 1987 és 1990, amikor személyesen megismerkedhettem őket, a lassan hazalátogató forradalmárokat, akik a kötél általi halál elől menekültek el az országból, vagy a börtönből szabadultak, szívszorítóan szép korszak lett az életemben, ez a szemtől szembe találkozhattam velük, a számomra még szinte puska porszagú harcosokkal és rajongással megilletődötten néztem föl rájuk, valahogyan úgy, mint az ókori görögök tekinthettek isteneik szoborba öntött alakjaira. Magam is csodálkoztam néha, hogy az évtizedek sem törölték ki felnőtt valomból az érettségiző kislányt, aki 56-ban voltam. Szóval engem az életre elkísértek, és még szinte a közelmúltig tartottam kapcsolatot, leveleztem velük, meglátogatták a családnak, volt egy büfé falatozója, oda csábítottuk őket, a legkiválóbbakat, akik azóta már sajnos elmentek, de én megírtam ebbe a kötetbe 12-jüket, Krassó Gyurit is, aki igen, egy kiválóság volt, és akit tönkretettek, és akit nem fogadtak be, ővele leveleztem, Angliába írtam neki, mert oda sikerült kimennie, és ott volt hosszú ideig, de kinyomoztam, hogy ő egy legelhivatottabb forradalmár, aki még a szelidebb forradalmárok ellen is dolgozott. Ő olyan volt, de egyébként Bali Sándornét, akinek a férje jelentős pozíciót vállalt a forradalomban. Szóval nem is sorolom föl, mert alig ismerik már őket, akiket én mind személyesen megkerestem, hazajöttek, csodálatosan meséltek azokról a napokról, amikor
3: Pár percünk van már csak a műsorból. Igen. Itt csak úgy szinte zárójelben megjegyzem, hogy azonnak a kislánynak, aki akkor érettségiző kislány volt, Onodi Éva, hát egy kis talán kellemetlen kalandja is volt azzal, hogy Illyes Gyula verset szavalt a gimnáziumban.
4: Igen, ellenforradalmárnak minősítettek, mert Illyes Gyula egy mondat a zsarnokságról című versét. Én nagy versmondó voltam gimnazista koromban, megyei versenyeket nyertem, és a falukba, ahova mentünk teherautókkal, nemzeti zászlókkal, 48-as dalokkal, ott mindenütt megálltunk a környékbeli falvakba, Almáskamarás és Kevermes község környékén. Nem is emlékszem már, hogy hol, mint s merre szavalgattam, de az egész környéken, és ezért kiábrodaltak engem a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemről, és kinyomozták, hogy én ellenforradalmár vagyok, és a helyi pártitkár mindenütt utánam írt.
3: De mégiscsak sikerült ezt a gyönyörű pályát végigfutnia, amelynek eddig legfrissebb, hogy mondjam, eredménye
4: a lehetetlen. Kötetem.
3: Az eddig legutolsó kötete, a lehetetlen. A lehetetlen megkísértése. És ebben a családjának az emlékeit foglalja össze. Almáskamarás,
4: Nagy Iratos. Igen, két irodalmi szociográfiát írtam, ebben megjelentettem a szülőfalumat, Kunágotát, és apukám szülőfaluját, Dombiratost. Valamint a második részben a korszak már eltávozott, legjelentősebb, szeretetreméltó, nagyszerű, kulturális, jelentős személyiségeit.
3: Áprilé Lajos, Jancsó Adrián, itt lapozok bele, és elém
4: kerülnek. A kiváló szobrász, Kőpál, akinek...
3: Tollas Tibor.
4: Tollas Tibor az egyik kedvencünk, aki rendkívüli kedves, csodálatos ember volt. Legutóbb most a fia haza is utazott Münchenből, és emlékeztünk rá.
3: Kedves Éva.
4: Lezsák Sándor is emlékezett rá.
3: Kedves Éva, vége a műsoridőnknek. Ezt a beszélgetést a honlapjáról, onodieva.hu oldalról vett idézettel kezdtük. Szeretném ugyanezzel zárni. Azt olvastam, hogy igazolják írásaim, mármint azt, hogy fél évszázados munkásságom során jó emberekkel, szépséggel találkoztam, talán nem is elégszer. Reményem szerint még nem teljes életművem igazolja mindezt, hogy milyen szépségekkel, jó emberekkel találkoztam. Hogyan tovább, Onodi Éva?
4: Hát most egy súlyos műtétem után és betegséges állapotom, gyógyulásom után most talán lesz olyan szerencsénk, hogy olyan kiadók lesznek, akik fölvállalnak ilyen nemzeti érzelmű, igazán szuverén Magyarországért dolgozó embereket, mint mi vagyunk. Én szeretnék, mert rengeteg témám van, most is nekiláttam, ismét dolgozom, és hát jövőre leszek 90 éves, ha megérem, most ünnepeltem a családdal a 89-et, és ott elmondtam a óhajaimat, hogy szeretnék kicsit velük is találkozni, mert nagyon befogott emberek az unokáim. 4 unokám van az egyszem fiamnak, de mindegyik pozícionáltan komoly, nagyon elfoglalt ember, és saját életük van, és a gyerekkori kedves aranyos világ eltűnt, amikor minden héten nap együtt voltam velük, és nagyon hiányoznak. De felnőtt emberek lettek, akik nagyon...
3: De Évának pedig ugye vannak saját tervei, nem csak a velük való találkozás,
4: igen,
3: meg ünneplés.
4: Igen, rengeteg munkám van.
3: Hanem, hogy ír.
4: Így, hogy most ismét neki láttam írni, a műtétem után felgyógyultam, a tengervíz meggyógyított, a sós tengervíz csodálatos, és meggyógyultam, az egyik unokám oda elkísért.
3: Talán az is javára válik, hogy tagja a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének. Reméljük, hogy ez is hozzájárul a,
4: igen,
3: hogy így mondjam,
4: reméljük,
3: a sikeréhez.
4: Mert van ennek az utolsó kötetemnek a ünnepi könyvbemutatóját meg se tudtam rendezni, úgyhogy reménykedem, hogy valahogy összefogva a Újságíró Szövetséggel meg fogom tudni valahogy rendezni, ha kicsit késve is, mert ez a lehetetlen megkísértése, ez arra is buzdít, hogy én is kísérjem meg a lehetetlent, és rendezzem meg, ami elmaradt.
3: Akkor kívánom Onodi Évának, hogy sikerüljön a lehetetlen, ne kísértés legyen, hanem valósuljon meg.
4: Köszönöm.
3: Isten éltesse most 89. és már előre Isten éltesse az egy évvel ezután bekövetkező 90. éve alkalmából. Kedves Éva, Onodi Éva, köszönöm szépen, köszönjük szépen ezt a beszélgetést, köszönjük szépen Fülöp Csaba hangtechnikus közreműködését, hallgatóink figyelmébe ajánljuk ezt a sok művet, írást, amelyeket Onodi Éva tett le a haza asztalára. Köszönjük szépen. Isten
4: én is
3: éltesse.
4: Nagyon köszönöm a meghívást, hogy meglepetésemre ilyen kedves meghívást kaptam kedves főszerkesztő igazgató úrtól. Én is kívánok nagyon szép évtizedeket önnek a kedves munkájához, a rengeteg írásához, ami szintén létrejött.
3: Köszönjük szépen hallgatóink figyelmét, ezzel búcsúzom. Viszonthallásra 2 hét múlva Szikora Józsefet hallották.
2: Elhangzott a Kép a tükörben.

0: tanújának nevét viseli. Perényi Zsigmond a főrendi ház alelnökeként aláírta a függetlenségi nyilatkozatot. Nem kért kegyelmet. Ezért 1849. október 24-én Budapesten kivégezték. Dobsa István, a KMKSZ nagyszőlősi járási elnöke.
1: Egyfajta keserédes visszaemlékezés, hiszen a 48-49-es szabadságharcnak a leverésének a dátuma, és egy véres megtorlásának a dátuma, de ugyanakkor egy előremutatás a fiatal polgári Magyarország megszületésének a dátuma is egyben. És azt gondolom, hogy nekünk itt Kárpátalján nagyon sok üzenetet fogalmaz meg ez a történelmi aspektus. Talán én leginkább a nagypéntekhez tudom ezt hasonlítani a keresztény kultúrkörből, hiszen nagypénteken Jézus Krisztus kereszthalálát siratjuk, de ugyanakkor az emlékezés és az szól a születés csodájáról és a feltámadás reményéről is. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos üzenet ma az itt élő magyarság számára. Egy nemes ügyért mindig képesek kell, hogy legyünk összefogni. Ilyen nemes ügy lehet a magyar iskoláink tovább működtetése, ilyen nemes ügy a közösségünk jövőjének az építése, és én ehhez kívánok és kívántam ma elegendő hitet és kellő kitartást. Én biztos vagyok benne, hogy a nehéz időszak ellenére ez a közösség, ahogy már sokszor bizonyított, képes tovább élni és képes tovább fejlődni.
0: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen is megemlékeztek az aradi vértanukról. Dancs György, a történelem tanszék docense kiemelte, az osztrákok terve nem vált valóra. A szabadságharc gyümölcseként jöhetett létre később a kiegyezés, és a magyar állam megerősödött.
2: Nem egy egyszerű kivégzés volt, hanem ezeket a tiszteket fölakasztották, ami a korszakban gyakorlatilag a megalázásnak, tehát rablóknak kijáró büntetés. Egy katonának, egy harcosnak ebben a korszakban a kivégzés az általánosan a főbelövés volt, és ezt nem adták meg a számukra. Majd a jövőben gyakorlatilag ez teremti meg annak az alapját, hogy az osztrák-magyar kiegyezéssel Magyarország mégis megkapja az 1848-ban már neki jutatott önrendelkezést. Ennek az alapjaira lesz lerakva majd az osztrák-magyar monarchia, tehát nem eredmény nélküli ez a szabadságharc, Magyarország önrendelkezésre helyére állt.

0: Rekord létszámmal és minden eddiginél több képzéssel indította 30. tanévét a beregszászi székhelyű II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem. Az oktatást továbbra is nehezítik a háborús kihívások, az áramkimaradások és a gyakori légiriadók. Az egyetem ünnepélyes keretek között a beregszászi református templomban tartotta meg központi tanévnyitó istentiszteletét és akadémiai évnyitó ünnepségét. 30 évvel ezelőtt 74 hallgatóval és 4 szakkal kezdte meg működését, idén pedig 1681 hallgatóval és 34 képzéssel indította el a tanévet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem. Csernicskó István, rektor.
1: Most először nyitottuk úgy tanévet, hogy mögöttünk van az első olyan év, amelyet egyetemként töltöttünk. Illetőleg különlegesnek tekinthetem ezt a tanévet azért is, mert soha még ennyi hallgató ebben az intézményben nem volt, soha még ennyi képzés nem volt meghirdetve, mint ebben a tanévben, úgyhogy ezek is mind olyan mutatók, amelyek azt jelzik, hogy ez az intézmény él, élni akar, de nem öncélúan, nem önmagunkért, hanem azokért az emberekért, akik itt szeretnének tanulni, azokért a kollégákért, akik itt dolgoznak, akik itt látják el hivatásukat, és azért a közösségért,

0: amely érdekében a végzőseink, amikor majd befejezik ezt az intézményt, elfoglalják a munkahelyeiket, dolgozni fognak. Úgyhogy ilyen értelemben ez a tanév is különleges. Bízunk abban, hogy ez is egy olyan év lesz számunkra, amikor tudunk előrelépni, amikor tudunk fejlődni, és reméljük azt, hogy hosszú-hosszú ideig lesz még kinek egyetemet, képzéseket hirdetni, egyetemet csinálni, és lesz még értelme annak, hogy dolgozunk. Hiszen nem azért vagyunk, hogy legyünk, hanem azért vagyunk, hogy szolgáljunk egy közösséget.
1: Merkely Béla, a Magyar Rektori Konferencia elnöke, a Semmelweis Egyetem rektora szerint példaértékű a Beregszászi Egyetem fejlődése, 3 évtizedes fennállása alatt folyamatosan hátrányos helyzetben voltak.
2: A Magyar Rektori Konferencia valamennyi tagja, 63 különféle egyetem büszke arra, hogy ebben a közösségben együtt tudott dolgozni a határon túli egyetemek fejlődésére. Ez egy fiatal, 30 éves egyetem, 1996-ban alakult, és főiskolából nemrég lett egyetemi rangú, de a számok is azt mutatják, hogy jelentős mértékben, ha jól emlékszem, 1600 főre nőtt a hallgatói szám. Azok a magyar nyelven történő szakok, amelyek itt tanulhatók, azok egyértelműen európai színvonalú oktatást és kutatási lehetőséget biztosít az itt tanulóknak, és természetesen mi a határokon belülről minden lehetőséget megragadunk az együttműködésére, és minden lehetőségben igyekszünk támogatni a határon túli egyetemeinket, így itt most a második Rákóczi Ferenc Egyetemet, Beregszászon. Tisztelet és elismerés az, amit érzünk a Magyar Rektori Konferencia itt jelenlévő tagjaiként.
1: Orosz Ildikó, a Beregszászi Egyetem elnöke kiemelte, egy új tanév megkezdése Kárpátalján a kitartásról és a jövőbe vetett hitről szól.
3: Már több éve háborúban vagyunk, sokszor és sokat leírták a kárpátaljai közösséget, a magyar közösséget, ennek ellenére az éven több diákunk van majdnem 100 hallgatóval, mint amennyi tavaly volt. Ezek bátor diákok, akik a tudást választották és az életet választották, akik fejlődni akarnak. Mostani háborús helyzet is olyan, hogy az ember nem halaszthatja el a saját életét, mint mondtam. Nem tehetjük át majd egy későbbi időpontra, mint mondjuk egy lemondott rendelést vagy időpont foglalást más helyen. Ezt most kell megélni. A fiataloknak most kell megélni az életet, most kell tanulniuk, mert mindennek elrendelt ideje van, és nekünk most kell dolgozni és tenni azért, hogy itt bármikor is érjen véget a háború, utána is legyen utánpótlás, aki helyreállítja és megjavítja azt a világot, amit az én korosztályom, a mostani korosztály elrondott, aminek a háború lett az eredménye.

0: első alkalommal rendezték meg a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozóját. Az eseményen 5 együttes szolgált énekkel és zenével. A közös dicsőítésbe pedig a jelenlévőket is bevonták. A szervezők kiemelték, a közös éneklés segít átvészelni a háborús hétköznapokat. Nem csak a hitet erősítheti, hanem az embereket is közelebb hozhatja egymáshoz.
1: Bezártság, ez úgy rátelepedett az életünkre. Tehát ezzel a bezártsággal kapcsolatba fogalmazódott így meg bennem, hogy ha Isten minket megment, tehát hogyha ebből a helyzetből minket megment, akkor neki olyan dicsőítő alkalmat kell szerveznünk, ami méltó hozzá.
0: Fogalmazott Kosztyu Zsolt, a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójának szervezője. A fellépő együttesek közül az egyik legfiatalabb formáció a nagyberegi Református Líceum együttese volt. Iván Ádám, bandatag.
2: A nagyberegi Református Líceumnak a dicsőítő együttese vagyunk. Körülbelül szűk egy éve alakultunk. Elsősorban gitár és zongora, valamint dobunk volt. Hál' Istennek sikerült ezt bővítenünk. Többféle stílusban tudunk játszani. Általában a liceumban 7 kezdő és 7 záró istentiszteleteken szoktunk mindig dicsőítést vezetni. Ez azt foglalja magába, hogy a hét elején reggel első óránk az egy istentisztelet. Körülbelül 3 éneket éneklünk, emellett van egy rövid igei rész. Az elmúlt időszakban rengeteg kiszálláson voltunk. Voltunk Magyarországon is, voltunk itthon is több helyen, számos ifjúsági rendezvényen vettünk részt, a KRISZ szervezésében is, vagy akár az alapszervezetek szervezésében is. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy meghívtak bennünket. Igazán felemelő érzés így meghallgatni egymásnak a szolgálatát, látni azt, hogy ki milyen stílusba énekel, ki milyen stílusba dicsőíti az Istent, mert valóban egy hangon dicsőítjük, bármennyire is sokfélék vagyunk, sokszínűek vagyunk.
0: Kovács Erika már az első kárpátaljai dicsőítő együttesek megalakulásakor is jelen volt. Mint fogalmaz, a nehéz életkörülmények Istenhez terelik a fiatalokat.
3: Nyilván ez a hívő embernek, a szívének egy hatalmas öröm, hogy vannak fiatalok, akik szeretik Krisztust is. Azt hiszem, hogy ez a legeslegfontosabb üzenet, hogy szeressük őt is. Hogyha szeretjük, ahogy hallottuk is, akkor szorongat valami, aminek elő kell jönni. A talentumot, adottságokat azért kapjuk az Úristentől, hogy ne rejtsük el. És én úgy látom, hogy azok a fiatalok, akik megtalálták ezt a talentumot, ők nem szeretnék elrejteni. Ez egy világítás, ez egy fény, ezt kell cselekedni.
0: Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke kiemelte, a közös éneklés segít átvészelni a háborús hétköznapokat, nem csak a hitet erősítheti, hanem az embereket is közelebb hozhatja egymáshoz.
4: Eltelnek évezredek, a mindenható Isten szeretete nem változik. Az Isten és az ember között az ima, az énekelt imádság, a zene az, ami erősíti az ember és az Isten kapcsolatát, erősíti a közösséget azáltal, hogy nyíltan, bátran hitvallást tesz az ember az Isten szeretetéről, arról a megtapasztalásról, amivel az Isten megajándékozta. Ez az első találkozó, ami számomra fontos, hiszem és vallom azt, hogy nem csak a fiatalok számára, hanem mindig újabb és újabb nemzedékek számára nyit lehetőséget, ajtót, a zene, az ének, és reménykedem abban, hogy ez az első alkalom nem marad egyedüli, hanem lesz majd második, harmadik, és egyre több gyülekezetben lesznek olyan idősek, fiatalok, akik zenélnek, és zenés hitvallással, zenés imádsággal közelednek Istenhez, és így a közösség is egymáshoz, ember emberhez, és az ember az Istenhez közeledni tud.

0: Hétfő este a háború miatt a szlovákiai Nagyszombatban fogadta az ukrán labdarúgó válogatottat a magyar csapat a Nemzetek Ligája csoportmérkőzésén. A két ország futballmúltja fontos közös mérföldkövet tartalmaz. 34 évvel ezelőtt, 1992-ben a függetlenné váló Ukrajna labdarúgó válogatottja első tétmérkőzését épp Magyarországgal játszotta. A helyszín pedig Ungvár volt.
1: Középen Szallói, a túloldalon Kipri. Szallói, gól! Végre! Itt van Vince, lemarad a hátvéd Luzli.
0: A történelmi jelentőségű labdarúgó mérkőzést a magyar válogatott nyerte 3-1-re. A függetlenné váló Ukrajna válogatottja lejátszhatta első hivatalos meccsét, ami után már részt vehettek az Európa és világbajnoki selejtezőkön is.
1: Nikiforov elcsúszik, Kipri, 2-0!
0: A történelmi jelentőségű találkozó megszervezésében oroszlán részt vállalt Magyar Zoltán, a Ferencvárosnál és a magyar labdarúgó válogatottnál is tevékenykedő sportmenedzser.
2: Hát az ukrán szövetség ugye a templom, egere semmiük nem volt. Beszélgettünk a nehézségeikről. Már ott kiebben fölmerült, hogy az első meccs, ugye a pérvő meccs, ahogy aztán bekerült a köztudatba. Itt vannak a magyarok, a szomszédaink, és ők segítenek fel, akkor játszunk velük az első meccset. És aztán így is történt. Nekem volt egy javaslatom. Hát ugye az nyilvánvaló, hogy Ukrajnában lesz az első meccs, hiszen nekik ugye ez nagy dolog, meg újdonság. Legyen Ungváron, mert az idézőjelben félúton van, sok nemzetiségű város, sok nemzetiségű területnek Kárpátaljának a székhelye, és nem utolsó sorban, én ezt akkor is vallottam, és most is mondom, hogy a kárpátai, magyar, ruszin, szlovák, német, ajkú futballisták és edzők nagyon nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az ukrán és így a szovjet futball a második világháború után olyan rohamos fejlődésnek indult. Ez történelmi tény. Nos, így is lett. Ungváról lett a mérkőzés. Tapasztaltuk, hogy az ukrán válogatottnak az összehozása részben anyagi okok miatt, részben sok játékos nem tudta, hogy Ukrajnába szerepeljen, vagy akkor még fáknak nevezték, ugye? És nehezen hozták össze a keretet. Maga a mérkőzés az a sport értéke mellett felejthetetlen volt. Olyan emóciók értek valamennyiünket, engem is, ami tényleg feledhetetlen. Ugye az Avangár stadionnak hivatalosan talán akkor 12 ezer volt a befogadó képessége, de biztos volt 15-16 ezer emberben, így álltak. Mikor tapsolni kellett, akkor így fejük fölött tudtak csak tapsolni, nem. Zászlóerdő volt, magyar-ukrán zászlók vegyesen, talán több magyar volt, mint ukrán, mert ugye a magyarok szervezetten buszokkal jöttek Kárpátra minden vidékéről, és az a régi idealisztikus ős futball, hogy nincs verekedés, nincs verbális támadás, hanem egymás góljait megtapsolták, örültek. Gyönyörű volt. Nyertünk 3-1-re. A sors iróniája, vagy érdekessége, hogy az ukrán csapat szépítő gólját azt a zilosvai lejárásból származó Iván Geckó barátunk szerezte.
1: Egy csellel két ember küld tét felé. Lőrinc 15 méterre a kaputól, ez 11-es.
0: A történelmi labdarúgó mérkőzésen még egyetemistaként a lelátón szurkolt Jakab Lajos is, a Kárpátalja heti lap sportújságírója.
3: Sokan szurkoltak az ukránok mellett a magyaroknak is. A mérkőzés riportere Gulyás László volt, aki elmondta, hogy úgy kezdték a mérkőzést, mint külföldön játszó csapat, természetesen hát Ukrajnába, de a végére azt mondja, mintha otthon lettek volna, mert annyi sok magyar szurkoló, lelkes, hálás magyar szurkoló özönlötték el a pályát, és köszöntötték a magyar csapatot, mintha otthon szerepeltek volna. A magyar válogatott legfiatalabb tagjaként az akkor alig 20 éves Lipcsei Péter nyilatkozott szinte a legtöbbet. A mérkőzés után alig tudott szabadulni a lelkes, hálás magyar szurkolóktól.
0: Magyarország segítette Ukrajna labdarúgó életének elindulását, és ma is Ukrajna mellett áll, amikor az országot háború sújtja. A meghatározó Magyarországi Labdarúgó Akadémiák 800 fiatal ukrán futballistát fogadtak be, elszállásolták őket, és edzési lehetőséget is biztosítanak a számukra.

szerencse fel, a meccsre el. Ifjak vének, gerünk, emberek, pasív fütyül, a nép leül. Góltól égnek a jó centerek, elugrik a labda, a szélső szaladna, a bíró lefújja kár. Most jő a tacs egy, jó a

rendeli, de néha megveri. Hello, Bobsejt, ne hagyd, menj rá, hátvéd, elalszol! Húj, húj, bíró, húj, húj, hajrá! És a kapus jó voltából jön napotja gól, mert a legszebb sport a futball. 11 ember csak rúgdal, mi alatt a többi áldog el, és közben.

gyerünk csapat, ne hagyd magad, gyorsan mostan, de jó alkalom alatta száll, szaladj csatár, tempó, tempó, vigyázz oldalon, mögötte belérúg, vidáman tovább fut, egy rosszul nevel csatár. Egy úr nevet bőz, drukkerek botokkal verik már, mert a legszebb sport a futball, 11 ember csak rúgdal, mi alatt a többi áldogál és közbe kiabál. Van egy bíró is a pályán, pici sípja csüng a száján, bár a mérkőzésen tiszteli, de néha megveri. Halló, offside, ne hagyd mányra, a hátvéd elalszol! Hújj, hújj, bíró, hújj, hújj, hajrá, is!

Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva, szombaton 9:30 perckor jelentkezünk.

0: A Rosenberg trió felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra.
3: Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Október 8-án Leó pápa jóváhagyta a püspöki rendhez tartozó bíborosok döntését, akik a Fülöp-szigeteki Luis Antonio G. Tagle bíborost az evangelizáció dikasztériuma első evangelizációval és az új részegyházakkal foglalkozó részlegének proprefektusát választották meg a bíborosi kollégium dékánjává, tette közzé a Magyar Kurír. A Szentatya elfogadta Giovanni Battista Re bíborosnak a bíborosi kollégium dékáni tisztségéről való lemondását. Október 2. szombatja a szervdonáció és a transzplantáció világnapja. Ezen a napon hagyományosan országszerte sportrendezvényekkel, megemlékezésekkel és közösségi élményekkel hívják fel a szervadományozás fontosságára a figyelmet, írja az MTI. Délután a Mezőgazdasági Múzeumban a szeretteiknek adományozó donorokat Pro Vita díjjal tüntetik ki, majd átadják az alapítvány Szent Kozma és Damián díját. A donorok emlékére a múzeumtól 19 órakor fáklyás séta indul a Hősök terére, a kezdeményezéshez csatlakozik a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége is. A szövetségnek vidéken is lesznek programjai, illetve képviselői részt vesznek a Spár Budapest Maraton futóversenyen. 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait a jövő évi költségvetésben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken Budapesten. Közölte, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével megkezdték a kórházi várólisták csökkentését. Ennek érdekében több 10 milliárd forintot különítenek el a csípő- és térdprotézis műtétekre, valamint a szürkehályog műtétekre, amelyekre jelenleg a legtöbbet kell várni. Mintegy 75 tonna hulladékot, közte 899 gumiabroncsot szedtek ki a Duna medréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt két hónapban, tette közzé az MTI. Az igazgatóság a Facebook oldalán péntek este azt írta, munkatársai a Duna középső, az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszának megtisztításán dolgoztak. A hulladékot szelektíven szétválogatva gyűjtötték, és szeptember végén el is szállították. Vladimir Putyin kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte. Jelentette ki Jurij Ušakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra Virradóra. Hozzátette, hogy Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan az úgynevezett különleges hadművelet céljait, feladatait illetően és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott, tette közzé az MTI. Az elnökök külön kiemelték, hogy amíg a korábbi elnöki tárgyalások során még arról volt szó, hogy az orosz parlamenti választások után azonnal újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások, addig mostanra megváltozott a helyzet, mert az orosz álláspont szerint Kijev megpróbálta meghiúsítani a választásokat, a voksolás főnapján tömeges dróncsapást indítva egyéb célpontok között Moszkva ellen. Ušakov közölte, hogy Moszkva átgondolja, mikor lehet majd újraindítani a tárgyalásokat. Az időjárásról. Beborul az ég, de naposabb tájak az északkeleti megyékben még kora délután is lehetnek. Napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, de az északkeleti keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől már sok felé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 Celsius fok között várható, késő estére 10 és 15 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
0: 10 óra 4 perc. Az iránytű következik.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Negyed századdal ezelőtt 2001. október 11-én díszbe öltözött a Duna mindkét partja az 1719-es folyamkilométernél. Magyarok ezrei gyűltek össze északon Párkányban és a déli oldalon Esztergomban is. Az ünnepélyes pillanatban aztán könnyes szemmel hömpölygött a tömeg mindkét oldalról a másik felé. Az 1895-ben felépített Mária Valéria hidat immáron harmadszor adták át, reméljük utoljára. Beszélgetőtársam Esztergomból a város alpolgármestere Bánhidi András. Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
0: Alpolgármester úr, emlékszik, hogy hol volt 25 évvel ezelőtt az átadáskor?
1: Hát 25 évvel ezelőtt még én egyetemista voltam, és hát igazi népünnepé volt. Itt ugye a felújítás hamarabb kezdődött el, és már a nyár folyamán a három vas szerkezetet, amit ugye a másik világháború után alatt robbantottak fel, azt így egyesével eresztették le. És mindig, hát most pontosan emlékszem, de talán így havonta egyet. Na és ahogy egyet egy ilyen hatalmas uszállyal beillesztettek a két pillér közé, akkor is mindig tömegek álltak mind a két parton, és néztük, ahogy így a szakemberek összeillesztik ezt a hatalmas szerkezetet, és hát az utolsónál is tényleg már nagyon-nagyon sokan voltunk, a középső a leghosszabb volt, ha jól emlékszem, az utolsó elem, és hát utána október 11-én meg egy hatalmas ünnepség volt. Rengetegen voltak, akik emlékeztek még arra, amikor újra úgymond megnyílt a két város között 38-ban a bécsi döntést követően, és nagyon-nagyon nagy élmény volt.
0: Amikor végignézem a mai hídon, akkor még felderengenek a Dunába szomorúan álló csonka pillérek, ugye látványt, vagy már ezt teljesen elfelejtette?
1: Az én gyerekkorom az így telt. Az én gyerekkorom úgy telt, hogyha szerettünk volna átmenni Párkányba, akkor csak Komppal tudtunk átmenni, vagy pedig Komáromig el kellett menni autóval, és lényegében így telt az egész életünk, de mindig álmodoztunk arról, hogy egyszer ez össze lesz kötve. Igazából ez egy európai nonsens volt, hogy nem épült meg. Tehát azt ugye tudni kell, hogy ez volt az utolsó híd Európában, amit a második világháború után építettek újjá. Tehát minden hidat újjáépítettek, kijavítottak, használhatóvá tettek pár éven belül. Erre nagyon sokáig kellett várni. De hála Istennek pont úgy alakult mind a két ország kormányánál, hogy mind a két állam ezt szerette volna. És egyébként abszolút kellett is már, persze jóval hamarabb, de ma már úgy megyünk, hála Istennek át, mintha mindig is. De az emlékeinkben megvan a csonkahíd. Csak így hívtuk.
0: Igen, hát bő 5 évtizedet kellett arra várni, ezek szerint, hogy tényleg Európa utolsó ilyen második világháborúban felrobbantott csonkahídját újraépítsék. Milyen volt akkor a kapcsolat a két város között, a két magyar város között, mondhatjuk így nyugodtan, amikor még csak ezek a kompok voltak, meg egyéb ilyen ideiglenes megoldások?
1: Mindig nagyon jó kapcsolat volt a két település között, évszázados jó kapcsolat. Annyi volt a különbség, hogy akadozott a fizikai gát miatt. Tehát, hogy ugyanúgy voltak baráti társaságok, rokoni kapcsolatok, kulturális egyesületek. Én emlékszem arra, amikor a Ferences gimnáziummal felléptünk egy valamelyik, hát lehet, hogy március 15-i ünnepségen énekeltünk a kórussal, és a Párkány művelődési házba volt a fellépés, és hát az utolsó komp az, most itt tudom én, mondjuk este 6-kor ment, és 6 után ért véget az ünnepség, és akkor busszal kellett ahogy az előbb is említettem, fölmenni Komáromba. Tehát az egy ilyen plusz, majdnem 100 kilométer. Tehát, hogy itt a felvidéken végig kell mennünk a Komáromi hídig vissza, és akkor a 10-es úton vissza Esztergomba. És amikor véget ért az előadás, kimentünk a kompállomásra, és láttuk a ferences templom tornyát, meg a bazilikát, meg a várhegyet, tehát 500 méter választott el a várostól, de nem, föl kellett ülni a buszra, és akkor buszozni kell még több mint egy órát.
0: Hát tehát, igen. Gondolom, ugye meg télen, hogyha mondjuk esetleg jég zajlott, akkor pedig nem is tudtak átmenni, akkor még a kompal sem.
1: Igen. És akkor még nem beszélünk arról, hogy azok az iskolások, tehát ugye most is már úgy van, hogy nagyon sok felvidéki jár Esztergomba, illetve az esztergomiak is járnak ügyeket intézni, vagy vásárolni a Párkányba. Tehát most az, hogy és most mit tudom én, hogyha csak a Ipoly hídról beszélünk, vagy tehát ha Vácra szeretnék menni, akkor én itt megyek keresztül, és Szalkán jövök vissza, és akkor úgy Kemence fele megyek mondjuk Vác irányába. Ezt akkor nem tudtuk megtenni. És azok, akik mondjuk ide jöttek volna iskába, vagy kollégiumot kellett, vagy valahol valami más megoldást kell találni. Most már minden sokkal gördülékenyebb. Hála Istennek a gyerekeim ezt már csak ugye történetekből hallják, hogy milyen elképzelni, egy kicsit olyan, mint az internet előtti világ. Tehát, hogy mesélnek róla, de nem hiszik el, hogy volt ilyen.
0: Jól értettem, tehát, hogy Esztergomból Vácra felvidéken Párkányon keresztül az egyszerűbb a közlekedés?
1: Igen.
0: Elképesztő. Hát ez tényleg... Ezt most sem tudjuk elképzelni.
1: A Megyeri hídon tud átmenni. Igen. Tehát a Megyeri hídon megy át, vagy pedig kompozik. De hogyha így kocsival gyorsan, akkor úgy.
0: Említettem már.
1: Nagyon összetett ökoszisztéma egyébként, amit ez a Csonka híd, hogy mondjam, így akadályozott, és annyira gyorsan, tehát nem kellett új dolgoknak kialakulni, hanem úgy lehet fogalmazni, hogy helyreállt a rend. Tehát, hogy mindenki rögtön fölvette a ritmust. Még olyanok is, mint én, akik ugye úgy születtünk, hogy ott nem volt híd. De annyira természetes volt, tehát a Mária Valéria híd előtt is volt átjárás, tehát volt egy ilyen pontom híd már a középkortól. Tehát, hogy ez folyamatos volt. Tehát utána volt egy a 19. században ilyen legyező kompszerűség, és az is segítette még az átkelés, de pontom híd az mindig volt.
0: Említette ugye a történelmet, hát akkor nézzük át, hogy pontosan mikor és milyen körülmények között és hogy lehetett átkelni a Duna ezen szakaszán, az összefoglalót Harcsik Róbert kollégám mondja el.
2: Marcus Aurelius római császár korától különböző ideiglenes átkelők, hajóhidak és jéghidak működtek a Duna ezen szakaszán. Az állandó híd terveit Feketeházi János készítette, kivitelezője az a svájci származású Katri Szalész Ferenc mérnök volt, akinek a nevéhez fűződik a budai fogaskerekű vasút és a pozsonyi Duna híd is. Sírja a Farkasréti temetőben ma is látható. Az Esztergom és Párkány közötti híd építése 1894. februárjában kezdődött. Az átadása 1895. szeptember 28-án volt. Nevét az uralkodói pár Ferenc József király és Erzsébet királyné legkisebb gyermekéről, Mária Valéria főhercegnőről kapta. A híd szentelését Vaszary Kolos herceg prímás végezte. 1919. július 22-én a Párkányi oldalon a megszálló csehszlovák katonák felrobbantották az első nyílást, amely a Dunába zuhant. A hidat a helyreállítása után 1927. május 1-én nyitották meg újra. 1938-ban itt vonultak át a felvidéket felszabadító magyar honvédek. 1944. december 26-án a visszavonuló német csapatok robbantották fel a híd középső elemeit. A Mária Valéria hidat 2001. október 11-én adták át két miniszterelnök, Orbán Viktor és Mikolás Zorinda jelenlétében. A híd esztergomi lábától néhány száz méterre alig két hónappal korábban avatták föl Mellokkó Miklós Szent István megkoronázása című 12 méter magas, süttői mészkőből alkotott emlékművét.
0: Kedves hallgatóink, témánk a Mária Valéria híd legutóbbi átadása, 25 évvel ezelőtt került erre sor, és beszélgető társam Esztergomból a város alpolgármestere Bánhidi András, aki az imént említette, hogy az esztergomi Ferences gimnáziumban járt, a Frankába, ahogy közkeletűen nem beszél róla mindenki. Tanultak valamit a hídról, vagy a helyi történelemről bármi módon a gimnáziumban? Beszéltek erről?
1: Természetesen szóba került ez sokszor, tehát ezt nem kellett külön tanítani, mert ugyanúgy, mint mondjuk a Várhegy vagy a Bazilika, ugyanúgy része volt a helyi tudásnak, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy milyen beszélgettek az emberek, a nagyszülők erről, tehát így köztudott volt. Most értelmszerűen ezek a pontos évszámok, ezek ilyen szinten nem, de magáról a történetről, hogy az első világháború után mi történt, vagy a második világháború után, akkor igen. Illetve nekem még a nagyapám is ide járt a Ferences gimnáziumba, és ő például 38-ban ott volt a hídon, amikor visszakerült a Felvidék, és akkor a teljes Ferences gimnázium is átvonult, sőt, nekik volt akkoriban ilyen sportpályájuk a Felvidéken is. Tehát volt itt a Prímás-szigeten, de volt a Felvidéken is.
0: És milyen történetek voltak még? Miket meséltek a régiek? Ezek szerint önnek a saját családjában is, de ahogy mondja, a városban mindenkinek volt valamilyen kapcsolódása, még a régi híthoz, a felrobbantásokat is gondolom látták, tudtak róla. Hogy élt ez ugye a mindennapokban, mondjuk a szocialista évtizedekben? Miről beszéltek
1: igazából,
0: a régiek?
1: Igen, tehát A helyiek leginkább arról, hogy hogyan tudtak kommunikálni az elszakított rokonokkal, vagy a barátokkal. Tehát, hogy megvoltak erre azok a technikák, hogy mit tudom én, egy ilyen novemberi párás ködös időben, hogyha az ember lemegy a Dunapartra, akkor lényegében a suttog annyira viszi a hangot, hogy lehet hallani a másik oldalon is, és azt például nagyon sokat mesélték, hogy így kommunikáltak, vagy így beszélgettek egymással, illetve a másik nagyapám is mesélte, ő Egerben élt, és hogy kirándultak, ilyen hajó kirándulás volt, és a, hát ez még 38 előtt, és a hajó túl közel ment a csehszlovák felség vonalon túl, tehát ugye a határon túl, és akkor ott már a csehszlovák határőrök már felfegyverkezve álltak be, hogy vajon mit akar ez a turista hajó, meg mit tudom én, tehát gyanús elemként kezelték a diákokat szállító hajót. Tehát ilyen történetek, rengeteg inkább ilyen szomorú, meg egyéb. És akkor ehhez ugye hozzátartoznak még a kitelepítések, meg minden, tehát hogy ez egy nagyon fájó pont volt, de hála Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy az idő, illetve az, hogy visszakerült minden a helyére, ez segített feldolgozni, tehát nem ezekre emlékszik az ember igazából, hanem arra, hogy mindig van remény, és hogy a mondjuk egy ilyen közös akarattal, közös munkával minden megvalósítható, ami egy ekkora, hogy mondjam, egy térségbe a két városnak az érdekét szolgálja. Tehát nem talált akkoriban olyan embert abba a két városba, aki azt mondta volna, hogy nem kell a híd, hogy nincs igény a hídra. Tehát ilyen nem hangzott el. Mindenkinek ez egy teljesen normális dolog, igénye volt, hogy az épüljön újra meg, és akkor, tehát az elmúlt 25 évben pedig ez egy teljesen normális dolog, hála Istennek.
0: Hát ahogy említi, hogy átsuttogtak a ködös Duna, igen, fölött a másik partra, nekem most egy másik felvidéki, és ugye a mai Ukrajna területén lévő kis székely és nagy székely közötti rettenetes időszak jut erről eszembe, ahol ugye a falu közepén húzták meg gyakorlatilag a határt, két magyar rész választódott el így egymástól, ugyanúgy a második világháború alkalmával, és akkor is ezek a technikák, hogy ön említette, akkor például emlékszem, vagy hallottam róla, olyan volt, hogy mondjuk a temető az egyik oldalra került, és a templom meg a másik oldalon, és hogyha meghalt valamelyik rokon valahol, akkor így népdalba szőtték bele, hogy meghalt Józsi bácsi, 87 éves volt a másik oldalon, hát meg visszaénekeltek.
1: Az emberi kreativitás az végtelen egyébként. Tehát minden ilyen helyzetre az ember tud valamit lépni. Az még nagyon fontos egyébként megemlíteni, hogy ugye, ha most Esztergomról beszélünk, ugye a Magyar Katolikus Egyháznak a központjáról és az mint első város, meg a Katolikus Egyház központjáról beszélünk, hát az Egri főegyház megye, az Esztergomi főegyház megye, az ugye a 90%-át vesztette el Trianonba, tehát az egyházi élet, tehát a katolikus egyházi életnek a nagy része, tehát a felvidéki területek tartoztak hozzá. Tehát azért van ilyen hatalmas szeminárium, ugye a Szent Adalbert központ is a főegyház megyének a szemináriuma volt, tehát ott onnan a felvidékről jöttek az emberek, ezt kellett valahogy ugye utána újra varni ezt a történetet. Tehát ez is egy külön szegmens ennek az egész helyzetnek, tehát de nagyon sokan járnak zarándokok mai napig, tehát egy nem is tudom pár hónappal ezelőtt volt a szepességi zarándoklat, 6000 szlovák hívő jött a bazilikához, megünnepelve, hogy a szepességi püspökség 200 éve vált ki az esztergomi püspökségből, és akkor ennek volt egy ilyen nagy zarándok ünnepe. Tehát, hogy ez egy tényleg egy ilyen összetartó erő.
0: Igen, a Trianon után is, aztán ugye a második világháború után is majd később szabták újra az egyházmegyei határokat.
1: Igen.
0: És hát ez egy nagyon fontos dolog volt nyilván a normális kapcsolattartás szempontjából, hogy ez működhessen is. De ugye említette, mondjuk így azért tényleg a szomorú dolgokat azért nem tudjuk elfelejteni, a kitelepítéseket. Tehát voltak például olyanok, akik Párkányból kerültek át Esztergomba, a kitelepítéskor, aztán így hát csak vissza tudtak nézni az egykori otthonukra, a Dunapartja északi oldalára.
1: Nagyon sokféle történet van. Ugye azért leginkább ugye itt a kitelepítések kapcsán is ugye először kitelepítések voltak, és akkor utána lakosságcsere volt, tehát a magyar kormány próbált valamit lépni, hogy legalább akiket a csehszlovák kormány áttelepít, hogy akkor ha esetleg a Magyarországon élő szlovákságból szeretnének úgymond visszamenni ugye Csehszlovákiába, és akkor egy ilyen lakosság cserére fordult át ez az egész, de nagyon sokakat ugye előtte már átdobtak a Duna másik oldalára, és nem feltétlenül Esztergomba, hanem más kitelepített területekre.
0: Igen, tehát sokszor a kitelepített németek helyére
1: így van,
0: vitték a felvidéki magyarokat.
1: Igen, Békés Csaba környékére, meg ilyen helyekre. Igen. De voltak olyanok, akik a háború után jöttek át. Mindenkinek megvan, de hogy mondjam, vannak, és hát, hogy fogalmazzam meg, azért az idő ezt is próbálta, nagyon könnyen tudtak beilleszkedni meg minden, de természetesen az egész életükben egy fájó pont ez. De emellett, hogy mondjam, tehát emellett szerves volt az összefonódás. Tehát nagyon, nagyon, tehát sok felvidékinek van úgy rokona, hogy mondjuk Esztergom vagy környékéről a nagyszülők vagy dédszülők költöztek át a Duna másik oldalára. Tehát ugye akkor ez oda-vissza ment egyébként, de most is nagyon összefonódott. Nekem is van jó pár barátom, akinek mondjuk a felesége felvidéki, de vannak olyanok is, akik magyarországiak is átköltöztek Párkányba, tehát hogy mindenféle van. Tehát ez ugye a normális, hogy ez nem egy elválasztó a Duna, hanem egy, és főleg ugye a híd meg összekötő, tehát hogy ez már mindennapokban is, hála Istennek, ez működik.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban a 25 évvel ezelőtt újra átadott Mária Valéria hídról beszélgetünk, amely Esztergom és Párkány között ível át ismét a Duna két oldalán és köti össze a két parton élőket. Beszélgető társam Esztergom alpolgármestere Bánhidi András, és egy kis zene után majd folytatjuk.

0: felvidéki dallamaink után folytatjuk műsorunkat. Egy negyed századdal ezelőtti eseményre emlékezünk, illetve beszélünk róla. 2001. október 11-én adták át immáron harmadszor a Duna két partját összekötő Mária Valéri hidat Párkány és Esztergom között. A telefonvonalban itt van velünk Bánhidi András Esztergom alpolgármestere, és reményeink szerint csatlakozott hozzánk Himmler György nyugalmazó tanár úr Párkányból. Csákéva a kolléganőm mutatja, hogy egyelőre nincs meg a felvidéki kapcsolat, akkor alpolgármester úrral folytatjuk, hogyha ön itt van.
1: Itt vagyok.
0: Reméljük, hogy előbb-utóbb tanár úr is fog tudni csatlakozni hozzánk.
1: Egész biztosan.
0: Milyen érdekes dolog, hogy tényleg önök, ahogy említette, tudom én, pár száz méterre vannak elvileg egymástól.
1: Igen.
0: És most már minden további nélkül, akár pár perc múlva is kezet foghatnának, hogyha akarnak, és hogy előtte pedig, amíg nem volt meg a híd, évtizedeken keresztül, ahogy említi, 100 kilométer távolságot kellett megtenniük, hogyha akartak találkozni. Folytassuk ott, hogy mi változott akkor az elmúlt negyed században egészen pontosan, tehát mit hozott önöknek az, hogy most már megvan ez az állandó híd?
1: Nagyon, nagyon, nagyon bonyolult kérdést tesz fel, mert lényegében minden. Tehát ez, ha gazdaságot nézzük, ha turizmust nézzük, ha kultúrát nézzük, ha hogy mondjam, az élet minden területén teljesen megváltozott a jó irányba, és hogy fogalmazom ezt a változást, tehát helyreállt. Tehát ez nem egy nekünk újnak számított, de igazából úgy, úgy,

0: turizmus, tehát itt van egy nagy fürdőjük, és akkor oda-vissza járnak az emberek, és oktatás területén, szintén, kultúra területén, teljes egészében az én gyermekeim itt tanulnak a primás iskola központban, Esztergomban, és a cserkész csapat, amiben vannak, az felvidéki, az Apor Vilmos felvidéki cserkész csapat, és oda járnak táborozni, meg oda járnak ilyen, mit tudom, milyen hétvégi programokra. A legnagyobb lányom most pont most is Marcellházán van itt a felvidéken, tegnap vittük el, és tehát ez egy olyan közös cserkész csapat van például. És akkor ide-oda járkerálnak, és megismerkednek más felvidéki cserkészekkel, de ugyanez a néptánc tekintetében jönnek felvidékiek táncolni hozzánk, a mieink is járnak felvidékre. Rokoni kapcsolatok, baráti kapcsolatok, minden. Tehát, hogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy amit már az elején is említettem, hogy ez egy olyan ökoszisztéma, ami igazából, hogy mondjam, olyan, mint a só, hogy tök egyszerű, meg mindenki használja, de és nem is nagyon foglalkozik vele, de ha nincsen, akkor nagy baj van. Tehát, hogy ebben az a csodálatos, hogy az egyszerűsége adja az egésznek a csodálatát, hogy annyira normális dolog, hogy van itt egy híd, és annyira normális dolog, hogy ezt a hidat használja, és használhatja bárki, hogy azért nagyon nehéz ezt megfogalmazni, mert az élet minden területén változás hozott, és igazából, ahogy említettem az előbb is, ez a változás, ez azt jelentette, hogy helyre kerültek a dolgok.
1: Ön emlékszik arra, hogy mikor ment át először a Mária Valéria hídon, és akkor most egy kis személyeset behozok előtte, hogy én hát a megnyitó ünnepségen nem voltam ott, de nem sokkal később jártam arra, és azt hiszem, hogy vagy Pozsonynál, vagy Komáromnál mentünk át a felvidékre, és hazafelé úton jöttünk itt ezen a már megnyitott Mária Valéria hídon, és ez valamiféle ilyen hivatalos dolog volt, mert gépkocsi vezető is volt, és én még a Párkányi oldalon kértem, hogy álljunk meg, mert hogy én mindenképpen gyalog szeretnék átmenni a hídon, és hát a gépkocsi vezető nem nagyon értette, hogy hát miért, mit szórakozol te itten, hát fussunk már, minél hamarabb érjünk haza, és mondom, ne haragudj, én most itt gyalog megyek át, és valahogy tényleg úgy éreztem én is, mint a megnyitó alkalmával egymással szembe hömpölygő tömegek, hogy hát ez most egy olyan esemény, és látja, most is emlékszem rá, hogy könnyes szemmel sétáltam át Párkányból Esztergomba, úgyhogy szembe volt velem végig a bazilika.
0: Így van. Hát én akkor mentem át rajta először, amikor a hivatalos átadó ünnepség volt, és akkor elindultak mind a két irányból az emberek. Akkor még ugye határ ellenőrzés volt, tehát még pecsételtek az útlevélbe, és pont valamelyik nap beszélgettünk bátyámmal, hogy valami brutál, tehát ilyen egy vagy két év alatt töltöttük be az útlevelet, tehát új útlevelet kellett kérni, mert ugye mindig pecsételni kellett. És akkor aznap is, akárhányszor mentünk át, ugye ez egy két napig tartó ünnepség volt, ha jól emlékszem, és mit tudom én, egy nap átmentünk 10-15-ször, és ugye mindig nyomták bele a pecsétet, mert ugye az volt a hivatalos, tehát amikor átmentünk Pánkányba pöcsét, amikor visszajöttünk, pecsét. Na most eleinte össze-vissza nyomták, de aztán annyit jártunk, meg hogy mondjam, ha volt egy görbe este Esztergomba, akkor még kitaláltuk, hogy akkor ugorjunk már át egy sörre Párkányba, és akkor még simán átsétáltunk az éjszaka közepén, és akkor ott megittunk egy sört, és akkor jöttünk vissza. És mai napig ugye itt van hídünnepünk, a szeptember végén van egy nagyon-nagyon népszerű program, ez a reggeli a hídon, amikor a Párkányi és Esztergomi emberek regisztrálnak, és akkor kisorsolják őket, és

0: egy reggelit fogyasztunk el közösen, tehát úgy ülünk le egy kétszemélyes asztalra, ami végig van az egész hídon terítve, és egy esztergomival egy párkányi beszélget, de olyanok, akik nem ismerik egymást. És vegyesen olyan tanulók szolgálják fel a reggelit, akik ugye ezt tanulják ilyen felszolgáló tanulók párkány részéről, ugye esztergom részéről is, és ott egy nagyon-nagyon jó egy órás reggeli van a hídon, nagyon-nagyon népszerű. Rá egy-két napra pedig van ugye a hídfutás, ami kibővült az utóbbi években ilyen híd sétává, tehát az ilyen kisgyerekes szülők is át tudnak menni a babakocsival, és az ugye a Bazilikától indul, és Párkányba ér véget. Nagyon-nagyon népszerű, tehát több ezer résztvevő van. Akár a sétán, és pár óra múlva pedig a futáson, az is nagyon-nagyon népszerű. Tehát, hogy vannak minden, ami a híddal kapcsolatos, ilyen szimbolikus, de mégis az ember sportol, vagy reggelizik, de hogy mondjam, tehát ez egy nagyon-nagyon nagy élmény a mai napig, ez egy nagyon-nagyon népszerű program egyébként.
1: Hát ez tényleg, gondolom, negyed századdal korábban ez elképzelhetetlen lett volna, hogy ilyen sűrűséggel látogassák egymást.
0: Volna így. Hát ugye itt az ember elsétált, le volt zárva egy ilyen ráccsal, le volt zárva, és nem lehetett tovább menni. Tehát ilyen nagyon elvetemültnek kellett lenni, aki így kiment az utolsó pillérig a vas szerkezeten. Tehát már arra se szabadott kimenni, ha jól emlékszem, hamarabb le volt zárva. Hát, hogy volt egy rács, én így nőttem föl, volt egy rács, és kész. És akkor ugye a rendszerváltáskor meg, hát akkor én még azért kicsi voltam, de édesapám itt nagy rendszerváltó volt a városba, és akkor a Himmler Györgyel szintén, tehát aki a Párkányi oldalról csatlakozna most hozzánk, és akkor ilyen hangos bemondón skandáltunk mindenféle ilyen építsük újra, meg mit tudom én, tehát hogy itt nagy performanszok voltak a rendszerváltás környékén. Tehát ha bármilyen volt, akkor ez a két város azonnal azt mondta, hogy jó, de akkor kezdjük a híddal, mert az a legfontosabb. Tehát hogy itt mindig ez volt.
1: Tehát ezek szerint volt egy mozgalom így valahol úgy a lelkekben legalábbis, és 45 és 2001 között várták, tudták, el tudták képzelni, hogy ebből lesz még valami? Meséltek ilyenekről a régebbiek?
0: Az volt a furcsa, rendszerváltás után azt gondolta a mindenki, hogy akkor értelemszerűen akkor ez
1: mint ahogy máshol is ugye újraépítették,
0: igen, gondolt. Igen, hát most mit tudom én, itt volt egy ilyen szocialista időszak, tudom én, nem akarták, jó, oké, hát most beléptünk a demokráciába, akkor értelemszerűen, ugye hát akkor még Csehszlovákia volt, hogy akkor, na, akkor jött egy kormányváltás, mondjuk, vagy létrejött Szlovákia, na, hát akkor lesz egy szlovák kormány, biztos, hogy ez, tehát mindig ez a Párkányt esztergommal összekötőt, akkor, ha meg itt volt, akkor esztergomot Párkánnyal összekötő híd, ugye, hogy mindig, minden kormányprogramban, minden kampányban ez volt, hogy akkor, tehát, hogy és akkor így igazából a fiatalságom így telt, hogy így mindig, hogy jó, oké, de akkor a híd, és akkor a híd mikor, és akkor ezt így mindig tologatták. És hogy az elején is említettem, valamelyik oldal nem szerette volna annyira. És akkor egy ilyen 90, ha jól emlékszem, ilyen 98-99 környékén született meg egy olyan megállapodás, hogy az Unióval együtt, tehát ilyen Európai Uniós pénz alappal, támogatással épült ez újjá, és akkor így nem akartuk már elhinni, annyiszor ígérték, meg annyiszor volt róla szó, hogy egyszerűen nem hittünk tényleg a szemünknek is. Amit a legelején is meséltem, tényleg azok, hogy ott ücsörögtünk, hát azért, tehát fölhozták ezt a, mondjuk az egyik elemet, hogy ezt így a Dunán följebb vitték, és egy ilyen hatalmas úszát, ilyen dolgokat nem is láttunk előtte, hogy olyan fantasztikus mérnöki munka volt, és akkor ezt ilyen tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon lassan eresztették visszafele. És tényleg ilyen így rá emelték a pillérre, és azért az a Duna egy nagy folyó, hullámok vannak, sodrás, és megtudták ezt, és az órákig tartott, és ott ültünk, és néztük, nem hittünk a szemünknek, hogy tényleg, és ha nagy népünnepé volt, mindenki hozta itt a ételt, italt, és akkor néztük egész nap, ahogy ez megvan. Hú, most tették rá, nem most tették rá, több százan néztük.
1: De jó, de minden, akkor már tudták, hogy ebből már biztos, hát hogy lesz valami.
0: Igen, persze, igen. Akkor már tudtuk, és egy olyan felszabadító érzés volt átmenni, nem egyszerűen tényleg az volt, hogy nem is tudom hányszor mentünk át. Tehát, hogy már mint még aznap, amikor át lehetett, és akkor utána volt még egy nagy lépés, amikor megszűnt a határellenőrzés. Tehát, hogy amikor
1: 2004-ben, ugye?
0: Hát nem,
1: az Európai Unióban való belépéskor. Igen?
0: Igen, tehát itt a Schengen övezetbe később később lépett be Szlovákia, ha jól emlékszem, de most erre, de én 2007-re emlékszem, tehát nem rögtön. Ugyanúgy, mint ha ment az Erdélybe az ember, ugye hiába uniós, még Schengen övezetben nem volt bent.
1: Hát Románia még később lépett be a Schengen övezetbe.
0: Hát tavaly előtt lehetett már útlevél ellenőrzés nélkül menni. Itt is volt pár év, és akkor erre volt egy külön ünnepség, hogy na, akkor nem tudom hány órától, még az is lehet, hogy éjfél, ezt most már erre nem annyira emlékszem, de az a lényeg, hogy át tudtunk menni útlevél nélkül.
1: Hát az volt az igazi felszabadítás.
0: Na, akkor. Az olyan volt, hogy akkor, és akkor az ember biciklivel jött, mindennel, és az is egy óriási nagy dolog volt. A feleségemnek a nagyszüleik, azok felvidékiek voltak, kitelepítették egyiket Losoncról, a másikat Komáromból, és ott a nagypapa még akkor élt, és hát annyira boldog volt ő is, hogy lényegében útlevél nélkül át lehet menni. Tehát, hogy ez hihetetlen volt. Hogy... És ez emellett még ugye az, hogy itt sorra jöttek a jó hírek, tehát, hogy megépült a híd, beléptünk az Unióba, megszűnt a Schengen, tehát ahol mondjuk nem volt híd, mert hogy nem volt folyó, vagy ahol meg volt mondjuk, mit tudom én, Komáromba, ott is nagyon örültek, de ott ugye más volt az érzés, tehát hogy nem úgy kellett leélni egy emberöltöt, hogy nem tudunk csak úgy átsétálni.
1: Igen, a komáromiaknak azért ez mást jelenthet. Bár most, hogy a komáromi hidat is említi, nekem azért eszembe jut, amikor Solyom László köztársasági elnök megpróbált átmenni, és az akkor éppen nem túl barátságos szlovák hatóságok visszafordították a hídról.
0: Igen, igen.
1: Tehát ilyenek is voltak. Rá, tehát nem csoda, hogy voltak feszültségek.
0: Hát ezek azok, amiket így finoman érintettem, hogy itt voltak érdekek arra, hogy ne épüljön vissza. És ez is egy ilyesmi volt. Hát hála Istennek ezen is túl vagyunk már egyébként. Tehát, hogy azt kell látni egyébként, hogy ez mindenkinek jó. Tehát ez jó a Magyarországon élő embereknek, jó a felvidéken, Szlovákiában élő embereknek, legyen magyar, vagy szlovák, vagy bármilyen nemzetiségű, mindenkinek jó, mindenkinek az érdeke. Tehát, és szerintem most már ez így szép lassan ez kialakult, tehát én abszolút optimista vagyok egyébként.
1: Hát bízunk a legjobbakban, kedves hallgatóink, a 25 évvel ezelőtt átadott Mária Valéria hídról beszélgetünk, és egy kis zene után majd folytatódik műsorunk.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Témánk a 25 évvel ezelőtt átadott Esztergom és Párkány között átívelő Mária Valéria híd, és csatlakozott most hozzánk telefonon Himmler György, nyugalmazott tanárúr Párkányból. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Nem tudom, hogy eddig tudta-e hallgatni műsorunkat.
1: Igen.
0: Alpolgármester úrral beszélgettünk eddig, és tőle most akkor elbúcsúzunk, hogy technikailag is rendezzük a sorainkat, és így tudunk most önnel is beszélgetni. Köszönöm szépen alpolgármester úrnak, hogy velünk volt, gondolom még mindig hallgat minket. Tanár úr, hát ön hogy emlékszik vissza 25 évvel ezelőtti napra? Október 11-én volt, tehát holnap lesz pontosan 25 évvel ezelőtt.
1: Hát egy nagyon felemelő háromnapos ünnepségre emlékszek, amely mindkét parton összehozta a párkányákat és esztergomiakat, de persze a környék, a régió lakossága is nagy lelkesedéssel jött átvenni, birtokba venni a hidat.
0: Mit meséltek önnek a régiek a régi hídról, még akik látták?
1: A háború előtti időkben, időkből hallottam visszaemlékezéseket olyan párkányaktól, akik még megélték a híd újjáépítését és felavatását is. Ők azt mondták, hogy a két város az teljes szimbiózisban élt. Annak ellenére ugye, hogy volt egy rövid időszak, amikor 1919-től 27-ig nem lehetett átkelni az 1919-es harcokban történt rombolás miatt, de 1927 után ismét vissza került a rendes kerékvágásba az élet, és a két város polgárai úgy éltek, mintha egy városban élnének. Rengeteg családot fűztek össze, családi kapcsolatok, üzleti kapcsolatok. Sok olyan cég volt, amelynek volt részlege Párkányban és Esztergomban is, és hát kiterjedt rokonságok éltek a két városban.
0: Tanár úr messze lakik a hídtól?
1: Én nem lakok messze, néhány száz méterre mindössze. A Fő utca környékén lakom.
0: És hányszor kelt már eddig át rajta? Meg tudja számolni, vagy fölösleges ilyen kalkulációba bonyolódni?
1: Hát szinte napi szinten haladok át a hídon, és ez gondolom a párkányák nagy részére is érvényes. Akár ha csak egy újságért, vagy vásárlás kedvéért megyek át, vagy éppenséggel valamilyen kulturális rendezvény okán. Persze nem csak Esztergomba, hanem távolabb is, ugye Budapestre. Arról nem is beszélve, hogy rengeteg régióbeli ember dolgozik Esztergomban és a környező ipari üzemekben, ami egy nagy segítség ennek a régiónak, mivel Párkányban viszonylag kevés a munkalehetőség azután, hogy megszűnt a papírgyár, amely a város nagy részét eltartotta. Tehát bőven van rá okunk, hogy átaladjunk ezen a hídon.
0: Tanár úr, milyen tantárgyat tanított?
1: Én történelmet és társadalom ismeretet tanítottam a Párkányi gimnáziumban.
0: Szóba került az iskolai órákon esetleg, hát történelemből akár maga a Párkányi híd és annak a története?
1: Természetesen ezt nem lehetett kihagyni a helyi történelmi tények oktatásából, sőt az utóbbi években már az általános iskolákban regionális történelmet is tanítunk, és hát a gimnáziumi tananyagban természetesen ez szintén szerepel.
0: És hogy tanítottak erről? Mit volt szabad, mit volt nem szabad elmondani? Változott bármi mondjuk 90-92 után a történelem tanításban? A felvidéki magyarok oldaláról?
1: Én úgy gondolom, hogy alapvetően a történelem oktatás tartalmába nem szólnak bele a oktatásügyi hatóságok, természetesen létezik alaptanterv Szlovákiában is. Ennek törzsanyaga a világtörténelem és a nemzeti történelem, tehát tanítjuk a magyar történelmet és a szlovák történelmet is. De hogy ezt konkrétan milyen tényekkel, történetekkel tölti meg az adott történelem tanár, ezt csak ő dönti el.
0: És tanár úr mit tanított, hogy mesélte el ennek a hídnak a történetét 1895-től napjainkig, vagy addig, amíg aktív volt?
1: Hát természetesen tényszerűen igyekeztem ezt elmagyarázni, a tények azok adottak. Bánhidi András már beszélt, illetve ön is beszélt a történelmi tényekről, amelyek a híddal kapcsolatosak. Hát ezek bemutatása mindegy, különösebben ideológiamentes tartalommal.
0: Egyébként, amíg még nem újították fel, építették újra, akkor önök Párkányban a felvidéken hittek benne, hogy ebből lehet valami?
1: Igen, természetesen. A itteni lakosoknak nagyon erős volt a hite abban, hogy ez a híd egyszer újjá fog épülni, hisz a normalitásnak előbb-utóbb győzedelmeskednie kell. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a hatalmas tömeg, amely a Dunaparton minden alkalommal összegyűlt, amikor egy új hídelemet a helyére tettek a mérnökök, illetve a szakmunkások. Óriási ovációval fogadták mindkét oldalon, de az érzésem szerint a Párkányi oldal talán még inkább vágyott erre az összekötetésre, hogy ez újra megvalósuljon.
0: És miért gondolja, hogy a Párkányiak jobban vágytak rá?
1: Hát ennek nyilván történelmi, nemzetiségi és egyéb okai is vannak. És hát nekünk rengeteg kapcsolódásunk van, és volt is a túlparti Esztergomhoz és Magyarországhoz. Mint már említettem, kulturálisan, nyelvileg oda kötődünk, és azáltal, hogy a híd újjáépült, ezek a lehetőségek mind újra kinyíltak számunkra, és ez egy óriási, nagyon fontos dolog számunkra.
0: Így negyed század után lehet, hogy egy kicsit furcsa a kérdés, de már teljesen megszokta, vagy még vannak pillanatok, amikor eszébe jut a régi időszak?
1: Most már ugye a hétköznapok életérzése telepedett rá a hídra, azért is, mert az emberek napi szinten használják, és természetesé vált számukra, nem úgy, mint az előtt, amíg nem létezett. Hogy egy példát mondják, a híd újjáépítése előtt, ha Párkányban valaki azt mondta, hogy megyek a hídra, az azt jelentette, hogy megyek egy sörre a hídlábnál lévő kocsmába. És a híd inkább hiányt, tehát majdhogy nem normálissá vált az a hittalansági állapot, de azóta, hogy megépült, úgy gondolom, hogy ez mindenki számára a világ legtermészetesebb állapota.
0: Kedves hallgatóink, a 25 évvel ezelőtt átadott új Mária Valéria hídról beszélgettünk műsorunkban, amely Párkányt és Esztergomot ismét összeköti. Köszönöm szépen Himmler György nyugalmazott tanár úrnak Párkányból, hogy csatlakozott hozzánk.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Kedves hallgatóink, most Werner Eszter, Csák Éva és Peresztegi Attila nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik, viszonthallásra!

Elhangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 1 hét múlva szombaton délelőtt jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 11 óra. Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Október 8-án Leó pápa jóváhagyta a püspöki rendhez tartozó bíborosok döntését, akik a Fülöp-szigeteki Luis Antonio G. Tagle bíborost, az evangelizáció dikasztériuma első evangelizációval és az új részegyházakkal foglalkozó részlegének proprefektusát választották meg a bíborosi kollégium dékánjává, tette közzé a Magyar Kurír. A Szentatya elfogadta Giovanni Battista Re bíborosnak a bíborosi kollégium dékáni tisztségéről való lemondását. Október 2. szombatja a szervdonáció és a transzplantáció világnapja. Ezen a napon hagyományosan országszerte sportrendezvényekkel, megemlékezésekkel és közösségi élményekkel hívják fel a szervadományozás fontosságára a figyelmet, írja az MTI. Délután a Mezőgazdasági Múzeumban a szeretteiknek adományozó donorokat Pro Vita díjjal tüntetik ki, majd átadják az alapítvány Szent Kozma és Damián díját. A donorok emlékére a múzeumtól 19 órakor fáklyás séta indul a Hősök terére, a kezdeményezéshez csatlakozik a Magyar Szervátültetettek Szövetsége is. A szövetségnek vidéken is lesznek programjai, illetve képviselői részt vesznek a Spár Budapest Maraton futóversenyen. 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait a jövő évi költségvetésben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken Budapesten. Közölte, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével megkezdték a kórházi várólisták csökkentését. Ennek érdekében több 10 milliárd forintot különítenek el a csípő- és térdprotézis műtétekre, valamint a szürkehályog műtétekre, amelyekre jelenleg a legtöbbet kell várni. 25. alkalommal rendezi meg idén október 17-e és 18-a között az Orsolya Napi Vásárt és Gasztronómiai Fesztivált a Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínház Kőszegen. Közölte az intézmény igazgatója az MTI-vel csütörtökön. Bóca Zoltán emlékeztetett, a rendezvény előzményét Kőszeg egykori nagyvására, az Orsolya Napi Vásár adja, amely évszázadokon keresztül adott lehetőséget a helyi kézművesek termékeinek és a környék terményeinek eladására, cseréjére. Vladimir Putyin kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte. Jelentette ki Jurij Ušakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra virradóra. Hozzátette, hogy Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan az úgynevezett különleges hadművelet céljait, feladatait illetően és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott, tette közzé az MTI. Az elnökök külön kiemelték, hogy amíg a korábbi elnöki tárgyalások során még arról volt szó, hogy az orosz parlamenti választások után azonnal újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások, addig mostanra megváltozott a helyzet, mert az orosz álláspont szerint Kijev megpróbálta meghiúsítani a választásokat, a voksolás főnapján tömeges dróncsapást indítva egyéb célpontok között Moszkva ellen. Ušakov közölte, hogy Moszkva átgondolja, mikor lehet majd újraindítani a tárgyalásokat. Az időjárásról. Beborul az ég, de naposabb tájak az északkeleti megyékben még kora délután is lehetnek. Napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, de az északkeleti keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől már sok felé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 Celsius fok között várható, késő estére 10 és 15 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. Hangoló. 1963. október 10-én hunyt el Edith Piaf, francia sanzon énekesnő. Összeállításunkban az ő felvételeiből válogatunk.

Edith Piaf énekelt. Elhangzott a hangoló. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 11 óra 30 perc. Következik az értékmentő.
3: Politika vezérelt perek anyagait kutatva próbálja felfedni a 70 évvel ezelőtti eseményeket és az ítéletek megalapozottságát, György Sándor történész. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának kutatójával a múlt héten elkezdett beszélgetést folytatjuk.
4: Ha van visszaemlékezés, napló, azóta előkerült fénykép, akkor abból próbáljuk valahogy rekonstruálni, hogy jó, így nem történhetett, és akkor talán úgy történhetett, de ugye ez megint egy ingoványos terület. Tehát legtöbbször csak annyit lehet bizonyítani, hogy igen, a tényállás az nem stimmel. Ahogy ugye most a Kokicsperben is több ponton sikerült megtámadni és dekonstruálni az állambiztonsági koncepciót.
3: György Sándor nevében is számít figyelmükre a szerkesztő műsorvezető, Pál.

0: tudta a felkerők közül prezentálni, mint ahányan elestek a harcokban a szovjetek, vagy akár az államvédelem részéről.
1: Igen, ha jól emlékszem, Kádár János nyilatkozta ezt még valamikor jóval később, hogy amikor elérte, közel elérte azt a számot, akkor szóltam a bírósági eltársának, hogy álljanak le. Tehát ez is mutatja, hogy mennyire volt független az egész bíróság, meg jogszolgáltatási apparátus. De ha nem is így kimondva, de volt azért egy ilyen, hogy azért legalább azt a nagyságrendet érjük el. Ahol szovjetkatonák estek el, ott pláne valakit, ott nem volt, ott valakit el kellett ítélni. Ugye megvoltak a kiemelt pontok a Korvinköz, ugye Jutadomb, ahol tényleg ott muszáj volt statuálni, de sokszor akár kis falvakba, Kesztölcön volt nagyon súlyos a megtorlás. Tehát ott is ugye a függetlenedést varták a nyakukba a Kesztölci köztársaságot, és lesújtott ugye a helyi sértett kommunisták által generált bosszú, akiknek el kellett menekülni, és akkor így álltak bosszút, hogy jól besároztak ott mindenkit, és karhatalmistaként részt vettek a megtorlásban is, tehát hogy ennyire volt ugye megint a függetlenség. De hogy nyilván, tehát nem is az volt, hogy mindenkit halálra ítélni, aki részt vett az eseményekben, azért, hogy ezeken a kulcspontokon bizonyos cselekményekért, tehát ahol nagyobb összecsapás volt, Szénatéren, egyebek, ott nagyon durván. Vagy akár Csepel miatt, ott is igen, több perben, ahol csak lehetett. De akár ahol nem voltak harcok, ott de volt valami komoly szerveződés. Tehát egy alulról jövő demokratikus, tényleg önszerveződő vezető, mint Nyíregyházán. Ahol minimális, tehát összecsapások nem is zajlottak, de ott is igen halálra ítéltek két embert, meg súlyos börtönbüntetéssel gyakorlatilag az egész forradalmi vezetést elítélték, mert hogy egyszerűen szembe mentek ugye a népi demokráciával, ez volt a hivatalos megnevezés. Ez volt amúgy a fő bűncselekmény is, igen, a népi demokrácia, népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés, vagy annak a vezetése, vagy annak abban való részvétel, amire rá lehetett megint mindent húzni, tehát hogyha valaki nemzetőrparancsnok volt, akkor az is lehetett. Ha tüntetésszervezet, az is lehetett, de ha részt vett a tüntetésen, azt is lehetett, de az már, ott már ugye képlékenyebb volt. Tehát lehet, hogy valaki részt vett, de nem ítélték el, csak mondjuk nem kapott előléptetést, vagy kirúgták az állásából. De hogy ez volt igazából a megfélemlítés, hogy gyakorlatilag bárkire bármit rá lehetett húzni. Tehát, hogy én kimentem tüntetni, és akkor lehet, hogy nem történt semmi, lehet, hogy kirúgtak, és lehet, hogy kaptam jó pár év börtönt. Ugyanazért a cselekményért.
0: Már régóta beszélgetünk, több éve visszamenően beszélgetünk olyan 56-os perekről, amelyiknek az anyagát tanulmányozott, és hát ugye ezek az emberek egyszerű munkások voltak. Kokics Béla is tényleg egy végtelenül egyszerű családból jött, említetted is, hogy például írni, olvasni sem tudott. Ezek az emberek akkor elárulták ugye a munkásparaszt kormányt, és valahogy nem illik bele abba a narratívába, amivel ugye később Kádár is magyarázta, hogy hát ez bizony a fasiszta ellenforradalmárok, a reakciósok, a hortisták, a régi világ képviselői akarják visszahozni azt, ami volt. Ezek az emberek a régi világnak nem a nyertesei, hanem pont a vesztesei voltak, és még akár ez most már az ő új szép világuk is lehetett volna, ami 45 után következik, de hát ehelyett ezek szerint ők cserbe hagyottnak érezték magukat. A társadalomban nem volt egyfajta ilyen kognitív diszonancia azzal kapcsolatban, hogy itt most sorra hozzák a halálos ítéleteket, és mindenki munkás vagy paraszt származású volt.
1: A társadalomban volt, nyilván tudták, ha nem is beszéltek erről, bár akkor kevésbé volt ilyen nyilvános az elítélteknek a származása. Erre találták ki egyrészt azt, ugye, hogy megvezették őket, és bár Kádár mondta, hogy hát a megvezetett munkásoknak meg kell bocsájtani, azért néhánynak ugye, teljesen szelektíven nem bocsátottak meg, úgymond, de bevezették, vagy szélesebb körben alkalmazták ugye a lumpenproletár meg az osztályáruló fogalmát. Több ítéletben le is van írva, hogy de hát neki a rendszer csak jót tett, kiemelte, és nem általott a föllázadni a rendszer ellen, holott le van írva, hogy hát nem tudom, az apjának elvették a vendéglőjét, nem engedték tanulni, rengeteg ilyen példa van. Pópapap Józsefnél is, ugye ő is szegény családból származott, de jó eszű volt, tehát polgáriskolát elkezdte, de nem tudott egy évnél tovább tanulni, mert dolgoznia kellett menni. Segédmunkás lett, kitanult centrifugálöntőnek, katonatisztnek is próbált jelentkezni, ott is egy gyanús ügy, nincsenek meg az ügyiratai, de valamiért 15 hónapra ítélték. És az ő vallomása szerint verekedésbe keveredett, és amiatt aránytalanul súlyosan megbüntették, kizárták a hadseregből, tehát neki is azért volt egy ilyen, hogy ő próbált fölfelé haladni, de valahogy mindig visszalökték, vagy ugye utána elbocsátották ebből a centrifugálöntői állásból,

0: Tehát benne volt, de is volt egy ilyen sértettség, hogy hát én dolgozom és szeretném csinálni, de hogy most sem, nem azt, hogy nem kapok lehetőséget, hanem még gátolnak is. De biztos, hogy volt benne is, de többeknél megfigyelhető ez a hivatalosan, ugye munkásként, papíron az ő paradicsomukról volt szó, és nem, tehát bányászperekben, tatabányai bányászperekben is meg lehet figyelni, amikor kétségbe esett a vallomások, hogy nem tudtak megélni, hiába volt kiemelt fizetés papíron, de hogy amikor nem kapták meg, nem volt munka, elküldték őket, ugye elsütött egy rossz viccet Rákosi Roda kocsmába, becsukták 4 hónapra, elvesztette az állását, azért is becsukták, tehát hogy nem volt azért ez egy szűk réteget leszámítva, az 50-es évek eleje az nem volt a munkásoknak se a paradicsoma, vagy hogyha volt is munka, ugye akkor aránytalanul túldolgoztatták őket, igen, emelték a normát, felajánlások, Sztálin elvtárs születésnapjára felajánlások a Rákosi elvtársra, békeköltségjegyzés ugye az évi egy-két hónap fizetését jelentette kötelezően, tehát hogy hiába volt szlogenek szintjén minden rendben, ez egy gyakorlat teljesen más mutatott.
1: Visszatérve most akkor a két személyhez, Kokics Bélához és Pópa Pap Józsefhez, ugye említetted, hogy mennyire erőszakosan próbálták meg ezt a két embert ismerőssé tenni egy kreált ügyben, akár azáltal is, hogy mindkettőjük esetében ugyanazok voltak a tanúk. Ezek a tanúk korábban a vádlottak is voltak, ha jól emlékszem a tanulmányodból. Ez hogyan alakulhatott így?
0: Jelentős részüket, ugye őrizetbe vettek 3-4 embert, akik közül egyedül Kokics Béla lett a vádlott, majd később Pópa Pap Józsefet is, ugye hónapokkal később őt is őrizetbe vették. Ez sokszor esetlegesen alakult, tehát mintázatot eddig nem tudtuk megfigyelni a kollégáimmal. Én olyanokra gyanakszom, hogy mondjuk aki előbb aláírt. Ugye megfenyegették, és nem tudom őket elítélni emberileg, bekerül az államvédelemhez, elmondják neki, hogy ezzel vádoljuk, egyet gyanúsítjuk, vagy felakasztják, vagy aláírja. Hát én aláírnám, tehát meg ahogy szerintem 10-ből 9 ember. Kokicsnál amúgy van egy ilyen vallomás, hogy ő mondta, hogy ő nem csinált semmit, mire úgy összeverték, hogy utána hetekig kezelték kórházban, majd valamiért visszakerült a kórházba, amire a bíróság leírta, hogy először vérhas gyanúval, ez volt a hivatalos verzió, semmi más tünete nem utal a vérhasra, kulcscsöntörése volt, az biztos, tehát azt rögzítették ugyanabban az időpontban, de más orvos. Hivatalosan meggyógyult a vérhasból, vérhas járványt nem tapasztaltunk a börtönben, tehát nincs más forrás, hogy lett volna járvány, így az járványról van szó. Tehát lehet, hogy szegény egy ilyen egyszemélyes járványt fogott ki, most így ironikusan szólva. Utána visszakerült a kórházba hivatalosan megint vérhasgyanúval, pár héttel az első vérhasa után. 2 hétig kezelték, mire a bíróság megállapította, hogy nem volt semmi baja. De akkor miért volt 2 hétig kórházban? Elmondta a tárgyaláson, szó szerinti jegyzőkönyv van, hogy brutálisan, hogy teljesen ájultra verték többször, és utána azt mondta, hogy írjanak, bármit mondjanak, ő aláírja, elfogadja, csak hagyják békén, amit megint olyan, hogy hát teljesen érthető. És van egy tanú is, aki ugyanezt elmondta, érdemes megfigyelni a pereknél, hogy van ugye rendőrségi szakasz, ügyészségi szakasz, bírósági szakasz. És ugyanazoknak az embereknek az egyes vallomási rendőrségen elmondta, hogy igen, én láttam a Kokics Bélát, ahogy lőtt. Ügyészségen, hogy hát láttam, hogy talán láttam a Kokics Bélát lőni, a bíróságon pedig elmondja, hogy hát én nem láttam, hogy a Kokics Béla lőtt, én a Kokics Bélát se láttam, de engem úgy megvertek, hogy én azt hittem, hogy megőrülök, és öngyilkosságot próbáltam meg elkövetni, és csak azért mondtam, mert megvertek. Tehát, hogy így elfogynak a vallomások, nem feltétlenül mondják ki a végén, hogy kényszerítették őket, de ez is egy ilyen gyanús jel, amiben a kutató tud kapaszkodni, hogy a rendőrségen és a bíróságon tett vallomások között nagyon nagy a különbség. Ugye amikor határozottan állítja, hogy ezt meg ezt csinálta a vádlott, mire a bíróságon közül, hogy hát ő nem is ismeri föl, ő ott se volt igazából. Vannak ilyenek is több más perben, és van olyan, hogy akkor a bíró figyelmezteti, hogy de hát a rendőrségen azt mondta, hogy, és akkor ez is egy gyanús jel, hogy akkor a jegyzőkönyvekből végigkövethető, hogy akkor általában a tanúk is ugye megijednek, és azt mondják, hogy hát ha akkor úgy mondtam, akkor biztos úgy volt. Ugye nem akarnak maguknak bajt. Még akit nem vertek meg, az is igen, bemegy a rendőrségre, ki tudja, hogy mivel fenyegették meg informálisan. Van amúgy egy olyan állambiztonsági irat, egy osztályvezető írja, hogy tudomására jutott, hogy több helyen bántalmazzák a tanukat, megírják a nyomozók a jegyzőkönyvet, aláírhatják a tanúval, Somogy megyéből Kesztölcre vannak ilyen, ez a két pont, amiről nekem vannak adataim, és ezt a gyakorlatot ezt föl kéne számolni, mert hogy nem igazán kedvez az ügyek, meg a megítélésük, pozitív megítélésüknek. Tehát ha ennyire komoly probléma volt a tanúk esetében is a megfélemlítés, hogy már így foglalkoztak vele, most hogy azért foglalkozott vele a főosztályvezető, hogy fejezzék be, vagy azért, hogy ne derüljön ki, ez egy másik kérdés, de hogy ilyen esetekben nem lehet hitelesnek elfogadni a tanúvallomásokat. Ha ellentmondásosak, egymásnak ellentmondók, akkor pláne nem.
1: Már említetted, hogy Kokics Bélának volt, hát vizsgálták, hogy gyenge elméjű-e alkalmas arra, hogy kivégezzék. Ezek a vizsgálatok mit mutattak?
0: Az első vizsgálat azt, hogy gyakorlatilag analfabéta, igazából a mindennapi életben jól elboldogul, de hogy primitív az előadásmódja, nem tudja a hónapok neveit, alapvető számolási műveleteket. Ugye ez érdekes, tehát nyilván elvonta nem tudott számolni, de azt amúgy leírták, meg a sógora is megerősítette, hogy a pénzzel jól bánna. Most valószínűleg ő megtanulta, hogy a, nem tudom, a két kis pénzért kap egy nagyobbat, tehát hogy ezt ő összerakta magának. Vagy hogy a, nem tudom, a két piros az egyelő egy zölddel, most a korabeli pénzeket nézve. Nem is igazán emlékszik, meg hogy rengeteg trauma érte. Ugye utána ez elfogyott, és a végére már az van, hogy egy pszichopátiás személyiség, amit az orvos szakértő a tárgyaláson így benyögött. Nem tudok jobbat fogalmazni. Semmi vizsgálat, nincs adat, hogy ezt vizsgálták volna, nincs adat, hogy ezt alátámasztották volna, írásban nem szerepel korábban.
1: Sára ütött az igazságügyi orvos szakértő, és mondott valamit?
0: Igen.
1: Miért?
0: A vádak számára az volt a kedvezőbb, hogy akkor nem gyenge elméjű, hanem egy pszichopátiás személyiség. Ráadásul ugye az elmebeteget és a gyenge elméjű szinonimiként használta a szakértő is, ami azért megint egy érdekes dolog, mert hogy nagyon nem azt jelenti a kettő. Valószínűleg szakértők is ugye minimális mozgásterük volt. Volt valamennyi többnyire, de általában azért inkább a vádakat támasztották alá. Ha más nem, azért mert féltették a szakmai hírnevüket. Tehát ha nem voltak eleve, mondjuk így köznapi értelemben gonoszok, vagy lelketlenek, akkor is azt mondták, hogy hát nekem is ennem kell, a családomnak is. Volt olyan szakértő Miskolcon, akit amúgy leírta az igazságot, és meghurcolták, és nem ítélték el, de hetekig fogságban volt. És akkor nyilván próbálták, ugye adtak egy véleményt, ami szerint gyakorlatilag őrizetben sem kell tartani. Közben ugye megindult az ügy, és próbálták nyilván revidelni az álláspontjukat. Két szakértő volt, egyet hallgatnak meg a bíróságon, ő volt ez a Kelemen Endre, egyik leghírhettebb szakértője volt az 56-os pereknek. Ő nyilatkozta le gyakorlatilag ilyen tényleg hasra ütve, hogy pszichopátiás személyiségzavarban szenved Kokics, amire semmi nem utal korábban. De nyilván, hogyha ezt kivizsgálják, leírják a szakvéleménybe, és utána elmondja, az úgy rendben van. Nem mondom, hogy helyes a diagnózis, de ezt ugye utólag nem lehet már megítélni. De hogy a tárgyaláson csak így egy teljesen új diagnózissal följönni, ez is önmagában egy problémás dolog.
1: Kokics Bélának és Pópapap Józsefnek akkor mi volt a végzete? Tehát végül is bárkit kiválasztattak volna a helyükbe, bárkit kivégezhettek volna helyettük, ők csak egyike volt azoknak, akiket kihúztak a sorból.
0: Jó eséllyel igen, ugye Pópapapnál őt a bíróság próbálta ilyen tudatos ellenforradalmának beállítani.
1: Ez mit jelent?
0: Hát, hogy ő már egy szervező volt, meg hogy ő a lényénél fogva ugye a rendszer ellen lázadt. Nagyon-nagyon problémás vallomások alapján, de ugye tényként fogadták egy a szénatéren részt vett harcokban, mert állítólag valaki ezt hallotta. Tehát kb. Ilyen szintű vallomás alapján fogadták el. A munkástanácsi tagsága az végig is elfogadható, de ugye a munkástanácsok is legális szervek voltak, tehát azért önmagában papíron nem lehetett volna senkit elítélni, meg semmit nem, hogy a szociális ügyekkel foglalkozott. Tagja volt a gyárőrségnek, ugye ezt is egy hivatalos gyárőrségi szervezet, ezt is úgy állították be, hogy ő ez már ellenforradalmi, és ugye a decemberben is még a gyárőrség legálisan működött, december 10-ig. És hogy ő ugye pont ebben az időben lőtt állítólag a karhatalmistákra, ezzel meg azt igazolták, hogy hát november 4-e után is visszaélve a pozíciójával még folytatta az ellenforradalmat. Holott ugye azt se tudjuk, hogy megtörtént ez az esemény, vagy nem. Tehát nála volt egy ilyen vonal, ugye, amit már utaltam rá, hogy a Kádár is mondta, hogy csak a tudatos ellenforradalmárok meg a vezetők számítsanak büntetésre. Kokicsnál meg feltűnő sapkája volt, bordó vagy piros sapkája volt, lehet, hogy azért emlékeztek rá többen. Vagy tényleg az volt, hogy ő vallott legutoljára. Ugye ezeket nem tudjuk már így utólag, mert rengeteg minden ez a történetet informálisan, hogy nem tudom, a vadászat során megbeszélt az ügyész meg a pártitkár, hogy mi legyen, hogy legyen. Az is lehet, hogy látták, hogy szegény, egy lassabb, egy analfabéta, hogy akkor ráhúzzuk, úgyse fog tiltakozni, úgyse fog semmit csinálni, elvitetjük vele a balhét. Csak ugye a tárgyaláson meg szépen kipakolt, elmondott mindent. És így megmaradt a bizonyíték annak, hogy milyen módon verték ki belőle szó szerint a vallomást.
1: Kokics Bélának az sem jelentett segítséget, hogy hát a felesége mégiscsak a ügyészként dolgozott. Annak ellenére nem tudott kiállni a férje mellett, vagy nem voltak lehetőségei, erre van egyáltalán bármiféle bizonyíték, hogy próbált kiállni mellette, vagy hagyta, hogy a hatóságok végezzék a munkáját.
0: Erre nincs utalás, ugye a kerületi beosztott ügyészként nem volt túl nagy mozgástere, tehát nyilván az pontosan tisztában volt, hogyha ő nagyon hangos, akkor ki is rúgták utána, tehát ezt később egy másik iratból tudjuk, amikor a kárpótlás kérdését próbált eljárni, hogy utána már csak segédmunkás lehetett, tehát azért nyomon követték, ugye ez jellemző volt ez is, hogy a hozzátartozókat elérte a megtorlás. Arra nincs adat, hogy ő konkrétan próbált volna valamit, hogy akár informálisan vagy kérvényt írni. Volt, az egyik tanú esetében fölmerült, a tanú azt vallotta, hogy a Kokics felesége megkereste őt, és kérdezgette, hogy mit akar vallani, meg stb. Nem igaz, mert a tanú ellene miatt eljárás indult. Tehát egy hamis vallomást tett ezáltal, hogy a Kokics Béla feleségét is megpróbálta besározni. Viszont lehet, hogy egy ilyen után meg pláne nem úgy érez az asszony, hogy itt pláne nincs mozgástere, meg nincs esélye, és csak magát sodorná bajba, ami ugye nem javított volna senkinek a helyzetén.
1: Mik azok a tapasztalatok, vagy talán általánosságok, amelyeket így le tudtál vonni ezekből az iratokból, amelyeket vizsgáltál így az 56-os perekre, ítéletekre nézve? Tehát látsz-e valamilyen mintázatot, hogy mi alapján ítélkeztek, mert így az elmúlt időszakban már így többször utaltál rá, hogy van, ahol nem láttál mintát, van, ahol meg csak feltételezzel valamit, de hogy lehet-e valamit ezekből az iratokból úgy biztosan tudni? Azon kívül persze, hogy számos helyen felfeslik a hazugság szövete, és alatta kibukkan a valóság, amit próbáltak eltakarni.
0: Olyan klasszikus mintázatot nem találtam, az az egy biztos, hogy nem szabad semminek hitelt adni. Tehát jóformán a dátum, még néha a dátum se stimmel, ez volnak ilyen hivatalos iratok is, de maximum a dátumnak, amit így tehát mindent meg kell kérdőjelezni, és szétszálazni az egyes pereket, ami nyilván egy 50 oldalas pernél egyszerűbb, mint egy 3000 oldalasnál, de csak így lehet. Tehát az, hogy van egy ítélet arra, hogy valaki gyilkos, az nem jelenti azt, hogy tényleg gyilkos, még az se, hogy akár elkövette azt, tehát hogy akár lőtt mondjuk valakire, vagy akár jelen volt a cselekményeknél, mert hogy teljesen esetlegesen történtek sokszor itt a vádemelések, elítélések, és gyakorlatilag tényleg legtöbbször csak annyit tudunk bizonyítani, hogy a tényállásban foglalt a hivatalos verzió az nem igaz. És emellé próbáljuk meg, nagyon kevés a nem bírósági forrás, erre utaltál te is, vagy nem pártállami forrás. Ha van visszaemlékezés, napló, azóta előkerült fénykép, akkor abból próbáljuk valahogy rekonstruálni, hogy jó, így nem történhetett, és akkor talán úgy történhetett, de ugye ez megint egy ingoványos terület. Tehát legtöbbször csak annyit lehet bizonyítani, hogy igen, a tényállás az nem stimmel. Ahogy ugye most a Kokics perben is több ponton sikerült megtámadni és dekonstruálni az állambiztonsági koncepciót.
1: Azt, hogy most történészek pillanthatnak ezekre az iratokra, és tanulmányok születnek ezekből az ügyekből, ez valami fajta igazságtétel azoknak az embereknek, akiket Kokics Bélához, Pópa Pap Józsefhez hasonlóan az 50-es évek koncepciós, a Rákosi féle koncepciós perekhez nagyon hasonló ügyekben elítéltek, kivégeztek?
0: Valamennyire igen, ugye a jogi igazságtétel, rehabilitáció az 89 óta zajlik, van 4 semmiségi törvény, vannak amúgy olyan 56-os perek, amelyek egyik semmiségi törvény hatájába se esnek, tehát ugye jogilag érvényes az ítélet, de ez esetben is azért egy történészi kutatás bizonyíthatja, hogy oké, hogy van egy jogerős ítélet, ami a mai napig érvényes, de a rokonok esetleg tudják, hogy igen, a mögött az ítélet mögött egy koncepciós per van, és legalább egy kis megnyugvást kapnak, hogy bár a apát, nagypapát gyilkosnak bélyegezték, de hogy a vádak azok légből kapottak voltak. Tehát ennyiben mindenképp egy ilyen erkölcsi elégtétel, vagy egy erkölcsi rehabilitációs vonala is lehet ezeknek.
1: Az elmúlt percekben György Sándor történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának kutatójával beszélgettünk az 1956-os forradalmat követő megtorlásokról. György Sándor nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.

0: Teleki Miklós orgonált.
1: Kedves hallgatóink! A harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadás Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Az ország számos pontjáról érkeztek hívek október első hétvégéjén a keszthelyi Kis Szent Teréz Kármelita Bazilikába, hogy együtt ünnepeljenek, és léziói Szent Teréz közbenjárását kérve az ő példájából merítsenek erőt a hitben való kitartáshoz. Idén is szép mozzanata volt a búcsúnak a rózsaeső. A rózsa Kis Szent Teréz életének és lelkiségének egyik legismertebb jelképe. A szent halála előtt úgy fogalmazott: miután meghalok, rózsaszirmok záporozzanak rám, idézi fel a Magyar Kurír. A keszthelyi bazilika, melynek líziói Kis Szent Teréz a védőszentje, búcsúja alkalmából október 4-én vasárnap bemutatott ünnepi szentmise főcelebránsa Kis László esperes volt. Szentbeszédében a gyermeki bizalom fontosságára hívta fel a figyelmet, líziói Szent Teréz kis útjának egyik központi üzenetét állítva a hívek elé. Nekünk is úgy kell ráhagyatkoznunk Istenre, ahogy a gyermek a szüleire, mert tudja, hogy a javát akarják, emelte ki az esperes. A kármelita lelkiség középpontjában álló kis út arra hív, hogy az ember a mindennapok egyszerű, apró tetteiben is a szeretet útját járja, fogalmazott. Újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg a MÁV csoport Kelenföld és Budaörs között, jelezte Hegyi Zsolt vezérigazgató a szerkesztőségünknek is eljuttatott közleményében. Mint írta, ezen és a következő hétvégén Budapest-Kelenföld és Budaörs között dolgoznak, hogy megszüntessék a pálya állapota miatt bevezetett sebességkorlátozások egy részét. A munkálatok során ágyazatot rostálnak és cserélnek, valamint felújítják a Budapest 11. kerületében a Muskétás utcánál található vasúti átjárót, ahol a sineket és az útátjáró elemeit is kicserélik. Összesen 880 tonna zúzott követ mozgatnak meg. A beavatkozások eredményeként összesen 600 méteren javul a vasúti pálya állapota. Az érintett szakaszokon a sebességkorlátozásokat fokozatosan enyhítik, a jelenlegi 60 km/h korlátozás helyén 80 km/h emelik a megengedett sebességet, a többi érintett szakaszon pedig az utószabályozási munkákat követően állítják vissza a 120 km/h pályasebességet. A sebességkorlátozások fokozatos enyhítésével 1-2 perccel csökkenhet a menetidő, és javulhat a menetrend tarthatósága. A munkálatok idején a Muskétás utcai vasúti átjárót lezárják. A következő két hétvégén a vágányzár miatt egyes vonatok menetrendje is módosul, olvasható. Szapolyai János királyjelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban, közölték a szervezők az MTI-vel. Azt írták, az évforduló alkalmából ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak. A szervezők felidézték, az országgyűlés a Mohácsi csata után Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Hozzátették, az egykori Tokaji vára Szent Korona menedéke is volt 1551-1552-ben hónapokon át, amikor a már elhunyt Szapolyai János király özvegyének, Izabella királynénak követei átadták azt Habsburg Ferdinánd megbízottjainak és a pozsonyi várba szállították. Hazánk időjárásáról. Beborul az ég, de naposabb tájak az északkeleti megyékben még kora délutánig is lehetnek. Napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, de az északkeleti keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől már sok felé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 Celsius fok között várható. Késő estére 10 és 15 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! A következő híradással 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: boldog a méh, amely hordozott téged, és az emlő, amely táplált. Erre ő így válaszolt: és még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának 11. fejezetéből a 27. és a 28. verset Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. A Szent Atya Pápai Egyetemek tanévító szentmiséjén. Éljetek Róma szent örökségével. Amoris Laetitia találkozó első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. Tadle Bíboros, a Bíborosi Kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. Parolin Bíboros, a Szentek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. A Szent Atya a Pápai Egyetemek tanítvító szentmiséjén. Éljetek Róma örökségével. Október 8-án csütörtök este 6 órakor Leó pápa a Szent Péter Bazilikában Veni Sancte szentmisét mutatott be a Rómában működő Pápai Egyetemek tanárai és diákjai jelenlétében. Az eukarisztia ünneplésekor a Szent Lelket hívjuk segítségül,
2: invocando il dono dello Spirito Santo,
1: hogy a pápai egyetemeken az új tanév kezdete több legyen, mint a tanulás és a kutatás egyszerű újrakezdése. Szeretnék megnyitni értelmünket a feltámadott teremtő leheletének, aki békét és egységet ajándékoz, hogy mindenki betölthesse a saját szerepét, és így válaszolhasson a minket hívó Istennek és a ránk váró emberiségnek. Az Úr asztala köré gyűlve az új kezdet legyen valóban az egyház mozzanata, amely táplálja közös küldetésünket, hogy majddal az Úrral és az Úrért tanuljunk és kutassunk, kezdte homíliáját Leó pápa. Pál apostol levelében aggódva ír a Galaták közösségének erős és feddő szavakat, amelyek kritikus gondolkodásra indítanak. Hamis tanítókból ugyanis soha nem volt hiány, akik sok hívő vallás érzelmét a saját érdekeiknek megfelelően alakították, gyakran radikalitásra ösztönözve őket, mégpedig Krisztus és evangéliuma kárára. Ezzel szemben a Szent Atya arra kérte a tanárokat és diákokat, hogy a tanulást a hit és az igazság szolgálataként értékeljék. Az Úrral való találkozás noha örömet ad és lelkesít, de a tanítása sohasem szabad senkit sem megigézni vagy elbűvölni. Ugyanakkor kérdéseket felvetni Isten igéje és az egyház hagyománya fényében, ez a Krisztus követő hit útjának lényeges részét képezi. Az egyháznak feladata, hogy megőrizze a kinyilatkoztatás kincsének integritását és fejlesz annak imádságos megértését, tudományos reflexióját és gyakorlatba átültetését. Ez annak az egyetlen szeretete a kifejeződése, amely ma is keresésre kötelez. Így a hivatásaink ugyan különbözőek, de küldetésünk egy, szögezte le a pápa. Pál apostol arra figyelmezteti a galatákat, hogy elpártoltak a kezdeti lelki iránytól. Pedig minden jó a Szentlélek jegyében kezdődik.
2: Tutto ciò che è buono inizia nel segno dello Spirito Santo.
1: Ám a megszokás, a becsvágy, a rivalizálás és más negatív tényezők idővel elvonhatják a figyelmet és az energiát. Ekkor vissza kell térni a szívhez, ahol minden elkezdődött. Éppen ezért őrizzétek meg a szíveteket. Akár diákok, kutatók vagy tanárok vagytok, őrizzétek meg szíveteket, hogy minden kort és felelősséget a lélek jegyében élhessetek, kérte szenvedélyesen a pápa. Ehhez ápoljátok a barátságot egymás közt az egyetemen, gyökerezzetek Isten népébe, becsüljétek meg annak hitérzékét. Vigyetek életet a tanulmányaitokba és tanulást az életbe, a megtestesülés logikája szerint. Igen, minél távolabb kerülünk attól a teljes valóságtól, amelyet Isten fia magára vett, és amelyben végtelen szeretettel lakozott, annál kevesebb lesz a mondani valunk. Leó pápa ekkor első enciklikájára utalt és kérte, hogy a Nehemiás korabeli emberek hozzáállásával építsük fel azt a várost, amelyben Isten kívánsága szerint az egész emberiség békében lakik, és mindenki saját lehetőségének és szerepének megfelelően építi azt. A teológia tanulmányozása nem független ezektől a kihívásoktól, főként Rómában, melyben az egyházi közösség hivatása az egész katolikus közösség szolgálata. Végül arra kérte a Szent Atya tanárokat és diákokat, hogy éljék meg teljességgel ezeket a római éveket. Ne hagyják, hogy hiába múljanak el, hiszen Péter itt varrotta meg hitét a vértanúságig. Pál, a keresztény tapasztalat nagy egyetemes tolmácsolója, itt fejezte be pályáját, de hitét mindvégig megőrizte.
2: Conservando la fede.
1: Az egyetemeken azt láthatják, hogy az osztálytermekben ott ül az egész világ. Afrika, Ázsia, Amerika, Európa és Óceánia emberei tanulnak egymás mellett. De ne csak üljenek egymás mellett, találkozzanak, beszélgessenek, hallgassanak együtt, megúszva egymással a közös egyházi tapasztalatokat. Kérte és zárta a római pápa egyetemek tanítnító szentmiséjén mondott homiliáját Leó pápa.
3: Amoris Laetitia találkozó a Vatikánban. Első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. A keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit összehívó tanácskozás témája 10 évvel az Amoris Laetitia után, az evangélium hirdetése ma a családokkal. A munkát 14. Leó pápa beszéde nyitotta meg, Kevin Joseph Farrell bíboros, a világiak, a család és az élet dikasztériumának prefektusa, valamint Mario Grech bíboros, a püspöki szinódus főtitkára köszöntőjét követően. 14. Leó pápa beszéde után Helen Alford nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke, október 7-én szerdán délután felidézte a Szent Atya március 19-i üzenetét, amely az evangélium hirdetésének szükségességét hangsúlyozta a családok által és a családok számára egyaránt. A családok gyakran azok a helyek, ahol az örömhírt először befogadják, és ahonnan az eljut a leghátrányosabb helyzetű emberekhez is. Így valósítják meg kettős hivatásukat. Egyszerre alkotnak családegyházat, és jelentik a világ átalakításának éltető sejtjét. Alford nővér rámutatott, hogy számos család él át feszültségeket és megpróbáltatásokat, amelyek megosztottsághoz vezethetnek. Ezeket a helyzeteket Krisztus szenvedésének fényében kell szemlélni. Az Amoris Laetitia tanítását idézte, a családi élet legsötétebb óráiban a magára hagyott Jézussal való egyesülés segíthet elkerülni a szakítást. 14. Leó márciusi üzenetében ugyanezt a gondolatot hangsúlyozta. Meg kell tanulnunk felmutatni a házasságra szóló hivatás szépségét éppen az emberi törékenység felismerésében, hogy újra felébresszük az Isten kegyelmébe vetett bizalmat és az életszentség iránti keresztény vágyat. Elmélkedésében Alford nővér Jézus és a szamáriai asszony találkozására irányította a figyelmet. Alford nővér szerint ez az evangéliumi történet az evangelizáció folyamatának különböző szakaszait is bemutatja. Először felébred az emberben a hit iránti vágy. Ezt követi az a szakasz, amelyet szívesen elkerülnénk. Szembesülni kell a másik ember törékenységével és gyengeségével. Jézus azonban nem ítéli el az asszonyt, hanem segíti, hogy nyitottá váljon tanítására, megértse azt, majd továbbadja másoknak. Az elmélkedés másik fontos gondolata Ferenc pápa egyik kedvelt kifejezéséhez, Jézus tekintetéhez kapcsolódott. Jézus tekintete átalakítja a magányos asszonyt, aki korábban igyekezett elkerülni az embereket. Segít neki újra felismerni saját értékét, és olyan emberré válni, akiben mások is megbízhatnak. Jézus ugyanis az asszony teljes, teremtett valóságát látja. Hiányosságait épp úgy, mint az új élet ígéretét, amelyet magában hordoz. Alford nővér szerint ez a szemlélet különösen fontos napjainkban. Az emberi kapcsolatokat ugyanis csak akkor tudjuk igazán észrevenni, ha keressük őket. A kapcsolatok nem kézzelfogható tárgyak, mégis valóságosak, és csak a másik emberre figyelő tekintettel fedezhetők fel. Ez különösen igaz a családokra, hiszen az emberi társadalmi valóság mindenekelőtt pedig az otthon kapcsolatokból épül fel. Alford nővér emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa az Amoris Laetitia apostoli buzdításban négyszer is említi a szamáriai asszonyt. Szent II. János Pál pápa a Familiaris Consortio kezdetű családról szóló apostoli buzdításában ugyan nem nevezi meg közvetlenül az asszonyt, de utal Jézussal folytatott beszélgetésének részleteire. 14. Leó pápa mindkét dokumentumot az egyház tambeli és lelkipásztori elkötelezettségének ösztönzőjeként mutatja be a fiatalok, a házaspárok és a családok szolgálatában. A két buzdítás egyik közös gondolata a fokozatosság törvénye. Ez azt jelenti, hogy az ember erkölcsi fejlődésének különböző szakaszaiban ismeri fel, szereti meg és valósítja meg a jót. Alford nővér hangsúlyozta, hogy ez nem a törvény fokozatosságát jelenti, hanem a fokozatosságot az ember szabad cselekedeteinek óvatos gyakorlásában, amikor még nem képes teljesen megérteni, értékelni vagy megvalósítani az erkölcsi törvény objektív követelményeit. Mindkét pápa megkívánja őrizni az eszményt, hiszen Isten törvénye maga is ajándék, amely megmutatja az utat. Ugyanakkor elismerik, hogy sokan életük adott szakaszában még nem képesek teljesen megfelelni ezeknek a követelményeknek. A két apostoli buzdítás megjelenése között 35 év telt el, és ez alatt jelentősen megváltozott a keresztény családok életének valósága. Amikor a társadalmi körülmények gyorsan és kiszámíthatatlanul változnak, új utakat kell keresni az erkölcsi törvény objektív követelményeinek és a fokozatosság törvényének összeegyeztetésére. Helen Alford nővér végül arra buzdított, hogy az egyház találjon olyan utakat, amelyek segítik a fiatalokat abban, hogy vállalják a házasság és a családi élet nagy kihívását. Tudatában kell lenniük annak, hogy e hivatás szépségének megvalósítása során saját törékenységükkel is szembesülnek. Éppen ebben a törékenységben fedezhetik fel azonban Isten kegyelmének új és váratlan forrásait, és tapasztalhatják meg az életszentség iránti személyes vágyukat.
1: Tagle bíboros, a bíborosi kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. A Szentatya október 8-án elfogadta Giovanni Battista Re bíboros lemondását a bíborosi kollégium dékáni tisztségéről, és jóváhagyva a püspöki rendhez tartozó bíborosok döntését, helyette Luis Antonio Tagle bíborost az evangelizáció dikasztériuma első evangelizációval és a részegyházakkal foglalkozó részlegének proprefektusát nevezte ki új dékánná. A most 69 esztendős Tagle bíboros az osztiai szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát veszi majd fel, megtartva az albanói szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát. A 92 éves Giovanni Battista Re bíboros a bíborosi kollégium nyugalmazott emeritus dékánya címet viseli ezután, és megtartja a Sabina Poggio Mirtetói Róma külvárosi egyház titulusát. Parolin bíboros. A Szentek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Magyarország főpátronája nemzeti ünnepén október 8-án este 7 órakor adott fogadást Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémia épületében, amelynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt. A vendéglátóház igazda, Kvek Péter, Magyarország Szentszéki nagykövete köszöntötte az est vendégeit, elsőként Pietro Parolin bíboros államtitkárt, majd a vatikáni Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő három magyar főpásztort, Székely János szombathelyi megyéspüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, Böcskei László nagyváradi püspököt, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, és Kocsis Fülöp hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitát, valamint a Szentszéki Nagykövetsége képviselőit és minden vendéget. Kveg Péter szentcéki nagykövet megnyitó beszédében az apostoli szentcék és Magyarország ezer éves történelmi kapcsolatára utalt, amelynek kezdetei a francia származású II. Szilveszter pápa által küldött királyi koronában és Szent István királyunk ország felajánlásában öltött testet. A keresztény országépítés feladatába bekapcsolódtak a magyar királyságba érkező első ferences testvérek is. A szentcéki magyar nagykövet köszöntője után a díszvendéget kérte fel beszéde megtartására. Parolin bíboros szeretettel köszöntötte a Magna Domina Hungarorum ünnepén összegyűlteket, amely címmel a magyarok a boldogságos Szűz Máriát nemzetük védőszentjeként, pátronájaként tisztelik. Szent Gellért vértanú püspök legendája szerint a magyarok tiszteletből soha nem ejtették ki Mária nevét, hanem ugyanazzal a megtisztelő címmel szólították, amellyel a királynőt illették. Szent István király halála előtt országát Szűz Máriának ajánlotta fel, mint Magyarország királynőjének, és az egyik leghíresebb nekiszentelt himnusz Magyarországról, mint Szűz Mária virágos kertjéről beszél, amely ő benne találja meg további virágzásának egyetlen reményét. A bíboros államtitkár megköszönte a magyar szentcéki nagykövetnek a szívélyes meghívást erre az évenkénti ünnepségre, amely egyúttal a hagyományos nemzeti fogadás alkalmát is jelenti. Reméli, hogy ez mindig új lehetőségeket kínál a magyar nép Isten anyja iránti hitének és odaadásának megerősítésére, amely a csütörtök reggeli szentmise ünnepése révén is megnyilvánult a vatikáni bazilika altemploma Magna Domina Hungarorum kápolnájában. Ezt a Máriás dimenziót idén Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának megemlékezése kíséri, amire a szentcéki nagykövet úr is utalt a beszédében. Az első ferences szerzetesek még azt hiszi Szent Ferenc életében megérkeztek Magyarországra, ahol befogadták őket, és gyorsan gyökeret is tudtak verni abban az országban, amelynek életére és kultúrájára mély hatást gyakoroltak. A Poverello, Assisi szegénykéje, életének, hitének tanúságtétele és evangéliumi következetessége a békét hirdeti nekünk, hangsúlyozta Parolin bíboros. Bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. Egy lefegyverzett és lefegyverző békére, alázatos és kitartó békére van szükségünk, ahogyan 14. Leó pápa hirdette meg azonnal a megválasztása napján tartott Urbi et Orbi áldás során. Mindannyiunk hivatása, hogy a béke evangéliumának terjesztői legyünk, mert a béke az a legfőbb és nélkülözhetetlen jó, minden ember, minden társadalom töredetten szükségete és vágya, az isteni javak összessége, egy felüldő jövő ajándék, amelynek felépítése pusztán emberi erőfeszítés révén csupán csalfa illúzió lenne. A szentség tehát nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abban, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban. A mai ünnep alkalmából szívből jövő jó kívánságaim közepette végül szeretném felidézni a szentcék és Magyarország közötti erős köteléket, amely ezer éves történelemre nyúlik vissza. Ma megújítjuk a boldogságos Szűz Máriával vetett bizalmunkat, lelkileg megismételve Szent István gesztusát, aki a magyarok nagyasszonyára bízta nemzetét. Kérjük őt, hogy továbbra is óvja és védelmezze a magyar népet, Európát és az egész világot, és segítse nekünk egy testvéri, békés és harmonikus emberi közösséget építeni, egy olyan közösséget, amely valóban a szeretet közössége, a szeretet civilizációja, ahogyan azt a pápák 6. Pál óta gyakran nevezték. Zárta ünnepi beszédét Pietro Parolin bíboros államtitkár a Római Magyar Akadémia épületében. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
4: A Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Mai gozsajasunkban a Zurgó együttes felvételeit hallják.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! 1000 éves történelmi kapcsolat köti össze Magyarországot és a Szentszéket, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár, a magyarok nagyasszonya ünnepén csütörtökön Rómában rendezett fogadáson. A Vatican News szerint a bíboros felidézte Szent István király országfelajánlását és méltatta Magyarország lehetséges szerepét a béke előmozdításában. A Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet és a máltai lovagrend által rendezett eseményen részt vett Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolita és Böcskei László nagyváradi püspök. Szombaton hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi csaknem 849 millió forint többletforrás biztosításáról rendelkezett. Derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányrendeletből és határozatból, amelyet az MTI tett közzé. 18 üzlet kirakata verseng a közönség szavazataiért a Kirakat Séta Kecskemét elnevezésű kezdeményezésben, amellyel egy közel évszázados helyi hagyományt élesztenek újjá, közölte a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara az MTI-vel. Az első kirakatversenyeket 1928-ban és 1932-ben rendezték meg. Ezt a régi városi tradíciót folytatja az október 8-án elindított program, amelynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a helyi üzletekre, és megmutassa, miként járul hozzá egy esztétikus, ötletes kirakat a városképhez. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespa tó térségének felvételét az UNESCO világörökségi listájára. A három ország képviselői pénteken a görögországi Prespa térségében találkoztak, hogy egyeztessenek a közös jelölés előkészítéséről, számolt be róla az MTI. A kezdeményezés célja a három ország határvidékén fekvő tóvidék természeti és kulturális örökségének megőrzése, valamint a fenntartható turizmus fejlesztése. A Prespa-tó térsége a Balkán egyik legjelentősebb határokon átnyúló természetvédelmi területe. A térség különösen gazdag madárvilágáról ismert, a többi között a borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. Vladimir Putyin kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte. Jelentette ki Juri Jusakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra virradóra. Hozzátette, hogy Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan az úgynevezett különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott, írja az MTI. Jusakov közölte, hogy Moszkva átgondolja, mikor lehet majd újraindítani a tárgyalásokat. Végül az időjárásról. Beborul az ég, de naposabb tájak az északkeleti megyékben még kora délután is lehetnek. Napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, de az északkeleti-keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől már sok felé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 Celsius fok között várható, késő estére 10 és 15 fok közé hűl le a levegő. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradást 14 órakor hallhatják. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. Mai összeállításunkban Szószóló című közéleti magazin műsorunkat hallják, melyben a Magyar Zeneháza programjairól szólunk, majd az Európai Unió aktualitásairól beszélgetünk. Ezután Lélekszava című műsorunkban Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallják. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk!
4: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a Magyar Zeneháza programjairól szólunk, majd az Európai Unió aktualitásairól beszélgetünk. Tartsanak velünk!

0: A Magyar Zeneháza 5 éve kezdte meg működését, szervesen beleilleszkedett a Városligetbe, és vonzerőt jelent mind a hazai, mind a külföldi közönség számára. Az intézmény idei programjairól, a tervekről sajtótájékoztatón számoltak be a ház vezetői. Horn Márton intézményigazgató a sokszínű programok mellett arra is büszke, hogy az itt elhangzó zeneművek az utókornak is megmaradhatnak.
1: Van egy nagyon szuper stúdiónk, ahol hangot és képet is tudunk magas minőségben rögzíteni, és nagyon sok koncertfelvétel születik. Ezekből egyrészt lesznek a hardcopik, tehát maguk a lemezek és a különböző könyvek, egyéb kiadványok. És ennek van egy online oldala, amikor ezeket fel tudjuk tölteni, be tudjuk mutatni. Erre indítottuk el most a úgynevezett onstage platformunkat, ahol koncertfelvételeket lehet egyelőre ingyenesen megtekinteni. És hát ugyanúgy a lemezeket ma már ugye nem csak viszonylag kevés bakelitet lehet eladni, ezért ugyanezeket külföldi partnerrel közösen, disztribútorral megjelenítjük a Spotify-tól kezdve a legtöbb zenemegosztó felületen. Úgyhogy ez az egyik, mondjuk azt, hogy a kilépünk a házból résznek az egyik fontos eleme, a másik pedig az, hogy a zenepedagógiát azért próbáljuk minél több helyre zeneismertesztést eljuttatni. Egyrészt iskolákban van egy utazóprogramunk, egy évben 35 iskolában megyünk el, elsősorban hátrányos helyzetű területekre, és nem csak egy-egy alkalommal, hanem ez egy kidolgozott zenepedagógiai program. Emellett most már a pedagógusok felé is nyitunk ugyanebben a koncepcióval, tehát nekik is szeretnénk eszközöket, lehetőséget nyújtani, hogy az óráikon tudjanak újfajta kísérleteket, vagy azt mondjuk azt, hogy tartalmakat adni a diákoknak, kicsit rájuk szabva, és ebben azért van egy nemzetközi tapasztalata a pedagógus, zenepedagógus csapatunknak, akik itt dolgoznak a házba, sőt, most már külföldi partnereink is vannak, tehát dolgozunk együtt külföldi intézményekkel, erre a MES, tudnám, ez a Music Edutainment Showcase, amit elindítottunk, ez egy most már harmadik alkalommal fogjuk megrendezni, ez egy nemzetközi konferencia, ahol külföldi és hazai zenepedagógiával foglalkozó legjobb tapasztalatokat mutatjuk be a színpadon több napon keresztül. Úgyhogy nagyon sok olyan eszközzel próbálunk nyitni, ami nem csak a házban van, hanem valahol máshol is. Talán még egy utolsót érdemes megemlíteni, sőt, két utolsót fogok megemlíteni, mert sok van, de akkor nem tudok kettő alá menni, de az egyik az a Világfalu utazóprogramunk, ami itt pont ebben a térben jött létre. Itt élő külföldi zenészeket kértük meg, hogy hozzanak létre egy workshopot, és mutassák meg a saját zenei kultúrájukat. És ez olyan workshop legyen, ahol van közös zenélés, együtt a fellépőkkel hozzák létre magát a zenét, és megismerjük azt az adott zenei kultúrát. Itt tényleg Kubától Marokkon keresztül, Közel-Keleten át, Kárpát-medencéig mindenféle fellépőre kell gondolni, de ezek nem nagy szabású koncertek, hanem inkább ilyen elmélyülős, ismeretterjesztő események, és ezt most kinyitjuk, és egy felhívást fogunk közé tenni, ahol szorványtelepülésektől kezdve bárki jelentkezhet, hogy ő szeretné egy ilyet bemutatni, és mi ezt akkor oda visszük és utaztatjuk. Kicsit azzal a logikával, hogy nagyon jó lenne, ha ezekben a kis településeken is megjelenne ez a fajta kultúra és zene, mert azt gondolom, hogy viszonylag ritkán jut el egy marokkói vagy egy kubai zenekar mondjuk egy kis faluba, úgyhogy ez lenne ennek az alapvető koncepciója. A másik dolog az pedig az, hogy kilépünk a fesztiválokra is, tehát ezt már eddig is csináltuk, de ezt folytatni fogjuk, tehát megjelünk a Colorado Fesztivál, a Művészetek Völgye, vagy az Ördögkatlanon. Ezt azt gondoljuk, hogy jó, ha ott jelen vagyunk, mert egy másfajta közönséggel találkozunk, mint itt a házban.
2: Hogyan képzeli el a Zeneháza jövőjét? Hogyan néz ki az elkövetkező időszak?
1: Hát nagyjából most vázoltam ennek egy részét, azt gondolom az elkövetkező, a rövid távú részét azt szerintem vázoltam. A hosszú távút azt meg nem tudom még megmondani, de azért azt gondolom, hogy egyrészt mi eléggé dolgozunk azon, hogy nemzetközi jelenlétünk minél nagyobb legyen, tehát elég jó kapcsolataink vannak most már külföldi társintézményekkel, kollégák nyilván a szakmai program kialakítása miatt amúgy is kapcsolatban vannak, nagyon sok promóterrel, vagy más intézménnyel, vagy fellépőkkel, stb. Egyrészt, másrészt meg ugye létrejön itt olyan, egy csomó olyan tartalom a zeneházába, amit kár lenne nem megmutatni máshol is. És ennek egy része nyilván az, hogy ha ez tud, akkor utazzon vidékre. A másik része pedig az, hogy ne csak vidékre, hanem akár külföldre is, és például elég biztató tárgyalásaink vannak a mostani nagy időszaki kiállításunk, a Freddie Mercury kiállításnak az utaztatására. Tehát ez most úgy néz ki, hogy egy-két, sőt lehet, hogy 10-15 lesz a vége, de nem akarom elkiabálni, külföldi nagyobb intézményben is megjelenik majd ez a kiállítás. És én ezt látom most a következő nagy lépésnek és nagy feladatnak, hogy egy biztonságosan üzemeltetett ház, mert azért nem szabad elfelejteni, hogy azért elég, hogy mondjam, erőt kívánó az, hogy 1100 programot lebonyolítson a csapat ebben a házban, mellette még egy csomó mindent, úgy, hogy azért jó esetben ezt a látogatók nem annyira érzékelik, mert hogy ők bejönnek, meghallgatják a koncertet, észlenek a program, és hazamennek. És ez így is van rendjén, de közben úgy kell a háttérben ezt mind leszervezni, hogy mindenki elégedetten távozzon a házból. Ez önmagában egy elég nagy falat, és emellett kell folyamatosan újabb és újabb dolgokat végigvinni. Úgyhogy én azt szeretném magunknak kívánni, hogy a következő időben ez egy stabil, jól működő intézmény legyen azokkal a koncertszámokkal, amik így eddig is voltak, és mellette időszakra legyen egy-egy olyan nagyobb projektünk, amikkel tudunk fejleszteni.
0: Tar Ferenc a zenei ismeretterjesztésért felel a Magyar Zeneházában. Mint mondta, fontos feladatuk, hogy széles körben megmutassák, milyen élményt jelent a zene.
3: Ahogy mondjuk a múzeumi kultúra létezik a világban, és a legtöbben tudják, hogy mit jelent az, hogy az ember elmegy egy kiállítást megnézni, vagy ahogy koncertszervezésnek megvannak maga a kultúrája világon szerte széjjel, úgy a zenei ismeretterjesztés nem büszkélkedhet ilyen nagy hagyománya, vagy ilyen bejáratott móddal, úgyhogy egy kicsit azzal küzdünk idézőjelben, hogy mindig el is kell egy picit magyarázzuk azt, hogy mit is jelent ez a zenei ismeretterjesztés, amivel mi foglalkozunk. És alapvetően azért ezt a kifejezést választottuk magyarul, noha a valósághoz közelebb áll a zene közvetítés kifejezés, mert talán a legtöbben így mégis tudnak asszociálni valamire, hogy ez mit is jelent. De a legfontosabb gondolat az mindenképpen az, hogy a zene élményszerűségét, a közösség kovácsoló erejét, azt megmutassuk az embereknek, remélhetőleg élményeken, tapasztalatokon keresztül. Tehát ugye manapság a zenének nagyon, a legtöbb zene az hallgatott zene, az ember fejhallgatón vagy otthon rádióban hallgatja a zenét. Régen ez egyáltalán nem így volt, ugye az emberek közösségben hallgattak zenét, és kicsit ennek a gyökeréhez szeretnénk visszatérni.
4: Hogyan valósul meg ez a hétköznapokban, vagy hogyan működik ez a gyakorlatban?
3: Alapvetően két lába van a mi tevékenységünknek, az egyik az kifejezetten egy pedagógiai láb, ami azt jelenti, hogy foglalkozásokat tartunk itt a házon belül, óvodás korosztálytól kezdve egészen a középiskolás korosztályig. Van egy utazó zenepedagógiai programunk, amikor hátrányos helyzetű térségekbe megyünk el, és ottani harmadikos, illetve negyedikes gyerekekkel írunk közösen dalt, úgyhogy ez a közösségi zeneírás a Dalamiénk programban így meg tud valósulni. És van egy másik lába, amit mi ismeretterjesztésnek hívunk. Ez azt jelenti, hogy családoknak, gyerekeknek szervezünk koncerteket, foglalkozásokat, de ugyanígy felnőtteknek is. Tehát vannak szabad egyetemi előadásaink, élményzenélésen alapuló workshopok, mindenféle klubesemény, ahol a felnőttek is megtapasztalhatják azt, hogy mit is jelent zenélni, anélkül, hogy egyáltalán hangszeres tudással bírnának.
4: Mi a tapasztalat, milyen a fogadókészség?
3: Egyre jobb, hál' Istennek, tehát ahogy egy úttörő munkánál ez lenni szokott, eleinte ez egy kicsit nehezebben indul el, de azt látjuk, hogy borzasztó nagy a nyitottság erre, és azok az emberek, akik eljönnek, nagyon élvezik és hálásak sok esetben azért, hogy eljönnek egy koncertre, de annak a koncertnek mondjuk része az is, hogy őket megénekeltetjük, vagy hogy egy nagyon egyszerű ritmusjátékban részt vesznek, és sokakban van érthetően egy feszengés emiatt, de aztán amikor megérzik azt, hogy ők is tulajdonképpen hozzáadtak valamit a koncerthez, a részeseivé váltak, befogadóból előadók lettek ők is, ha még csak egy rövid játék erejéig is, az egy olyan élményt ad, ami az egész koncertnek az élményét elmélyíti, és egy olyan tapasztalással távoznak, ami más, ami nem csak egy, most idézelben mondom, tehát nem csak egy koncertbefogadó élmény, hanem valami több annál.
4: Nyilván a kapacitások korlátosak, a kitelepülések, a kimozdulás tekintetében. Hogyan választják ki a helyszíneket?
3: Az utazó zenepedagógiai programban? Ide pályázat útján várjuk az iskolák jelentkezését. Van egy kitétel, hogy az iskolának egy bizonyos százalékának legalább hátrányos helyzetű háttérrel kell bírnia. Csúnya szóval mondva így szűrjük ki azt, hogy igény volna arra, hogy nagyon sok iskolába menjünk, de mi tényleg kifejezetten azokba az iskolákba szeretnénk eljutni, ahol a legnagyobb a szükség. És ennek van egy olyan nehézsége is, hogy ezek az igazán hátrányos helyzetű iskolák általában nagyon pici falvakban vagy településeken vannak, ahol nagyon kicsi az osztálylétszám. Tehát tulajdonképpen nem jutunk el sok gyerekhez, de hisszük azt, hogy annál fontosabb azoknak a gyerekeknek, akik végül részt tudnak venni ebben a programban.
4: Gyermekek részéről milyen a visszajelzés?
3: Nagyon-nagyon pozitív, úgyhogy nagy öröm az, hogy most az idei évben, tanévben először tudjuk elindítani ezt az utazóprogramot már negyedik évfolyamosoknak is. Ugye ez azt jelenti, hogy nagyon sok gyerek, aki harmadikban már részt vett ebben a programban, tudja folytatni, és ezért nagyon-nagyon hálásak, nagyon-nagyon élvezik. De ami ennél sokkal-sokkal fontosabb, hogy azt látjuk, hogy az osztályokat is nagyon összekovácsolja, illetve hogy elindul egy olyan fajta kreatív gondolkodás, ami teljesen független a zenétől, de az, hogy elgondolkodnak a gyerekek azon, hogy ők miben vannak, azt, hogy tudják kreatívan feldolgozni egy szöveg formájában, egy dal formájában, a zene formájában, ez valami olyat ad, ami bárhogy is lesz az ő életük a későbbiekben, ez a fajta kreatív gondolkodást ezt mindenképp magukkal viszik.
4: Elméletileg, sőt, hát gyakorlatilag is a tananyagban és a tanrendben is szerepelnek az énekórák, mégis mintha ezek nem töltenék be talán azt a szerepet, amit próbál itt pótolni a Magyar Zeneháza a különleges programokon keresztül.
3: Ez sajnos így van, vagy legalábbis mi is így látjuk. Ugye nagyon nehéz helyzetben van a hazai zeneoktatás, hiszen van egy csodálatos örökségünk, a Kodály módszer, amit viszont egy nagyon magasan edukált tanári réteget kíván, illetve azt is fontos hozzátenni, hogy Kodály Zoltán a 60-as években, amikor ennek a virágkora volt, vagy elindult, akkor azért sokkal magasabb énekóra számmal kalkulált. Tehát az, hogy most hetente egy énekórával kalkulálhat a legtöbb iskola, esetenként kettővel, az eleve nehézé teszi azt, hogy mondjuk a Kodály módszer szerinti zeneoktatást tudjon megvalósulni. Ezért próbálunk mi egy alternatívát mutatni, amit mi leginkább élménypedagógiai módszertannak hívnunk, ami nem annyira a szolfés központú, nem annyira a kottaolvasást helyezi középpontba, hanem sokkal inkább a zenének ezt az élményszerű oldalát.
4: A mai zenék, és nem előítéletesen, de kicsit másfajta minőséget, másfajta jelleget képviselnek, mint amik mondjuk a klasszikus értékek. Hogyan sikerül ezt azért átcsöpögtetni a gyerekekbe?
3: Ez abszolút így van, és van egy másik nagyon fontos eleme is, hogy nagyjából 10 év óta van az az egészen új helyzet, hogy gyakorlatilag minden gyereknek ott van a zsebében az egész zeneirodalom. Tehát bárki, bármikor, bármilyen zenét meg tud hallgatni az okostelefonoknak, a Spotify-nak, a közösségi zenehallgatási platformoknak köszönhetően. Tehát már az a fajta elmélyült zenehallgatás sincs feltétlenül jelen, ami mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt még jellemző volt, hogy az ember hazament, egy CD-t rakott be, egy előadótól hallgatott egy albumot, és annak az albumnak volt egy koncepciója. Tehát azt hiszem, az egész világ küzd azzal, hogy a fiataloknak a figyelmi ideje az egyre rövidül, egyre kevesebb ideig tudnak koncentrálni, egyre kevésbé tudnak elmélyülni valamiben, és a mi tevékenységünknek is ez az egyik fő célja, hogy megmutassuk azokat az eszközöket, ami ezt lehetővé teszi, mire érdemes egy zenénél figyelni, hiszen a zenéhallgatás az végső soron arról szól, hogy az ember a saját érzéseit reagál valamilyen módon, ez a saját érzéseit éli meg, és ez a mi egész megközelítésünk vagy gondolkodásmódunk az igazából ezt veszi célba.
4: És ugye, mint minden területen, a zenében is megjelenik a mesterséges intelligencia. Erre hogyan kell reagálni?
3: Hát azt hiszem, az egész zeneipar keresi, hogy merre van az előre ebben a kérdésben. Egyrészt ugye itt borzasztó szabályozatlanság van jelen pillanatban még, ami szerintem egy átmeneti állapot, és remélhetőleg ez előbb-utóbb szabályozva lesz, hiszen rengeteg ember szellemi termékét használja föl a mesterséges intelligencia a zene létrehozása kapcsán. De ami egy érdekesebb kérdés az az, hogy ez milyen irányba viszi a zenehallgatást, meg a zene szerepét az életünkben. Vannak, akik azt mondják, hogy nagyon rövid időn belül, sőt, tulajdonképpen már jelen is van valamennyire az, hogy az ember megadja mondjuk azt, hogy milyen hangulatomban vagyok, és én most milyen zenét szeretnék hallgatni, és ezt szolgálja ki a mesterséges intelligencia, és tulajdonképpen ott abban a pillanatban teljesen személyre szabott zenét tud létrehozni. Ami nyilván nagyon kecsegtető, de pont a zenének azt a közösség kovácsoló erejét, hogy mi ketten, sokan, többen feloldodunk ugyanabban a zenében, együtt vagyunk jelen valamiben, ezt viszont teljesen kinyírja ez a fajta módja a mesterséges intelligencia által létrehozott zenének. Úgyhogy azt hiszem, a mi feladatunk többek között abban is benne van, hogy az élő zenének a szerepére fölhívjuk a figyelmet, hogy nagyon más élőben zenét hallgatni, közösségben zenét hallgatni, mintha az ember otthon mondjuk egy AI generált zenét hallgat.
4: Egy rádióriportban vagyunk, egy rádiónak milyen szerepe lehet a zenei ízlésformálásban, edukálásban, hogyha ezt a divatos szót használjuk?
3: Szerintem óriási szerepe van a rádióknak, éppen azért, mert annyira sok lehetőség közül tud az ember választani, nem csak a zenében, hanem az élet minden területén. Hogy én nekem az a tapasztalatom, hogy egyre nagyobb igény van az emberekben arra, hogy iránymutatást kapjanak arra, hogy mi az, ami értékes, mi az, ami jó. És egy rádió is ebben tud iránymutató lenni, hogy rámutat azokra a zenei folyamatokra vagy zenészekre, amik értéket képviselnek, és ezzel tulajdonképpen nem hozza a hallgatót abba a helyzetbe, hogy ezt neki kelljen eldönteni. Tehát ilyen szempontból az, hogy minőségi zenék hangozzanak el a rádiókba, vagy legalábbis szempontot adjon ahhoz, hogy ez miért számít egy jó zenének, szerintem ebben óriási felelőssége van a rádióknak, hiszen a legtöbb embernek már sem energiája, sem ideje nincs arra, hogy ezeket a széles spektrumokat végighallgassa, és saját maga hozza meg a saját maga ítéletét.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Zeneháza programjairól szóltunk az elmúlt percekben.

0: A magyarok több mint 80%-a európai polgárnak vallja magát, de kevesen ismerik az Európai Unió működését, rendszerét. Az aktuális ügyekről, folyamatokról szól következő beszélgetésünk.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm stúdiónkban Zubkó Gábort, az Európai Unió magyarországi képviselet vezetőjét, és támasztan állunk.
2: Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a hallgatókat.
1: Én tudom a kérdésemre a választ, de azt megkérdezem, hogy mondja el a hallgatóknak, hogy mi hozta Egerbe, hogy került ön most Egerbe.
2: Én az Európai Bizottság magyarországi képviseletét vezetem, ami sok minden mellett azt a célt is maga közé elé tűzte, hogy közelebb hozza az Európai Uniót a polgárokhoz, hiszen az Európai Unió egy érték és érdekközösség, ami melyik mindennyiunk érdekét szolgálja, de sokan még nem tudják, hogy hogyan is működik ez. Szeretnénk arról beszélni, hogy mit jelent ez a polgárok számára, mit jelent ez a mindennapi életben, milyen előnyöket szolgál, hogyan tudunk az Európa által, vagy Európa előtt lévő kihívásoknak jobban megfelelni úgy, hogy összefogunk, európai országok, és mit jelent ez a mindennapokban, mit jelent ez a polgárok számára, és az Európai Unió az nem valahol távol van, az nem egy brüsszeli intézmény, az Európa mi magunk vagyunk, mindannyian európai polgárok vagyunk, minden tagországban választunk Európai Uniós képviselőket, a kormányzati szereplők részt vesznek az európai döntésekben is ez. Tehát ez egy közösség, ami közös értékeket vall, és a döntéseket is közösen hozzunk, de sokan nem sokat tudnak róla, vagy még nem keveset tudnak róla, ezért szívesen fogadok el meghívásokat különböző civil szervezetektől, iskoláktól, kluboktól, ahol az Európai Unió előtt lévő kihívásokról beszélgettünk, és azokról a válaszokról, és ide most a Lokál Patrióta Egyesület, illetve az Egyetem hívott meg, hogy az egyetemen lesz egy beszélgetés az oda meghívottaknak, az egyesület tagjainak, illetve az egyetem polgárainak egy rendezvény arról, hogy is milyen válaszokat próbál az Európai Unió adni az Európa előtt álló kihívásokra.
1: De azért fedjük fel azt is, hogy könnyen ide talált Eger városába.
2: Én Egerben nőttem föl, itt voltam diák, itt ugye a régi ötös iskolába jártam, ami ugye nem messze van innen a Szent István Rádió stúdiójától a szomszédba éppen a sarkon, aztán pedig a Gárdonyi gimnáziumba, úgyhogy nagyon szép emlékeket őrzök a városról.
1: És akkor most kanyarodjunk az Európai Unió ügyeihez. Kicsit általánosnak tűnik a kérdés, de talán kiinduló pontnak fontos, hogy ön hogyan látja az Európai Unió helyzetét globálisan?
2: Nagyon izgalmas kérdés. Mindannyian érzékeljük, látjuk a globalizáció hatásait. Megváltozott a világ. A technológiai fejlődésnek köszönhetően, vagy annak az okán mindenki mindenkivel versenyez. Korábban ugye a technológiai fejlődésben ezt a közlekedést jelentett, hogy minden áru mindenhova el tudott jutni. És aztán ugye átvette a helyét a digitalizáció. Most már nem csak az áruk tudnak könnyen eljutni az egyik pontból a másikba, hanem a szellemi termékek is, és így módon nem csak a termékek, a termelés versenyez mindenkivel, hanem a szellemi munka is versenyez mindenütt a világon, tehát ma már egy fordító vagy egy mérnök, aki elvégzi a szellemi munkát, azt praktikusan a világ másik pontján is elvégezheti azt, tehát már mindenki mindenkivel versenyez. Ezen kívül a geopolitikai környezetünkben is fontos kihívások vannak és feszültségek, tehát elég komplexé vált körülöttünk a világ. Jól láthatóan, amikor európai szolgáltatásokról beszélünk, vagy európai digitális termékekről beszélünk, szoftverekről beszélünk, ez mindenkivel versenyez, tehát ami Kínában történik, amit Kínában gyártanak, vagy Kínában állítanak elő, legyen az termék, vagy szolgáltatás versenye az európaival, versenye az Egyesült Államokkal, és eközben a közvetlen környezetünkben pedig olyan biztonsági hívások vannak, mint például Oroszország agressziója Ukrajnával szemben. De a igazi üzenetem az, hogy egyenként az európai országok ezekkel a kihívásokkal vagy nem, vagy nehezen tudnának megbirkózni. Úgy, hogyha viszont összefognak azokban a kérdésekben, amiben együtt hatékonyabban, eredményesebben tudnak fellépni, és közös álláspontot képviselnek nemzetközi és globális kérdésekben, közös válaszokat találnak arra, hogy lehet megerősíteni Európa biztonságát, hogy lehet megerősíteni a versenyképességét, akkor Európa sokkal befolyásosabb lesz, és sokkal könnyebben tud mind a gazdasági szempontból, mind pedig politikai szempontból befolyásos lenni és maradni. Tehát igazából egy közel félmilliárdos közösség, hogyha együtt dönt, egy irányba húz, akkor azt gondolom, hogy versenyképes és befolyásos tud maradni, ez pedig kihat a mi biztonságunkra is, hiszen ez a közösség védelmet is ad. Nyilvánvalóan a NATO-val együttműköd meg másik közösség, ami biztosítja az Észak-Atlanti térség és Európa biztonságát. Ezek az együttműködések a biztonságot is jelentik, a gazdasági befolyást is jelentik, biztonságot, jólétet és az európai életformának a fenntartását biztosítják egyúttal. Tehát végül is kihatnak a mindennapi életünkre, ha azt pedig a polgár szempontjából nézzük, akkor egy biztonságosabb környezetben, ahol könnyebb munkához jutni, ahol a közszolgáltatások jobbak lehetnek, hiszen ahhoz is van támogatás, szabad a munkavállalás Európában, több lehetőséget nyújt a polgárok számára, a gazdák által megtermelt jó minőségű termények eljuthatnak az európai piacra, és olyan befektetések is érkeznek például Magyarországra, ami biztonságos, magas színvonalú munkahelyeket teremthet az itt élőknek.
1: Hogyan lehet a versenyképességet megőrizni, ahogy mondta, illetve jövő időben is fogalmazott, hogy versenyképesebbé tenni? Ennek mi a kulcsa, és a mindennapokban ez mit jelent?
2: Ugye a versenyképesség sok esetben adaptációt jelent, hiszen a technológia változik. A versenyképességet azt jelenti, hogy megvannak hozzá a sok minden jelenti, de azt jelenti részben, hogy ott vannak a képzett szakemberek, olyan a környezet, ami ösztönzi a befektetéseket, és rendelkezésre áll a megfelelő tőke is, hogyha egy jó gondolat vagy jó befektetési ötlet megjelenik, akkor annak a megvalósítására is lehetőség van, mind technológiai szempontból, mind finanszírozási szempontból. Hogy járulhat hozzá ehhez az Európai Unió? Azokban a térségekben, és Magyarország több régés ide is tartozik, amelyek nem érték még el az európai átlagos fejlettséget, attól még kissé vagy jelentősebben le vannak maradva, a kohéziós támogatások támogatást adnak, segítik a felzárkózást, hiszen hova megy szívesen a befektetés? Ahol van képzett munkaerő, tehát támogatást lehet kapni oktatási létesítmények fejlesztéséhez, ahova oda megy az út, ahova oda megy a vasút, ahol megfelelő az energiaellátás, az európai közös támogatások segítik nem csak az európai országok összeköttetését, hogy meglegyenek úgynevezett interkonnektorok, hanem a hazai alternatív nem fosszilis energia termelésnek a támogatását, és majd a hálózatok összeköttetését is segíti. És ahol képzett munkaerő van, ahova el lehet jutni, az már befektetésbarát, de nagyon fontos, hogy a kis és középvállalkozások, illetve az innovatív vállalkozások is fejlődjenek. Egy fontos kezdeményezés az európai tőkepiac megerősítése, hogyha valakinek itt van jó gondolat és meg akarja valósítani, a finanszírozási lehetőséget itt megtalálja hozzá, ne vigye el mondjuk egy másik régióba, vagy az Egyesült Államba, itt legyen hozzá meg az a kockázatvállalási tőke, és ami ezt elősegítheti. De hogy egy kicsit közelebb is hozzuk ezt a dolgot, hogy hol volt ilyen típusú fejlesztés, amiben benne jelent az Európai Uniós támogatás, hát az M25 gyorsforgalmi út jelentős támogatást kapott európai forrásokból, az EGRI szennyvízcsatornahálózatnak a fejlesztése, az EGRI turizmus fejlesztés, az EGRI várnak a rekonstrukció,

0: ezt így globális szemmel nézve, ez így érthető és világos. Nézzük meg mondjuk egy, mondjuk a sarki kisbolt esetében, mit jelent a versenyképesség, hogyha ő európai szinten versenyképességben gondolkodik, egy ilyen teljesen mikroszinten, hogyan tud ebbe a gondolkodásba bekapcsolódni, vagy ebbe a rendszerbe egy fogaskerék lenni?
1: Hát nagyon fontos az is, hogy a helyi értékek is megmaradjanak. Ugye nyilván egy városon belül, ezt nehezebb értelem, viszont a verseny igazából jelen van, de az rendkívül fontos, ez egy új programja az ERI, az Európai Uniónak, hogy a helyben maradás lehetősége és támogatása, hiszen van, ahol a sarki kisbolt az egyetlen bolt, mert egy olyan településről beszélünk, és a agrár- és vidékfejlesztési támogatásoknak az egyik fontos eleme a helyben maradás segítés, az, hogy a vidéki életforma az továbbra is vonzó legyen, és ezért az Európai Uniós költségvetésnek, ha nem is a legnagyobb, de egy tradicionális jelentős eleme az agrár- és vidékfejlesztési támogatásoknak a megvalósítása, és egy új eleme ennek az úgymond, úgy nem jó a magyar fordítás, de úgymond a helyben maradás joga, hogy azok a szolgáltatások, amelyek a jólétet jelentik, azok a kis településeken, a vidéki környezetben is megmaradjanak, megjelenjenek, ne kelljen feltétlenül, hogy mondjam, messzire utazni, vagy a fiatalnak ne legyen az az automatikus gondolata, hogy nekem innen el kell költöznöm. Miért is valósulhat ez meg, és miért is jelenhet meg ez a fajta új gondolkodás? Pontosan azért, mert vannak olyan korszerű munkakörök, amik a digitalizáció révén bárhonnan elvégezhetők, ha pedig a megfelelő lapszolgáltatások és a biztonságos szolgáltatásokkal ellátott környezet azon a vidéki településen is megvan, abban a vidéki környezetben is megvan, akkor el fog gondolkodni róla, hogy nem is az a egyébként pezsgő, izgalmas, de lehet, hogy stresszesebb környezet jó a számára, hanem az ő munkáját, feladatát, azt inkább onnan szeretné elvégezni, ha egyébként megvan a kisbolt, megvan az orvosi szolgáltatás, tehát ez egy olyan új program, aminek a megfelelő támogatási eleme is megvan az európai költségvetésben.
0: Hogy egy ilyen programnak széles társadalmi támogatottsága legyen, ahhoz nagyon fontos, hogy információja legyen az embereknek erről. Ez ügyben mit tesz az Európai Unió, hogy ezek az információk egyáltalán eljussanak, ezek a lehetőségek közismerté váljanak?
1: Hát sok mindent próbálunk tenni, de hát nyilvánvalóan nagy a környezeti zaj, de igyekszünk ennek érdekében tenni. Hát természetesen maga az európai, hát az európai intézmények közben, az Európai Bizottságnak is vannak úgymond központi információs forrásai és helyi információs forrásai. Itt most hirtelen kettőt említenék meg. Egyiket könnyű megjegyezni, itt a Magyarországi Képviseletnek a honlapja az eu.hu, aki kíváncsi rá, az rá is kereshet, de nekünk vannak olyan kampányaink, amik azokat is elérik, akik nem keresnek ránk, tehát vannak információs kampányok, folyamatosan a közösségmédiában is jelen vagyunk, Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, de hogy ne legyünk távol, ezért a legtöbb megyében van egy információs iroda, és Heves megyésében is van egy Europe Direct információs iroda, a Heves megyei önkormányzattal partnerség van, egy rendszeresen szervez információs alkalmakat, kitelepüléseket, de közvetlenül fizikailag is megkereshető, Europe Direct Heves megyei irodaként rendelkezésre áll. Tehát próbálunk aktívan is tájékoztatást adni, eljönni személyes találkozási lehetőségekkel, közösségi médián, sajtóba, Szent István rádióba és más rádiókba beszélni róla, de elérhetőik is vagyunk. Ha valaki konkrét kérdéssel akar megkeresni minket, elérhetőségünket ezen az eu.hu honlapon keresztül is megtalálja. Tehát próbálunk több csatornán keresztül, központi, helyi, lokális csatornán keresztül aktívan vagy elérhetőséggel passzívan segíteni abban, hogy minél több információ eljusson, hiszen az Európai Unió még egyszer nem valami messzi intézmény, az Európai Unió mi vagyunk, az európai polgároknak szeretnénk, hogyha információt kapnának arról, hogy mit tesz értük az Unió, milyen kezdeményezései vannak, hogy tudnak beleszólni akár aktívan, és egyébként milyen jogokat teremtnek számunkra,

0: amelyek azt gondolom, hogy rendkívül fontosak, mert az Európai Unió jelenti a szabadságokat, a lehetőségeket, az utazás szabadságát, a munkavállalás szabadságát, az emberi jogokat, a védelmet és a biztonságot, amiről az előbb beszéltünk.
1: Itt a vételkörzetünkben nagyon fontos a szőlő és a bor ágazat, akár önmagában is, de összefüggésben a turizmussal, idegenforgalommal. Az Európai Uniós tagság mondjuk mit jelent ennek a területnek, és hogyha azt is belevesszük, hogy az Európai Unión belül is van konkurencia, más országok is foglalkoznak szőlőbor termeléssel, ez hogyan működik, hogyan lehet ebben paritásosan eljárni az Európai Uniónak?
0: Tehát egyrészt ugye az Európai Unió, az Európai Unióban szereplő vagy résztvevő országok egyrészt hisznek a demokratikus alapértékekben, másrészt a szociális piacgazdaságban. Tehát a verseny az nem eleve rossz dolog, tehát valóban van egy egészséges verseny ezekben az ágazatokban is. De ahogy említettem, maga a szőlészetborászat is többrétű kérdés. Az agrártámogatások ezen a területén is jelentkeznek, abnak megvannak az egységes szabályai, és részesülhetnek belőle a magyar bortermelők is. Másrészt ennek a kérdésnek van egy helyben tartó szerepe is, tehát hogy a vidékfejlesztési támogatáson keresztül megmaradjanak ezek a gazdálkodó szervezetek, szőlészek és borászok a szakmájuknál, és van egy turisztikai értéke is, és ahogy említettem, Eger is kap ilyen típusú turisztikai támogatásokat, ami egy másik ipar vagy szolgáltatási ágazaton keresztül is hozzájárul ennek az ágazatnak a fennmaradásához, és a következő 7 éves költségvetési keretben is az agrár és vidékfejlesztési támogatások a tervezet szerint egy jelentős összeget fognak kitenni, és hát ennek most folyik a vitája, és hát a magyar agrárszervezetek is lobbiznak annak érdekében, hogy a támogatások szintje az ne jelentősen csökkenjen, vagy a legalábbis az eredményessége, hatékonysága megmaradjon.
1: 2004-ben népszavazási támogatottsággal lett az Európai Unió tagja Magyarország. Mit lehet tudni manapság, milyen a támogatottsága a magyar társadalom körében az Európai Uniónak, az Európai Uniós tagságnak, az európai ügyeknek? Van ebben változás, van-e elmozdulás?
0: Itt egy kicsit messzire megyek, és itt kiesek a tisztviselői szerepből. Én egy kicsit úgy érzem, hogy a rádió névadója, a Szent István egy nyugati orientációra helyezte rá Magyarországot. Tehát itt szinte, hogy mondjam, hagyomány, vagy genetikailag van az európai együttműködés támogatása. Mert a számok azt mutatják, hogy itt lehettek a kommunikációs térben különböző kampányok, lehettek esetleg viták, intézményekkel, más tagországokkal, de összességében az a felismerés, hogy Magyarország Európához tartozik, és az európai partnerekkel való együttműködés hosszú távon előnyös Magyarország számára, ezt a legtöbb magyar polgár osztja. Tehát voltak benne hullámok, az Európai Uniós intézmények bevetett bizalom mondjuk valamennyire csökkent, aztán megint növekedett, de mindig az Európai Uniós átlag fölött volt. De amit ennél fontosak tartok, hiszen ez nem intézményekről szól, mondtam, Európa, arra a kérdésre, hogy európai polgárnak tartja-e magát. De nem kizárva, hogy egyben attól még magyar polgár, de hogy európai polgárnak tartja-e magát, arra több mint 80% felelt igennel, hogy európai polgárként gondolkodik saját magáról, ami azt gondolom sok mindent elmond, és e fölött még volt egy néhány százalék, aki azt mondta, hogy valamennyire. Tehát igazából összességében 90% körüli az, aki európai polgárként gondolkodik magáról, ami azt hiszem válasz is a kérdésre. Hiszen a európainak lenni az valamiféle értékítélet is az európai kultúráról, a a polgárok közötti együttműködésről, a szolidaritásról, tehát egy elkötelezettség, egy érték és érdekközösség mellett. Nem csak önmagában annak a, hogy mondjam, jól megfontolt, közvetlen geopolitikai, gazdasági érdekei mellett, hanem egy értékítélet amellett is, hogy hogy gondolkodunk a világról, megkülönböztetve, hogyha meg is kell, meg kell különböztetni, hogy mondjuk Észak-Amerikában hogy gondolkodnak róla, vagy akár Ázsiában hogy gondolnak róla. Én azt gondolom, hogy ebben benne van az egyfajta szolidaritás, a közfeladók iránti elkötelezettség, azok minősége iránti igény, az elesettek támogatása, a még nem fejlett régiók melletti kiállás és szolidaritás, és azoknak a támogatása, és az európai kulturális sokszínűségnek a megőrzése és annak a tisztelete is.
1: Végezetül még egy kérdés, az európai értékek között számon tartják-e vajon a kereszténységet, mint európai értéket, hiszen annak idején ez egyfajta kohéziós erőt adott az államok közösségének.
0: Azt gondolom, amit előbb elmondtam, az igenis jellemző rá, valóban. Európának érdeke, hogy ne mélyüljenek a különbség a gazdag és a szegényebb régiók között, a nagyvárosi vagy a vidéki térségek között, például a kohéziós politikának célja és a régiók közötti gazdasági és szociális különbségeknek a csökkentése, segítségnyújtás azoknak, akik bármi szempontból természeti katasztrófát szenvedtek, egészségügyi válsághelyzet esetén segítség és szolidaritás, az elesetteknek a támogatása, akár energiaellátási problémák segítése. Azt gondolom, hogy ez a fajta szolidaritás, ez a keresztény hagyományokból táplálkozik, és Európának egy fontos alapköve.
2: Kedves hallgatóink, Zubkó Gáborral, az Európai Unió Magyarországi Képviseletének vezetőjével beszélgettünk.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott közöttük egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhába öltözve. Megszólította. Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Máté evangéliumának 22. fejezetének 11. és 12. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! A menyegzőről, a házasságkötésről, a nászról és az azt követő lakodalomról az Ószövetségben és az Újszövetségben is hallunk. Nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy azon túl, hogy egy menyegzőről való híradásnak önmagában az adott korban is meg lehet a saját értelme, tehát az ember élet egyik legemelkedettebb, legboldogabb eseménye az, amikor két fiatal, egy férfi és egy nő végérvényesen összeköti az életét Isten előtt, és örömükben osztoznak a családtagok, rokonok, barátok is. A menyegző, a lakoma különleges élményként, meghatározó közösségi alkalomként marad meg mindenki emlékezetében. Természetesen a menyegző akár a prófétai tanításban, akár az Úr Jézus ajkáról kinyilatkoztatásként hangzik el, vagyis önmagán jóval túlmutató tanításként azt különösen is fontosnak vesszük, illetve ezt részesítjük előnyben. Ennek a jelképes értelemnek van elsőbsége, az imént említett adott korbeli jelentéssel szemben. A menyegző Isten és ember együttlétét, sőt, egyesülését jelképezi. A menyegző talán a legszemléletesebb, legtalálóbb bemutatása annak, hogy Isten országa, szeretetének uralma minden földi értéket, mértéket, érzést és gondolatot felülmúló boldogság. Mi is történik egy lakodalomban? Különösen egy igazi, nagy számú násznépet számláló menyegzőn. Két ember egyévállás egyesülése a házasságban, különösen a szentségi házasságban való lelkitesti egyesülése Istennel és egymással, az egész ünneplő közösségre kiárad. A házasságkötés egy nász azt fejezi ki egészen megrendítő módon, hogy milyen végtelenül szereti az Isten az embert. A menyasszony és a vőlegény az Úrban, a legmagasabb szinten, az Isten szeretetének magasságában egyesülnek, vagyis nem pusztán emberi érzelmekkel, hanem Isten jóságával szeretik egymást, és válnak egy testé, egy emberré. Amikor két ember egymásnak teljesen átadja magát, az életét, az Ószövetségben az Úr áldásával, az Újszövetségben és most az egyház korszakában, magában az Istenben, az ő szentségében és tisztaságában, valamint hűségében részesülnek. Tisztelt rádióhallgatók, úgy vélem, mindnyájan egyetértünk abban, hogyha valamilyen ünnepre hívnak meg minket, legyen az esküvő, lakodalom, keresztelés, keresztelő, mint egyházünnepek, vagy polgári események, családi együttlétek, név, illetve születésnap, házassági évforduló megülése, aztán polgári alkalmak, történelmi ünnepeinkről való megemlékezés, diplomaosztó, és hála Istennek még hosszan folytathatnánk a sort, megtiszteltetésként és boldogan fogadjuk a meghívást, és ezt igyekszünk is kifejezni, többféleképpen is. A legalapvetőbb, ünnepi ruhát öltünk az ünnepre, már az öltözetünkkel, az ápoltságunkkal, tisztaságunkkal, esetleg kifejezetten az alkalomra vásárolt szép ruhánkkal megmutatjuk a tiszteletünket a meghívóink felé. A ruha, mely testünket fedi, a lelkünkben lévő örömet és a megbecsülést hivatott kifejezni azoknak, akik gondoltak ránk, nem feledkeztek meg rólunk sem. Tisztelt rádióhallgatók, noha meg kell adni a módját egy ünnepi eseményen való részvételnek, amikor az evangéliumban a királyi menyegzőről való példabeszéd fontos részét hallottuk, igazságtalanságnak tűnhet számunkra, miért várják el az útszéről behívott embertől, hogy legyen rajta menyegzős ruha. Erre azért megvannak a különféle magyarázatok. Például,
Több szentírási szakértő értelmezése szerint a keleti kényurak a vendégeknek ruhát küldtek ajándékba, és abban kellett megjelenniük a kihallgatáson vagy a lokomán. E szerint példabeszédünk királya megküldte volna a menyegzős ruhát is, de az egyik meghívott nem törődömségből vagy megvetésből nem vette magára. Más avatott szakértők arra hivatkoztak, hogy nem külön ruhát kellett rajta érteni, hanem a rendes ruhát, amelyet előbb kimostak és kitisztítottak. Ebben az esetben is a meghívott tiszteletlen volt a meghívóval szemben, mert nem készült fel a lakomára. Akárhogyan is történt, a példabeszédből kitűnik, hogy a megszólítottnak nincs semmiféle mentsége, és ezért csak hallgat a barátom megszólítást követően. Tisztelt rádióhallgatók! Hogyan is összegezhetnénk az iménti gondolatokat? A példabeszéd azt tanítja, hogy nem elég a meghívás, sem annak elfogadása, hanem a meghívott magatartása, viszonyulása bír kiemelt jelentőséggel. Egy menyegzőre, de bármilyen ünnepre való meghívást hálás szívvel, megtiszteltetésként és örömmel kell fogadni. Mivel pedig ember voltunk, a test és a lélek egységén alapul, a külsőnk és a belső világunk összhangjának kell megnyilvánulnia, kifejeződnie egyértelműen és kézzelfoghatóan az embertársaink felé. Megemlíthetjük azt is, hogy sokszor elhangzik az az érvelés viselkedésünk igazolására, hogy én jót akartam. Ismerjük ugyanakkor a mondást, a pokol felé vezető út is jó akarattal van kikövezve. Mi következik ebből? Az, hogy az én sokszor önző, sőt, önelégült, beképzelt természetemen és cselekedeteimen változtassak. És itt most már alapvetően a keresztény életben, sőt katolikus egyházunk szentségi valóságában vagyunk, ahol a menyegzős ruha vagy köntös kifejezetten a megfelelő lelki felkészültséget, az Isten szeretetét és a megszentelő kegyelmet jelenti. Mi a célunk és életünk értelme? Az Istennel, a végtelen szeretettel való egyesülés. Erre emberi erővel képtelenek lennénk, ezért ő maga siet segítségünkre, a kegyelmével, mennyei átalakító erejével, a megszentelő kegyelemmel. E megszentelő kegyelmet először a keresztség szentségében kapjuk meg, majd életünk különböző mérföldköveinél, életfordulóinál, a különböző szentségekben részesülünk. Ami azonban a legfontosabb, az oltári szentség, az eukarisztia, a központ, amelyben Jézus Krisztus valóságosan jelen van. Minden más szentség az eukarisztia megünnepléséből, a szentmiséből meríti erejét és hatékonyságát. Az Úr szentséges testét és vérét viszont csak úgy és akkor vehetjük magunkhoz, ha megtisztulunk a bűneinktől. A bűnbocsánat a kiengesztelődés szentségének gyakori ünneplése, vagyis a szentgyónásokhoz való rendszeres járulás az érett lelki élet egyik fokmérője. Nem élek Krisztussal, nem akarok vele egyesülni, nincs menyegzős ruhám, ha szándékosan távol tartom magam a szentgyónástól. Nincs bennem igazi krisztusi lélek, ha az Istennel való egyesülésre, a szentáldozásra, a mennyegző igazi mély szívben való megünneplésére nem törekszem. Ahogyan a Hozsanna énekes és imakönyvünk 120-as éneke megfogalmazza, szépen kifejezi ezt. Mennyegzős köntösbe öltözködjetek, szívben megtörődve ide jöjjetek. Jézus étkül adja nékünk itt magát. Nincs, aki felfogja ezt a nagy csodát. Testvérem, vágyolt egyáltalán arra, hogy Jézus Krisztussal együtt legyél? Hogy vele minden áldott nap egyesülj? Hiszed-e, hogy a legszebb ruhád az a mennyegzős köntös, amely akkor ragyog a legszebben, amikor isteni vőlegényedet, Jézus Krisztust a szívedbe
az életedbe fogadod.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Mai összeállításunk munkatársai Bercesi András, Sinkovics Andrea és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Szekeres Tamás gitározott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Kiadós eső érkezhet az ország több pontján szombaton, délnyugat felől mediterrán ciklon érkezik a Kárpát-medence térségébe, így a hétvégén összességében szinte országszerte számítani lehet csapadékra. Az eső nagy része a szombat esti éjszakai órákban hullik le, és a jelenlegi előrejelzések alapján az ország döntő részén 10 mm-t meghaladó csapadék valószínű. A Dunántúl déli, délkeleti felén és Bács-Kiskun megyében 20 mm-t meghaladó mennyiség is összegyűlhet. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. Szombaton hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többlet kiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi közel 850 millió forint többlet forrás biztosításáról rendelkezett, derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányrendeletből és határozatból, melyet az MTI tett közzé. Jelentős anyagi terheket róhatnak a magyar családokra a Nemzetközi Valuta Alapreform javaslatai, amelyek az adórendszer, a rezsitámogatások és a nyugdíjrendszer átalakítását is érintik, írja az Origó. Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint akár háromszorosára is emelkedhetnek a rezsi költségek, ha a Tisza kormány végrehajtja az IMF által szorgalmazott változtatásokat. A Nemzetközi Valuta Alap szeptember 23-a és október 6-a között vizsgálta a magyar gazdaság helyzetét, majd átfogó reformjavaslatokat fogalmazott meg a kormány számára. A főváros rendezheti a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, tartozásait, és biztosítható a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működése, írta a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook oldalán. Vitézi Dávid annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent a kormány határozat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap. A kormány határozat értelmében a támogatás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei a 2025 és 26. évi költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint fennálló tartozásaik és egyéb kötelezettségeik kiegyenlítésére fordítható. Végül az időjárásról. Délnyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, lassan mindenütt beborul az ég. Estétől egyre több felé eshet az eső. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz.
0: 14 óra 4 perc. Szóról szóval beszédművelő perceink következnek. A két szerkesztő Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Tisztelt hallgatóink, kedves barátaink! Bekövetkezett az, aminek bekövetkezte, szinte lehetetlennek tűnt. Aradi Éva elment a földi világból. Annyi életerő és élni vágyás volt benne, hogy lehetetlennek látszott, egyszer ő is befejezi a földi pályafutását. Körülbelül 15 évvel ezelőtt egy cikkecskét kellett írnom róla. Címnek akkor azt mondtam, az örök Aradi Éva. 50 éve ismertem meg, minden találkozásunkkor kellő nyomatékkal elmondta. 1975-ben ő már felkészítő tanárként volt ott a Kazinci verseny győri döntőjén, amikor én csak versenyzőként lehettem jelen. Az évek számának legfeljebb azért van jelentősége, mert a fent említett időtartam alatt lehet ezt-azt valami jót csinálni. És egy tevékeny, alkotni akaró ember nem is hagyja kicsúszni a kezéből az értékteremtés lehetőségét. Egyik neves írónk szerint minden embernek kell, hogy legyen valami feladata, ami értelmet ad az életének. Aradi Éva ezt vélhetőleg megtalálta a nyelvápolás nyelvművelés területén. Elkötelezettsége már középiskolás korában megmutatkozott, háromszor is eljutott Győrbe a Kazinci verseny országos döntőjébe, ahol 1970-ben a Kazinci érem büszke kitüntetettje lehetett. Minden ember életében akadnak a sorsát meghatározó fordulatok, események. Nem kétséges, hogy az ő esetében a győri napok efféle irányt kijelölő alkalmak lehettek. Ezt tudva nem meglepő, hogy majdnem kezdő tanárként igen korán 1980-ban bekapcsolódott a Beszélni Nehéz című rádióműsor köré szerveződött mozgalomba, amelynek évtizedeken át hűséges tagja maradt. Növendékeivel rendszeresen tartották a kapcsolatot a műsor szerkesztőivel, részt vettek a nagy családi rendezvényeken, eredményességük, rendszerességük szépen gyümölcsözött, elnyertek minden jutalmazási formát, amit csak lehetett. 1987-ben ott volt Tatán a Beszélni Nehéz körvezetők első öntovábbképző táborában, az eddigi 39 szakmai hét javarészében aktívan jelen volt, három tábornak fő vagy társ vezetőjeként, szervezőjeként emlékezetes napokkal ajándékozta meg a résztvevő szakkörvezetőket. Mindig büszke volt Kazinci versenyes múltjára. Fontosnak tartotta a tehetséggondozást, számos növendéke az ő segítségével juthatott el az anyanyelvi versenyek sátoraljaújhelyi, illetőleg győri országos döntőjébe. Két évtizeden át igényes házigazdája, szervezője, rendezője volt az Éles Anyanyelvünk verseny Baranya megyei döntőjének. Nyugalomba vonulása után többször is tagja volt a Szép Magyar Beszéd verseny országos és megyei fordulóján a bírálóbizottságnak. Szokták mondani, nagy dolog az, ha valaki egész életében akár csak egy emlékezetes, jelentős tettet visz véghez. Aradi Éva több területen is jelet hagyott maga után. Hogy az iskolájáért, városáért mit tett, nem tisztem méltatni, de a fenti nagyszerű cselekedeteit is meghaladja, hogy emlékezetes és jeles kezdeményezésbe fogott. Harkányban 4 éven át megszervezte, megrendezte azt a tanfolyamot, amelyen 100-nál több magyar tanárt avattak be a felkészítő tanári fortélyokba, ráadásul igen eredményesen. Számos kiképzett kollégával találkozhattunk a Kazinci verseny és az Édes Anyanyelvünk verseny országos döntőjén, megint mások beszédművelő szakkört is alakítottak, s 2 évtized múltán is hűségesek maradtak az anyanyelvi mozgalmakhoz. Jó 20 éven át volt tagja az Anyanyelvápolók Szövetsége elnökségének, minden lehetséges módon segítette az egyesület munkáját. 1990-ben okkal érdemelte ki a Kazinci díjat, s az sem a véletlen műve, hogy az Anyanyelvápolók Szövetsége által alapított Maróti István emlékéremnek ő volt az első kedvezményezettje. 2001-ben elnyerte a Zé Szabó László emlékérmet is. Aradi Éva igazgatóasszonyra érvényes az, hogy életművet alkotott, értékteremtő, értékőrző munkájával, áldozatkészségével, ügyszeretetével joggal vívta ki sokak tiszteletét, megbecsülését. Nyugdíjba vonulása nem jelentette nyugalomba vonulását, azután is igyekezett hasznossá tenni magát. Tanított, versmondó versenyt szervezett, zsűrizett, reméltük, jó értelemben vett nyughatatlansága örökké tart. A lelkünkben emléke bizonyosan megmarad. Nem közhely, nagy űrt hagyott maga után. Örök pihenésében legyen békéje. Ha még elmondhatná, kívánná, hogy folytassuk az évtizedek során kialakított rend szerint. Következzék hát nyelvész munkatársunk, ezúttal Hátót Tibor tanár úr.
1: Lehet-e jó a rossz, avagy köszönhetően szolgál és eredmény? Gyakran előfordul, hogy pozitív jelentésű szavakat rosszalló értelemben is felhasználunk. A valaminek köszönhetően módosító szói névutó például a beszélő által kívánatosnak tartott körülményekre utal. Az emberek önzetlen segítségének köszönhetően a menekültek szálláshoz jutottak. Ám sokszor nem kívánt jelenségekre is ugyanezzel a kifejezéssel utalnak. Például Európában elégedetlenek a hagyományos pártokkal, ennek köszönhetően olyan pártok jöttek létre, melyek veszélyeztetik a demokráciát. Ő is egy váratlan fordulatnak köszönhetően került kilátástalan helyzetbe. Példáink, tehát a demokrácia veszélyeztetése, vagy épp a kilátástalan helyzet nem kívánt következmény, alig ha lehet érte köszönetet mondani. Az efféle megfogalmazás azért is szerencsétlen, mert iróniát is jelezhet, s így félreérthetővé válik a közlemény. Ilyen esetekben a miatt, a következtében névutók lehetnek helyén valók. Hasonló fonákság mutatkozik időnként a szolgál ige használatában. A szolgál valamire szerkezet, vagy rendeltetésre utal, például a fogantyú kapaszkodásra szolgál, vagy hasznos, kívánatos dologra. Ez a jelentés rögzült az előnyére szolgál kifejezésben. Például a ház még nincs befejezve, de ez csak előnyére szolgál. Az előnyére szolgál kifejezés nyomán gyakran felbukkan a hibás, hátrányára szolgál forma is. Például a mai világ abból indul ki, hogy ha valakinek megkötik a kezét, az feltétlenül hátrányára szolgál. Ez a beavatkozás a mag csíra képességének hátrányára szolgál. Csak hogy semminek és senkinek nem lehet a hátrányára szolgálni, mert az már nem szolgálat. A szolgálat valami jó, hasznos dolog, de a legrosszabb esetben is legfeljebb semleges értékű. Ha valaki vagy valami hátrányba kerül, akkor azt másképpen kell kifejeznünk. Például kárára van, árt neki. Hátrányos, veszélyes a számára. Az idézett mondatokban is ezekre lenne szükség. Például ez árt a mag csíra képességének. Vagy ma azt gondolják, hogy ha valakinek megkötik a kezét, az feltétlenül kárára van. Némiképp hasonló a helyzet az eredmény főnév használatával is. Íme egy sajtó példa. A sértett csak könnyebb sérüléseket szenvedett, a súlyosabb eredmény elmaradása a véletlenen múlott. Az eredmény valamilyen várt, szándékolt dolog. Valami akkor eredményes, ha egyezik a várakozásainkkal. Ha nem, akkor a próbálkozás eredménytelen. Vagy az eredmény nem várt, rossz vagy gyenge. A szándék mozzanata tehát mindenképpen benne van a szó jelentésében. Ezért hibás az idézett mondat. A sérülés ugyanis egy rablótámadás esetén nem tekinthető eredménynek, még az elkövető szempontjából sem, az áldozat oldaláról még kevésbé. Ilyenkor a következmény kimenetel főnevet kell használnunk a tartalom kifejezésére. Például így a súlyosabb következmények elmaradása a véletlenen múlt.
0: Most hallgassuk meg Kovács Zsuzsa magyarázatát.
2: Előző adásunk példája így hangzik, helyes hangoztatással.
0: A Somogy megyei Andocs község gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Nevezetességei közé tartozik a híres Andocsi kegyhely, ahol évente 10 búcsút tartanak. A Nagyboldogasszony bazilikában elhelyezett Mária szobrot 1747 óta öltöztetik különféle ruhákba.
2: Három nyomatéktalan mondatból álló mai példánk az Andocsi kegyhelyről szól. A Balatontól délre fekvő Somogy megyei Andocs község neve már az 1332-37. Évi pápai tizedjegyzékben is szerepel, ahol plébániával említik. A 15. század végén a pálosoknak köszönhetően elkészült egy gótikus kegykápolna, oltárán a boldogságos szűz, Szent Katalin és Szent Dorottya faszobrával. A török uralom idején a lakosságot, a papi teendőket végző laikusok tartották meg a katolikus hitben. 1643-ban jezsuita atyák, 1726-tól a ferences szerzetesek vették át a szolgálatot. A település az Árpád-korig visszanyúló gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Példánk egyszerű szerkezetű első mondata a névelő után az egyfogalomnak tekinthető Somogy megyei szószerkezettel kezdődik. A földrajzi névből a Somogy szó kapjon középerős nyomatékot, kapcsoljuk a megyei melléknevet. Példánk a közepes hangsúlyt igénylő Andocs főnévvel folytatódik, amihez tapad a község, főnév. A mondatot egy összetett jelzős szószerkezet zárja. A minősítő szerepű jelző a gazdag melléknév, és a kijelölő szerepű jelző a történelmi melléknév kapjon egy-egy középerős nyomatékot, tapad a jelzett szó a múlttal főnév, kapcsoljuk a rendelkezik igei állítmányt. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Ehhez hasonlóan jelölték a balassagyarmati mixát körösök, Sziget Kéjék Budapestről és Reiser György Nyíregyházáról. Az 1665-től Andocson szolgáló Horváth Miklós atya említést tett arról, hogy bár a vidék elnéptelenedett, a templom és a benne őrzött Mária szobor a hódoltság alatt is épségben maradt. Az ő közbenjárásának köszönhető, hogy a Vatikán hozzájárulásával gazdag búcsúkat rendezhettek a kápolnánál, amely hamarosan Nyugat-Magyarország leglátogatottabb búcsújárohelye lett. 1739-ben kezdték el egy új barokk stílusú templom építését, aminek szentélye a régi gótikus kápolna lett. Az építményt 1747-ben szentelték fel. A kegyhely a római katolikusok számára ma is fontos búcsújáróhely, 10 búcsút tartanak évente. Fő búcsúja augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén van. Példánk alárendelő összetett szerkezetű második mondata egy határozós szószerkezettel kezdődik. Az állandó határozóból a nevezetességei főnév kapjon középerős nyomatékot, tapad hozzá a közé, névutó, kapcsoljuk az alaptagot, a tartozik, igét és a névelőt. A főmondat egy szerkezetes jelzővel folytatódik. A minősítő szerepű jelzőket, a híres és az andocsi mellékneveket a jelzett szóhoz, a kegyhely főnévhez hasonlóan, mondjuk közepes hangsúllyal. A tagmondat végén tartsunk egy rövidke szünetet. A mellékmondat a kötőszói szerepű, ahol névmás után a közepes hangsúlyú évente időhatározóval kezdődik. A mondategységet folytató 10 búcsút mennyiségjelzős szószerkezet mindkét szava kapjon középerős nyomatékot, kapcsoljuk a tartanak igét. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Így gondolják Drotár Anna Mária Budapestről, Gergely Gyuláné Kemecséről és Györfi Imréné Kiskunmajsáról. A 160 cm-es festett Mária szobrot 1747 óta öltöztetik különféle ruhákba. Az első palástot Széchenyi Katalin grófnő adományozta. A liturgikus színeknek megfelelően két hetente cserélik az öltözetet. A régi ruhákat a templom melletti múzeumban őrzik, csak úgy, mint a hívektől 2-3 havonta érkező új darabokat. Mára közel 400 ruha található a múzeumban. Példánk harmadik mondata a névelő után a közepes hangsúlyt igénylő Nagyboldogasszony bazilikában helyhatározóval kezdődik, amihez tapad az elhelyezett melléknév égenév. Kapjon középerős nyomatékot a Mária szobrot, főnév és az időhatározó, az 1747 számnév is, amihez kapcsoljuk az óta, névutót és az öltöztetik igét. Példánkat a szövegelőzményhez kapcsoló különféle ruhákba jelzős szószerkezet zárja. A minősítő szerepű jelzőn és a jelzetszón egy-egy gyenge hangsúlyjal oszlik meg a nyomaték. Hasonlóan jelölték a Monori Jag különcései Koch Csabáné Budapestről és Enyedi Éva Sátoraljaújhelyről. Hallgassuk meg példánkat még egyszer helyes hangoztatással.
0: A Somogy megyei Andocs község gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Nevezetességei közé tartozik a híres Andocsi kegyhely, ahol évente 10 búcsút tartanak. A Nagyboldogasszony bazilikában elhelyezett Mária szobrot 1747 óta öltöztetik különféle ruhákba. Legutóbbi adásunk megfejtői közül a Tintakönyv kiadó ajándékából Vasné Tóth Kornélia a Régi Magyar Diáknyelv Szótára című kötetének egy-egy példányában részesülnek ma a Bár Madas Református Gimnázium Áprili Lajos köre Budapest, a Túri György Technikum beszédművelő köre Nagykanizsa, a Mikes Kelemen Főgimnázium Mikeses Nyelvészek köre Sepsiszentgyörgy, az Árpád Fejedelem Általános Iskola Szókincs Őrzők köre Vác, Bártki Zsuzsanna Sopron, Ógölné Cepek Mária Szendehely.
2: Új példánkat, amelynek jelölését október 21-éig várjuk a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségébe, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17, diktálom szavanként. A Föld legnagyobb szigete, a jeges kötőjel, tenger és az atlanti kötőjel, óceán határán fekvő Grönland pont, az egyetlen sziget vesző, amelynek területe meghaladja az 1 millió négyzetkilométert pont. Dánia autonóm tartományaként saját kormánnyal és parlamenttel rendelkezik.

Szóról szóval beszédművelő perceinket hallották. Szerkesztette Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Elhangzott Ludwig van Beethoven opusz 40 numeró 2-es Románc hegedűre és zenekarra című szerzeménye. Előadta a Capella Savaria zenekar. Hegedűn Kalló Zsolt. A karmester Medvecki Ádám volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.

Makai Sándor, Örök Erdély. A Kincsesváros, 1940. Tíz éves koromban láttam meg először Kolozsvárt. A büszke jelző akkoriban már jó részt emléket jelentett. A fejedelmi kor ipari, kereskedelmi és művészeti életének egykor elevenen lüktető aranyfolyója, műemlékekbe, templomi és múzeumi műkincsekbe merevedve, a mindennapi élet medrének csak a partjait díszítette. De ez a kincs akkor még nem is érdekelt engem. Mégis gyermekkorom távoli látomásából úgy merül fel Kolozsvár század elejé képe, mint mesebeli kincstár ragyogó álma. Az erdélyi gyermekek túlnyomó sokasága apró falvakban és törpe vidéki városkákban nőtt fel. Én is így éldegéltem csendes, álmodozó szülővárosomban, Enyeden. Az erdélyi élet zártsága, szerénysége, anyagiakban valószinte hihetetlen szűkös volta, csak egészen kivételes esetekben engedte meg, hogy egyesek már gyermekkorukban túlláthassanak közvetlen környezetük hegyvonalán. Még Erdélyen belül is nagy dolog volt az utazgatás, Budapest valószínűtlen tündérmesének hangzott. A kisdiákok legmerészebb álmaiban Kolozsvár csillant fel a messzi látóhatáron, ahova talán eljuthatnak egyszer az egyetemre, ha majd szerencsésen áttették magukat a gimnázium 8 rétű Kásahegyén. Elképzelhető tehát, hogy micsoda rendkívüli élményt jelentett számomra a sorsfordulat, mely már 10 éves koromban, 2 egész esztendőre a kincses városba dobott. Az enyedi gyermek ámulatra tágult szemében Kolozsvár mérhetetlen nagy városként jelent meg. Enyeden 5 perc alatt letrappoltam a Bethlen kollégiumtól a Magyar utca földszintes házsorai közt a Honvéd kaszárnyáig, ami pedig a város végét jelentette. A 10 ujjam sok volt rá, hogy az egész város emeletes házait számba vegyem. Kolozsvárt, a Ferenc József út, a Monostori út, a bel- és külmagyar, a bel- és külközép utcák vonala beláthatatlan messzeségben veszett el, s hatalmas középületeik és tornyos palotáik elszorították a lélegzetemet. Nem is szólva az óriási,

Magukba néző mélyszemű asszonyok lépegettek szerényen hazafelé, s a diákok is csak a bükkös erdő laposán eresztették ki a jókedvüket. Egy tehén szekér legalább fél óráig mászott az út közepén, amíg eltűnt a szemem elől. Kolozsvárt mindenki sietett. Mindenkinek piros volt az arca az igyekezettől, és olyan vidáman járt a szája, mintha attól félne, hogy rövid a nap a sok újság kibeszélésére, ami a begyében van. Így láttam, hallottam, éltem át gyermekkorom elragadó Kolozsvárját. Kincses város volt igazán. Kebelén csodálatos drágakő tündöklött. A szikrázó életöröm. Az az érzésem, hogy e két év alatt sohasem ment le a nap az égről. Örökös fényben tündöklött a bocskai téri kispark, indián kalandjaink és angol búr háborunk dicsőséges szintere, az öreg kollégium nagy kúriája, boldog 10 percek ma már megszakítatlannak tetsző sorozatában. De a történelem órák is, melyeket a foltalan magyar dicsőség napja sugárzott be, áttüzesítve szívünket azzal a hittel, hogy a legkülönbb nemzet vagyunk, csupa, győzhetetlen hős ivadéka, elhivatva az örök életű nagy Magyarország továbbépítésére. A Farkas utcai régi színház piros arany ölében, ifjúsági előadásokon sokszor szinte az égbe ragadott ez az életöröm. Mint a Kolozsvár minden titkos kincse itt ömlött volna elém. A valósággá élt mese kosztümjeiben, zenéjében és csodáiban. Bizonyos, hogy gyermek voltam, s méghozzá szürke, eseménytelen környezetből csöppentem ebbe az élettől duzzadó városba, de az is bizonyos, hogy az életben való ezt a boldog gyönyörködést csak az a Kolozsvár gyújthatta fel, amelyik maga is gyermek volt. Örökös jövőjében hívő magyar gyermekváros. Önfeledten lubickolva a modern nagyvárosi élet későn érkezett hullámában. Nagy, súlyos múltjának árnyékából a tavaszi napfénybe lépve, kacagva nyújtózkodott el a kék havas lábánál a szamos, szép völgyén, és minden porcikája ezt énekelte. Öröm élni.

Másodszor, 7 évi távollét után, már mint egyetemi hallgató kerültem a kincses városba. Az ettől kezdve ott töltött évek döntő hatással voltak az életemre. Kolozsvárnak mélyebben rejlő, igazibb kincsével ismerkedtem meg. Azzal, ami valódi és múlhatatlan sajátja. Történelmi gyökérzetű, viharokban edzett törzsű, dús koronájú magyar szellemével és műveltségével. Most már megszólaltak a kövek. A múlt kezdte magyarázni a jelent, és megértetni azt a különös szellemi illatú légkört, melyben a gyönyörű fasorok és üde virágágyak közt hallgató remek kis paloták, méltóságos öreg templomok és szép, komoly iskoláke híres városa lélegzett. A legfinomabb és legelőkelőbb magyar szellemiség a legtisztább magyar beszéd varázsával ejtett bűvöletébe.

Ennek a szellemiségnek varázsa nem egy holt történelem ábrándjából, hanem a bennünk és velünk élő múlt erejéből áradt. Ha az ember belépett a Szent Mihály templom, vagy a Farkas utcai református templom fenséges boltívei és nagyszerű műkincsei közé, a századok erdőjébe lépett ugyan, de mégsem egy elmúlt világba. Hunyadi Jánossal együtt térdelt az oltár elé. Bethlen Gáborral együtt figyelt a szószékre. Lóránfi Zsuzsannával vette az Úr testét a remek kézi munkaterítőről. A jelent a múlttal törhetetlen közösség kapcsolta egybe. Minden lelki zökkenő nélkül sétálhattál át a ferencesek, a piaristák, a minoriták szép szentélyein keresztül egészen a monostori úti ókeresztjén és kalottaszegi népi stílust egyesítő református istenházáig. Nem csak az Óvárban áll egymás közelében Mátyás király és Bocskai István szülőháza, hanem ők maguk is így élnek együtt a kolozsvári ember lelkében. Zord várfalmaradványok a zömök öreg bástyával, középkori apró polgárházak, fejedelemségbeli szép lábasházak, megkapó barokkos ampírpaloták, modern középületek és egyszerű magánházak szépen összesimultak, s változatos koruk és arcuk mind arra az egyre utalt és nézett, ami Kolozsvár kincse, az élet csúcsok felé törő lélekre. Itt a századok egymásban lélegzettek, s a holtak karon fogták az élőt séta közben. A Király utcai nagytetejű, vaskosaras ablakú polgárház kapuboltja alatt ugyanúgy állnak a hatalmas hordók, mint 1613. októberében, szüret után, s az ismerős önkéntelenül bepillant, hogy hát, ha meglátja Bethlen Gábort, aki itt aludt az éjjel, s most indul a fejedelem választó országgyűlésbe, élő áldozatul ajánlani fel magát Erdélyért. A gyönyörű házsongárdi temetőben pedig, ahonnan az elköltözöttek néznek le a városra, a vizsgákra készülő diákok tiszteletteljes és bensőséges ismerettségben telepedtek le Szent Simolnár Albert, Apácai Cseri János, Bölöni Farkas Sándor, Jósika Miklós, Brassai Sámuel, a Betlenek, Bánfiak, Barcsaiak társaságában.

A gazdag múlt sokrétegű társadalmat származtatott át a jelenbe. Kicsiben együtt az egész országot. Bocskai Hajdúinak háza népe, az árt életű, kemény hóstáti földrészek, az ősi céhek hagyományai élnek a gyökeres kézműiparosságban. A kereskedelmet sokszázados boltos családok leszármazottai űzik, őstől utódokig megszakítatlan sorok dolgoznak a tisztviselő világ minden ágazatában és a magas intelligenciában, s a történelmi neveket viselő erdélyi arisztokrácia minden családjának háza van Kolozsvárt. Talán csak egy volt, ami ebben az időben nem tényező még a város életében. A nagyipar és a nagykereskedelem. De ez Kolozsvár jellegéhez tartozott. Nem a gyárak és áruházak voltak a büszkeségei, hanem iskoláinak gazdag rendszere fel az egyetemig. Az Erdélyi Múzeum Egyesület könyvtára és gyűjteményei. Az Erdélyi Irodalmi Társaság. Az EMKE. Az Új Nemzeti Színház. Szellemi fővárosa volt Erdélynek, és szelleme hatalmával vonzotta magához Erdély szellemi embereit és ifjúságát, a székely fenyvesek legtávolibb zugából is. Kincset őrzött és osztogatott, a magyar műveltség élő kenyerét. Tisztessége és dicsősége marad, hogy a múzeum alapító Mikó Imrét, Erdély Széchenyiét tisztelte a legnagyobb embernek, s hogy benne a leghíresebb és legismertebb emberek, lelkipásztorok, professzorok, írók és művészek voltak. Kolozsvár lényege szerint úri város volt a lelki és szellemi előkelőség értelmében. A forgalomnál többre becsülte a rendet és tisztaságot. A forradalmiságnál pedig a méltóságos békét. Jellemző, hogy legnagyobb kávéházában az egyetemi és középiskolai tanárok együttesé volt a főasztal, amely körül hosszú és emelkedett filozófiai viták folytak. Tanúja voltam egy ilyen vita megszakadásának, mivel az egyik fél ott, az asztalnál kapta készhez behívóját a világháborúba. Meg is ígérte, hogy folytatni fogják ott, ahol most egy kis időre leteszik. Sajnos nem tehették meg, mert a magyar filozófia nagy reménysége soha se tért vissza Galíciából. A kincses város háború előtti szép és nemes arca elmerült. Megalvadt felette a halálra sebzett nagy Magyarország elfújó vére. A harmadik képen már egészen más Kolozsvárt mutat. Mint a tó kiöntései terpeszkednek körülötte új, idegen arcú városrészei. Tisztaságát, csendjét, por és szemét kavaró ideges forgalom torzította el, mely csak nem szétveti, zárt, bensőséges régi formáit. Ismerős tornyai még az égre mutatnak, az el nem vehető hazafelé, de a kiirtott kis park helyén emelkedő új kupola túlnéz a legtöbbjük keresztjén, csillagán. Az öreg színházat hiába keresnéd. Hűlt helyén felhőkarcoló épület hasább töri meg a Farkas utca ódon bűbáját. Az egyetemről már nem a magyar szellem igéje árad, és sok más régi iskolaépületből sem. Utcákon, hivatalokban, üzletekben, színházban a felszínen más gyökerű élet lombozik szét, s a legszebb magyar beszédet már alig lehet hallani a kolozsvári utcán. De senki se gondolja, hogy ami nem látszik, az most már nincs is meg többé. A változás annyi, hogy a kincses város az elásott kincs városává lett. Kolozsvár poétája, Reményik Sándor így énekel:
A lélek él, betűben, kőben, fában, hullámos hangban és merev márványban, száz változáson át, amíg meg nem tagadja önmagát. Kolozsvár kincse többé nem a gyermeki életöröm, és nem is az úri műveltség. Mai kincse nagyobb, időtállóbb ezeknél. Ez a kincs a szeretet, mely elrejtőző életében őrzi és ápolja a magyar lelkeket és jellemet. Ez a szeretet az, amelyet továbbplántál gyermekei lelkébe, hóban viruló rózsafának, boldog kalász reményét hordozó búzaszemnek. Türelemben és önfegyelemben virul ki az a szeretet, amely a magyar lelket és jellemet kicsinyekben, szegényekben, árvákban, szenvedőkben, tudatlanokban keresi meg, melengeti, táplálja, vigasztalja, gyógyítja és tanítja. Ez a szeretet munka a számunkra új, de mélyében régi Kolozsvár mai legnagyobb kincse, amelyet senki el nem vehet tőle, de amely senkinek nem is lehet ellenére, mert emberi és isteni jogon tiszteletet parancsol és sértetlenséget követel. A város hatalmilag, gazdaságilag, sokban kulturálisan is gazdát cserélt, de ebben a lelki értelemben a kincses város most is és örökre a miénk.

Makai Sándor, Örök Erdély. A második rész hangzott el. A Kincsesváros 1940. Felolvasta Serer Zoltán. Hangmester Gera Csilla. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Elhangzott Lajta László opusz 58-as 10. vonós négyesének első tétele a Tátrai vonós négyes előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Jelentős anyagi terheket róhatnak a magyar családokra a Nemzetközi Valuta Alap reform javaslatai, amelyek az adórendszer, a rezsitámogatások és a nyugdíjrendszer átalakítását is érintik, írja az Origó. Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint akár háromszorosára is emelkedhetnek a rezsiköltségek, ha a Tisza kormány végrehajtja az IMF által szorgalmazott változtatásokat. A Nemzetközi Valuta Alap szeptember 23-a és október 6-a között vizsgálta a magyar gazdaság helyzetét, majd átfogó reformjavaslatokat fogalmazott meg a kormány számára. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. Szombaton hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét, Unger Annát és Tasnádi Katalint nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi közel 850 millió forint többletforrás biztosítására rendelkezett, derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányrendeletből és határozatból, melyet az MTI tett közzé. Október 2. szombatja a szerv donáció és transzplantáció világnapja. Ezen a napon hagyományosan országszerte sportrendezvényekkel, megemlékezésekkel és közösségi élményekkel hívják fel a szerv adományozás fontosságára a figyelmet, írja az MTI. Délután a Mezőgazdasági Múzeumban a szeretteiknek adományozó donorokat Provita díjjal tüntetik ki, majd átadják az alapítvány Szent Kozma és Damián díját. A donorok emlékére a múzeumtól 19 órakor fáklyás séta indul a Hősök terére. A kezdeményezéshez csatlakozik a Magyar Szerv Átültetettek Szövetsége is. A szövetségnek vidéken is lesznek programjai, illetve képviselői részt vesznek a Spár Budapest Maraton futóversenyen. Vladimir Putyin kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte, jelentette ki Yuri Ushakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra virradóra. Hozzátette, Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan, az úgynevezett különleges hadművelet céljait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Közlekedési hírek következnek.
4: A fővárosban Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani hétvégén a 18. kerületben az Üllői úton, befelé a Garai utcánál és a Bártfa utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Lezárták a félútpályát mára a 2. kerületben a Tölgyfa utcában, a Fekete-Sas utcánál közműépítés miatt. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát is, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
3: Végül az időjárásról. Délnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, fokozatosan mindenütt beborul az ég. Estétől egyre több felé eshet az eső. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 16 órakor lesz. Kvaterka. Hári János, 100. Kodály daljátékának jubileumi felújítása. A mikrofonnál Halász Péter, karmester. A szerkesztő riporter Magyar Kornél.

0: Gulágy Zoltán legnépszerűbb melódiáinak egyikével köszöntöm hallgatóinkat. A 20. századi magyar zenetörténet emblematikus remek művének 100. születésnapját ünnepeljük. 1926. október 16-án a Magyar Királyi Operaházban bemutatták a Hári János című daljátékot, aminek librettóját Paulini Béla és Harsányi Zsolt írta Garai János az Opsitos című elbeszélő költeménye nyomán. Kodály daljátékát előbb Hevesi Sándor kívánta bemutatni a Nemzeti Színházban, azonban később az Operaház akkori főigazgatója Radnai Miklós vette az 1926-27-es évad bemutatói tervébe. Márkus László a század első felének jeles színházi személyisége, 1923-tól az Operaház főrendezője, 1935-től 44-ig igazgatója volt, így emlékezett. Nekem, aki rendezője lettem az előadásnak, különös gyönyörűség megint egyszer a színészek beszédjében kerestem kifejező eszközeimet, és boldog vagyok, hogy egyszer megint körülöttem marad drámai színpad, ahol fiatal voltam, és ahol oly fájdalmasan hiába kerestem azt a muzsikát, amit a dráma lényeges belső erőjének éreztem mindig. Az én drámai ideálomhoz most jutottam közel, itt az Operaházban, és álmélkodva hallgatom az énekesek szép, tiszta magyar prózáját, és minden próbán egész sajátos személyi értékek revelációját élvezem. Most Kodály Hári János című daljátéka ősbemutatójának centenáriumára készülvén, a közeljövő premierjének alkotói is minden bizonnyal ennek a hagyománynak az újjáélesztésére törekednek. Közöttük az első vendégkarmester, korábbi főzeneigazgató Halász Péter, akit beszélgetésünkkel nem csak idén 50 éves születésnapja, de karmesteri diplomája 25 éves évfordulója alkalmából is köszöntök. Bevezetőül az iránt érdeklődöm, hogy a Hári felújítás premierje mint egy ajándék a két jeles esemény okán.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatóknak. Hát hogy ne, hát a Hári Jánost vezényelni az mindig ajándéknak tekinthető. Hát ez egy csodálatos partitúra. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok. Először került a kezembe a teljes Hári János, és nagyon nagy megtiszteltetés ezt a 100 éves évfordulóra készülő premiért vezényelni. Mondhatom azt, hogy hát megdöbbentem, amikor hallottam, hogy 1978 óta az Operaház falai közt nem hangzott el ez a zene. És Kodály Zoltán, ugye a 100 éves évfordulóra készül a premiér, tehát 1926-ban komponálta a Mester a művét, de 1962-ben az Univerzál kiadónak leadta azt a partitúrát, amire ő azt mondta, hogy na ez a Hári Jánosnak a végleges verziója, és az is engem megdöbbent így utólag, hogy ez a verzió az még nem hangzott el maga teljességében. Nem csak, hogy az Operaházban, hanem még sehol sem.
0: Engem azért nagyon meglep, ez meg kell mondanom, mert én a magam részéről, hát ha nem egy tucatszor, akkor egyszer sem láttam a Hári Jánost. Ezek szerint nyilván azért az Erkel Színházban rendszeresen ment, mert hol máshol, nem?
1: Hát igen, nekem Színetár Miklós mesélte, hogy régen az Operaházba játszották a Hári Jánost, tehát ide tartozott a darab, és kiemelten fontos volt. Hát szerintem Ferencsik János nevét mindenképp meg kell említenünk a Hári kapcsán, nem csak azért, mert számára nagyon fontos volt ez a darab, és hát ő dolgozott legközelebb Kodályhoz, illetve Kodállyal, hanem azért is, mert ő ugye nem adta ki a saját kezéből. Tehát az igaz, hogy volt mondjuk egy fontos premierje, itt a házban az utolsó premier, az a Békés András féle premier volt, amit Erdélyi Miklós vezényelt, de ha jól tudom, azt is visszavette tőle utána Ferencsik János, tehát olyannyira fontos volt neki ez a darab.

0: Szóval azt megkérdezem, hogy és ön vajon hány féle Hári János látott?
1: Én nem vagyok terhelt egyébként a Hári Jánossal kapcsolatban, tehát én most, hogy elkezdtem készülni, most kezdtem a régi interpretációkat hallgatni és figyelni rá. Gyerekkoromban láttam, Erkel Színházban, legutolsó produkciót itt láttam az Erkel Színházban, a Vidnyánszky Attila féle rendezést, ezen kívül én nem láttam Hári János előadást.
0: Mondja, az ön elképzelése is gyakorlatilag premier lesz? Ezek szerint mind Béres Attila rendezése?
1: Hát minden egyes premierre való felkészülés premier, hogy ezt így mondjam. Tehát szerintem nekünk kutya kötelességünk minden alkalommal, a legjobb lelkiismeretünk szerint, és az adott pillanatban a legjobb lelkiismeretünk szerint megtanulni a partitúrát. Nekem mindenképpen premier a Hári János, és csodálatos munka, tehát elképesztően szépen van leírva ez a partitúra. Sokan megkérdőjelezik Kodálynak a nagyságát, néha ezt elképedve szoktam hallani, és azoknak a kollégáknak nagyon szívesen a kezükbe adnám ezt a partitúrát, hogy már csak a hangszerelést és a harmónia világot és a tematikus anyagokat is, hogy nézzék meg, hogy mennyire csodálatosan és tisztán dolgozott Kodály Zoltán.

0: A kérdésem az leginkább arra irányult, hogy tekintettel arra, hogy ennek a műnek 100 éves hagyományai vannak.
1: Igen.
0: Mint egyébként annak a műfajnak is, amelyet a Hári János daljátékban Kodály úgy újított meg, nevezetesen a már akkor is divatja múlt népszínműre gondolok, ami a 1920-as években már azért nagyon leszálló hangban volt, viszont megvolt rá az igény. És akkor Kodály előállt ezzel az eredeti népdalok feldolgozásával, mert ugye azt köztudomású, és ezt azt hiszem, hogy ön is legalább ennyire hangsúlyozná majd az előadásban, hogy a magyar szereplők a magyar népdalokkal reprezentálnak, míg az összes többiek nem magyar népdalokkal, és ezzel is valami éles kontrasztot igyekszik, vagy kíván. Mondi, jól látom, én ezt kérdezem inkább.
2: Magyar népdalokból áll az egész mű, és az az érdekes, hogy az osztrák udvart is Kodály magyar népdalokból alkotja meg. Ez egy zseniális húzás. Tehát Dalos Annának van egy tanulmány, egy rövid tanulmánya, ahol azt is mutatja, hogy például a bécsi harangjátéknak is az ismert témája, az egy magyar népdalból származik. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy Kodály nem úgy mutatja meg nekünk a bécsi udvart, amilyen a bécsi udvar valójában lehet, hanem mondjuk, amikor Mária Lujza énekli a dalát, hogy kukuskám, és egy menüettet hallunk, az is egy magyar népdalnak a feldolgozása. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ő azzal a szemmel mutatja meg a bécsi udvart, amivel nagy a bonyból ezt látni.
0: Csak más a köntös, amit visel.
2: Más a köntös. Van egy csodálatos mondata a Kodálynak. Azt mondja, hogy ezek csodálatos égkövek, ezek a népdalok, és ő megpróbált hozzá egy megfelelő és hozzájuk méltó foglalatot készíteni, mint egy ötvös mester. Ez szerintem egy csodálatos gondolat.

0: Vissza a darab műfajához, ez egy rendkívül érdekes kérdés, hogy ez mennyiben népszínmű, meg mennyiben opera. Ugye a Nemzeti Színházba kezdte el ezt Kodály komponálni, színészeknek. És utána, ahogy egyre mívesebb lett az anyag, utána került ez be, köszönhetően az akkori főigazgatónak, Radnainak, az operaházba. Na most ez se nem népszínmű, se nem opera. Ez se nem magyar népdal, csak, se nem nyugati zene. Ez mindegyik. Önmagában én úgy érzem, a Hári János az egy műfajt teremt. Tehát ez nem egy műfajban komponálódott, hanem ez az alkotás egy műfaj. És nem is tudom ennek a párját. És ami a legizgalmasabb számomra az egész darab eszmeiségében, hogy ez az a nagy magyar darab, ami rólunk, magyarokról szól. Ezt én nagyon izgalmasnak tartom. Mert a magyar néplelket valami olyan átfogóan és mélységesen kutatja, ugyanakkor valami olyan szeretettel fordul Kodály a saját népe felé ebben a darabba. Tehát minden kritika és minden hát szarkazmus mellett azért át van itatva ez szeretettel nagyon ez a darab.
1: Azt hiszem, hogy semmiképpen sem kiegészíteni szeretném, de Pallu Imre neve is épp annyira ott kell, hogy legyen, mint Ferencsik Jánosé. Gondolom, ugye, mert ő is biztos vagyok, hogy nagyon sokat segített Kodálynak abban, hogy azt a fajta hangvételt megtalálja, ami a Pallu nélkül nem biztos, hogy sikerült volna.
0: Való igaz, és most az is a célunk egy kicsit, nem is kimondatlanul, tehát tulajdonképpen ezzel kezdtem az első próbát az énekesekkel, és ebbe ugye a zenekart is jócskán igyekszem beavatni, hogy a magyar népdalt a maga valójában mutassuk meg. Mit értek ez alatt, hogy nem csak a természetes szövegritmust tartsuk meg, amit ugye, ami fontos volt nagyon Kodálynak, tehát van ez az anekdóta, amikor Melis György énekli neki csodálatosan elő azt hiszem a piros almát, és akkor kérdezi tőle a Kodály, hogy magyar maga, fiam? És akkor mondja, hát miért? Mert hogy akkor miért énekli ebbe a ritmust? De hát mester, hát ide egy pontozott ritmust írt, és azt mondja a Kodály, hogy hát valahogy le kellett írnom. Ez egy kedves anekdóta, de én úgy gondolom, hogy ez egy karmesternek nagyon fontos információ. Abban nagyon nagy segítségemre van Béres Attila rendező, akivel egyébként kiváló a közös munka, hogy az énekeseknek nem kell úgynevezett ilyen operai hangvétel, most nem keresem a szavakat, mert nem tudom, hogy fejezzem ki magamat szépen, most egy csúnya szót mondok, nem kell nekik áriázniuk. Tehát a népdaléneklés természetességét próbáljuk megtartani. Természetesen mindenki a saját hangján és a saját technikájával énekel, de a parlandó stílus és ez a nem rányomott, hanem természetes énekstílus, ez nekem nagyon fontos volt, hogy olyan szereplőink is legyenek, és próbáljuk meg megőrizni a népdalnak a maga tisztaságát az opera színpadon is.

0: Erre, erre,
1: a mi beszélgetésünk körülbelül 10 nappal előzi meg a premiért, és amikor jöttünk át itt a színpadon, akkor mondta Karnagy úr, hogy az első színpadi próba lesz ma. De hát nyilván nem ismeretlen az ön számára sem a színpadkép, sem a díszlet, sem a jelmez, sem semmi, hiszen Béres Attilával már nyilván hetek óta beszélgetni kezdte a művet és a bemutatót. Milyen hatása van ez az újfajta rendezés az ön elképzelésére, úgy általában a hagyományokat mennyire tiszteli, vagy éppen megy velük ellentétben, de mindenképpen a korhoz szerette szólni, gondolom én.
2: Nem gondolom, hogy most ez az újfajta rendezés, ez mindig egy olyan pejoratív jelzés. Nem véletlenül lett egy kicsit pejoratív kategória. Én úgy érzem, hogy Béres Attila hű marad a darabhoz és a darabnak a szellemiségéhez. Na most, ami nekem a legfontosabb volt, hónapok óta beszélgettünk egyébként Attilával a darabról, és nagyon örülök, hogy egy igazi színházi szakembert kaptam partnernek a Hári Jánoshoz. Nekem az volt hozzá az első és legnagyobb kérésem, hogy minden zeneszám megszólalásának legyen oka. Mert ez az, ami nekem elsőre azért feltűnt a Hári Jánosban, hogy nagyon nehéz megteremteni néha egy-egy számnak. Vannak benne olyan számok, ami teljesen egyértelmű, hogy miért szólalnak meg abba a pillanatban. De vannak olyan számok, például Helykét tikom tavai, ami kifejezetten gondnak tartok, hogy ezt zenedramaturgiailag elhelyezni egy színházi előadás, és nekem az nagyon fontos, hogyha nekikezdünk egy dalnak, hogy annak meglegyen az indoka. És Attilában nagyszerű partnerre találtam, őszintén mondom, ezt ritkán szoktam ezt a jelzőt így használni a rendező kollégákkal kapcsolatban, de ő tényleg figyel arra, hogy megteremtődjenek a színpadi szituációk. Ezáltal nagyon megkönnyíti a zenészek munkáját is.
1: Szóval gyakorlatilag lefordíthatom én ezt úgy, ha tetszik a hallgató nyelvére vagy értésére, hogy olyan ilyen a közös az együttműködés, hogy nem is tudják, hogy hogyan alkalmazkodjanak egymáshoz?
2: Megfordítanám pont az, hogy tudjuk, hogy hogyan alkalmazkodunk egymáshoz. Ez a fontos.
1: Egyébként az azért nyilvánvaló, hogy ő neki már volt a szegedi szabadtéri játékokon egy emlékezetes Hári Jánosa, tehát tulajdonképpen ő, ha csak valami különbség adódhat, esetleg az új ötletek, vagy az, hogy nem szabadtéren, hanem zárt helyen van. Azt nem hinném, hogy a felfogásbeli különbség olyan látványos lenne.
2: Azt én nem tudom megmondani, mert a szegedi előadást nem láttam, csak hallottam róla sokat, de Attila saját bevallása szerint ez most egy teljesen más produkció lesz.
1: Az énekesekkel nyilván nagyon szívesen dolgozik együtt, gondolom már ismeri őket korábban. Testhez álló számukra ez a szerep kiosztás? Az előzetes információk szerint nagyon is az.
2: Nagyon boldog vagyok az énekesekkel. Sándor Csaba kiváló Hári János, és nagyon autentikusan tudja a népdalokat énekelni. Ő maga is egyébként táncház mozgalmakban nőtt föl, és ez nagyon hallatszik, és az egész színpadi lénye meggyőző Hári Jánosként. És ugyanezt mondhatom Balka Gabrielláról,

Kálnai Zsófia énekli Mária Luisát, Szemenyei János pedig szintén egy ilyen kis kabinetparádé szerepet csinál a Napóleon talából.

0: Szóval úgy tűnik, hogy születőben van egy új Hári János, és hát csak reménykedni lehet abban, hogy ez legalább példaértékű lesz a következő előadásokra, és nem kell újabb évtizedeket várni. Mit gondol erről?
1: Ja, én nagyon szeretném. Én tényleg úgy gondolom, hogy a Magyar Állami Operaháznak a Hári Jánost és a három Nagy Bartók művet minden évben többször el kéne játszania. De ez a mi kincsünk. Ezek a magyar színpadnak a legnagyobb kincsei.
0: Egyébként most, ha jól emlékszem, talán 6 előadás lesz ebben a szezonban, vagy a mostani premiért követően mindenképpen, és hát talán visszatér még idén, van erről tudomása, de jövőre mindenképpen azt gondolom, hogy repertoárra fog válni.
1: Ebben a szezonban nem tér vissza, ha jól tudom, és nagyon remélem, hogy repertoárra válik. Nagyon sok szeretettel készítjük, és szerintem nagy örömünk van eddig benne.
0: Kedves Karnagy úr, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Hát a legjobbakat kívánom mind az 50. születésnapja, mind pedig a 25 éves jubileuma alkalmából. De muszáj, ez, mert lehet, hogy véletlen, de azt gondolom, hogy ez muszáj összekötni ezzel a 100 éves Hári Jánossal.
1: Csodálatos.
0: Mert azt hiszem, hogy tényleg úgy gondoltam, hogy kérdeztem, hogy ez egy szép ajándék kellene.
1: Képzelje el, szerkesztő úr, hogy pont az 50. születésnapomon a kiváló Nemzeti Filharmonikus Zenekarral a Verdi Trubadúriát dirigálhattam először életemben a Margit szigeten. És volt egy olyan csodálatos élményem, hogy a hangbeálló próbánál a kollégák eljátszották nekem a boldog szülinapot, amikor beintettem, tényleg könnyekig hatódtam. Hát most mit kívánhat az ember többet, mint hogy ilyen csodálatos kollégákkal és ilyen remek művekkel legyen dolga?
0: Ez így igaz, én is hasonlóképpen sok-sok-sok sikert kívánok, nem csak a Hárihoz, hanem az összes többi bemutatójához és előadásához.
1: Nagyon kedves, köszönöm szépen!

A Hári János 2026. október 17-i bemutatóját követően további 6 alkalommal tűzi műsorára Kodály daljátékát a Magyar Állami Operaház. Október 18-án, 20-án, 21-én, 22-én és 24-én este, valamint 25-én délelőtt az Ébül palotában. A Hári 100 jubileumi program sorozat részeként a bemutató másnapján Kodály népdalmatinét tart az Operaház. Az október 18-án 11 órakor kezdődő programban Brassói Jőrös Andrea, Gál Erika, Kovácsházi István, Sándor Csaba és Rácz István válogata a zeneszerző népdal feldolgozásaiból. A fellépő művészek partnere a zongoránál Szennai Kálmán. Most pedig kettcsinálóul folytassuk a Hári János 1995-ös Hungaroton felvételét, amelyről eddig is elhangzottak már részletek. A Kvaterka hátralévő perceiben a bécsi Burgban játszódó negyedik kalandot idézzük. Takács Klára, Mésző Katalin, Sudlik Mária és Sólyom Nagy Sándor énekel, a Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusát, valamint a Magyar Állami Operaház ének és zenekarát Ferencsik János vezényli.

0: A Quaterka a Hári János részleteivel véget ért. Kodály daljátékának jubileumi felújításáról beszélgetett Halász Péter karmesterrel Magyar Kornél. Közben néhány részlet hangzott el a Hungaroton 1995-ös lemez felvételéről. Takács Klára, Sólyom Nagy Sándor és Gregor József énekelt. A Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusát, valamint a Magyar Állami Operaház ének és zenekarát Ferencsik János vezényelte.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Nukleáris nagyhatalommá válhat Szlovákia, írja a Világgazdaság. Robert Fico kormánya teljes kontrollt szerzett az új atomerőmű felett. A cseh tulajdonos kiszáll a szlovák új atomerőmű előkészítéséből, miután eladta 49%-os részesedését a Jászló Apát Szent Mihálynál épülő blokk előkészítését végző vállalatban. A pozsonyi kormány 189 millió eurót fizet a cseh energetikai vállalatnak, így az épülő nukleáris erőmű fejlesztése teljes egészében állami kézbe kerül. A projekt a tervek szerint egy mintegy 1200 megawatt teljesítményű új reaktorblokk megépítését jelenti. A korábbi információk szerint Pozsony fő technológiai partnerként az amerikai Westinghouse-szal számol. Berlin kitart az Oroszországgal szembeni szankciók mellett, és európai partnereivel további büntető intézkedéseket készít elő, írja a Magyar Hírlap. Stefan Cornelius, német kormány szóvivő, szombaton a német fővárosban ismertette a kormány álláspontját, miután Donald Trump bejelentette az orosz dízel üzemanyag szállításokat lehetővé tevő megállapodást. Trump pénteki bejelentése szerint Oroszország több százezer tonna dízel üzemanyagot juttathat a világpiacra, hogy ezzel mérsékeljék az üzemanyag árakat. Az amerikai elnök arról számolt be, hogy kormánya ideiglenesen felfüggesztette az orosz dízel üzemanyagot érintő amerikai szankciókat. A megállapodást a Kreml is megerősítette. Kémkedés gyanújával 4 ukrán állampolgárt vettek őrizetbe a héten Bécsben, köztük egy ismert oknyomozó újságírót és operatőrét. Az osztrák hatósági fellépés több ponton emlékeztet a magyarországi arany konvoj ügyére, írja a Magyar Nemzet. Jelentős anyagi terheket róhatnak a magyar családokra a Nemzetközi Valuta Alap reformjavaslatai, amelyek az adórendszer, a rezsitámogatások és a nyugdíjrendszer átalakítását is érintik, írja az Origó. Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint akár háromszorosára is emelkedhetnek a rezsiköltségek, ha a Tisza kormány végrehajtja az IMF által szorgalmazott változtatásokat. A Nemzetközi Valuta Alap szeptember 23-a és október 6-a között vizsgálta a magyar gazdaság helyzetét, majd átfogó reformjavaslatokat fogalmazott meg a kormány számára. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. Végül az időjárásról. Délnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, lassan mindenütt beborul az ég. A Nyugat-Dunántúlon már elerett az eső, amely kelet felé haladva egyre nagyobb területen okoz csapadékot. Estére intenzívebbé válhat az eső. Késő estére 10 és 16 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyház Zenei Magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga László atya vagyok, az OMCE magazin szerkesztője, a Váci Székesegyház karnagya. Mostani műsorunkban Albersberger C-dur koronázási miséjét hallgatjuk meg. A zeneszerző a Melki apátság kúristájaként kezdte zenei pályafutását gyermekként, aztán a bécsi bencés szemináriumba került kispapként, aztán mégsem a papi pályát választotta, tanítványa volt Joseph Haydnnek, majd később a győri székesegyház orgonistája és karnagyaként működött. Orgonaépítéssel is foglalkozott. Az 1700-as évek vége felé a bécsi Szent István székesegyház karnagyi tisztségét látta el. Ezt a funkciót egészen haláláig töltötte be. Rendkívül termékeny zeneszerző volt, 8 oratóriumot írt, 5 kantátát, 35 misét, 48 graduálét, 16 magnifikátot, 2 tedeumot, 25 antifónát, 10 vesperást, 38 himnuszt, 5 litániát, 15 motettát és egyéb egyházi műveket. Ezen kívül divertimentókat, vonós négyeseket, 278 fúgát, szonátákat és egyéb billentyűs hangszerekre is komponált művet. A most megszólaló koronázási miséjét 1792-ben írta Ferenc magyar királlyá koronázására. A Mátyás templomban adták elő, ugyanebben az évben, június 6-án. Közreműködik a Concerto Sacro, énekel a Canto Arianis kórus, vezényel Ingmar Beck.

Johann Georg Albrechtsberger C-dur koronázási miséjét hallották. Közreműködött a Concerto Sacro zenekar, énekelt a Canto Arianis kórus, vezényelt Ingmar Beck. Elköszön önöktől a szerkesztő, Varga László atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Országos Magyar Cecília Egyesület egyházzenei magazinját hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Rónai György műveit hallják.
0: Mátrai ősz. Mi ez a büszke tűzsugár a kékesen? Lobogva száll a fákja láng, mint Trója döltén a hegyről hegyre löppenő fény. Rézragyogású harsonák zengik az ősz diadalát. Dárdát vet a nap fölkelőben, s a ragyog a völgy vértavarőten. Az alföld felé pár fehér füstpamacsot fúj szét a szél, hol a nyár szétvert seregének roncsai futnak tovadélnek. Ott még folyik a harc, de fenn betellett már a győzelem. A hegyoldalon zárt menetben hat had után jön rendezetten. Bükk, nyír, cser és tölgy ezredek menetelnek a völgy felett, s vonulnak hömpölyögve sárga zászlók alatt az elmúlásba. Gödöllő. Az út mentén egyre több margaréta, vadrúzsa, bodza nyílt, ahogy a Mátra elmaradt, s elénk a széles alföld kinyílt. Gyöngyöstől dús akácok illatában suhant a kocsi már, majd balzsamát felénk lehelte lágyan a gödöllői nyár. Egy fordulónál fény villant a völgyben a cserfák oldalán, s bárányfelhő zászlókkal eltűnőben egy emlékkaraván. Kakukkszó kondult, és rá néma csend lett. Egy dombon túl a fák párás tükrén még egyszer földerengett felém az ifjúság. Mint egy kendő a vonat ablakában eloszló látomás, tölgyek búcsúzó hűse szállt utánam, és többé semmi más. Aztán ezüst lángsor lobbant a nyárba, már lejtett Pest felé, s hömpölygött az olaj illat árja, akár egy tengeré. A tantestület feloszlatása. Tudod, mit gondoltam ma éjszaka az első kurta álom után, mikor az ember fölriad a csöndre? Arra, hogy nem jár több autóbusz a ház előtt. Két álom közt ebben az alig 5 vagy 10 perces, talán csak másodperces ébrenlétben azt gondoltam, nincsenek már tanáraim. És ez döbbenetes volt. Egy pillanatra, mielőtt a második álom mindent elsöpört, egy pillanatra mondom, valami képtelen kietlenséget éreztem. Ültem a tágas, réginél valamicskével tágasabb osztályteremben, egymagam a régi padban, előttem kikészítve könyveim, füzeteim, a 10 perc véget ért, nézem a zöldre mázolt ajtót, s a dermesztő csöndben várom, hogy valaki belépjen. És nem lép be senki. Elmarad az óra. Még csak helyettes se küldenek. Majd mintha csöngetnének, s megint ott ülök a padban, várok néma csöndben, és megint nem jön be senki. Aztán már a 4. vagy 5. órán lassan derengeni kezd bennem valami. Kezdem sejteni, hogy hiába várok. Nincsenek tanáraim. Nincs többé, aki bejöjjön. Valahol talán ki is függesztették, hogy a tanári kar föloszlott, csak most csenéztem meg a hirdető táblát. Hiába is halogatom a dolgot, most már igazán nem tehetek mást. Nekem is előbb-utóbb

te mondj el engem. Kezem közül kihullik, amit adtam, mint víz, folyik ki ujjam közt a jó. Sorsom fölött te tündökölj magadban, te ments meg engem, utolsó hajó. Te rejts, takarj, utolsó menedékem, és te szeress, utolsó szeretőm. Te légy az ágyam, és te légy az étkem, te légy a bölcsőm és a temetőm. Az ifjúság egei elborulnak, és ami tartott, elszakadt a szál. Ragadj hát szarvaidra, drága dúvad, szűj újra engem, alkotó halál. Vigasztalj, mikor senki nem nevet rám, maradj te meg, ha minden elhagyott. Te légy monostorom, te légy a cellám, s én legyek szolgád, szerzetes papod. Ó, tiszta bölcselet, merész teremtés, ó, elme metsző kristály mámora, ó, gondolat zenéje, égi csend, és új csillag övvel ékes éjszaka. Ha elveszett minden, ami veszendő, tükör te, melyben minden kép örök, termékenység, mondai gazdag emlő, te állandó a változó fölött. Te adsz tüzet a tolnak, hogy a vesztes mozdíthatatlan ritmusain át a romokon nemesen megszülethess művészet. Izzó, áradó világ. A fényes rímek benned ötvöződnek fegyverzetté, melyben a gondolat szüntelen vall a villanó időnek ércnél is maradandóbb titkokat. Te létek emtetője, ősi csíra, te soha nem hervadó lombos ág, tüzes kohó te, létek útja, líra, te elpusztíthatatlan ifjúság, te szerelmek szerelme, ölelő kar, merész izom te, síkos öl, parázs, te mondj el engem, láva, föltörő dal, te vaj meg engem. Vallomás. Évek. Az éveid, mint a madarak, lassan elröpülnek. Az ifjúság tündéri tája lassan ködbe süllyed. Már néha úgy nézel az égre, mint aki csalódott. Magányodat egyre keményebb tövisekkel óvod. Az életed ma holnap már málladozó sziget lesz. Fejed fölött az elmúlás sötét árnyéka rebdes. Mögötted a temetők törpe fejfái vigyáznak. A fasoron látod sétálni néha holt anyádat. Egy régi szó jut néha az eszedbe, régi dallam. És kérdezed, ezzel, azzal vajon mit is akartam? Kezed között célt

azon folyik el, ami jó volt. Barátod a sötétkék téli égen a fogyóhold. A kisfiad alvó arca ragyog feléd az ágyból, és eltűnődsz. Milyen messze kerültél az apádtól. Fölrémlik a gyerekkorod pár kis emléke sokszor. A kedved is fanyarabb lesz ma holnap, mint a rossz bor. Még mondanál egy-két szót erről, arról, de minek mond? Van, ami fáj, s legyintesz rá. Beforrasz, mint az ebcsont. Este a ház előtt a holdat bámulod sokáig. Semmit se vársz. Összehúzod magad, mint aki fázik. Fönt szállnak a vadludak vándor víj lankadatlan. Egy üzenet szólnál. És azt is megtartod magadban. Mérleg. Legszebb éveimet idegen istenek oltáraira pazaroltam. Más most aratja le, mit magának vetett. Én meg itt állok, kiraboltam. Vérét a pelikán kicsiny fiainak adja, hogy ne vesszenek éhen. Én mostoha fiú, balgán apáimat tápláltam, s így folyt el a vérem. Nem érzi, mit veszít, míg erővel tele a szív, és csupa kedv a lélek. De már 50 körül valóban ideje megnézni, mit mutat a mérleg. Művetek magyarul hangomban lett örök, Michelangelo, Rilke, Ronsard, saját művem viszont, mint friss szobrok mögött a sérült kő, tört deszka, rom, sár, egy halom töredék. Egy szép nap elkocog a halál társzekere érte, hogy elszállítsa, mint romlandó limlomot, az idő szemét telepére. Szót emeltek-e majd akkor, vérem borát kiszívó nemes szörnyek értem? Vagy csak bámultok az örök létbe tovább, szépségtek gyilkos közönyében? Záróra. Életem polcain már, bárhova nyúlok, itt is, ott is hiányzik valami. Ellopták, elkallódott, elhagytam valahol. Egyébként a szem is romlik, emlékezet is lankad, szív is rendetlenül ver. A kézből nem sokára az utolsó könyvet is kiveszik. Befejezzük az olvasást.

0: Sub pondere. Lovas Gyulának. Mint a karcsú pálmafának törzse, mind szebb, mind sudárabb lesz a súly alatt. Érzem én, az égi szellem súly alatt lesz egyre bennem hajlékonyabb, magasabb. Terhet, törpét földre vethet, rajtam éteribb szeleknek zúdul át dala. Néki vakhomály, mi nékem csillagokkal ékes ékem, a sugárzó éjszaka. Osztva élek oszthatatlan, s míg gyűlőim árnyán lassan forr a múlt s jelen, századokba szétzilálva, s zengve mindnek dallamára, egy az éber értelem. Meg ne add magad, merészen légy a minden, és egészen légy egész magad, szellemem. Csak nőj, te büszkén, azért is a szellem üszkén. Rajtad nem fog a harag. Túrja földjét a vakondok, tárt fölébe tiszta lombot, fényes árnyait. Nézze törzsed és a terhet, melyet könnyedén emelnek fönn fölényes ágaid. S hallja, hogyha csillag ébred, lombjait közt zeng az ének hűvös dallama, felborzolva csilló tollát, zeng az örökké valóság, halhatatlan madara. Mária éneke. Isten várakozása, világ várakozása, de megpróbálod szívemet. Azt hiszitek, nem látom, mit kell elviselnem? Választottságon véghetetlen árát, barlang szobám falán az eljövendő szenvedések árnyait, keresztutam 14 állomását. Azt hiszitek, nem érzem halott fiam fejének súlyát az ölemben, s haldoklását? A bűnök vas szögével átveretve, a bűnök tövisével koronázva szívemben az idők végezetéig a ti vétketekért. Ó, hiszen könnyű volna vaktában felelni. Íme az Úr szolgáló lánya, könnyű volna meghajolni egy ismeretlen sors előtt. De tudva sorsomat, érezve ártatlan szívemben már is azt a hét tört, s a méhemben mégis megfoganni fiam örök agóniáját. Miféle nász ez, Istenem? Miféle nász? Miféle anyaság? S miért éppen engem választottál? Irgalmasságod oszlopául. Miért éppen nekem adtad ezt a két szemet, látni világunk mérhetetlen szenvedését? Miért éppen nekem ezt a szívet, hogy csordultig megteljék szánalommal értük, kik, mint a fázó kisdedek, vacogva megváltásukért zokognak? Hogy pattanásig teljék szeretettel, s élni se tudjak már, ha nem édesanyádul. Jól van. Hát legyen, ahogy akarod.
1: Annunciáció. Barlangszobád mélyén üdvözlégy, Mária, teljes malasztal. Angyalszárnyak suhogásában áldott vagy te az asszonyok között. Kopogtad szíveden a lélek. Itt az idő a kígyó fejét széttipornod. Téged választott kezdettől az Úr, kezdettől várja válaszod. Téged állított mindensége közepébe. Te benned tornyosulnak tervei. Egyetlen kis szavattól függ a történelem változása. Nem, mondod, és az üdvösség nagy terve összeomlik, a proféták reménye hamuvá lesz, s a szeretet, mely a parttalan Isten áradni vágyó partjain türemlik, zokogva visszafordul önmagába. Barlangszobád mélyén üdvözlégy. Így köszönt az angyal. Eljött a pillanat. A pokol tornácán az ősatyák sóvárgó szíve megremeg, jövendő nemzedékek lelke sír didergőn, a sírok lepte föld vonagló indákat növeszt karokból, s irgalomért sikoltanak a föld alatti emberöltők. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, áldott az asszonyok között. A teremtés lélegzett folytva hallgat, s Gábriel szárnyain az Isten várakozása foszforeszkál.

Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Rónai György műveit hallották Lázár Csaba és Széjes Imre előadásában. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Az Európai Parlament októberi plenáris ülésén a hagyományos kisebbségekkel, nemzeti közösségekkel és nyelvekkel foglalkozó kisebbségi munkacsoport ülésén a kárpátaljai magyarság került a fókuszba. Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért frakció tagja elmondta, a kárpátaljai magyar közösség számára az anyanyelv használata a nemzeti identitás megőrzésének záloga, és egyben a mindennapi életben és a szülőföldön való boldogulás alapvető feltétele. Október 12-én az ukrán parlament napirendjére kerülhet a nemzeti kisebbségek jogait, köztük az anyanyelvi oktatást érintő törvénytervezet. A jogszabály elfogadása fontos előrelépést jelenthet a kárpátaljai magyar közösség jogainak helyreállításában, ugyanakkor önmagában még nem garantálja a kisebbségi jogok tényleges érvényesülését. A magyar és a szlovén nemzetiségi közösségek oktatásáról és kultúrájáról egyeztetett a két ország illetékes minisztere pénteken, a magyar-szlovén határvidéken, közölte az MTI. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Zozana Lep Simenko határon túli szlovénekért felelős miniszter közösen látogatta meg a Rába vidék szlovén és a Mura vidék magyar közösségeit. A látogatás összegzéseként elmondták, a közös cél, hogy a közösségek szülőföldjükön őrizhessék meg nyelvüket és identitásukat, és tovább adhassák azokat a következő nemzedékeknek, írja az MTI. Nukleáris nagyhatalommá válhat Szlovákia, írja a Világgazdaság. Robert Fico kormánya teljes kontrollt szerzett a Jászló Apát Szent Mihálynál épülő blokk előkészítését végző vállalatban, miután a cseh rész tulajdonos eladta 49%-os részesedését. A pozsonyi kormány 189 millió eurót fizet a cseh energetikai vállalatnak, így az épülő nukleáris erőmű fejlesztése teljes egészében állami kézbe kerül. A projekt a tervek szerint egy mintegy 1200 megawatt teljesítményű új reaktorblokk megépítését jelenti. A korábbi információk szerint Pozsony fő technológiai partnerként az amerikai Westinghouse-szal számol. Berlin kitart az Oroszországgal szembeni szankciók mellett, és európai partnereivel további büntető intézkedéseket készít elő, írja a Magyar Hírlap. Stefan Cornelius, német kormány szóvivő, szombaton a német fővárosban ismertette a kormány álláspontját, miután Donald Trump bejelentette az orosz dízel üzemanyag szállításokat lehetővé tevő megállapodást. Trump pénteki bejelentése szerint Oroszország több százezer tonna dízel üzemanyagot juttathat a világpiacra, hogy ezzel mérsékeljék az üzemanyag árakat. Az amerikai elnök arról számolt be, hogy kormánya ideiglenesen felfüggesztette az orosz dízel üzemanyagot érintő amerikai szankciókat. A megállapodást a Kreml is megerősítette. Közlekedési hírek következnek. Az M5-ös autópályán a főváros felé az M0-ás csomópont után a 19-es kilométer környékén baleset történt, sávzárásra, torlódásra kell számítani. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést az érdi csomópont és az M0-ás autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és leálló sávot, a 15-ös és a 17-es kilométer között burkolat felújítás miatt. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, illetve Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult idő várható, a nyugat-délnyugat felől terjeszkedő, szorványosan záporokat, esőket adó csapadékmező, várhatóan átterjed a középső, majd este a keleti ország rész fölé is. Késő estére 10-16 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 órakor lesz. 17 óra 5 perc. Házi muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
3: Hölgyeim és uraim, Bögös Herjetta, Bújás János és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ismétléses házi muzsika műsort hallanak 2022-2023-ból. A műsor első részében Binder Károly volt a vendégünk, folytatásképpen pedig ugyancsak kiváló zongoristák Simon Izabella és Várjon Dénes. Először Binder Károlyt halljuk.

0: Most tudnék még improvizálni rá egy fél órát, csak eszembe jutott, hogy a Balázsról, hogy fejezzük be a gondolatot. Olyan nyitott ember volt, meg most is az, tehát abban a pillanatban, amikor megkapta ezt a Bartók egyes lemezt, akkor hatalmas, kitörő boldogsággal hívott föl, hogy ahányszor autóba ülnek, állandóan ez a lemez megy, és a fia mosolyog, és hogy mindig kéri, hogy ezt tegyék föl, és ezt a számot. És ugyanakkor Balázs más jazzmuzsikát is hallgat, kortárs kollégáimnak a zenéit, úgyhogy egy teljesen nyitott muzsikus, és úgy érzem, hogy erre van szükség, hiszen a jazz is már nagyon régóta artisztikus műfaj lett. Tehát olyan magas szintű és olyan koncertpódiumon olyan magas szintű művészek lépnek fel, és olyan muzsikával, hogy egyszerűen kikerülhetetlen, és meggyőződésem, hogy ez a műfaj viszi tovább azt a fajta szemléletet és gondolkodásmódot, ami még a régi korok mestereinek a sajátja volt, hogy előadó művész, alkotó művész és improvizatőr.
1: Egyben.
0: Az összes nagy, a Johann Sebastian Bach, a Vivaldi, a Beethoven, a Chopin, a Liszt, a Dohnányi, és a Bartók is sorolhatnám, ők mind írtak, komponáltak, előadtak, improvizáltak.
1: Arra gondolsz esetleg, hogy valamikor létrejöjjön egy közös produkció esetleg majd Fülei Balással?
0: Előfordulhat, csinálhatunk.
1: Két zongora és...
0: Lehetséges. Nagy örömmel.
1: Na, majd én is mondom a Balázsnak, mert hát azt hiszem nem rossz páros.
0: Lehet, abszolút benne van. Sőt, voltak ilyen terveink, csak a Balázs is olyan sűrű, és tényleg tele koncertek, olyan sűrű életet él, hogy nagyon ritkán tudunk még olyat is egyeztetni, hogy találkozunk.
1: Mesélj a családról egy kicsit.
0: A kislányaim 19 évesek mind a ketten. Ikrek, és hát az egyik lányom, ő a Zeneakadémiára készül, most fog felvételizni.
1: Zongora?
0: Ének. Magánének szakra, hát csodálatosan éneke, abszolút füle van. A Kodály iskolába jártak annó, a Marci Bányi térre, és fantasztikusan énekeltek. Hát volt, hogy értük, mentem az iskolába, és kb. 40 percig két szólamban énekelték a különböző kórusműveket, még hazaértünk. És akkor ez majdnem rendszeressé vált, hogy amikor mentem az iskolába, értük, beültek az autóba, és koncertet adtak nekem. És
1: de jó.
0: Tisztán és csodálatosan. Úgyhogy a Luca lányom látható azon a képen, amit elküldtem
1: nektek. Igen, aranyos kép.
0: És a Panna lányom, aki készül a Zeneakadémiára, tehát ez is egy érdekes.
1: Akkor már a családi trió szinte már most felállhat.
0: Hát korábban föléptünk együtt, meg ünnep napokkor, most már nagyobbak, én külön élünk, tehát 3 évesek voltak a lányaim, amikor mi elváltunk, úgyhogy minden karácsonykor volt egy rövid kis műsor, úgyhogy a Luca lányom is, aki nem zenei pályára készül, ő is beszállt, és ő is énekelt, és zongorázik mind a kettő, úgyhogy nagyon jó kis koncerteket szoktunk így adni.
1: Nagyon jó. Akkor vissza a pedagógiához.
0: Ugye a Balázshoz visszatérve nem csak a pedagógiára, hogy gyakorlatilag a Balázst úgy ismertem meg, hogy 22 évig voltam tanszékvezető, a jazz tanszéknek a vezetője, és a tanszékvezetői értekezletek alkalmával mindig az összes tanszékvezető ugye találkozott, és a Balázs is egyszer csak csatlakozott, mint új tanszékvezető, és hát gyakorlatilag onnét datálódik minden, hogy sokat beszélgettünk, így alakult ki a közös zongorázás is, a lemezkiadás is, és gyakorlatilag ebben a 22 évben, mint pedagógiai munkásság, ez csak a tanszékvezetésemről szól, mert én jóval régebben tanítok. Tehát ahogy elvégeztem a tanszéket, meg az ének, szolf és karvezetés szakot.
1: Azt olvastam az életrajzodban, számomra novum volt, mert soha nem meséltél arról, hogy egy kórust vezényelsz, vagy valami hasonló, de az jó, tudja az ember.
0: Nagyon nagy élmény volt, és nagyon-nagyon sokat tanultam Párkai tanár úrtól.
1: Ó, nagyszerű.
0: Nagyon sokat tanultam Legányné Hegyi Erzsébet
1: igen.
0: tanárnőtől.
1: Igen,
0: nagyon-nagyon
1: igen.
0: sokat tanultam Németh Rudolftól, aki igen. a Semmelweis utcában volt az igazgató. Fantasztikus tanárok és fantasztikus emberek voltak. De gyakorlatilag az életemet, amióta lediplomáztam, mindig 3 pilléren működött, ugye a pedagógia, tehát mindig tanítottam, mindig alkottam, és mindig
1: Előadtál,
0: mint előadtam, és alkottam, és tanítottam. Tehát,
1: de ez kiegészít egymást, abszolút, nagyon jól megfér.
0: Abszolút, és gyakorlatilag az életem így teljes, hogy amikor alig van koncert, akkor nem buslakodom, hanem akkor ülök a zongoránál. A pandémia idején írtam két lemezanyagot, tehát gyakorlatilag dolgozom. És amikor meg sok koncert van, ugye akkor megborul ez a mérleg.
1: Hát persze, akkor előtérbe kerül, és arra készülsz.
0: Ha az ember úton van, meg koncertezik, kevesebbet tud alkotni.
1: Most mihez van kedved játszani itt nekünk?
0: Hát van hozzá kedvem. Szerintem a Bartók anyagokba bele lehetne menni.
1: Jó, rád bízom, hogy
0: én arra gondoltam, hogy amikor én egyáltalán a Bartók gyermekeknek ciklust elkezdtem átdolgozni, és arra gondoltam, hogy az elején, hogy csak a kedvenceimet összeválogatom, a kiskece lányom, hát amiket találunk a Bartók gyermekeknek sorozatban, és ugye ez egy 4 kötetes Kotta kiadvány, illetve 4 kötet, amit Bartók Béla írt, és elkezdtem dolgozni vele, és rájöttem, hogy ha ezt én lemezre veszem, és meg szeretném mindegyiket csinálni mondjuk, akkor 4 lemez nem elég, mert ugye attól lett más, hogy improvizációkat tettem bele.
1: Tehát hosszabb, terjedelmesebb.
0: Igen, gyakorlatilag nagyobb zenei formák születtek ezekből a pici kis mikro, mondhatom azt, hogy mikrokozmos darabokból, de nem
1: mond,
0: a mikro.
1: Mert igen, a szerzői jog nem köti.
0: Igen, és akkor gyakorlatilag amiket használtam, és amikben gondolkodtam, egyrészt a bartóki zenei világ és atmoszféra megtartása mellett olyan improvizációkat beletenni, amely autentikusan követi a bartóki gondolkodásmódot, de ugyanakkor a nagy közönség számára és a gyerekek számára is játékosabb, érdekesebb hangszerelésben kis dob, kis ütő, bőgő zongora, hogy
1: tehát, ők azt élvezik. Bocsánat, van akkor hangszerelés is hozzá, nem csak szóló zongora.
0: Nem, ez egy trió, végig trió.
1: Így van.
0: Tehát amit most a kezedben tartasz, az egy a hármas.
1: Hidász Tamással és Fónai
0: Tiborral. Így van. És egyébként a Balázsnak ez mind a három megvan, és nagyon szereti
1: nagyon
0: őket
1: szeretni
0: hallgatni. És a nem titkolt tervem, hogy befejezem az egészet, és akkor a Bartók Béla gyermekeknek sorozat, az egész át lesz dolgozva, az összes darab, és mindegyik trió formációra. Szóval jól emlékszem, 70-valahány darab.
1: Így kapásból én sem tudom, de ilyen nagyságrend. Melyiket halljuk most?
0: Én most annyit mutatnék, hogy milyen rokonságot vértem felfedezni nagyon sok, sok mindenben. Itt van például egy olyan népdal, aminek az a címe, hogy Fehér Fuszújka Virág, és azt vettem észre, hogy az ősi pentatonok ugye az összes népzenében felelhetőek.
1: A régi típusú népdalok.
0: A lápentatonok a régi típusúakban, de a kínai népzenében, az ázsiai népzenékben, és az afroamerikai népzenének azon ágába, amely ugye a vokális, 3 vokális műfaj után, a munkadal, ballada és a spirituális után, mint instrumentális kapocs a vokális és az instrumentális zene között, a blues, aminek az alapja pentatónia.
1: Gyakorlatilag. De ha hozzájátszod a bal kezed, akkor még plasztikusabb.
0: Ez egy lápentaton. Ezt ugye természetesen, amikor mi mondjuk, mint pedagógus ezt tanítom, az összes hangról.
1: Plusz olyan összes felhang fölötte.
0: Csak pentatonokkal improvizálok.

Sőt, írtam egy gyermekeknek, egy hét dalocska gyermekeknek, ami ott a kiadványban is megjelent az Edíció Musicalnál, amiben például van egy ilyen darab, az a cím, hogy Békák a nádasban, ami csak pentatónokból áll.

0: Bravo.
1: Gyerekeknek játék a fekete billentyűkkel, de a lányaim azt mondták, hogy békák a nádasban, van ebbe varangyos béka is, igen, meg van pici béka. Tehát, hogy lehet hallani, hogy a gyermeki fantáziát, ha itt játsza, vagy ha itt játsza, óriási testsúly különbség van a békák között.
0: Hát
1: a hangok mélységében.
0: Pici béka is nagy állat.
1: Na szóval visszatérve a pentatóniához és a blueshoz, majdnem mindegyik balladában fellelhető ez a fajta lélegzés. És ebben a fehér fuszújka virágban nagyon sok darab van. Én a csillagokat is megcsináltam, mert sokáig ugye esti mese volt nekünk, igen, annak idején gyerekkorunkban.
0: Mutasd, légy szíves, emlékezhetőül?
1: De úgy dolgoztam fel.

témát állandóan körbejártam, és trióval improvizálunk is rá, sőt, kibővítettem. De ez is rajta van a lemezen, de most visszatérve ehhez a szegény fuszújka virághoz, ennek ez a témája, hogy...

0: Igen, ennyi a téma. Úgy van.
1: És akkor én ezt belehallottam egy ilyen környezetbe. És csak most direkt megmutatom, hogy erre hogy jön rá a blues skála, erre a kis balkézre.

0: Bravo! Egyébként egyetlen egy kotta oldal van előtted, feltételezve, hogy az összes többi impro volt.
1: Ez így van. Sőt, hát most ezt a befejezést, ezt most találtam ki.
0: Nagyon jó.
1: Hát gondoltam, hogy egy ilyen klasszikus S-dur teszek be az F-bluesba, mert ez egy...
0: Hát mindent lehet.
1: Kodály forma.
0: Mindig a minőség dönt. Én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes. És pláne, ahogy elmondtad, hogy itt egyrészt a magyar régi típusú népdal, plusz a távol-kelet, erről egyébként Szabolcsi Bence professzor úr írt a Melódia története című fantasztikus könyvében.
1: Csodálatos
0: rokonok könyv. Ezek a zenei gerincek, ha szabad így mondani. De az, hogy kihangsúlyoztat, hogy az afrikai blues is tulajdonképpen szervül, tökéletesen összeillik ezzel. És te úgy oldottad meg az improvizációt.
1: Tehát én úgy érzem, hogy ezek a gyökerek összeérnek. Abszolút. És az, hogy hol nő ki a fa, és milyen vastag törzse lesz, és milyen lesz a koronája, az mindig azokból a kultúrákból és kultúrkörökből tevődik össze. Gyakorlatilag ez az ős óceán, ez az ős tenger, és annak idején, amikor hát még diplomám után, tehát 28 éves korom körül készítettem, illetve írtam a Kontinensspiel című darabomat. Na, annak a Kontinensspielnek az volt a szellemisége, a gondolat, az alapgondolat, amit akkor Zalán Tibor versében találtam meg, egy kép, ahol Bartók Béla a végtelen óceán vízpartjánál ül magányosan, megfáradt, megtört öregemberként, és a kalapjával meri az óceánból a vizet, hogy ezáltal a kontinensek összébúszanak. És ahogy összébúsznak a kontinensek, a különböző kultúrák találkoznak, de szeretetben találkoznak, és egymás tiszteletében találkoznak, ahogy a Bartók szellemiségében is benne volt. Hiszen ő végig a Kárpát-medencei népzenéket és a népeket is.
0: Meg
1: és
0: az tágabbra is ölelkte.
1: Ez így van. És annak idején írtam egy olyan darabot, aminek az volt a cím, hogy Kontinensspiel. És ez egy olyan darab volt, amiben preparált zongora volt, tehát itt most a stúdióban ahhoz kellene még tudod. Fél óra, hogy prepareljam. Preparált zongora volt benne azért, hogy a hagyományos európai diatonikus hangzástól eltérően legyenek benne indiai gamelán hangzások, más felhangok szólaltak meg, a húrok különböző részére, felhangpontjaira tettem különböző tárgyakat. És a basszusban pedig főleg dob effektek voltak. Tehát, hogy a magában a műben benne volt, ugye az összekötő anyag az európai zene volt, az európai tonális zene, és ebben különböző helyeken megjelent gamelán népzene, megjelent indiai zene, megjelent afrikai dobzene, és ez volt a Kontinensspiel, amivel én annak idején megnyertem a Magyar Rádió nagydíját. Ez elég régen volt, de ez a fajta gondolkozásmód, amit én nem szeretnék világzenének hívni, mert a világzene az nagyon elcsépelt, és nagyon commerce fogalom és zene is lett. Én biztosan hiszek és tudom azt, hogy egy-egy zenei kultúra csak ott tud virágozni, ahol született és ahol a gyökerek vannak. Tehát egy afrikai, nyugat-afrikai dobost én hiába fogom tanítani gamelán zenére, nem fogja tudni, vagy fordítva egy európai ember szintén nehezen tanul meg úgy dobolni, hogy Nyugat-Afrikában a törzsi dobosok dobolnak.
0: Tehát de ahhoz, születhet.
1: Így van, és gyerekkoruk óta úgy nőnek föl. Játszottam Ramesh Sottammal, játszottam a Trilogurtuval, akik indiai muzsikusok voltak, és például Indiában és a Dél-Indiában vannak a tablások, akik a ritmussal foglalkoznak, és bizony, ezek nagyon-nagyon jó muzsikusok voltak, és most is azok, de annak idején, amikor tanultak, 400-600 kilométert utaztak a vonat tetején, hogy eljussanak a mesterükhöz tanulni. És azért India egy népes, hát, népes kontinens. Hát egyszerűen elképzelhetetlen, hogy mégiscsak egy vagy két igazi mester volt, akihez el kellett utazniuk 600 kilométert.
0: Egyébként ezek a mesterek tartották a tanítványokban is a lelket, meg ezekhez a mesterekhez zarándokoltak Európából is. Igen. Nagyon sokan. És mit hallunk befejezésül?
1: Most ugyan nem tudom ugye a zongorát preparálni, de mégis próbálok egyfajta más hangzást kihozni a hangszerből, amit most fogok kitalálni. Ez egy improvizáció lesz.
0: Tessék.

0: Binder Károly után a folytatás, Simon Izabella és Várjon Dénes, éppen a hangnemekről beszélgetünk.
1: A Desdur, az egy milyen érdekes hangnem, ugye például megnézzük, például Chopin miket ír Desdurba, ugye Berceuse, vagy a Desdur Nocturne, vagy ha tudom én most eszembe, ez a gyönyörű Janacek darab, amelyik Desdurban áll.

0: Tehát a Dezdúr egy például annyira különleges hang, nem?
1: Vagy és Lisztnél a Dezdúr konszolációban?
0: Igen, például.
2: Vigasztam. Egyébként épp Vásári Tamás mesét, én úgy emlékszem, ugye, hogy a Dezdúr Nocturne-t akart el, vagy a konszolációt akart elkezdeni egy koncerten ráadásként.
1: Igen.
2: És minden esetre mást kezdett el, mint amit szeretett volna. Én de ezt te végig játszottam.
1: De ő is minden tud, úgyhogy.
0: Chopinnél és Lisztnél ez úgy valahogy úgy nagyon hasonlít ez
2: igen,
0: a két darab.
2: Igen, a kezdete elem.
1: Kinek milyen színű a Dezdúr például?
0: Van valami ezüstös benne nekem, nem tudom mi, de ezek tényleg nagyon szubjektív dolgok.
1: Nem baj.
2: Nekem, igen, hát szóval van egy, nekem inkább egy ilyen világos...
0: Nekem mindig van egy kis éjszakai hangulata.
2: Igen, szóval, hogy van egy ilyen...
1: Alkony.
2: Az, igen, ami a réznek egy ilyen nagyon-nagyon szép árnyalata, tehát hogy ez a barna, de nem barna, azért mondom, hogy réz, mert hogy van egy fajta csillogás is benne, igen.
1: És azt mondom, hogy gémol...
2: Hát,
1: hát kimeríthetetlen.
2: Igen.
1: Kimeríthetetlen. Vagy szűkítsük, gémol csak Mozartnál.
0: Hát igen. Hát ez egy olyan érdekes kérdés, ez a gémol szimfónia.
2: Igen.
1: Melyik a nagy vagy a kicsi?
0: Hát mondjuk most a nagy.
1: De a kicsiben is ott van.
0: Igen. De például a gémol szimfóniát majdnem mindig, amikor hallom, erről túl lépom most, hogy ilyen iszonyatos én. Gyors. Hogy tulajdonképpen a... Tehát nagyon ez a... És ez a zaklatottsága is. És egyedül a Vég Sándorral hallottam, hogy egy ilyen hihetetlen tág tempót vett, és valami olyan...
1: Gyorsat, vagy
0: nem, egy lassan? Nagyon
1: lassan.
0: És valami olyan élete volt, és olyan... Úgy hallottam, hogy életemben így nem hallottam ezt a darabot, és mindig erre vágytam, hogy ezt így halljam. És ez azóta is, egyébként van egy-két Mozart mű, úgyhogy most nem G-moll, de G-dur, például a kísérői zene, amit szinte csak vele, azt annyira meghatározó az, ahogy ő dirigálta a saját zenekarát, a kamerátát, hogy ezt azóta se tudtam úgy hallani, hogy máshol, hogy
1: tetszett
0: volna.
1: Hát egyébként lehet másképp a megszokottól, csak hites el.
0: Hát igen, meg az, hogy egy belső meggyőződésből, igen. Tehát
1: ha
0: valami tényleg
1: jön, akkor teljesen rendben van. Biztos találkoztatok már azzal a magyar zongora művésszel, Nyíregyházi Ervin.
0: Igen, hogyne.
2: Én nem hallottam még játszani a nevét, igen.
1: Hát az egész egyszerűen
0: döbbenet. Ő Zoknányi növendék volt, nem?
1: Hát ő az, aki fantasztikus karriert, akkor évtizedekig semmi, majd amikor nem tudom, a hányadik felesége beteg lett, akkor Amerikában újra fel a csúcsra meg kellett pénzt keresni. Nekem egyszer magyarázták, hogy ez a tradíció, ami a liszti utánzóknak a tradíciója, tehát a csillogásra, a meglepetésre, a drámaiságra. Például

0: internetes dolgok.
1: Persze olyan érdekes ez az egész liszti kérdés, hogy a lisztet is annyira sokféleképpen lehet látni, és az
0: hát
1: egész...
0: Te is sok liszt darabot játszol.
1: Igen, Iza is nagyon szereti egyébként mind a ketten, és valahogy, nem tudom, én nekem mondjuk vagy egy másik arca, amelyik nagyon fontos, amelyik valahogy a jövőben mutat.
0: Ja, igen. Amiről Szabolcsi tanár úr azt mondta, hogy Liszt Ferenc estéje.
1: Igen.
0: Tehát alkonya, amikor...
2: Hát ezek a késői lisztdarabok, azok egészen
0: fantasztikusak. A hang nem nélkül bagatel, meg igen. Szürke felhők, meg
2: a gyászgondol, az
0: álom. Vagy akár a történelmi aszképek sorozatban is, igen. Ott már nem ez a csillogás.
2: Igen.
0: Egyáltalában nekem is volt egy olyan időszakom, hogy Liszt mindenek előtt.
2: Szerintem ezen mindannyian keresztül
0: megyünk
2: ezen az időszakon, és ez jó.
0: Ez teljesen jó, és mai napig ez nehéz feldolgozni, hogy Liszt Ferenc, aki koncertezett, millió dolgot csinál, hosszú leveleket írt. Mikor tudta leírni azokat az opera parafrázisokat? Mikor tudta meghallgatni az operát, megismerni?
2: Igen.
0: Ugye zötyögött a postakocsin.
2: Hát tudom, volt.
0: Igen, volt neki az a kis játék igen. Zongorája.
1: Igen, tehát ugye el sem tudjuk érzeni, hogy ugye ma mindent abban a pillanatban megnézünk az interneten.
2: Igen.
1: Ugye, hogy postakocsin ma milyen jól lehetne tanulni, meg hallgatni, meg milyen, hát akkoriban nem lehetett.
0: De nem biztos, hogy minden előnyös, ahogy begyorsult a
1: nagyon
0: mai világban.
2: Igen.
0: Szóval én az unokáknál is észreveszem, hogy még nem tud írni, de már az okostelefont kütyüli, letölt meséket, mindent.
2: Ez olyan érdekes egyébként, mert hogy visszatérek egy kicsit a Kamarazene Fesztiválunkra, aminek ugye minden évben irodalmi témája van, és ez az irodalmi téma határozza meg tulajdonképpen a műsort is, mert ehhez válogatjuk a darabokat egy ilyen nagyon tág asszociációs rendszerben. És az idei fesztiválnak a témája Hermann Hesse Üveggyöngyjáték című könyve. És ide kapcsolódik a dolog, pont én egyszer imádom azt a könyvet. Főszereplő, ugye hát ő majd egy ilyen mester lesz a könyv közepe táján, és van egy rész, amikor bencésekhez megy, ugye Kasztáliából, ugye az egész történet sokkal később játszódik, pár száz évvel az időben előre mennek. És hát nagyon szeretné, hogy ott a bencéseknél, ő ugye ott természetesen nagyon sok más dolgot tanul, de hát az üveggyöngyjáték neki nagyon fontos. És hogy ugye Kasztáliában mindenféle kurzusok vannak, meg előadások, meg tovább tanulják ezt az egészet, és hogy ő ne maradjon ki ebből, hogy lehetne azt megvalósítani, hogy ő ezt megkapja, és akkor hát, hogy esetleg rádión keresztül eljuthat hozzá. Tehát, hogy Hermann Hessének ugye még úgy látszik, hogy a rádió volt az.
1: Az, ami már
0: az volt a jövő.
2: Igen, de hogy ez nagyon érdekes, nem? Hogy, tehát az, hogy internet, hát...
0: Hát, de ha belegondolsz, Verde Gyula.
2: Igen.
0: Hát miket álmodott meg, de hát a fantázia az végtelen. Ugyanakkor volt alkalmam egyszer Teller Edével hosszan zenéről beszélgetni.
2: Jó, ez érdekes.
0: Aki elmondta, hogy naponta zongorázik 2 órát, zömmel Beethovent, Schubertet, Mozartot, szeret kamarázni másokkal, akik hegedülnek, és hogy az neki nagyon jó, mert matematika és a zene az nyomdakészen, lassan beszélt, és tulajdonképpen nem lehetett belekérdezni. Akkor meg örömmel hallgatom, hát az a lényeg. De egyszer neki is lélegzetet kellett venni, és akkor tudtam tőle olyan smit kérdezni, hogy igen, hát ezeket a szabályszerűségeket ismerjük, de az zene hatása az érzelmekre. Akkor így rám nézett, hogy ja kérem, ezt nem tudjuk. Valami olyan hasonlatot mondott, hogy bizonyos fizikai szabályokat bárkinek el tud magyarázni pillanat alatt, de ezt a bizonyos hatást...
2: Mert ez nem lehet.
0: Igen, ez egy más.
1: Igen, bár egyébként én azon érdekes, mert szerintem a zenészek, tehát hogy dolgozunk egy művön, tehát ami, ez nehéz megfogalmazni, tehát ami egy érdekesség, mondjuk nézzük a matematikát, tehát mondjuk valami hirtelen szabálytalanná változik, az ránk rögtön érzelmileg hat.
2: Persze.
0: Igen.
1: Tehát amit felfogok a fejemmel, az abban a pillanatban, az lehet, hogy már előbb érzem egyébként, és utólag rácsodálkozom, hogy ja, azért, mert itt ez van. Vagy, tehát ezek annyira együttműködnek, hogy ez ilyen elválaszthatatlan, és néha tulajdonképpen az érzelmi történést ilyen dolgokkal akár meg tudjuk indokolni, persze ezek nem, hogy mondjam, tehát ez nem attól van, de valahogy teljesen egy kéz a kézben.

0: megy.
1: Igen, hát csak hogy mindig szubjektív, mondani. Tehát nem tudod képlettel kifejezni. Vagyis ki tudod a sajátodat, de az enyémet már nem.
0: Igen.
1: És hogy, hogy ez milyen, ez nekem így eddig nem is tudott eszembe, hogy tényleg egy matematikus hogyan láthatja a világot
2: igen.
1: ilyen értelemben.
2: Igen, az ember azt hiszi, hogy minden szabály, igen, minden számok, és akkor egyszer csak kiderül, hogy nem. Igen. Megáll
1: hát vagy Ligeti, ugye, aki a matematikában mennyire jártas
2: de,
1: volt.
2: De ha tulajdonképpen csak zenénél maradunk, ott is vannak megmagyarázhatatlan dolgok, hogy 17. 18. században valaki leír egy kottát.
1: Igen.
2: Tehát, ha úgy tetszik, zenét, művet. Valaki most kézbe veszi ezt a kottát, nem játszik semmit, csak olvassa, és ha van belső hallásunk, akkor hallja. És esetleg olyan érzelmeket csal ki belőle, hogy elkezd könnyezni.
1: Igen.
2: Hogy van ez? Hogy két évszáz, három évszáz, akárhány évszázaddal előtt valaki pöty, előveszi utód, valamelyik utód, és hat rá.
1: Igen, igen.
2: Szóval ez az ember szellemiségének írtó érdekes igen. megnyilvánulása.
0: Hát meg bizonyos dolgok végül is nem korhoz kötöttek, tehát ugyanúgy.
2: Hát az érzelmek nem hiszem, hogy korhoz lennének kötve. Igen.
1: És hát reméljük,
2: hogy de ha ebbe úgy nagyon belegondol az ember, akkor ez nagyon hihetetlen. Elviszi.
1: Igen.
2: Tehát egy üzenet, és engem lélekig meghat és megmozdít.
1: Hát szóval az, hogy az emberi érzelemnek a lényege az tulajdonképpen megváltozhat. Tehát, hogy változatlan, megváltozhatatlan.
2: Hát reméljük, az hogy, a lényeg emberi,
1: de hogy reméljük, ez így is marad, pont a kütyük és az internet.
2: És ezért lenne fontos, most igen. visszautalunk arra, hogy a napi testnevelés óra mellett legyen napi lelkinevelési igen. óra is, tehát a művészet.
0: A Márainak van ez a füves könyv, és abban ott írja, hogy minden nap az emberi szellemnek valami nagy alkotását meg kell csodálni. Ugye ez ilyen életbölcsességeket ír,
2: hát,
0: és
2: hát
0: hogy
2: abszolút.
0: Vagy egy gyönyörű képet, vagy egy szép épületet, vagy egy zeneművet, tehát hogy ez a mindennapi lelki táplálék mindenkinek ott kellene, hogy legyen.
2: Most játszunk, például Dénes, mi lenne az a zenemű, amit valakinek megmutatnál, hogyha valamelyik másik bolygóról ide repülne, itt ülne mellettünk, és meg szeretnéd éreztetni, hogy nálunk a zene az mit jelent.
0: Azért mi lenne, eljátszanánk most ebből, mert ez egy nagyon enigmatikus, egészen különleges darab, ez a hat antik felirat Debussy-től, és ennek különösen van ez a második tétele.
2: Jó.
0: Egy névtelen sírra az a címe, és egy annyira furcsa, érdekes, igen. ilyen, ez olyan, mintha valami, ez maga is egy ilyen furcsa üzenet.
1: Igen, ez a névtelen sírra, hát igen. szóval, hogy van, ugye vannak ezek a rettenetesen régi sírok, amiről látja az ember, hogy ott, hát mi lehetett ez régen, és már nem tudjuk, hogy ki van ott, és milyen élet lehetett az, nem? Szóval ezek ilyen...
2: Hát ez sok zenében lehet.
1: Igen.
2: Tessék.

0: Nagyon jó választás volt, mert tényleg abszolút csatlakozik ahhoz, amikről beszélgettünk.
1: Egyébként egy szóval, ha visszatérhetünk a Kamarazene Fesztiválunkra, hogy még arról szerintem úgy érdemes beszélni, hogy ez, mindig egy regényt jár körül, és hogy van egy irodalmi beszélgetés, ez úgy nagyon meghatározza a profilját, és nekünk például ez az irodalmi beszélgetés mindig nagyon fontos, mert...
0: Mik voltak eddig?
1: Hát elsőben... Mondja nyugodtan.
2: Nyugodtan.
1: Elsőben Spíró Györgyöt hívtuk meg, és egy egészen különleges beszélgetés volt.
0: De jött
1: volt.
0: Is személyesen.
1: Jött
0: de,
1: is.
0: De, igen, volt, igen, igen, igen, igen.
2: És akkor hárman beszélgettünk, tehát mindig mi kérdezzük az
0: írót. És ővel is szerintem ilyen improvizáló.
2: Nagyon, ugye? Fantasztikusan lehet vele beszélgetni.
1: És második évben Szabó T. Anna, Dragomán György voltak a vendégeink.
0: Kiváló.
1: Tavaly, miután tavaly a Varázshegy volt a téma, és a meseszerűség
0: is. De nem a Tovaszfal.
1: De hát a Tovaszfal volt, de hát ez nagyon tág módon lett. Többen a mesék és az elbeszélések, tehát a varázs szó legalább olyan fontos volt. Akkor Boldizsár Ildikó volt a vendégünk.
0: Hát nagyszerű.
1: És idén először eltérünk egy kicsit, tehát most nem csak író lesz, hanem idén meghívtuk Enyedi Ildikót.
0: Na, és nagyszerű, test és lélek, igen.
1: És az ő férjét, Wilhelm Trostét, aki egy fantasztikus
2: irodalomtörténész
1: és író is, igen, egyébként.
2: Igen.
0: Hát óriási ötlet. Ezeket fel kéne venni, biztos felveszitek, szóval meg kéne örökíteni.
2: A Zeneakadémia fölveszi ezeket.
1: Igen.
0: Soha nem lehet tudni, mert ezek aztán, igen, ha lesz 10-15-20, akkor már lehet válogatni, és
2: igen,
0: pontosan,
2: igen,
0: ezeket meg kell őrizni.
2: És mindek. Aztán minden fesztivál előtt, most ezt tavalytól csináljuk, hogy vannak ilyen beharangozó beszélgetések, és itt 4 ilyen beharangozó beszélgetés van, különböző helyszíneken, Magvetőírók boltja, Fischer Iván színház.
0: Nagyon jó.
2: Nem is tudom, hol volt még tavaly.
1: Hát a Dévényan
2: alapítványnál
1: volt egy.
2: Volt, igen. És akkor itt is mindig írókkal beszélgettünk, költőkkel, úgyhogy...
0: És közben zongorunk.
2: Közben,
1: mi is játszunk fiatalokat, zeneakadémistákat is meghívunk. És egyébként egyetlen ez annyira a fesztiválok között eltelt idő is annyira érdekes, mert mindig nagyon előre dolgozunk, és tehát itt nálunk a programon van egy nagyon erős hangsúly, és ezt nagyon hosszú ideig alakítjuk. Tehát tulajdonképpen azáltal, hogy egy téma köré van, és próbáljuk annak a témának minél több aspektusát meglátni. Tehát például idén ez az üvegnyöngyjáték, ugye itt ezáltal, hogy Herman Hesse Svájcban élt, ezt is már Svájcban publikált ezt a művét, ezért a Svájc, mint ország is idén nagyon jelentős, rengeteg svájci művészt hívtunk egyébként, meg bemutatunk olyan darabokat, amelyek akár svájci zeneszerzőtől van, de vagy adott ponton nem svájci zeneszerző Svájcban komponálta, tehát például Brahmsnak a Svájcban írodott művei, vagy
0: Veres Sándortól. Magyar is, Anszalvi.
1: Akkor a Bartók Divertimento is elhangzik.
0: Meg a Veres Sándor hagyatéjék is ott van, bizony.
1: Így van, tehát a Paul Zacher is egy ilyen fontos figura. Akkor a mester és tanítvány viszony nagyon erősen jelen van az idei fesztiválon, akkor az, hogy ez Herman Hessének a betetőző alkotása volt, tehát mi az, ami utolsó időszakban keletkezett művek, akkor az egész
2: a... Aztán, hogy a rend, ugye, ami az üveggyöngyjátékban mennyire fontos, hogy...
1: Igen,
2: hogy
1: akár a szabadkőművesség.
2: Igen, Mozartnál.
1: Tehát nagyon sokféle, igen, és ebből kialakul egy ilyen 1000 szálon kapcsolódó, nagyon tágszálakon kapcsolódó, tehát nem szorosan egymásra ható, és mégis hihetetlen inspiratívan egymásra ható műveket próbálunk össze.
0: Mi lesz jövőre?
2: Hát,
1: az még titok egyébként.
2: Ja, hogy jövőre?
0: Na,
2: jövőre.
0: Nem most novemberben, jövő novemberben.
2: Ezt soha nem szoktuk előre elárulni, mi már tudjuk.
1: Azt most arra majd később visszatérünk, mert egyébként még ez alakulhat.
2: Még alakul,
1: de már van egy nagyon, igen, erős elképzelésünk.
2: Majd műsoron kívül eláruljuk.
0: Jó. Egyébként Varázshegynél nekem mindig az jut eszembe, hogy ott az utolsó oldalaknál egészen fantasztikus, ahogy Thomas Mann leírja az Aida búcsú duettjét.
1: Igen, csodásan tudod zenéről.
0: Hát az
1: írni.
0: Valami hihetetlen. És azt én hallom, igen, ha olvasom. Igen. Tehát Gotta nélkül is lehet.
2: De ő ki is mondta végül is, ezt megfogalmazta, hogy minden költő író valami más. Vagy építész, vagy zenész, igen, és ő magát a zenészekhez
0: hát
2: sorolta.
0: Egynek, igen, csak hogy igen, ki, melyik.
2: De ez olyan érdekes, hogy játszottuk pont ezt a darabot közben, azért úgy eszembe jutott az idő, meg az időtlenség, tehát hogy annyira szorosan összekapcsolódnak a különböző művészeti ágak, hogy például az, hogy egy festménynek is, hogy milyen módon jelenik meg egy festményen belül például az idő, ugye a tér ábrázolása, vagy a ritmus, Tehát mondjuk egy modern festészetben, tehát hogy ott kifejezetten lehet látni, igen, akár a négyzeteknek, milyen módon van ez ritmikusan összefoglalva.
0: Vagy az a csoda, ahogy a Nürnbergi mesterdalokban két nap, 48 óra története lezajlik 5 óra
2: alatt. Hát igen, vagy egy regényben az idő.
0: Vagy egy regényben. De az zenét nem lehet
2: az
0: uberolni.
2: Az más, nem, azt nem lehet, igen, mert hát egy regényt az ember
0: amikor
2: olvasna.
0: Amikor megszól egy kvartett, egy quintet, egy sextet, igen, és mindenki igen. Másról énekel, de valahol
2: össze. Mégis össze.
1: És egyébként pont ez, épp erről milyen sokat beszélgettünk, emlékszel tavaly Boldizsár Ildikóval, hogy például őt ez nagyon érdekelte, hogy például az, a tényleg, hogy az időt, hogy lehet egy zeneműben kifejezni azt, hogy amit játszunk, az nem most történik, hanem a múltban történt.
0: Hát több idő van.
1: Ami igen, tehát millió időség van egy zenében is. És
0: igen, hogy mondod, pontosan.
1: Hogy ezek,
0: plusz a hallgatói.
1: Igen. Így van, de ezek is szubjektív dolgok végül.
0: Egy része szubjektív,
1: igen. De hát például akár a erre egyébként pont most úgy Vásári Tamásról sokszor beszél, vagy úgy szóra jött így a mostani beszélgetéseink alatt, és annyira emlékszem, amikor diákkoromban egyszer hallgattam egy kurzusát, és a Chopin Émo Zongora versenyt tanította. És a
0: tém... egy picit, hogy a hallgatók is...
1: Nem volt végig.
0: De
1: mire
0: nem,
1: gondolsz?
0: Hát még én is meg
1: Chopin Zongora, bevallom, az F-molt rengeteget játszom.
0: Akkor azt mutasd.
1: Az E-molt egyetlen egyszer játszottam életemben, talán 30 éve, vagy nem tudom, még egész fiatal. Hát azért mondjuk a témából tudok valamit mutatni, de...
0: Hát ez gyönyörű dalom. 18 éves mester, hogy írhatott ilyet?

0: arról beszélt, hogy ez az elején lezajlik valahogy, és a növendék, aki játszotta, valahogy amikor ugye megtörténik az expozíció, és megtörténik a kidolgozásnak ez a hihetetlen küzdelme szakasza, és akkor visszatér ez a téma, és akkor mondta, hogy hát de hogy ugyanúgy játszod, mint az elején. És erre mondja, hogy hát mi, hát ez ugyanaz, és erre mondta, nem, aha, hát a háború után nem ugyanaz a helyszín, ahova visszamegyünk.
1: Teljesen,
0: és ez például ez a múlt, ez is egy ilyen időbeliség, hogy hogy minden kihat.
1: De ugyanez van az Apple zongoraversenyben is.
0: Hát abban is, igen.
1: Ja, most azt ezt is szeretném hallani. Lévén zenei műsor, házi muzsika.
0: Hát a témáját mutassam az F-molnak.
1: Amit szeretném.

0: Jean-Baptiste Lully az Urhatnám polgár szvítjének részletét a Nemzetek muzsikusai együttes szólaltatta meg Jordi Savall vezényletével.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A minisztérium továbbá kizárja a V-hidat a folyóvasút építési munkáiból. Az Európai Bizottság két hete arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvon ettől a beruházástól, ezért a kormánynak lépnie kellett, jelezte a miniszter. Közölte, a beruházás kivitelezője Mészáros Lőrinc vasút építő cége a V-híd. A Magyar Nemzet felhívta a figyelmet, hogy Vitézi Dávid az Orbán kormány idejében kezdettől ott volt a déli körvasút tervezésénél. 2021-ben már a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési ZRT felügyelő bizottságában ült, amikor kiírták a kivitelezésre a közbeszerzést. Az Európai Parlament októberi plenáris ülésén a hagyományos kisebbségekkel, nemzeti közösségekkel és nyelvekkel foglalkozó kisebbségi munkacsoport ülésén a kárpátaljai magyarság került a fókuszba. Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért frakció tagja elmondta, a kárpátaljai magyar közösség számára az anyanyelv használata a nemzeti identitás megőrzésének záloga, és egyben a mindennapi életben a szülőföldön való boldogulás alapvető feltétele. Október 12-én az ukrán parlament napirendjére kerülhet a nemzeti kisebbségek jogait, köztük az anyanyelvi oktatást érintő törvénytervezet. A jogszabály elfogadása fontos előrelépést jelenthet a kárpátaljai magyar közösség jogainak helyreállításában, ugyanakkor önmagában még nem garantálja a kisebbségi jogok tényleges érvényesülését. A magyar és szlovén nemzetiségi közösségek oktatásáról és kultúrájáról egyeztetett a két ország illetékes minisztere pénteken, a magyar-szlovén határvidéken, közölte az MTI. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Zuzana Lepsimenko határon túli szlovénekért felelős miniszter közösen látogatta meg a Rába vidék szlovén és a Mura vidék magyar közösségeit. A látogatás összegzéseként elmondták, a közös cél, hogy a közösségek szülőföldjükön őrizhessék meg nyelvüket és identitásukat, és tovább adhassák azokat a következő nemzedékeknek, írja az MTI. 18 üzlet kirakat a verseng a közönség szavazataiért, a Kirakat Séta Kecskemét elnevezésű kezdeményezésben, amelyel egy közel évszázados helyi hagyományt élesztenek újjá, közölte a Bács-Kiskun vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara az MTI-vel. Az első kirakat versenyeket 1928-ban és 32-ben rendezték meg. Ezt a régi városi tradíciót folytatja az október 8-án elindított program, amelynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a helyi üzletekre, és megmutassa, miként járul hozzá egy esztétikus, ötletes kirakat a városképhez. Végül az időjárásról. Az előttünk álló éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az északnyugati határvidék kivételével sokfelé, a hajnali óráktól egyre inkább az ország keleti-délkeleti felén számíthatunk tartós esőre, akár záporesőre. Az északi szél olykor megélénkülhet, éjszaka 9-13 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Tizennyolc óra négy perc. Következik a Vidékjáró magazin.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai műsorunkban a zene világnapjáról és egy ragadozó halas horgász versenyről is tudósítunk önöknek. Adásunkat pedig azzal kezdjük, hogy a napokban begyújtották a mészkemencét a kaposvári cukorgyárban. Ezzel megkezdődött az üzem 133. kampánya. Az ünnepségen az élelmiszergazdaságért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár is részt vett. Búza László köszöntőjében arra is kitért, neki mit jelent a melasz illata.
4: Van valami különös szépség abban, hogy egy gyárban egy lángot ünneplünk. Mert kérem, a hagyomány az nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Első hallásra ez furcsa hangzik, hiszen a mészkemence begyújtása gyakorlatilag egy technológiai művelet, egy folyamat kezdete, egy új kampány első lépése, mégis sokkal több ennél. Mert amikor itt ma fellobban a láng, akkor valójában nem egy kemencét gyújtunk be, hanem egy újabb magyar cukorrépa évet. Egy újabb betakarítási ünnepet, egy újabb közös munkát és egy több mint 130 éves kaposvári történet következő fejezetét. A kaposvári cukorgyár 1894 óta működik. Több mint 130 éve része Kaposvárnak, Somogyországnak, és a magyar élelmiszeriparnak. Ma Magyarország egyetlen működő cukorgyára. És talán ezért is engedjék meg nekem egy személyes gondolatom megosztását. Én szerencsi ember vagyok, szerencsről származom. Abból a városból, ahol egykor szintén fellobbant minden ősszel a kampányt jelző láng, ahol ugyanúgy megérkeztek a répaszállító szerelvények, csörömpölt a mészkemence, fújt a gyár, ahol ugyanúgy megkezdődött minden esztendőben az a különleges időszak, amelyet egyszerűen egymás között csak úgy hívtunk, hogy kampány. A szerencsi cukorgyár 1889-ben kezdte meg a működését, régebbi volt, mint a kaposvári. Több mint egy évszázadon át hűségesen tette a dolgát, és meghatározta az egész térség életét. 2007-ben azonban megszűnt. A répa termesztők úgy döntöttek, hogy nem termelnek tovább répát. És bevallom önöknek, sok ezren vagyunk az országban, akik ma is visszasírjuk azt az érzést, a répaszelet vagy melasz illatú őszt, a gyár gőzét, a kampány nyüzsgését, az a különös érzést, amikor egy egész város, ami akkor 12 ezres volt, tudta, hogy megkezdődött a betakarítás ünnepe. Ezért különösen megható számomra, hogy amit szerencsém már csak 8 ezren, gondolom érzik a számok közötti különbséget, és csak emlékeinkben őrzünk, az Kaposváron még átélhetjük.
3: Az Agrártárca államtitkára arról is beszélt, miért fontos a hazai termelés, és miért mondja azt, hogy a cukorgyár nem pusztán egy üzem, hanem egy valódi ökoszisztéma.
4: Sokszor kérdezik, miért fájt annyira Magyarországnak a cukorgyárak bezárása. A válasz egyszerű. Mert a cukorgyár nem pusztán üzem, a cukorgyár egy ökoszisztéma. Gazdák, szállítók, mérnökök, gépészek, vegyészek, karbantartók, családok, települések, közösségek, és még valami, tudás. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyik napról a másikra újra teremteni. Gyerekként emlékszem egy táblára a szerencsi cukorgyár kapujánál. Azt mutatta meg, hogy egy hektár cukorrépa mennyi oxigént termel. Hány ember éves szükségletét képes fedezni. Akkor talán nem is értettem teljesen az egészet, csak egy zöld valami volt a gyárkapu fölött. Ma már értem. A cukorrépa nem egyszerű mezőgazdasági növény, ipari növény. A cukorrépa a táj része, az élet része, az élelmiszerrendszer része. És amikor eltűnik, sokszor nem csak egy növény tűnik el, hanem a prizmák tűnnek el a földek végén, hanem egy egész gondolkodásmód tűnik el. Ezért beszélünk ma egyre többen és egyre többet élelmiszer műveltségről. Mert a legtöbb ember a boltban már csak a kész terméket látja. nem látja a földet, nem látja a gazdát, nem látja a gyárat, nem látja az embert mögötte, nem látja önöket. Pedig az élelmiszer az önrendelkezés, és ez az önrendelkezés nem a támogatásokkal kezdődik, hanem emberekkel. Az élelmiszer embertől emberig nem rendeletekkel kezdődik, hanem a megértéssel kezdődik. Azzal, hogy felismerjük végre, hogy egy élelmiszer valódi érték. Azzal, hogy tudjuk, miért fontos megőrizni bizonyos ágazatokat. Azzal, hogy tudjuk, miért fontos a hazai termelés. És a cukoripar története nem ér véget a cukornál. Az állattenyésztők ezt különösen jól tudják, tudták. A cukorgyár melléktermékei hosszú évtizedeken keresztül kiváló takarmányként szolgáltak. A préselt, szárított répaszelet, a melász, a nedves répaszelet, a répafej, a répavég, a csima érték volt, körforgás volt.
3: Búza László köszöntője végén áldást kért mindazokra, akiknek része van a magyar cukor előállításában.
4: A növénytermesztés és az állattenyésztés természetes szövetsége volt ez. Ma pedig sok esetben importált, szárított répaszeletet vásárolunk jelentős többletköltséggel azért, hogy ugyanazt a rostforrást biztosítani tudjuk szuper állattenyésztésünknek. Ez is emlékeztet bennünket arra, minden elvesztett hazai feldolgozó kapacitás többet jelent egy gyár bezárásánál. A mai nap azonban nem a múltról szól, hanem a jövőről. Arról, hogy itt Kaposváron még él a láng, még működik a gyár, még vannak répatermelőgazdák, még vannak szakemberek, még van tudás, még van közösség. És amíg ez így van, addig van mire építenünk. Engedjék meg, hogy egy áldással zárjam gondolataimat. A 65. Zsoltárban olvassuk, megkoronázod az esztendőt javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Kívánom, hogy ez a bőség legyen jelen az idei kampányban, bár csak 60 nap lesz, azt mondták a fiúk. Legyen áldás a földeken, áldás a gazdák munkáján, áldás a gyár dolgozóin, áldás a mögöttük lévő családokon. És áldás ezen a több mint 130 éve őrzött kaposvári hagyományon. Amikor pedig ma fellobban a láng, gondoljunk azokra is, akik előtte őrizték ezt a tüzet, és azokra, akik majd utánunk viszik tovább. Isten áldja a répatermelőket, Isten áldja a kaposvári cukorgyár közösségét, Isten áldja Kaposvárt és Magyarországot.
3: Yehudi Menuhin hegedűművész és karmester 1975-ben javasolta az UNESCO Nemzetközi Zenetanácsának, hogy október 1-e legyen a zenevilágnapja. Magyarországon 1984-től kezdve vált rendszeressé ennek ünneplése. A kaposvári Liszt-Ferenc Zeneiskola 15 éve szervez közös énekléseket és meglepetés minikoncerteket a Somogyi Vármegyeszékhely különböző pontjain. Idén a város énekkarainak közös hangversenye tette teljessé az amúgy is gazdag program kínálatot. Az intézmény igazgató helyettese Szabó Klaudia összegez.
5: Úgy szerveztük meg a zenei világnapi programjainkat eddig minden évben, hogy mindig valami különlegességgel készültünk az esti programra. Volt már itt jótékonyság, ilyes volt, fúvózenekar, ilyes volt, tanári hangverseny, kortárs hangverseny. Az idei évben viszont, miután 15 éves ez a kis hagyományunk, hogy így együtt énekelünk, úgy gondoltuk, ha már délelőtt is a közös éneklésre helyezzük a fókuszt, hát akkor az estét is helyezzük a fókuszba az éneklést. Úgyhogy ezért hívtuk meg a város kórusait, akik nagy örömmel mondtak igent az első szóra. Úgyhogy most a 6 kórussal telik meg itt az Agórának a színpada, egy közös szám is elhangzik majd a végén, és együtt énekelünk úgy, ahogy délelőtt a gyerekek. Szerintem mindenki megpróbálja a saját lehetőségéhez képest a városban nyilvánosan megjelenni. Az zeneiskola különösen híres arról, hogy rengeteg programot szervez, mint a házban, mint olyan városi rendezvényeken, ahova meghívást kapunk. Azt gondolom, hogy a kultúrát jól támogatja a város abban a tekintetben, hogy engednek minket a helyi fesztiválokon megjelenni. Nem feltétlenül mondjuk kórus muzsikával, de mondjuk hangszeres zenével lehet, hogy több a lehetőségünk. Na de hogy hol énekelünk és mikor, az mindig rajtunk múlik, és az akaratunkon. Az adventi időszak mondjuk főképp egy olyan időszak, ahol több kórus hangversenyen vehetünk részt, de amúgy szerintem máskor hallhatunk kórus muzsikát is.
3: A zene világnapi programsorozathoz a Kapucsini kórus is több szálon csatlakozott. az énekkar vezetője Szili Zoltán karnagy.
6: Úgy gondolom, hogy a zene világnapja mindenképpen egy nagyon fontos esemény egy város életében, egy énekesek életében, hiszen valamikor ünnepelnünk is kell a hétköznapok után. Szükséges az, hogy összejöjjünk egy közös éneklésre, a városban működő kórusok, énekkarok, énekesek megjelenjenek, mindenki a saját öltözetében, mindenki úgy, hogy hozza a saját egyéniségét, és ebből az összes egyéniségből egy nagy közös dal, egy nagy közös mű fog megszületni. A mai estére 3 műsorszámmal készültünk, egy ünnepi kánonnal, utána egy nagyon vidám turdionnal, és egy igazán pörgős népdalfeldolgozással, a Danadanával készültünk a mai műsorra. Mögöttünk van a kattárs, hiszen ez egy nagyon fontos esemény volt Kaposvár életében, Kaposvár katolikus közösségének az életében. A nyitó vesperáson énekeltünk, utána a szombati szentmisén, ott a nagykanizsai Jézus Szíve templom kórusával, valamint vasárnap a záró szentmisén Louise Vierne ünnepi miséjét adtuk elő, a szombathelyi székesegyház kórusa érkezett hozzánk, a veszprémi kórus Maja néni vezetésével, valamint a kapucsini kórus, és Lakner Bognár András kísért minket orgonán. Egy nagy, egy szenzációs mű, liturgiába illő, és egy magasztos ünnepi szentmisét sikerült varázsolni.
3: A Kossuth téren pedig óvodás és iskolás csoportok táncoltak és énekeltek a Somogy zenekar kíséretében.
7: Kemény Olivia, és mit jelent számomra a zene? Szerintem egy nagyon jó foglalkozás, és nagyon sok dolgot lehet vele megtanulni, és igazából sok olyan dolog van benne, ami tényleg így nagyon leköti az embert, és szerintem nagyon jó énekelni és dalolni. Általában az emberek nem annyira tudnak kikapcsolódni, és mindenki azt hiszi magáról, hogy nem jó, és mindenki azt hiszi, hogy ő most így rogy, meg minden nem is szereti, de szerintem nagyon-nagyon tehetséges minden ember, aki itt van, és nem véletlen jöttek el, hanem hogy minden embert és mindent tudjanak táncolni, énekelni.
3: Az esti nagy koncert előtt Pintér Rómeó köszöntötte a fellépőket és az érdeklődő hallgatókat.
8: Pillanatra gondoljunk bele abba, hogy a zene, a különböző dalok és zeneművek már születésünk pillanatától fogva mennyire mélyen meghatározzák az életünket. Már újszülött korunkban az édesanyánk énekére alszunk el. Ez nyugtat meg minket, és sok esetben ez is vidít fel bennünket. Aztán vannak olyan gyermekek is, mint például az én drága kislányaim, akiknek olyan kihívásokkal is szembe kell nézni, hogy az édesapjuk énekel nekik. De persze, ahogy felcseperedünk, egyre több dal szövi át az életünket. Lesz egy kedvenc számunk, lesznek dalaink azokra az esetekre, amikor jó kedvünk van és mulatozunk, és lesz pár dal olyan esetekre is, amikor szomorkodni támad kedvünk. A dalok jelentősége azonban nem csak az egyének, nem csak az egyes személyek szintjén értelmezhető. A nemzetnek nem csak népdalai vannak, hanem van himnusza és szózata is. De egy város szintjén is könnyen és jól értelmezhető a zene jelentősége. Mindenkinek mosoly csal az arcára, ha meghallja a Kossuth téri harangjátékot. Jó néhányan ismerik az itt lévők közül a Kaposvár szignált, és páran akkor is elmosolyodnak, ha meghallják azokat a sorokat, hogy ez a város nekem az egész világ, ismerem minden gondolatát. Néhányan felröhögnek, én személy szerint pedig elsírom magam, amikor meghallom, hogy Kaposváron is feltámadt a szél. De bárhogy is legyen, egy biztos, ezek a zenei élmények, ezeknek a zeneműveknek az ismerete összeköt bennünket, és kovászolja a közösségeinket. Nem túlzás azt állítani, hogy a zene az egyik legnagyobb kulturális kincsünk. Azonban, hogyha kincsről beszélünk, akkor szükségünk van a kincs őrzőire is. Ezért szeretnék köszönetet mondani minden olyan szervezetnek, közösségnek, aki ápolja ezt a kulturális kincset.
3: A zene világnapjáról és a közös éneklés lélek emelő erejéről Kerekesné Pitel Anna karnagy, Kaposvár díszpolgára így nyilatkozott.
9: Nagyon örülünk egyrészt, mert ugye most már a Covid óta több év eltelt, és hála Isten a kórusok azért most már magukhoz tértek, és a zeneiskola pedig nagyon szépen folytatja ezt a hagyományt, és hogy így együtt énekelünk, ez pedig egy újszerű dolog, hogy esti koncertet is megszervezik. Én szerintem a legfontosabb, hogy a kórusok feladatot kapjanak, és hogy énekelnek. Ez meg külön öröm számomra, hogy együtt énekel az összes kórus. Most, hogy hallgattam a Muzika Beáta Özkari művet, hát a lelkem újongott, és nagyon fontos. Amikor megérzik az emberek azt, hogy egyedül is szép énekelni, de amikor közösen együtt olyan műveket énekelhetünk, amit egyedül senki nem tud megvalósítani, annál csodálatosabb nincs. És ez a közösségi érzés, ez szinte leírhatatlan, de azok tudják, akik ezt művelik, akik csinálják, hogy milyen lélekemelős, milyen fontos.
3: Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a Zenekedvelők kórusának egyik tagja, Mátyás Judit is.
10: 12 éve énekelek ebben a kórusban, nagyon-nagyon jó a csapat, nagyon szeret mindenki énekelni, a repertoárunk nagyon széles, a vallási zenétől a világi zenéig, sokat járunk szerepelni a városba, városi rendezvényekre, az ország bármely területére, utoljára Szlovákiában léptünk föl, nagyon jó itt lenni. Tulajdonképpen én már azt mondom, hogy kisgyerekként is énekeltem, sőt, amikor a gyermekeim még a pocakomba voltak, akkor nekik is nagyon sokat énekeltem, úgyhogy zene nélkül nincs élet, azt gondolom.
3: Első deseda Extreme Predator Challenge. Ezen a címen hirdetett idén csónakos pergető versenysorozatot a Kaposvári Sporthorgász Egyesület, amelynek elnöke Farkas Szilárd.
11: Ez idén kezdtük ezt a három fordulóból álló DEX fantázia névre keresztelt versenyt. Nyilván a desedán már óriási hagyományai vannak a pergető versenyeknek, de ez egy idei kezdeményezés, és hát mit várhatnék, mint hogy jól érezzék magukat a horgászok, és minél több halat fogjanak.
3: A verseny különleges szabályait a Kaposvári Sporthorgász Egyesület titkára Kovács Gábor foglalta össze.
12: Október első hétvégéjén a desedán csónakos pergető verseny zajlik. Ez egy három fordulóból álló versenysorozat második fordulója. 29 csónak nevezése érkezett be, 29 csapat nevezése érkezett be a versenyre, mindannyian meg is érkeztek, úgyhogy ebben a kissé hűvös, de verőfényes októberi napon most 29 csónak kergeti ragadozó halakat a desedán. Csapatversenyről beszélünk, azt jelenti, hogy egy csónakban kettő versenyző ül, és ők alkotnak egy csapatot, a fogásaik összeadódnak, a halaknak a hosszát mérjük, és ebből generálunk pontokat. Hogy érdekesebbé tegyük a versenyt, próbáljuk a versenyzőket rászorítani a nagyobb halak fogására, mert az adott fajból az öt legnagyobb számít bele a versenybe. Illetve van egy halfaj, ebben a fordulóban a süllő, amely 1-3-as szorzóval kerül be a rendszerbe, tehát így még inkább a versenyzők arra vannak rászorítva, hogy ezt a halat fogják meg, mert ez több pontot ér nekik. Ezen kívül ragadozó halra lehet horgászni, és megvan a minimális méret, amit el kell, hogy érjenek a halak, akkor számítanak be a versenybe. A desedában szinte az állóvízi halak összessége megél, de amiből a legtöbb van nyilván az a süllő, erről híres a deseda, illetve igen erős a harcsa állománya, és a balina állományt említeném, ami igen-igen feljövőben van.
3: A viadalon összesen 66 darab halat mértek le a versenybírók 3866 cm összhosszúságban.
13: Barka Levente vagyok, Szentgróti Jánossal az Anglers of Whitewater csapata. Hát mi már nagyon vártuk a versenyt, égtünk a láztól, hogy jöhessünk. A tegnapi napon igaz nem az edzőpályán próbáltuk meg magunkat, nagyon szép süllőket fogtunk, úgyhogy nagyon jó reményekkel állunk ez a mai naphoz is, hogy sikeresek leszünk.
14: Én Duki Gyimoti Sándor vagyok, a Pátkai Robert és a Webfishing and DS Performance Chip a csapatnevünk. Győr-Sopron megyéből jöttünk. Jellemzően gumizunk, két napot edzettünk ugye a versenyre, van egy elképzelésünk, aztán meglátjuk, hogy ez mennyire fog beválni. Fogások tekintetében szerintem egy nehéz verseny lesz. Eléggé szájzáros a süllő az elmúlt két nap alapján. A többi mellékes hal az meg, hát arról meg ne is beszéljünk. Nem lesz egy egyszerű horgászat szerintem.
0: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: Zolbert muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Október 10-e van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. Felfüggesztették a déli körvasút építését, a beruházó V-hidat, a továbbiakban kizárja a munkálatokból a kormány. Megérkezett a Nemzetközi Valuta Alap jelentése a magyar gazdaságról, kiigazítási csomagot várnak Magyar Péter kormányától. A kárpátaljai magyarság került a középpontba, az Európai Parlament hagyományos kisebbségekkel, nemzeti közösségekkel és nyelvekkel foglalkozó kisebbségi munkacsoport ülésén. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A minisztérium továbbá kizárja a V-hidat a folyóvasút építési munkákból. Az Európai Bizottság két hete arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvon ettől a beruházástól, ezért a kormánynak lépnie kellett, jelezte a miniszter. Közölte, a beruházás kivitelezője Mészáros Lőrinc vasút építő cége, a V-híd. A Magyar Nemzet felhívta a figyelmet, hogy Vitézi Dávid az Orbán kormány idejében kezdettől ott volt a déli körvasút tervezésénél. 2021-ben már a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési ZRT felügyelőbizottságában ült, amikor kiírták a kivitelezésre a közbeszerzést. Jelentős anyagi terheket róhatnak a magyar családokra a Nemzetközi Valuta Alap reformjavaslatai, amelyek az adórendszer, a rezsitámogatások és a nyugdíjrendszer átalakítását is érintik. Az IMF szeptember 23-a és október 6-a között vizsgálta a magyar gazdaság helyzetét, majd átfogó reformjavaslatokat fogalmazott meg a kormány számára. A Magyar Nemzet és a Világgazdaság összefoglalóiból Reichlin Krisztina idéz.
3: Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint akár háromszorosára is emelkedhetnek a rezsiköltségek, ha a Tisza kormány végrehajtja az IMF által szorgalmazott változtatásokat. Progresszívebb, azaz több lépcsős személyjövedelemadórendszert, valamint a társasági adószabályainak felülvizsgálatát kéri. Szűkíteni az áfa kedvezményeket és egyes adómentességeket. Átalakítaná a rezsicsökkentés rendszerét. Továbbá kiemelik a kedvezményes hitelkonstrukciók, köztük az Otthon Start program felülvizsgálatát. Szorgalmazzák a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz való igazítását és a korkedvezményes nyugdíjazás fokozatos kivezetését. Ez nem riogatás, hanem valódi opció, kockázat, ami fenyeget bennünket, fogalmazott Szalai Piroska, aki arra is emlékeztetett, hogy a korábbi IMF hitelprogram idején jelentős megszorításokat vezettek be Magyarországon. A Nemzetközi Valuta Alap az állami vállalatok működésének felülvizsgálatát is szükségesnek tartja, bár ez önmagában nem jelent kötelező privatizációt. Ezek az elképzelések az Orbán kormányok idején visszavásárolt állami vagyonelemek értékesítéséhez vezethetnek, írja a Magyar Nemzet. Magyarország jó helyzetben van ahhoz, hogy bevezesse a közös valutát, az eurót, írja a Világgazdaság. A tagság tartós előnyökkel járhat, többek között megszüntetni az árfolyam kockázatot, ugyanakkor azzal is jár, hogy le kell mondani az önálló monetáris politikáról és a sokkok elnyelését segítő rugalmas árfolyamról. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az euró bevezetés előnyei döntően attól függenek, mennyire felkészült a gazdaság a csatlakozáskor.
0: 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. Szombaton hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét Unger Annát és Tasnádi Katalint nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi közel 850 millió forint többletforrás biztosításáról rendelkezett. Derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányrendeletből és határozatból, melyet az MTI tett közzé. Az Európai Parlament októberi plenáris ülésén a hagyományos kisebbségek

0: Mondta, a kárpátaljai magyar közösség számára az anyanyelv használata a nemzeti identitás megőrzésének záloga, és egyben a mindennapi életben és szülőföldön való boldogulás alapvető feltétele. Ezért fontos, hogy Ukrajna most készülő jogszabálya is megfelelő és tartós garanciákat teremtsen a nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak gyakorlásához, és hogy ezek a jogok a mindennapokban is ténylegesen érvényesüljenek. Híres László Kornélia, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont intézet vezetője, kutatója, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem oktatója szerint kutatásuk legfontosabb üzenete, hogy a többnyelvűség nem adminisztratív teher vagy akadály, hanem olyan társadalmi, kulturális és gazdasági erőforrás, amely a helyi közösségek és az egész térség javát szolgálhatja. Orosz Ildikó a kisebbségi munkacsoport ülését követően kiemelte, a bemutatott kutatás különös aktualitását az adja, hogy október 12-én az ukrán parlament napirendjére kerülhet a nemzeti kisebbségek jogait, köztük az anyanyelvi oktatást érintő törvénytervezet. A jogszabály elfogadása fontos előrelépést jelenthet a kárpátaljai magyar közösség jogainak helyreállításában, ugyanakkor önmagában még nem garantálja a kisebbségi jogok tényleges érvényesülését.
1: Berlin kitart az Oroszországgal szembeni szankciók mellett, és európai partnereivel további büntető intézkedéseket készít elő, írja a Magyar Hírlap. Stefan Cornelius, német kormányszóvivő, szombaton a német fővárosban ismertette a kormány álláspontját, miután Donald Trump bejelentette az orosz dízel üzemanyag szállításokat lehetővé tevő megállapodást. Trump pénteki bejelentése szerint Oroszország több 100 000 tonna dízel üzemanyagot juttathat a világpiacra, hogy ezzel mérsékeljék az üzemanyag árakat. Az amerikai elnök arról számolt be, hogy kormánya ideiglenesen felfüggesztette az orosz dízel üzemanyagot érintő amerikai szankciókat. A megállapodást a Kreml is megerősítette. Megőrizte alkotmányozó többségét Vlagyimir Putyin orosz elnök pártja, az Egységes Oroszország az orosz parlamentben. A közelmúltban tartott választásról, illetve az ellenzéki pártok mozgás teréről Pozsgai Nóra kérdezte Seremet Sándort, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját.
2: Ez az állami duma választás volt. Kiket választottak meg az oroszok?
3: Az orosz parlamentet választotta meg, tehát az alsó házat. Itt összesen 450 képviselő dolgozik, ebből 225-öt választanak pártlistáról, és 225-öt pedig egyéni választási kerületekből. Itt, hát ami meglepetés nem okozott, az Egységes Oroszország párt nyerte meg ezeket a választásokat. Ha jól emlékszem, akkor 349 széket szereztek a parlamentben, és további 4 párt került még be. Egyébként ugyanaz a 4 párt, ami a korábbi dumában is jelen volt. Nyilván, hogyha azt szeretnénk megvizsgálni, hogy mennyire voltak jelen ellenzéki hangok, vagy eltérő vélemények, akkor az jóval szürkébb ez a paletta, mint más országokban. Ezek a pártok, ezeket gyakran mondják, hogy ilyen rendszer ellenzék, tehát hogy a rendszer által jóvá hagyott és a megadott kereteket nem túllépő pártok. Ezek gyakran töltik be azt a funkciót az orosz politikai életben, hogy egy ilyen, tulajdonképpen azokon keresztül lehet leengedni, vagy kiengedni a gőzt egy kicsit. Tehát általában, hogyha ezeket az ellenzéki pártokat vesszük, ha ezeket lehet ellenzékieknek nevezni a divatos, vagy nem tudom, általánosan elfogadott ellenzéki normák szerint, tehát az ő mozgásterük az az orosz belpolitika és az orosz lakosságnak a mindennapi gondjainak a megoldása. Úgy, hogy egyébként az országnak az általános külpolitikai vonalát, vagy az országnak az általános berendezkedését nem kezdik ki, és nem akarják megváltoztatni.
1: Bővebben a 20:04 kezdődő A héten történt című műsorunkban beszélgetünk az orosz választásról. Nukleáris nagyhatalommá válhat Szlovákia, írja a Világgazdaság. Robert Fico kormánya teljes kontrollt szerzett a Jászló Apátszent Mihálynál épülő blokk előkészítését végző vállalatban, miután a cserrész tulajdonos eladta 49%-os részesedését. A pozsonyi kormány

0: Az 89 millió eurót fizet a cseh energetikai vállalatnak, így az épülő nukleáris erőmű fejlesztése teljes egészében állami kézbe kerül. A projekt a tervek szerint egy mintegy 1200 megawatt teljesítményű új reaktorblokk megépítését jelenti. A korábbi információk szerint Pozsony fő technológiai partnerként az amerikai Westinghouse-szal számol. Kelemen Hunor 80%-os esélyt ad az új román kormány beiktatási sikerére, de más politikusok nyilatkozatai is derülátásra adnak okot, Gáspár Sándor tudósít.
1: A legfrissebb nyilatkozatok alapján úgy tűnik, megtört a jég, és a szélsőségesek nélkül is lehet kormánytöbbséget kialakítani a román parlamentben. Ugyanis a liberálisok és az RMDS után a szociáldemokraták is kijelentették, készek támogatni Lukán Niculescut, megszavazni a kormányát. Kelemen Hunor úgy véli, 80% annak az esélye, hogy bizalmat kap a román parlamentben Lukán Niculescu jelenlegi külügyi államtitkár leendő kormánya. A szociáldemokrata elnök ugyan Kerek Perez kijelentette, hogy a megszorítások politikáját nem fogják megszavazni, és olyan kormányprogramra van szükség, amely esélyt ad a gazdaság talpra állítására, védi a lakosság vásárlóerejét és jelentősen ösztönzi a munkahelyteremtő beruházásokat, bár azt nem fejtették ki, hogy ezt miképpen valósítanák meg. Abban minden román politikai párt egyetért, hogy stabil kormány nélkül nem lehet elfogadni a 2027-es költségvetést, amelytől pedig az uniós támogatások többsége függ. A PSD a liberálisokkal és az RMDS-szel tartja elképzelhetőnek a kormányalakítást. Ez tehát Lukán Niculescu javára szólhatna. Az RMDS elnöke Kelemen Hunor is többször hangsúlyozta, a kormányalakítása fontos, az kevésbé, hogy az RMDS is kormányra lépjen. A liberálisok közölték, bár támogatják az új kormányt, elutasítják az együttműködést a szociáldemokratákkal, nyilván a májusi kormánybuktatás miatt. Viszont az előrehozott választást is elutasítják, hiszen az előrejelzések szerint egyértelműen a szélsőségesek győznének. Az eddigi szövetségestől, az USZR-től emiatt el is távolodtak, mert újabban az előrehozott választásoktól várja a tisztázást, mint az AUR. Mindenképpen a szociáldemokraták jelentik a mérleg nyelvét. Tőlük függ, hogy egyedül vagy kis koalícióban, kompromisszumokkal vállalják-e a kormányalakítást, pontosabban a kormányzás felelősségét, vagy inkább tovább mélyül a politikai válság Romániában. Jövő hét közepén kiderül.
2: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Megnyitották a beregszászi Linzer Bertalan Kórház új épületszárnyát, amelynek építése még 1988-ban kezdődött. A beruházás közel 4 évtized után jutott el a befejezésig. Számol be róla a kárpátalja.ma írása. A beruházás 2020-ban kapott új lendületet, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök látogatását követően a kórház bekerült a nagy építkezés elnevezésű állami programba. Ennek köszönhetően biztosították a szükséges finanszírozást és befejezték az építkezést. A kórházban korszerű diagnosztikai eszközök állnak rendelkezésre, valamint gyermekgyógyászati, szülészeti, nőgyógyászati és sebészeti osztály működik. Az intézményben 3 műtő, intenzív terápiás résznek és rehabilitációs szolgáltatás is helyet kapott. Az épületet az akadálymentesítés követelményeinek megfelelően alakították ki. A nemzetközi támogatások is jelentős szerepet játszottak a projekt megvalósításában. Érdekesség, hogy 1988-ban magyar szakemberek kezdték meg a kórház építését, és Magyarország 38 évvel később ismét segítséget nyújtott az intézménynek. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével 2021 óta több mint 28 millió hrivnya értékben szereztek be orvosi berendezéseket, bútorokat és egyéb felszereléseket. Még mindig vannak iskolák Romániában, ahol az udvaron van a WC, a kormány most pénzt ad a korszerűsítésre. Erről olvashatunk a Székely Hon oldalán. A román kormány pénteki ülésén 7,8 millió lejt utalt ki 97 iskolának a vizes blokk létrehozását vagy korszerűsítését, illetve a víz- és csatorna hálózatra való csatlakozást biztosító munkálatok folytatására. Az ügyvivő kormány közleménye szerint, amelyet az Ager Press idéz, a projekt célja, hogy megfelelő higiéniai és közegészségügyi feltételeket biztosítsanak az iskolák működéséhez, valamint jobb tanulási környezetet teremtsenek. Fontos befejezni a munkálatokat főként azokban az iskolákban, ahol a mellékhelyiség az udvaron van, és nem rendelkezik folyóvízzel. Mutatott rá a kabinet. A Kárpát-medence lapszemléjét és Harcsik Róbertet hallották.
0: A várható időjárásról. Az előttünk álló éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az északnyugati határvidék kivételével sokfelé, a hajnali óráktól egyre inkább az ország keleti, délkeleti felén számíthatunk tartós esőre, akár záporesőre. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél olykor megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 13 fok között alakul. Vasárnap északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, csökken a felhőzet és kisüt a nap, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet, észak-kelet felé halad, várhatóan a kora délutáni órákra elhagyja hazánkat. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon és a középső ország részben megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között van. Várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Felfüggesztették a déli körvasút építését, a beruházó V-hidat a továbbiakban kizárja a munkálatokból a kormány. Megérkezett a Nemzetközi Valuta Alap jelentése a magyar gazdaságról, kiigazítási csomagot várnak Magyar Péter kormányától. A kárpátaljai magyarság került a középpontba, az Európai Parlament hagyományos kisebbségekkel, nemzeti közösségekkel és nyelvekkel foglalkozó kisebbségi munkacsoport ülésén. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Múlt idéző című rovatunk következik, Iványi Balást hallják.
4: 2026. október 10-e van szombat, Isten éltesse Gedeon nevű hallgatóinkat. A Gedeon egy héber eredetű bibliai név, jelentését többféleképpen magyarázzák. A harcos, a kardforgató, a romboló vagy éppen a pusztító jelentések egyaránt szerepelnek közöttük. 1848. október 10-én a bécsi forradalom idején a Bécsi Demokratikus Egyletek központi választmánya kiáltványban szólította fel a magyar hadsereget, hogy a pákozdi győzelem után folytassa Jelasics báró csapatainak üldözését Ausztria felé. A magyar képviselőház ugyanezen a napon hasonló határozatot hozott, és Móga János altábor nagyot Bécs irányába küldte. A magyar sereg végül átlépte a Lajtát, és október 30-án Svehátnál ütközött meg a császári csapatokkal. 1813-ban ezen a napon született Giuseppe Verdi olasz zeneszerző. A 19. századi opera egyik legnagyobb alakjának olyan műveket köszönhetünk, mint a Nabucco, a Rigoletto, a Traviata és az Aida. Zenéje az olasz nemzeti kultúra egyik fontos jelképévé is vált. 1881-ben ezen a napon született Kittenberger Kálmán Afrika kutató, állattani gyűjtő és író. 1902-ben utazott először Afrikába, majd összesen 6-szor járt Kelet-Afrika egyenlítői vidékein. A Kilimandzsáró környékén, a Viktória-tó vidékén és Ugandában is kutatott, gyűjtött és vadászott. Az első világháborúban internálták, ekkor Indiába toroncolták és csak 1919-ben térhetett haza. Útjairól több mint 60 ezer példányból álló gyűjteményt hozott a Magyar Nemzeti Múzeum számára. Mintegy 300 új állatfa is szerepelt az anyagban, közel 40-et pedig róla neveztek el. Könyveivel Afrika különleges világát is közel hozta a magyar olvasókhoz. 1903. október 10-én adták át az Erzsébet hidat. Az 1898 és 1903 között épült hidat a két évvel korábban meggyilkolt Erzsébet királyné emlékére nevezték el. Egyetlen 290 méteres nyílással ívelt át a Duna fölött, és korának műszaki szenzációja volt. A világ legnagyobb nyílású lánchídjaként 22 évig tartotta a rekordot. A hidat a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották. A budapesti Dunahidak közül ezt építették újjá utolsóként, és akkor már teljesen új kábelhidas szerkezetként. 1911-ben ezen a napon tört ki a kínai wuháni felkelés, amely néhány hónap alatt forradalommá szélesedett. Az esemény sor vetett véget a több mint 2,5 évszázada uralkodó Qing dinasztia hatalmának, és 1912-ben létrejött a kínai köztársaság. 1921-ben, október 10-én kezdődött meg az oktatás Szegeden, a Kolozsvárról áttelepített Ferenc József Tudományegyetemen. Az első tanév ünnepélyes megnyitóját már előző nap megtartották, október 10-én pedig a négy karon megkezdődött a tanítás. Az egyetem később a magyar tudomány egyik fontos központjává vált, professzorai közé tartozott Szentgyörgyi Albert, aki 1937-ben Nobel-díjat kapott. 1963-ban ezen a napon lépett hatályba a részleges atomcsend egyezmény. Az Egyesült Államok, a Szovjetunió és az Egyesült Királyság megállapodása megtiltotta az atomfegyver kísérleteket a légkörben, a világűrben és a víz alatt. 1985. október 10-én halt meg Orson Welles, amerikai filmrendező, színész és producer, a filmtörténet egyik legnagyobb alakja. Első játékfilmje, az 1941-es Aranypolgár új korszakot nyitott a filmművészetben. Welles rendezte, a főszerepet is ő játszotta, és a forgatókönyv megírásában is részt vett. Már korábban a rádióban is híressé vált. 1938-ban készítette el H.G. Wells Világok harca című regényének rádió adaptációját. A híradásszerű előadás miatt egyes hallgatók, korabeli hírek szerint, valódi marslakó inváziónak hitték a történetet. Végül 2002-ben ezen a napon jelentette be a Svéd Akadémia, hogy Kertész Imre kapja az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az elismerést azért az írói munkásságáért érdemelte ki, amely az egyén sérülékeny tapasztalatának szószólója a történelem barbár önkényével szemben. Ezzel Kertész Imre lett az első magyar szerző, aki megkapta a rangos irodalmi kitüntetést.
0: A múlt idézőt Iványi Balázs készítette.

Ránya felvétele szólt. Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Rózsafűzér első titkát felajánljuk Úr Jézus és Szűz Mária szeplőtelen szíve tiszteletére.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Papi és szerzetesi hivatásokért imádkozzunk.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik tized, titkot fölajánljuk a betegekért, kilátástalan helyzetben lévő testvéreinkért, s akikért senki nem imádkozik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzunk nemzetünk egységéért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
0: Imádkozzunk a tisztító tűzben szenvedő lelkekért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról megemlékezve megértsük, amit magukban foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
3: Amen.
1: Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Szent Mihály arkangyal,
1: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! A kereszténydemokrata néppárt felszólítja a kormányt, hogy vegye ki a vagyonadó tervezetéből a gazdák megélhetéséhez szükséges vagyon elemeket, közölte az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szombaton. Latorcai Csaba a párt közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, a Tisza párt tervezete szerint a gazdáknak gyakorlatilag vagyonadót kell majd fizetniük, mert abba beleszámítanák a termőföldet, az eszközöket, a mezőgazdasági gépeket és az állatokat is. Ha úgy fogadják el a vagyonadó tervezetét, ahogy társadalmi vitára bocsátották, akkor az a magyar gazda társadalom tönkretételét jelenti, fogalmazott a KDNP ügyvezető alelnöke. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejelentette, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. Az Európai Bizottság két hete arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvon ettől a beruházástól, ezért a kormánynak lépnie kellett, jelezte a miniszter. Közölte, hogy a beruházás kivitelezője Mészáros Lőrinc vasút építő cége, a V-híd. A Magyar Nemzet felhívta a figyelmet, hogy Vitézi Dávid az Orbán kormány idejében kezdettől ott volt a déli körvasút tervezésénél. 2021-ben már a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési ZRT felügyelő bizottságában ült, amikor kiírták a kivitelezésre a közbeszerzést. Elszabadult a vihar az Egyesült Államok partjainál, tömeges evakuálás kezdődött. Több mint 165 kilométeres széllel partot ért péntek este az Izsaiás hurrikán az Egyesült Államok mexikói öbölmenti partvidékén, írja az Index. A meteorológusok életveszélyes vihar dagályokra, heves esőzésekre és áradásokra figyelmeztetnek. Tornádók kialakulása sem kizárt. Több államban rendkívüli állapotot hirdettek. A hurrikán az Egyesült Államok mexikói öböl olaj és gáz kitermelését is jelentősen érintette. A térség kőolaj és földgáz kitermelésének egy részét leállították, a személyzetet pedig kimenekítették. Több embert vettek őrizetbe az indiai hatóságok új Delhiben, ahol a Csótány Néppárt nevű ifjúsági mozgalom a választási bizottság elnökének lemondását követelő tüntetést szervezett. A hatóságok több ezer rendőrt és félkatonai alakulatok tagjait vezényelték a főváros utcáira. Lezárták a tervezett tüntetés helyszínét, a belváros egy részén felfüggesztették a mobil internet szolgáltatást, és több tucat metróállomást is bezártak. A rendőrség a mozgalom alapítóját is őrizetbe vette. Végül az időjárásról. Az előttünk álló éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég. Sokfelé, a hajnali óráktól egyre inkább az ország keleti, délkeleti felén számíthatunk tartós esőre, akár záporesőre. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék hullhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 13 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Szőlőszem királyfi. Magyar népmese. Berze Nagy János gyűjtéséből.

Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy öreg király, aki mindig egyedül érezte magát, mert nem volt se felesége, se gyereke. Az volt egyetlen szórakozása, hogy minden nap kiballagott a szőlőjébe, nézegette, milyen termés várható. Egyik délután meglátott egy olyan szőlőtőkét, amelyen csak egyetlen

Vigye a palotából ezt a gyereket akárhová, mert ez csak bajt fog hozni az országra. Addig-addig jártak a király nyakára, míg beleegyezett, hogy tegyék el lábalól a fiút. Bele is tették egy hordóba, s hordóstul együtt a folyóba dobták. Vitte a víz a hordót lefelé, belevitte a tengerbe. Egyszer csak koppant egyet a hordó oldala, a fiú nagyot rúgott, a hordó szétdőlt, ő meg szépen kiúszott a partra. A parttól nem messze erdő húzódott. Bement az erdőbe, épített magának egy kis kunyhót. Egyszer arra vetődött egy öreg ember. Fáradt volt, és kért a fiútól valami harapnivalót. Nincs nekem egyebem, mint korpa pogácsám, mondta a fiú. Az is csak hamuban sült. Jó lesz nekem az is, mondta az öreg. Ahogy az öreg ember megérintette a pogácsát, olyan szép fehér lett az, hogy a legfinomabb lisztből se lehetett volna különbet sütni. Aztán nemhogy fogyott volna, hanem mindig akkorával lett nagyobb, amekkorát megettek belőle. Amikor jól laktak, azt kérdezte az öreg. Hogy hívnak téged, fiam? Nekem még nevem sincs, annyira szegény vagyok, felelte a fiú, és elmondta addigi életét. No hát, felelte az öreg ember, ha szőlőszemből lettél a király kertjében, akkor legyen a neved Szőlőszem királyfi. Azzal kardot meg puskát adott neki az öreg, és elköszönt tőle. Másnap Szőlőszem királyfi felkötötte a kardot, vállára vette a puskát, és elindult vadászni, hogy a jó pogácsa mellé húst is szerezzem. De bizony, nem jó napja volt, még csak egy hitvány varjú sem került a puskája elé, pedig ugyancsak bent járt az erdő mélyén. Már arra gondolt, hogy szégyen szemre üres kézzel megy haza, amikor egy tisztáson takaros kis házat pillantott meg. Ejj, de jó lenne ez nekem, ha nem lakna benne senki, gondolta, s már indult is be a házba, hadd tudja meg, ki lakik benne. No, nem fogadták valami barátságosan, mert az a szép ház bizony a zsiványoké volt. Nagy vigadozásban voltak éppen, mert töménytelen sok kincset raboltak. Hogy mertél te ide jönni, ahol a madár se jár? Kiáltották, mikor megpillantották a belépő Szőlőszem királyfit. A zsiványvezér meg ezt rikkantotta. Ütött az utolsó órád! Az majd elválik, felelte Szőlőszem királyfi, mert az is lehet, hogy ti eszitek az utolsó falatot, ha ilyen barátságtalanul fogadjátok a vendéget. Azzal kapta a kardját, s egy kis ideig tartó vagdalózás után 11 zsiványnak vége volt. A 12. a vezér könyörgőre fogta a dolgot. Szőlőszem királyfi ennek megkegyelmezett, de csak azért, mert volt egy igen-igen szép lánya, aki mindjárt meg is tetszett neki. Volt a házban 12 szoba. A 12. egy nagy vashordót tettek, abba bezárták a zsiványvezért. A szobát jól lelakatolt a Szőlőszem királyfi, a kulcsokat a lányra bízta, de erősen a lelkére kötötte, hogy ki ne nyissa az ajtót, még ha 100-szor az apja is a vezér. Fogadta is a lány erősen, hogy nem nyitja ki, hiszen örült, hogy végre megszabadult a zsiványoktól, meg aztán neki is nagyon tetszett Szőlőszem királyfi. Másnap a királyfi elment vadászni, a lány meg otthon takarított. Már mind a 11 szobát rendbe tette, de a királyfi csak nem ért még haza. Mit csináljon unalmában, gondolta, benéz a 12. szobába. Míg jóformán bent sem volt, már megszólalt az apja a hordóban. Önts rám egy vödör vizet, édes egy leányom! A lány megszánta, ráöntött egy vödörrel a hordóra. Addig-addig könyörgött a zsiványvezér, míg a lány a másodikat, a harmadikat, majd a 12. is ráöntötte. Ekkor nagyot csattant a hordó, szétesett, s kilépett belőle a vezér. Gyorsan bújj vissza, mondta a lány, mert éppen most jön haza Szőlőszem királyfi, és jaj neked, ha itt talál! Másnap már ételt is vitt az apjának, de Szőlőszem királyfinak egy szót se szólt róla. A harmadik napon már arról beszélt a zsiványvezér, hogy a királyfit elteszik lábalól. Ebbe a lány sehogy se akart beleegyezni, mert nagyon szerette a királyfit, de az apja megfenyegette.
Erre ott hagyta a lánya

0: Az apját felé se nézett 3 napig. Tovább azonban nem tudta megállni, hogy ne vigyen neki ételt, italt, mert hát mégiscsak az apja volt, ha zsivány is. A vezér addig beszélt, hogy ő inkább meghal, de tovább már nem üldögél a vashordóban, míg a lány beleegyezett, hogy segít az apjának a királyfi elvesztésében. De azért titokban reménykedett, hogy mégse hal meg a királyfi. No, mondta az apja, hogy meg se öljük, de mégis megszabaduljunk tőle. Amikor hazajön a vadászatból, tedd magad, mintha nagyon beteg lennél. Mondd, hogy csak akkor gyógyulsz meg, ha ihatsz a havasikút vizéből. Úgy is lett. Mikor a királyfi hazaérkezett a vadászatból, a lányt halálos betegen találta, pedig már éppen azon gondolkodott, mikor fogják megtartani a lakodalmukat. Nagy búna kereskedett a királyfi, hogy meghal a leány. A leány meg elmondta, mitől gyógyulna meg. Szőlőszem királyfi már is indult a havasikúthoz, még a világ végére is elment volna a leány kedvéért. A ház előtt volt 2 jegenyefa. Ezek mindjárt száradni kezdtek, mikor a királyfi elindult hazúról. Ahogy megy, mendegél, egyszer csak összetalálkozik 7 fővel. Hova, hova, szőlőszem királyfi? A havasikútra, beteg a menyasszonyom, csak attól a víztől gyógyul meg. Oda ne menj, mert azt az ördögök őrzik. Vissza nem kerülsz elevenen, ha abban a kútban megmeríted a korsódat. Lesz, ahogy lesz, én mégis lemegyek a havasikúthoz. Hát, ha csak ugyan elmész, mondta 7 fő, fogd ezt a sípot, amikor meríted a vizet, ebbe a síbba fúj bele, és mikor a korsó tele van, fuss el a kúttól, mintha kergetnének. Szőlőszem királyfi baj nélkül meg is szerezte a vizet, s már ment is hazafelé, mikor összetalálkozott Keddel. Honnét hozod a vizet, szőlőszem királyfi? Havasikútról. Ez a víz meggyógyítja a menyasszonyomat. Vidd helyette ezt, mondta Kedd, ezzel többre mehetsz. Ki is cserélték a vizet, aztán a királyfi még jobban sietett haza. Közelettére a jegenyefák újra virítani kezdtek. A rablóvezér ebből tudta, hogy szőlőszem királyfi nem pusztult el, s így szólt a lányához. Ha hazaér, nehogy jobban légy a víztől, jajgass tovább, és mondd azt, hogy csak akkor gyógyulsz meg, ha ehetsz a havasi malomlisztjéből sütött pogácsából. A lány nem is lett jobban a víztől, pedig a királyfi 3-szor is megitatta. Bánta is már, hogy elcserélte, biztosan azért nem használ az orvosság. Másnap elindult, hogy vigyen a havasi malom lisztjéből legalább egy kisebb fajta zsákocskával. Alig, hogy kilépett a házból, a jegenyefák újra száradozni kezdtek. Ahogy megy, mendegél, összetalálkozik Szerdával. Hova sietsz annyira, szőlőszem királyfi? Lisztet akarok hozni a havasi malomból. Jaj, oda ne menj, mert onnét ember még nem került vissza elevenen, 3 sárkány őrzi a malmot. Mindegy, én akkor is oda megyek. Ha már sehogy se tágítasz, nesze ez a trombita, jól fújd meg, amikor meríted a lisztet, és azonnal fussonnét, ha tele van a zsákod. Meg is szerezte baj nélkül a lisztet, s ahogy ment hazafelé, találkozott Csütörtökkel. Az is addig beszélt neki, míg elcserélte vele a lisztet. A rabló vezér ez alatt kinézett az ablakon, s látja, hogy a jegenyefák újból kihajtanak. Na, ez az akasztófa virág mégis megszabadult, de azért ne búsuljunk, van még egy mód, de csak légy beteg továbbra is, és mikor kérdi, mit tegyen, hogy meggyógyulj, mondd, hogy csak akkor leszel egészséges, ha ehetsz a havasi malacból. Ha attól se gyógyulsz meg, semmitől se. Mikor a királyfi 3-szor is elindult, a jegenyefák még jobban hervadoztak. A királyfi egyébre nem is gondolt, csak hogy minél előbb visszaérjen, s meggyógyuljon a lány. Sietni kezdett, de hogy kilépett, összetalálkozott Péntekkel. Hát te hova igyekszel, szőlőszem királyfi? Megyek a havasi malacért, orvosságnak. Élve el nem hozod a malacot, holtam meg, hogyan hoznád el. Én akkor is oda megyek. Á, ha mindenképpen menni akarsz, itt van a lovam, ülj fel,
1: talán ezzel el tudsz futni majd a vatkan elől. Ha ezzel sem, semmivel sem.
0: Örült a lónak a királyfi, hiszen így sokkal gyorsabban megteheti az utat. Meg sem állt addig, míg a havason meg nem pillantotta a malacokat. Megvárta, míg egyik odébb húzódik az anyjától, azt az egyet hirtelen fölkapta, és bedugta a zsákba. Mire a vatkan meghallotta a nyikkanását, már vágtatott is hazafelé a királyfi. Most meg Szombatba botlott bele.
1: Adj nálam azt a malacot, mondja Szombat. Adok helyette másikat, azzal többre mész.
0: Miért ne cserélnék, gondolta a királyfi, mikor tudom, hogy a javamat akarja. El is cserélte a havasi malacot. Eközben nagyon megörült a zsiványvezér, mert mind a két jegenye elszáradt. Ez pedig azt jelentette, hogy a királyfi már nem él. De nem sokáig örült, mert ahogy alkonyat felé kinéz az ablakon, hát látja ám, hogy újra virul a két jegenyefa a ház előtt.
1: Nincs más hátra, mint hogy én magam tegyem el lábalól, gondolta a zsiványvezér.
0: De mondani nem mondta, mert látta, hogy a lánya mindjárt sírni kezd, annyira szereti a királyfit. Azt mondta a lányának.
1: Légy jobban a malac húsától, és csinálj neki fürdőt, mert biztosan elfáradt a hosszú úton.
0: A lány örömmel vette ezt a tanácsot, mert azt hitte, hogy az apja már megbékélt szívében a királyfival. Hanem ahogy a királyfi megvacsorázott, és letette a fegyverét, hogy fürödjék, előugrott a rabló vezér, és fölkapta a kardot, összevagdalta vele a királyfit. Sírt a leány, majd a szíve hasadt meg, hogy ilyen álnok apja van. A királyfi csak annyit kért a rablótól, hogy a teste darabjait kösse bele egy zsákba, tegye fel a lova hátára, a lovát meg csapja el, vigye, ahova neki tetszik. A zsiványvezér teljesítette ezt a kívánságát. Ment egy darabig a ló a királyfi teste darabjaival, aztán legelészni kezdett. Ahogy legelészik, egyszer csak arra megy vasárnap. Megnézte, mi van a zsákban, mindjárt megismerte Szőlőszem királyfit. Hazavezette a lovat, a havasi kút vizéből meg a lisztből csirízt kevert, minden részét összeragasztotta és bekente a havasi malacka zsírjával. Erre megrázkódott Szőlőszem királyfi, s egyszeriben talpra ugrott, mintha soha semmi baja se lett volna. Megköszönte vasárnapnak a szívességet, felült a lovára, meg sem állt az erdei házig. Bement a harmadik szobába, ott lógott a szegen, a kardja, a puskája, most már nem félt senkitől, ment szobáról szobára. A hetedik szobában megtalálta a leányt, aki úgy sírt, mint a zápor eső. Hát, az a híres apád hol van? Kérdezte Szőlőszem királyfi. De a lány annyira sírt, hogy szólni se tudott, csak a fejével intett, hogy a 12. szobában van az apja. Csak ugyan ott is találta Szőlőszem királyfi, de a zsiványvezérnek jártányi ereje sem volt, úgy leitta magát, nyilván a nagy örömben, hogy sikerült megszabadulni Szőlőszem királyfitól. Bezzeg mindjárt kiózanodott, amint meglátta a királyfit. Hiába volt minden könyörgés siránkozás, Szőlőszem királyfi nem adott kegyelmet. A zsiványvezér azt hitte, hogy ő is éppen úgy föltámad, mint a királyfi, hát ő is azt kérte, hogy a testét tegye egy zsákba, s kösse a lova hátára. A királyfi ezt meg is ígérte, csak hogy a zsák száját lazán kötötte be, s az első rázásra ki is oldódott. A zsiványvezér teste darabjai pedig szerte hullottak az országúton. A csókák meg a varjak fölszedték, és megették. Félt a leány, hogy most rákerül a sor, hiszen megszegte a királyfi parancsát, és kinyitotta a 12. szoba ajtaját. De a királyfi nem haragudott a lányra, mert az apjáért tette, amit tett. El is vette feleségül, és még máig is boldogan élnek, ha azóta meg nem haltak.

0: Szőlőszem királyfi. Magyar népmese hangzott el Berze Nagy János gyűjtéséből. Felolvasta Béres Ilona. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte és szerkesztette Varga Andrea.
1: Kis kezemet összetéve szépen, hozzád szólok, jó Isten az égben. Imádkozom bölcsek bölcse hozzád, hallgasd meg jó gyermeket fohászát. Este van már, kis ágyamba térek, tőled csendes nyugodalmat kérek. Jó éjszakát apámnak, anyámnak, jó éjszakát az egész világnak. Amen.
0: A varázsdobozt hallották.

0: Vivaldi művét a velencei szólisták előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! A kereszténydemokrata néppárt felszólítja a kormányt, hogy vegye ki a vagyonadó tervezetéből a gazdák megélhetéséhez szükséges vagyon elemeket, közölte az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szombaton. Latorcai Csaba a párt közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, a Tisza párt tervezete szerint a gazdáknak gyakorlatilag vagyonadót kell majd fizetniük, mert abba beleszámítanák a termőföldet, az eszközöket, a mezőgazdasági gépeket és az állatokat is. Ha úgy fogadják el a vagyonadó tervezetét, ahogy társadalmi vitára bocsátották, akkor az a magyar gazda társadalom tönkretételét jelenti, fogalmazott a KDNP ügyvezető alelnöke. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejelentette, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. Az Európai Bizottság két hete arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvon ettől a beruházástól, ezért a kormánynak lépnie kellett, jelezte a miniszter. Közölte, hogy a beruházás kivitelezője Mészáros Lőrinc vasút építő cége, a V-híd. A Magyar Nemzet felhívta a figyelmet, hogy Vitézi Dávid az Orbán kormány idejében kezdettől ott volt a déli körvasút tervezésénél. 2021-ben már a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési ZRT felügyelő bizottságában ült, amikor kiírták a kivitelezésre a közbeszerzést. Elszabadult a vihar az Egyesült Államok partjainál, tömeges evakuálás kezdődött. Több mint 165 kilométeres széllel partot ért péntek este az Izsaiás hurrikán az Egyesült Államok mexikói öbölmenti partvidékén, írja az Index. A meteorológusok életveszélyes vihar dagályokra, heves esőzésekre és áradásokra figyelmeztetnek. Tornádók kialakulása sem kizárt. Több államban rendkívüli állapotot hirdettek. A hurrikán az Egyesült Államok mexikói öböl olaj és gáz kitermelését is jelentősen érintette. A térség kőolaj és földgáz kitermelésének egy részét leállították, a személyzetet pedig kimenekítették. Több embert vettek őrizetbe az indiai hatóságok Új-Delhiben, ahol a Csótány Néppárt nevű ifjúsági mozgalom a választási bizottság elnökének lemondását követelő tüntetést szervezett. A hatóságok több ezer rendőrt és félkatonai alakulatok tagjait vezényelték a főváros utcáira. Lezárták a tervezett tüntetés helyszínét, a belváros egy részén felfüggesztették a mobil internet szolgáltatást, és több tucat metróállomást is bezártak. A rendőrség a mozgalom alapítóját is őrizetbe vette. Végül az időjárásról. Az előttünk álló éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég. Sokfelé, a hajnali óráktól egyre inkább az ország keleti, délkeleti felén számíthatunk tartós esőre, akár záporesőre. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék hullhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 13 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Húsz óra négy perc. Következik a héten történt.
2: Kedves hallgatóink! Közéleti összeállításunk 24. évfolyamának 41. számát hallják. A mikrofonnál
1: Nagy György András
2: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: Ízelítő adásunk tartalmából.
1: Nemzeti gyásznap.
0: Caritas hírek.
2: Igen, évről évre megrendezzük a Caritas Hungarica diátadást, ami nem másról szól, mint a Caritas keretein, hálózatán belül önkénteskedőknek az elismerése.
1: Állami gondoskodásban élő gyermekek napja.
0: Tudásteremtés.
1: Képviselőket választottak az oroszok.
0: Európai kiberbiztonsági hónap.

0: Október 6-a Nemzeti Gyásznap. Az aradi vértanúkkal, illetve az emlékükkel kapcsolatban két különböző törvényi kontextusról beszélhetünk. Szalai Kornél Géza ügyvéd eleveníti fel a múltat.
1: Magyarország nem fogadta el Ferenc Józsefet uralkodónak, hiszen a Szent Koronával nem történt megkoronázásra, és az országgyűlés nem választotta őt meg királynak. Ezzel szemben 5. Ferdinánd lemondatása, fügyszerű lemondatása és Ferenc József trónra lépését, ami 1848. decemberében történt, a Habsburg udvar, így a győztes hatalom viszont legitim uralkodóváltásnak tekintett, és pont ebből kifolyólag minden, amelyet a magyar forradalmárok tettek, azt felségárulásnak tekintettek.
2: A Habsburg birodalomban a felségárulás, mint említette, de az a legsúlyosabb államellenes bűncselekmények sorába tartozott.
1: Így van, és mint a legsúlyosabb államellenes bűncselekményeknek egyértelműen legtöbb esetben halálbüntetés volt a következménye. Hármas szempontot lehet figyelembe venni, az egyik, amit már említettem, 5. Ferdinánd lemondatás és Ferenc József trónra ültetése. A második az az, hogy mindebből kifolyólag Bécsi udvar érvényesnek tekintette Ferenc József uralkodását, a magyar oldal pedig nem. A harmadik oldal pedig az, hogy mindebből kifolyólag az osztrák felfogás szerint ez egy polgárháború volt, pontosabban egy lázadás az uralkodó ellen, míg a magyar szemszögből ez két önálló országnak az egymással szembeni küzdelme volt.
2: A bécsi udvar felfogása szerint tehát így lett a szabadságharcból felségárulás?
1: Így van, és ezért alkalmazták a felségárulással kapcsolatos összes negatív és hátrányos jogkövetkezményt. Ez legtöbb esetben halálos ítélet volt, különösen is azok a politikusok szemszögéből, vagy azoknak a politikusoknak a tervére, akik magasabb pozíciót töltöttek be, illetve azon honvédek számára is, akik magasabb rendfokozattal rendelkeztek. Így mondhatjuk azt, hogy Bakka György kivételével minden tábornokot kivégeztek.
2: A megtorlást nem rendes polgári bíróságok, hanem haditörvényszékek vezényelték.
1: Ez a haditörvényszék gyakorlatilag egy koncepciónál is eljárást folytattak le. Ez csak formálisan tette, vagy formálisan végzett egyfajta tárgyalást. Itt a végeredménye gyakorlatilag előre borítékolható volt. Mindazon személyeket a haditörvényszék idézőjelben perbe fogott, annak lehetett tudni, hogy mi lesz a következménye, legtöbb esetben halálos ítélet. Egészen apró dolgok miatt is kivégeztek embereket, és ennek az is volt az oka, hogy ennek az egész végrehajtásának a legrettegettebb személye Európában is egyébként leginkább közmegvetésre érdemes Hajnó volt. Kivégzés, amely általában kötél általi halál volt, akasztás volt, egyes esetekben golyó általi halálra enyhítették idézőjelben.
2: Ez volt a kegyelmesebb kivégzési mód.
1: Igen, ez volt idézőjelben a becsületesebb vagy enyhébb kivégzési mód. A kötél általi halál az pedig a köztörvényes bűnözőknek egyfajta megszégyenítő halál nem volt ebben az időszakban. Ehhez ugyanakkor hozzátartozott a vagyonelkobzás is. Minden halálra ítélt, vagy akár akit csak vádfogságra ítéltek, akár 10-20 évig is, azok számára is a teljes vagyonelkobzás történt, amely által a császári kincstár birtokába, tulajdonába került az elítélt személynek a vagyona, így az elítélt személy hozzátartozói családtagjai földönfutóvá lettek.
2: Történtek tehát jelképes kivégzések is, illetve várfogság és kényszersorozás.
1: Csak egyszerű honvédeket legtöbb esetben kényszersorozásra ítélték, ami annyit jelentett, hogy akár 5-10-15 évig is osztrák hadseregbe, a Habsburg hadseregbe besorozták őket, és nem az Itáliával szembeni harcokban kellett nekik részt venni. De ugyanakkor voltak olyanok is, akik külföldre menekültek, ilyen formán őket nem tudták fizikailag is kivégezni, hanem őket távolítőkben elítéltek, és 1851. szeptemberében hajtották végre rajtuk a távollétükben egy látványos esemény során az idézőjeles kivégzésüket. Leghíresebbek voltak közülük Kossuth Lajos, illetőleg András Gyula, akiket ugye nem tudtak kivégezni, de bitófára szögelték az ő nevüket, vagy pedig egy báb figurát is az ő jelképük során megfojtottak, és azt végezték. Idővel változott sok minden. Ferenc József a koronázása, a magyar királyát történő megkoronázása alkalmából azokat a személyeket, akik valamiféle ítéletben vagy büntetésben részesültek, és nyilván akik vonatkozásában ezt még helyre lehetett tenni. Ilyen volt, és legkiemelkedőbb közülük Andrássy Gyula, és olyan mértékű volt az ő rehabilitációja, hogy például Ferenc József fejére is ő helyezhette rá koronát. Majd később Magyarország miniszterelnöke lett, és Kossuth Lajos is kapott volna kegyelmet, amnestiát, de ezzel nem kívánt élni.
2: Az aradi vértanúk perének melyek voltak a jogi visszásságai?
1: A jogi visszásságai leginkább azok voltak, és ez különösen is Gróf Batthyány Lajos esetében merült fel, hogy végig a törvények talaján állt. Az uralkodó szentestette a törvényeket, szentestette az ő kinevezését, és ilyen formán, amikor pedig bekövetkezett a trónfosztás, addigra ő meg már lemondott. Tehát igazából az ő terhére jogszerint nem lehetett semmi olyat terhére róni, amely során ő nála törvénytelenség megállapítható lett volna. De ő személyével keményen példát akar statuálni a Habsburg udvar, és ezért ragaszkodtak az ő kivégzéséhez. Alapvetően akasztani kívánták őt is, hogy a megalázás még nagyobb okát tudják demonstrálni, azonban nyakon szúrta saját magát, és ilyen formán csak golyó általi halállal tudták őt kivégezni.
2: Szalai Kornél Géza ügyvéddel beszélgettünk.

0: A Katolikus Caritas programjairól Zagyvari Járt országos igazgató számol be.
1: Díjátadás történt a hétvégén. Miről is volt szó?
2: Igen, évről évre megrendezzük a Caritas Hungarica díjátadást, ami nem másról szól, mint a Caritas keretein, hálózatán belül önkénteskedőknek az elismerése. És ez nagyon fontos, hiszen nekik a Caritasnak az alapjai. A plébániai Caritas csoportokban, amiből több mint 790 van országszerte, közel 800 ilyen csoport, és több mint 8000 állandó önkéntes tagja van ennek a Caritas hálózatnak. Nagyon fontos az ő elismerésük, példamutatások, és ezt meg tudjuk mutatni a társadalom számára, a hívők számára, hogy a Caritas az mindenkinek a küldetése, hiszen ez nem csak egy szervezet, hanem a Caritas az az irgalmas szeretet, evangéliumi szeretet, amit nekünk hívőknek feladatunk, kötelességünk teljesíteni, és ebben ők élen járnak. Nagyon sok akik díjat kaptak, 35-en egyébként a mostani díjátadáson, hosszú évek óta, van, aki évtizedek óta, volt olyan, aki a kezdetektől, amikor újraindult a Caritas, 1991-től végzi ezt az áldozatos szolgáló szeretetet. Ezért nagyon-nagyon fontos ez az ünnepség minden évben. Idén is a püspök atya, a Caritas püspök elnöke, Fekete Szabolcs Benedek tartott hálaadó szentmisét, és adta át a díjakat.
1: Ez a díj mire jogosít fel?
2: Alapvetően ez a díj nem arról szól, hogy valamire feljogosítani, hanem ez egy olyan elismerés, amely azt gondolom, hogy mind az egyházunk részéről kifejezi azt, hogy milyen fontos ez a szolgálat. Másrészt azonban egy tényleges elismerés azoknak, akik ezt közösségben végzik, hiszen nyilván kapnak egy díjat, egy Caritas Hungarica jelvényt, egy gyönyörű szép keretezett oklevelet és egyéb díjat, viszont nagyon fontos az, hogy ők nem csak egyedül végzik ezt a tevékenységet, hanem közösségben, egy Caritas csoportban a legtöbb esetben, és ez azt jelenti, hogy az egész közösség számára ez egy elismerés, hiszen ott van, aki megkapja ezt a díjat, mögöttük ott van egy közösség, aminek a tagjai ugyanúgy részt vesznek ebben a szolgálatban, de ott van mögöttük a család, aki biztosítja ezt, hiszen ők a szabad idejüket adják, és ez talán az egyik legfontosabb gondolata ennek az önkéntességnek, hogy ők az idejüket adják, és ennél többet nem nagyon lehet adni a másik embernek. Mert ugye ebbe az egész éves önkéntességben benne vannak az ünnepek is, a karácsonyi időszak, a húsvéti időszak, amikor talán a legtöbb időt töltik a rászorulók megsegítésével.
1: A szervezet folyamatosan várja az önkénteseket?
2: Igen, és nagyon fontos ez a gondolat, hiszen kétféle önkéntesség létezik a Caritason belül. Ez az egyik, ez az állandó önkéntesség, ami egyfajta tagság. A Caritas csoportokban, a plébániákhoz tartozóan egész évben végzik ezt a feladatot, összejönnek, havi gyűléseik vannak, beosztják a feladatot, időseket látogatnak, segélyprogramokat szerveznek, krízis helyzeteket igyekeznek orvosolni, családokat látogatnak. Nagyon sok-sok része van ennek a feladatnak, de egész évben zajlik. A másik pedig az alkalmi önkéntesség, amikor egy-egy segélyprogramhoz lehet kapcsolódni, már akár az egyházmegyei Caritas központokhoz, az intézményeinkhez, az az országos központnak a programjaihoz is, felzárkóztató tevékenységéhez lehet önkéntes munkával csatlakozni.
1: Novemberben jótékonysági rendezvényel koncerttel várják az adakozókat.
2: Igen, nagyon nagy örömünk, hogy idén két jótékonysági koncertet is rendezhetünk. Az egyik a Momkult Színház termében lesz november 11-én. A Parnograszt fogadni egy teljes értékű 90 perces koncertet a Caritas hátrányos helyzetű gyermekek támogatásáért, jótékonysági ügyért. És nagyon fontos ez számunkra, hiszen itt összeér a 35 év összeköt minket a zenekarra, amik 35 éves megalapulást fogják hamarosan majd ünnepelni, 35 éve zenélnek együtt, mi pedig 35 éve alakultunk újjá és végezzük ezt a szeretett szolgálati tevékenységet, ugye 1991-ben indult útjára, tehát egy kicsit ennek is az ünnepe ez a koncert, de alapvetően egy jótékonysági koncertről van szó. És a másik pedig majd decemberben a Szent István Bazilikában is tartunk egy karácsonyi jótékonysági koncertet.
1: Zagyvari Hárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját hallották.

0: Az SOS Gyermekfalvak Szervezet az állami gondozásban élő gyermekek napján, október 7-én szakmai párbeszédre hívta az ágazati döntéshozókat, szakembereket és civil szervezeteket. Szilvási Léna szakmai igazgatóval beszélgetünk.
1: Jelenleg mennyire tehető a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok száma?
2: A 18 év alattiak, a kiskorú gyerekek azok olyan 21 ezer körülbelül, és akkor még ezen kívül van körülbelül 2000-2500, aki már betöltötte a 18. évét, és még utógondozásban marad.
1: Az állami gondozottak egy részéről 1983 óta az SOS Gyermekfalvak Szervezete gondoskodik. Hogyan, milyen módon?
2: Mi a gyerekek nagyon pici részéről gondoskodunk, ebből a 21 ezerből vagy 23 ezerből körülbelül a gyerekek 1%. Tartozik csak az SOS-hez, ugye rengeteg nevelőszülői hálózat van, és 83-hoz képest ma különböző most már, ahogy gondoskodunk a gyerekekről. Ugye eredetileg az volt, hogy nyílt 3 SOS gyermekfalu, tehát ez a szó szoros értelmében a nemzetköz által kidolgozott modell volt érvényben, ahol egy ilyen közösségben ezt nevezték gyerekfalunak. Volt 10-12 ház, ahol SOS anyák voltak gyerekekkel, és egy faluvezető irányította a hálózatot, tehát ez volt az eredeti modell. Ez már tulajdonképpen szinte megszűnt, most már csak egy gyermekfalu van Kecskeméten, a többiek megszűntek, és többnyire saját otthonukban végzik a nevelőszülők a munkájukat. A mi feladatunk az volt, hogy ezt az átállást, ezt úgy csináljuk meg, hogy a korábbi biztonságot, jó minőséget meg tudjuk őrizni ebben a másfajta modellben is. Erre a másfajta modellre azért volt szükség, mert ugye az eredeti modell az a második világháború után lett kidolgozva, amikor rengeteg árva gyerek volt, és tulajdonképpen az SOS anyák is megözvegyül, tehát háborús özvegyekből verbuválódtak a 80-as évekre, illetve annak végére, és a 2000-es években meg aztán mindenféleképpen ritka, hogy árva gyerekek kerüljenek be, sokkal inkább az a helyzet, hogy olyan családi körülmények közül kerülnek ki a gyerekek, hogy a szülők megvannak, rokonok megvannak adott esetben, de az a környezet, ahova a gyerek születik, vagy ahol nevelkedik, az nem biztonságos az ő nevelése szempontjából, és ezért kerül sor kiemelésre. Tehát ezekkel foglalkozunk mi.
1: Tehát voltak változások a szervezetben.
2: Komoly változások, igen.
1: Hány fókuszú a gyermek? Védelmi rendszer.
2: Ugye a legfontosabb az alapellátás, tehát hogy a törvény is kimondja, meg minden gyerekvédelmi szakember tudja, hogy a gyereknek a legjobb a saját családjában. Minden, ami ettől eltér, az további kockázatokat jelent, tehát miközben ha egy bántalmazó családból kiemelünk egy gyereket, az átmenetileg jó, de azért az ő hovatartozása és a biológiai gyökerei sérülnek, tehát mindenféleképpen veszteség él át a gyerek, még akkor is, ha valóban bántalmazó családból kerül ki, és ezek a gyerekek azért bonyolultabb fejlődésűek, mint egy átlagos családban nevelkedő gyerek, mert nekik ezt a veszteséget az életkorukkal folyamatosan fel kell dolgozniuk. Tehát az nem egy egyszeri feldolgozás, hanem minden életkorban újabb és újabb kérdéseket vet fel, és azért az a bizonytalanság, hogy mi lesz velük hosszú távon, kivel fognak élni felnőtt korukban, hova kerülnek felnőtt korukban, ez minden gyerek számára egy ilyen belső identitás, bizonytalanságot, hovatartozási gyökértelenséget jelent, ami mindenféle mentális, tanulási, kognitív, érzelmi tünetekben meg tud mutatkozni.
1: Tulajdonképpen minden rendszerbe kerülő 12 éven aluli gyermeket a jogszabályok szerint nevelőszülőknél kell elhelyezni.
2: Igen.
1: Ez vajon meg is valósul?
2: Nem tud megvalósulni. Ez egy elviekben nagyon helyes szabály, ugyanakkor a döntéshozók nem követték le ennek a megvalósíthatóságát, mert ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a jelenleginél sokkal több nevelőszülőre lenne szükség, de a nevelőszülők számát meg nem sikerült emelni egyáltalán, amióta ezt a jogszabályt bevezették, és nem történt hozzáigazítás, tehát nem döntött úgy senki, hogy lehet, hogy ezt az életkort lejjebb kell tenni, vagy más ösztönzőkkel növelni a nevelőszülők számát, de ez az elmúlt, ugye 12 éve van ez a jogszabály érvényben, azóta tulajdonképpen nem sikerült sikerült érdemben növelni a nevelőszülők számát, tehát nem tud megvalósulni az, hogy minden 12 év alatti gyerek bekerüljön nevelőszülői családba, és tulajdonképpen túlterhelté váltak a nevelőszülők, mert a jogszabály értelmében azért az fontos, hogy legyen törekvés arra, hogy családba, nevelőszülői családba helyezzék el, és ennek a túlfeszítésnek az egyik tünete az, hogy rengeteg csecsemő van több éve kórházban, és nekik már nem találnak férőhelyet nevelőszülői családokban, pedig nekik aztán tényleg nevelőszülői családban vagy családban lenne a helye.
1: Hány gyermeket lehet egyszerre elhelyezni nevelőszülőknél?
2: A törvény szerint 5-öt, vagy hogyha testvérek vannak, vagy saját gyerek van, akkor azzal együtt 6-ot, de azért a tapasztalatunk az, hogy ez csak nagyon kevés nevelőszülő bírja hosszú távon ezt a magas gyereklétszámot, és ennél hát mi sokkal ildomosabbnak tartjuk így 3 főben maximálni a hálózatunkon belül az egy családra jutó gyerekek számát. Nálunk is van, ahol 4-5-6 gyerek van, de érezzük is, hogy ott már az nagyon feszegeti a határokat, és nem minden gyereknek jó az, hogyha ekkora nagy családban van.
1: Mennyire tudják segíteni anyagilag, pénzügyileg a nevelőszülőket?
2: A nevelőszülők bérét azt jogszabály állapítja meg, és hát ugye azt tudni kell, hogy most január 1-től megemelték, meg duplázták tulajdonképpen a nevelőszülők bérét, ami azt gondolom, hogy ez egy fontos döntés volt, tehát hogy ezt nem vitatom, hogy erre már hamarabb szükség lett volna, meg az, hogy megduplázták, ez azt is jelenti, ez kvázi egy beismerése annak, hogy nagyon alacsonyan voltak fizetve korábban a nevelőszülők, és a nevelőszülők a bérük mellett kapnak ellátmányt is minden egyes gyerek után, ami a 70 ezer forint per gyerek havonta. Ez egy drága ellátási forma, még akkor is, hogyha ez a 70 ezer forint messze nem elég arra, hogy kielégítsük a gyerek szükségleteit. Tehát, hogy miközben a béreket emelték, ezt az ellátmányt meg csak minimálisan emelték, úgyhogy azért itt vannak még aránytalanságok, és viszont az, hogy a nem nevelőszülőknél, hanem a lakásotthonokban, gyerekotthonokban dolgozó nevelők esetében a bérek meg sem mozdultak eddig, az meg azt jelentette, hogy jelentős mértékben csökkent a férőhelyek száma és az ott dolgozók száma a lakásotthonokban és a gyerekotthonokban, ami egyúttal egy még megnöveli a terhelést a nevelőszülői hálózatokban, mert hogy nem tudjuk áthelyezni a gyereket, hogy neki más a szükséglete, vagy máshol lenne jobb, mert hogy nincsenek ilyen férőhelyek, ahova át lehetne helyezni a gyerekeket.
3: Szilvás Ilénával, az SOS Gyermekfalvak szakmai igazgatójával beszélgettünk.

0: Tudásteremtés a Vállalati Egyetemi Ökoszisztémában az ELTE informatikai karán. E témában kerekasztal beszélgetést tartottak az Innovációs Napon. A moderátor Horváth Zoltán egyetemi tanár, az ELTE informatikai kar Akadémiai Ipari Együttműködési Központ igazgatója volt. Vele beszélgetünk.
1: A vállalati stratégiai partnereinkkel a kerekasztal beszélgetésünk célja az volt, hogy egy szélesebb körbe is megmutassuk azt az együttműködési modellt és ennek az eredményeit, amit az informatikai kar több évtizede sikeresen alkalmaz, és ez hogy hat az oktatásra, a kutatásra, milyen értelemben hasznosulnak ennek az eredményei a vállalati partnereknél, és szélesebb körben milyen előnyökkel jár.
2: Szó volt a nyílt innovációról, illetve az ökoszisztémáról, hogy miként működik. Ez mennyiben sikeres?
1: A modell a nyílt innováció igényének teljesítésére épül, mert hogy a vállalatok fölismerték azt, hogy az ő saját kutatófejlesztési kapacitásukat jól egészíti ki, a versenyképességüket javítja, hogyha az egyetemen meglévő kutatói tudást, kompetenciát és kutatói tevékenységet be tudják vonni abba a kutatási munkába, ami az új termékek és szolgáltatásoknak az piacra viteléséhez kell. Mi arra törekszünk, hogy ez ne csak a kutatókat érje el, ne csak a doktoranduszokat érje el nálunk, hanem ami ennek a kerekasztal beszélgetésnek a fő üzenete volt, a harmadik, negyedik generációs egyetemi, kutatóegyetemi modellnek megfelelően széles körben éri el például a mesterhallgatóinkat. Mindez azt eredményezi, hogy már a mesterképzésben a hallgatóink azok a vállalatok által felvetett valós piaci igényeknek megfelelő technológiai kihívások megoldásában vehetnek részt csoportban, a képzésünk, mesterképzésük részeként, az egyetemen belül, és ennek a kutatásfejlesztési gyakorlatnak az eredményeit rögtön úgy tudják a vállalatok használni, hogy a hallgatói csapatok visszajelzéseket is kapnak, hogy ez mennyire sikerült jól, amit ők megalkottak, nyilván vezető oktatói kutatói irányítás mellett, mire lenne még szükség, és ennek mi a társadalmi előnye. Példaképpen azt mondhatnám, hogy az OTP nálunk létrehozott egy kiberbiztonsági laboratóriumot, és már olyan megfogható eredményei vannak, amelyek érezhetően az átlagember számára is előnnyel járnak, mert az OTP ügyfelei esetében a kibercsalások lehetőségét jelentős mértékben szűkítették azok a technológiai, kreatív, hallgatói ötletekre épülő megoldások, amelyeket ez a projektlabor, ez egy 20 fős hallgatói csapat kidolgozott, de sok más témával is dolgoztak, például a mesterséges intelligencia biztonsági kockázataival is, a banki szolgáltatások viszonylatában, és hát a Bosch-sal és az Ericssonnal való együttműködésünkkel is egy sor ilyen eredmény sorolható fel. Olyan eredmények is vannak, ahol a vállalat egyébként magát a technológiai eredményt nem csak, hogy nyílt innovációval minket bevonva hozza létre, hanem az eredményt is szabadon hozzáférhetővé teszi, tehát a nyílt átétel következő fokozata, és ez egy közjóvá válik, ami azt jelenti, hogy akár az egész világ szabadon hozzáfér egy ilyen egyetemi vállalati hallgatókat megmozgató együttműködés eredményeihez. Konkrétan tudjuk, hogy az Ericsson Software Technológiai Labor által létrehozott szoftver eszközöket használja a Google, a Mozilla és számos cég Kínában is. Ami aztán egy nagyon jelentős motiváló tényező is a hallgatóink számára, ha azt látják, hogy olyan feladatot dolgozhatnak az egyetemi képzésük részeként, amely nem egy számukra mesterségesen kitalált feladat, hanem aminek a hatása érezhető, láthatják, hogy valami olyasmit hoztak létre, ami előre viszi a világot, javítja a magyar társadalom gazdaság versenyképességét első körben, de javítja az egyetem versenyképességét.
2: Tehát tulajdonképpen a kutatási eredményekből ipari megoldások születnek?
1: Igen, tehát, és itt az a lényeg, hogy mi mindig arra reagálunk, amit a partner hoz. Tehát a mi megközelítésünk nem az, hogy meglévő kész kutatási eredményeknek keresünk a partnerek körében felhasználási lehetőséget, nem akarjuk rájuk erőltetni azt, ami nálunk megszületett. Az alapkutatás nagyon fontos, mert az készít föl bennünket arra, hogy a vállalati igényeket meg tudjuk majd válaszolni. De konkrétan ezek a együttműködések már azon a szinten működnek, hogy a partner hozza a feladatot, és a feladat jön be az egyetemre, és ez a valós feladat az, ami egyébként nagy fejlődés lehetőséget is nyit számunkra, mert ilyet mi magunk nem tudunk kitalálni. Tehát ennek az az értéke az, hogy őket behozták, ez egyébként nagyon sok áldozatvállalást igényel a cég részéről is, és erre nálunk utána projektlaborok, sőt egész tanszékek tudnak épülni. Van két vállalati tanszékünk, ami jól mutatja ennek az erejét, ahol a két cég, ez a Bosch és a Deutsche Telekom, nem állt meg a laborkoncepciónál, hanem egy olyan széles portfólióban hozott feladatrendszert, ami teljes tanszékek működését igényli, és két nagyon versenyképes tanszék jön létre, hát az adattudomány és a mesterséges intelligencia azok olyan témakörök, ahol az számunkra óriási érték, hogy vállalati tanszék működik, és erre nemzetközi kettős diplomás mesterképzések épülnek rá abba a koncepcióba, hogy erről szó volt, hogy a hallgatók részt vesznek a behozott feladatok megoldásában.
2: A beszélgetés követően egy együttműködési megállapodás megújítására kerül sor. Mi volt ez?
1: Körülbelül 20 évvel ezelőtt kezdtük el az Ericssonnal az első olyan projektlabor felállítását, amiben, ahogy itt kihangsúlyoztam már, ők hozták a feladatot. Volt egy óriási szoftver forrásszöveg, örökség, amelyben ők szerették volna ennek a szoftvernek a minőségét javítani, és ehhez volt szükségük eszközökre. Egy olyan eszköz, amikor szoftver elemzi a szoftvert, szoftver tesz javaslatokat, és ellenőrizi a szoftver továbbfejlesztését. Ezt sok esetben ma mesterséges intelligencia eszközökkel is támogatják, de 20 évvel ezelőtt, és mi azóta is ezt a feladatot komoly kutatási háttérrel, új módszerekkel és új algoritmusok létrehozásával oldottuk meg. A kettő egyébként a mai napig nagyon jól kiegészíti egymást, sőt, a mesterséges intelligencia által készített kódokat, azok a megoldások, amelyek ezen 20 éves Ericsson együttműködésre épülnek, és a mai napi komoly fejlődést mutatnak, ezek az eszközök ellenőrizni tudják azt, hogy vajon a mesterséges intelligencia által készített kód az biztonságos és jó minőségű és megbízható-e. Tehát ezek az eszközök egy kicsit, mintha jövőbe láttuk volna 20 évvel ezelőtt, amikor az Ericsson felvetette ezt a kutatási témát. Ezek az eszközök a mai világban talán egyedi értékként többet képviselnek, mint akkor azt gondoltuk volna. Egy nagyon egyszerű kis feladatot kaptunk 20 évvel ezelőtt, és ebből a pici feladatból azóta is egy széles együttműködés építkezik. És ezt az együttműködést az Ericsson is úgy látja, hogy érdemes folytatni, számára ez versenyelőny. Az, hogy a magyar budapesti Ericsson kutatásfejlesztési központ, az például az Ericsson cég belül az egy erős egység, az többek között ennek köszönhető, hogy a magyar egyetemi környezet ennek a hátterét biztosítani tudja, tehát ez egy közvetlen versenyképesség előny számukra a cégcsoporton belül. De hát nyilván ez azért van így, mert az itt közösen létrehozott értékek, azok be tudnak épülni az Ericsson termékeibe, szolgáltatásaiba, és ezzel ők a nemzetközi versenyképességüket javítják.
2: Horváth Zoltán egyetemi tanár nyilatkozott.

0: Képviselőket választottak az oroszok. Magas részvétel mellett Putyin elnök pártja nagy előnnyel végzett a voksoláson, de több más párt is bekerült a Dumába. Seremet Sándorral, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával Posgai Nóra beszélget.
1: Ez az állami Duma választás volt. Kiket választottak meg az oroszok?
2: Az orosz parlamentet választotta meg, tehát az alsóházat. Itt összesen 450 képviselő dolgozik, ebből 225-öt választanak pártlistáról, és 225-öt pedig egyéni választási kerületekből. Itt, hát ami meglepetés nem okozott, az Egységes Oroszország párt nyerte meg ezeket a választásokat. Ha jól emlékszem, akkor 349 széket szereztek a parlamentben, és további négy párt került még be. Egyébként ugyanaz a négy párt, ami a korábbi Dumában is jelen volt. Nyilván, hogyha azt szeretnénk megvizsgálni, hogy mennyire voltak jelen ellenzéki hangok, vagy eltérő vélemények, akkor jóval szürkébb ez a paletta, mint más országokban. De azért történtek olyan események, mint például egyes pártoknak, mint a Jablokónak például a választási részvételének a korlátozása. A magyar sajtóban is, meg egyébként az általános ismeretek alapján ugye az volt a hír, hogy a pártot kizárták a választásokból, valóban a listát azt levették, tehát listával nem tudtak indulni, az egyéni választási körzetekben viszont Jablokónak a képviselői indultak, több ilyen regionális parlamentbe be is kerültek a Jablokónak a képviselői.
1: Bocsánat, ez a Jabloko párt azért érdekes, mert ők háború ellenesek.
2: Hát háború ellenesek, de háború ellen nem nagyon lehet beszélni Oroszországban, mert Oroszországban nem háború zajlik, hanem speciális katonai művelet, így ők inkább a békéért kampányoltak, nem pedig a háború ellen.
1: És ez volt, ami miatt korlátozták őket?
2: Nem emiatt korlátozták őket. Ők alapvetően még a 90-es évek óta egy nagyon liberális politikát folytattak, és nagyon, hát mondjuk úgy, olyan fajta nyugatbarát politikát folytattak, ami a jelenlegi orosz vonalnak teljesen ellentmond, de ami miatt levették, ez egy adminisztratív probléma volt. Más kérdés, hogy egyébként nem nagyon volt nagy támogatottsága a Jablokónak, tehát amúgy is, ha indult is volna, valószínűleg nem érték volna el a parlamenti bejutási küszöböt.
1: Beszéljünk azokról a pártokról, amelyek bejutottak. Az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja például, Oroszország Liberális Demokrata Pártja, van egy Új Emberek nevű párt, van egy Igazságos Oroszország nevű párt. Ezek Vlagyimir Putyin pártjához képest radikálisabbak, vagy liberálisabbak, vagy mennyi?

0: Eznél például voltak olyan megnyilvánulásai a kommunistáknak, akik a háborút mindenáron be akarták volna fejezni, még akkor is, hogyha ez nem járt volna további területi szerzemények Oroszország számára, mondván, hogy nagyon rossz hatással van a gazdaságra. A LDPR, ugye ez a liberális demokrata párt, ami Oroszországban van, ők inkább egy ilyen nacionalista vonalat visznek be, ugye ez is egy érdekes dolog, Oroszországban a nacionalizmus nagyon-nagyon próbálják korlátozni, mert az orosz állam szempontjából ez egy káros tendencia.
1: Bocsánat, itt álljunk meg, miért káros?
0: Azért káros, mert hogyha Oroszországban egy etnikai alapú nacionalizmust hirdető orosz párt próbálna politikai karriert kiépíteni és támogatást nyerni, akkor nagyon gyorsan megjelennének a többi etnikai csoportnak a pártjai, például megjelen, nem tudom, a Szabad Dagesztán, vagy Baskirok demokratikus pártja, vagy a Jakutok, nem tudom, liberális demokratikus pártja. Ezek ugye valószínűleg olyan destruktív hatással lennének az Orosz Föderációra, amit a központban nehéz lenne karbantartani. Ezért a nacionalizmus, mint olyan, Oroszországban nem túl jó. Hogyha megnézzük, és hogyha valaki beszél oroszul, akkor észreveheti, hogy erőteljesen megkülönböztetik a ruszki, az oroszt, és a rosszijszkit, az oroszországit egymás között, és ugye mindig hivatalos beszédekben mindig rosszijszkiről, tehát oroszországiról beszélnek, mert az inkluzív, és ugyanúgy oroszországi, egy jakut, baskír, dagesztáni, csecsen és orosz is, de orosz csak az orosz lehet. Tehát ezért nem nagyon szeretik az ilyen radikálisabb nacionalista erőket érvényesülni, hagyni. De most ez az LDPR, ez nem egy ilyen etnikai nacionalista formáció, tehát ők inkább, hogy az Oroszország először, vagy Russia first lehetne az ő mottójuk, tehát ők egy erős Oroszországot képzelnek el, és egy radikálisabb külpolitikai fellépést szoktak egyébként propagálni. Az új emberek, ők inkább ilyen technokrata pártot jelentenek, tehát ők például a internetkorlátozások ellen szólaltak fel sokat, a kisvállalkozóknak a támogatását helyezik előtérbe, kevesebb állami beavatkozást akarnak a gazdaságba. Tehát általában, hogyha ezeket az ellenzéki pártokat vesszük, ha ezeket lehet ellenzékieknek nevezni a divatos, vagy nem tudom, általános elfogadott ellenzéki normák szerint. Tehát az ő mozgásterük az az orosz belpolitika és az orosz lakosságnak, a mindennapi gondjainak a megoldása. Úgy, hogy egyébként az országnak az általános külpolitikai vonalát, vagy az országnak az általános berendezkedését nem kezdik ki, és nem akarják megváltoztatni.
2: Seremet Sándorral, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatójával Pozsgai Nóra beszélgetett.

0: Minden év októbere az Európai Kiberbiztonsági Hónap. Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk.
1: Október 2012 óta a kiberbiztonság hónapja. Az Európai Kiberbiztonsági Ügynökség 2012-ben hívta életre először ezt a kezdeményezést, hogy a tagszervezetei, illetve a tagországai egy egész hónapot szenteljenek arra, hogy konferenciák, szakmai találkozók, díjátadók és mindenféle oktatási segédletek segítségével hívják fel arra a figyelmet, hogy bizonyám a kiberbiztonság mindannyiunk közös ügye.
2: Konkrétan mi a program célja?
1: Az online teret már nem csak egy hónapig használjuk, hanem az év 365, illetve 366 napján. Úgyhogy ez az egy hónap kiemelten arra irányítja a figyelmet, hogy álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg, hogy hát mi is történik velünk az online térben. Akár jogszabályi szempontból, akár technikai szempontból, akár felhasználók szempontjából. A kiberhónap középpontjában az új trendek, az aktualitások állnak, és az, hogy növeljék a felhasználóknak a tudatosságát, mert hogy anélkül az a bizonyos tudatos és biztonságos internet használat, amit oly sokszor említenek a szakemberek, köztük én is, anélkül nem valósulhatna meg, ha mi felhasználók nem lennénk felelősek és tudatosak. Úgyhogy ez a hónap egyrészt szól az információ átadásról, meg arról, hogy próbáljunk kialakítani új és jó gyakorlatokat a mindennapi digitális eszköz használatunkban.
2: Az idei évnek a központi üzenete a kiberbiztonság, közös felelősség.
1: Bizonyám, mert hogy sokszor hátradőlünk, és azt gondoljuk, jó, hát nekem itt most semmit nem kell csinálni, majd oldja meg a vállalat, oldja meg az internet szolgáltatóm, ez az államnak a feladata, de én szeretném minden kedves hallgatónak a figyelmét felhívni, hogy a kiberbiztonság éppen úgy mindenkinek is a feladata.

0: adata, amikor odafigyelek arra, hogy milyen jelszót adok meg egy felületen, amikor ott vagyok a közösségi oldalon, és képes vagyok különbséget tenni egy valódi és egy nem valódi tartalom között. Ha ilyenkor szólok és élek egy jelzéssel, hogy például az egy csaló tartalom, vagy kapok egy telefonhívást a bankomtól, akiről kiderül, hogy egyébként nem a bankom, és pontosan tudom, hogy ezt a hívást meg kell minél gyorsabban szakítanom, nem adok meg semmilyen kódot, akkor én magam is része vagyok ennek a nagy kiberbiztonságnak. És ha ezeket az információkat mondjuk megosztom a családtagjaimmal, a barátaimmal, az ismerőseimmel, vagy akár egy nyilvános poszt formájában az internet más felhasználóival, akkor bizonyám, én is sokat teszek azért, hogy a kiberbiztonság valóban közös ügyé és közös felelősségé váljon.
1: A témaválasztások mennyire hasonlóak, vagy mennyire különbözőek évről évre?
0: Ez egy igen gyorsan változó technológia és átalakulóban lévő világ, úgyhogy évről évre vannak visszatérő témák is, és a visszatérő témák között az új technikai megoldások is. Azt hiszem, 2026-ban sem mehetünk el a mesterséges intelligencia témája mellett, de hogy itt egészen érdekes és új fejlemények is megjelentek. Az egyik oldalról, hogy valóban egyre nehezebb különbséget tenni a valódi és a nem valódi tartalmak között, szóval amíg mondjuk macskát, gyümölcsöt látok emberi tulajdonsággal felruházott videófelvételen, addig ez nem jelenthet gondot, az ember pontosan tudja, hogy a gyümölcsök nem emberek, és nem úgy élik a mindennapjaikat, mint mi. De abban a pillanatban, amikor barátok, ismerősök, egy általunk kedvelt személy, egy nagy befolyással bíró személy, vagy számunkra egy fontos, hiteles ember mond olyan dolgokat, amitől elkerekedik a szemünk, akkor bizonyán már komolyan fontolóra kell venni, hogy amit látunk, az igaz, vagy nem igaz. Úgyhogy az egyik oldalról a mesterséges intelligenciának ezt a szeletét kell kihangsúlyozni, hogy egyre több tartalmat állítanak elő mesterséges intelligenciával, és ma már nem egyszerű sem a szemünkkel, sem a fülünkkel különbséget tenni a tartalmak valódisága kapcsán. A másik oldalról pedig pont azért, mert hogy rengeteg csalás, átverés kapcsolódik már a mesterséges intelligenciához, a nagyvállalatok is elkezdték használni arra, hogy az ilyen típusú támadásokat kiszűrjék. Szóval a mesterséges intelligenciának egyfajta kettős használatáról és kettős jelentőségéről érdemes beszélni.
1: Tehát a mesterséges intelligencia kiemelt témája az idei évnek?
0: Így van, az egyik vezető témája már évről évre, és az a különlegessége, hogy minden évben kínál a mesterséges intelligencia egy új szeletet, amit érdemes kibeszélni. Az idei évben a tartalmak vannak a középpontban, illetve azok a csalások, ahol egyébként már valódi emberek valódi hangjait használják fel. Mert hogy miről van szó? Hát nyilvánvalóan, ha egy idegen felhív, akkor az ember azért már én szeretem azt hinni, hogy sokkal óvatosabb és körültekintőbb. De amikor mondjuk egy szerettünk hív fel, ő kér segítséget, valamilyen pénzbeli támogatást, akkor az ember már elbizonytalanodik ezzel kapcsolatban, és például az ilyen típusú csalások is megugrottak, hogy már a valódi hangot használják. A másik oldalról viszont pedig jó hír szerintem, hogy egy csomó olyan csalásról és visszaélésről azért nincsenek értesüléseink, vagy egy nagyvállalat csak utólag akkor beszél mindenről, mert pont a mesterséges intelligencia segítségével megakadályozták például azt, hogy a náluk lévő felhasználók adatai idegenek kezébe jussanak.
1: Európai Kiberbiztonsági Hónap. Baracsi Katalin internetjogászt hallották.

0: Szent Mihályra emlékezünk a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával, Kovács Gergely művészettörténésszel.
1: Szent Mihály alakja az Ószövetségben és az Újszövetségben egyaránt feltűnik. Az Ószövetségben Izrael képviselője és oltalmazója volt. Annak a történetnek a kapcsán kerül elő, hogy amikor Mózes elhunyt, akkor ugye az Ószövetség szerint az Úr elrejtette a sírját annak érdekében, hogy az izraeliták ne eshessenek a bálványimádásba, ne tudják meg hol van. És hát viszont Mihály volt az, aki egy harca kelt a sátánnal Mózes sírjáért, és hát ezáltal az ószövetségi forrásra hivatkozva ugye a zsidó hagyományban ilyen módon van jelen, és hát az Új Szövetségben pedig János jelenései említik, mint a mennyei seregeknek a vezetőjét. A tisztelete egyébként Szent Kozmához és Szent Damiánhoz hasonlóan keletről, tehát Bizáncból ered, ott vannak az első nyomai az 5.-6. században Szent Mihály tiszteletének. Például a bizánci császár testőreként és patrónusaként is számon tartották, és hát innen terelődött át a tisztelete nyugatra. Szent Mihály kapcsán is meg lehet említeni, mint ahogy Kozmánál és Damiánnál Róma városát, ugyanis Rómában is nagyon fontos Szent Mihály tisztelete, és ez Nagy Szent Gergely látomásaira vezethető vissza, hiszen Krisztus után 590-ben Róma városát egy komoly pest is sújtotta, pusztította, és annak érdekében, hogy a járvány eltűnjön a városból, ugye Nagy Szent Gergely ekkor még pápaként, tehát körmeneteket tartott ennek érdekében, és a feljegyzései szerint az egyik körmeneten Hadrianus császár sírjának a tetején meglátta Szent Mihály arkangyalt, a főangyalt, amint a büntetés kardját a hüvelyébe teszi, és ez szimbolizálta azt, hogy a járványnak vége lesz, és hát Hadrianus sírja pedig ugye a későbbi angyal vár, tehát így kapcsolódnak össze ezek a személyek a művészet és az építészet területén is.
2: Tehát a keresztény hagyomány szerint Szent Mihály arkangyal az Istenhez hűséges angyalok vezére.
1: Így van, tehát az angyalok seregének a vezetője, a főangyal, és a középkori ábrázolások tekintetében is ugye...
2: Szemben állnak a lázadó angyalokkal.
1: Így van, igen, ez is megjelenik, de hát a középkorban ugye a legismertebb, elterjedtebb ábrázolása az ugye a János jelenései kapcsán a végítélethez kötődik, tehát ismerünk olyan freskókat, ahol az utolsó ítélet jelenetnek a részeként tűnik fel Mihály arkangyal, ahogy a kardjával kárhozottakat ugye a pokol felé tereli, és talán ennél is elterjedtebb ábrázolása, amiből mi is választottunk egyet, ez a karaszkói templomnak a freskója, ahol pedig ugye a lélekmérés során tűnik fel Szent Mihály, ezeken a képmásokon általában frontális pozícióban ábrázolták, az egyik kezében a kardot tartva szintén, és a másikban pedig azt a mérleget, ahol a lelkek megméretnek, ugye ezen folyamat során amennyiben a jó cselekedetek bizonyultak súlyosabbnak, akkor a hívő mennyországba, és amennyiben pedig a rossz cselekedetek bizonyultak súlyosabbnak, akkor a pokolba került. Itt karaszkón egyébként azt látjuk, ez különben a középkori falfestészetnek egy jellegzetes eleme vagy motívuma, hogy ilyen kis ördög alakok, tehát a lelket egy kis emberi figura, szimbolizálja, kapaszkodik a serpenyőnek ebbe a kis kötelébe, a másik oldalon pedig ilyen kis ördög figurák igyekeznek lehúzni azt a serpenyőt, hogy a bűnök bizonyuljanak súlyosabbnak.
2: A jelképe a kard is megtalálható.
1: Így van, akkor egy kicsit esetleg beszélnek erről a falképmásolatról, tehát Karaszkón vagyunk, Gömör-Kishont vármegyében, ahol számtalan középkori templomot díszítettek a 14. század második felében és a 14. század elején falképekkel, és ez a karaszkói templomban Mihály ábrázolása a diadalívnek a nyugati falára került. Erről is van egy másik falképmásolatunk, ami az egész diadalívet mutatja. Itt egész pontosan arról van szó, hogy a diadalív homlok falán, tehát a felső részén teljes szélességben egy angyali üdvözlet jelenik meg, és alatta pedig a pillérnek, az északi pillérnek, illetve a déli pillérnek a nyugati oldalán egy köpenyes Mária az északin, illetőleg egy Szent Mihály freskó jelenik meg a délin. Ez azért is érdekes, mert az ilyen típusú falusi templomok, mint a karaszkói, ezek nagyon sok esetben a főszentélyben elhelyezett főoltár Róm kívül két mellékoltárral rendelkeztek, amik többnyire itt a diadalívnek a pillérei előtt kaptak helyet, és minden bizonnyal Karaszkón is ez a helyzet, tehát az északi és a déli pillér előtt is lehetett egy-egy mellékoltár, és ebből a freskó ábrázolásból pedig arra következtethetünk, az egyiket, az északit, azt Máriának, a délit pedig Szent Mihálynak a tiszteletére ajánlhatták fel, aki valóban egyébként a kardja mellett ráadásul még páncélt is visel, tehát ez egy ilyen értelemben egy picit különlegesebb ábrázolás, bár nem példanélküli. Hát itt is kiemelném azt, hogy a falképnek a másolója, ez esetben Huszka Józsefről van szó, akiről szintén beszélgettünk már a korábbi adásokban, meglehetősen, tehát nagyon-nagyon aprólékosan és pontosan rögzítette az egyes részleteket. Mihálynak ezt a keménységét, a karakterét alátámasztandó, és hát magának a jelenetnek a súlyosságát alátámasztandó, itt a, láthatjuk, hogy a kardon szinte ilyen vércseppek láthatók, és még egy nagyon érdekes motívum van egyébként, ez tudomásom szerint a művészet történetírás nem nagyon talált rá megfejtést, hogy a kard markolata fölött egy picit az országalmához hasonló kis motívum díszíti ezt a pengét.
2: Mind a két falkép másolat nagyon elegáns, finom színekkel rendelkezik.
1: Ez azért is van így, ugye itt a Szent Mihály esetében, amíg dominálnak az a páncélnak az ezüstösebb színe, annak azon van egy ilyen okker, sárga köpeny, ugye a szárnyak inkább vörösebbek, és nagyon-nagyon meghatározó a háttérnek a kékje. Ez egyébként ezeknek a bizonyos gömöri középkori falképeknek egy fontos sajátossága, ez a nagyon erős mélykék háttér. Nyilvánvalóan a 14. századi itáliai művészettől sem mentesen, tehát azt mondhatjuk, hogy ezeket a felvidéki freskókat itt Gömörben a Trecento, tehát az 1300-as évek itáliai művészeti hatásai egy kicsit később elérve hazánkat nagyon erősen befolyásolják, többek között a színek vonatkozásában is.
2: A 18. század közepéig hazánkban Szent Mihály napja parancsolt ünnep.
1: Igen, és hát a különböző néphagyományokba is a kezdetektől fogva Mihály alakja nagyon erősen beépült, tehát nagyon sokáig az egy hagyomány volt, hogy ugye Szent Mihály napján hajtották be ugye a legerőlőbb a nyájakat, utána adták számba az állatokat.
2: Sőt, még szegényetetésre is sor került, mint például Egerben.
1: Igen, például arra is, aztán sok helyen ezen a napon fogadták a pásztorokat, és hát híresek voltak ugye a Szent Mihály napi vásárok is. Szerintem ezek is azt mutatják, hogy Mihálynak, tehát a keletről jövő kultusza a Magyar Királyságot is nagyon hamar elérte, és hogyha ezt máshonnan próbáljuk igazolni, akkor megemlíthetnénk azokat a jelentős városoknak a templomait, amelyeket szintén Szent Mihály tiszteletére szenteltek fel, Sopronban például a Szent Mihály templom, vagy Kolozsváron a Szent Mihály templom, mint plébánia templomok voltak, jelentős városok plébánia templomai, vagy ott van mondjuk Kassán, ugye a dóm mellett álló Szent Mihály kápolna, szintén az arkangyal tiszteletére szenteltek fel, tehát egy nagyon-nagyon fontos és nagy tiszteletnek örvendő szent volt a középkori Magyarországon is.
2: Kovács Gergely művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgettünk.
0: A héten történt véget ért.
2: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt, a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
0: és Nagy György András.

0: Körmendi Vilmos szerzeménye szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. A kereszténydemokrata néppárt felszólítja a kormányt, hogy vegye ki a vagyon adó tervezetéből a gazdák megélhetéséhez szükséges vagyon elemeket. Latorcai Csaba a párt közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, a Tisza párt tervezete szerint a gazdáknak gyakorlatilag vagyon adót kell majd fizetniük, mert abba beleszámítanák a termőföldet, az eszközöket, a mezőgazdasági gépeket és az állatokat is, fogalmazott a KDNP ügyvezető alelnöke. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelezőnek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejelentette, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A beruházás kivitelezője Mészáros Lőrinc vasút építő cége a V-híd. A Magyar Nemzet felhívta a figyelmet, hogy Vitézi Dávid az Orbán kormány idejében kezdettől ott volt a déli körvasút tervezésénél. 2021-ben már a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési ZRT felügyelőbizottságában ült, amikor kiírták a kivitelezésre a közbeszerzést. Jelentős anyagi terheket róhatnak a magyar családokra a Nemzetközi Valuta Alap reform javaslatai, amelyek az adórendszer, a rezsitámogatások és a nyugdíjrendszer átalakítását is érintik. Az IMF szeptember 23-a és október 6-a között vizsgálta a magyar gazdaság helyzetét, majd átfogó reform javaslatokat fogalmazott meg a kormány számára. Az Európai Parlament októberi plenáris ülésén a hagyományos kisebbségekkel, nemzeti közösségekkel és nyelvekkel foglalkozó kisebbségi munkacsoport ülésén a kárpátaljai magyarság került a fókuszba. Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért frakció tagja elmondta, a kárpátaljai magyar közösség számára az anyanyelv használata a nemzeti identitás megőrzésének záloga, és egyben a mindennapi életben és a szülőföldön való boldogulás alapvető feltétele. Október 12-én az ukrán parlament napirendjére kerülhet a nemzeti kisebbségek jogait, köztük az anyanyelvi oktatást érintő törvénytervezet. Berlin kitart az Oroszországgal szembeni szankciók mellett, és európai partnereivel további büntető intézkedéseket készít elő, írja a Magyar Hírlap. A bejelentésre azután került sor, miután Donald Trump ideiglenesen felfüggesztette az orosz dízel üzemanyagot érintő amerikai szankciókat. Oroszország több százezer tonna dízel üzemanyagot juttathat a világpiacra, hogy ezzel mérsékeljék az üzemanyag árakat. A megállapodást a Kreml is megerősítette. Végül az időjárásról. Vasárnap északnyugat-nyugat felől egyre több felé szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az idő. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad, várhatóan a kora délutáni órákra elhagyja hazánkat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: boldog a méh, amely hordozott téged, és az emlő, amely táplált. Erre ő így válaszolt: és még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják. Ezek az evangélium igéi.

Szent Lukács evangéliumának 11. fejezetéből a 27-től a 28. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Szombati adásunk témái: Amoris Laetitia találkozó, második nap. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. Leó pápa az antiochiai görög melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. Amoris Laetitia találkozó, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata.
1: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó második napja. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. A családok ma különböző valóságok összetett mozaikját alkotják, amelyet örömök, remények, nehézségek és sebek jellemeznek. A család nem csupán az a hely, ahová az egyház elviszi az evangéliumot. Olyan hely is, ahol az evangélium életre kell. Nemzedékről nemzedékre. Családról családra, a családoktól pedig a társadalom felé. Ezekkel a gondolatokkal kezdte felszólalását Filipe Neri Ferrao bíboros, Goa és Damán metropolita érseke a 14. Leo által összehívott egyhetes vatikáni találkozó második munkanapján, október 8-án csütörtökön, amelyen a keleti egyházak vezetői és a püspöki konferenciák elnökei vesznek részt 10 évvel az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenése után. Az indiai bíboros a családok ma valóság, szépség és kihívások, az idők jeleinek megkülönböztetése a családok tapasztalataiból és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségéből kiindulva címmel tartotta előadását. Arra buzdította a szinodális szellemben zajló találkozó résztvevőit, hogy tegyék fel maguknak a kérdést: milyen változást kér a Szentlélek az egyháztól? Ez nem csupán arra vonatkozik, hogy mit tesz az egyház a családokért, hanem arra is, hogyan érti meg és kíséri őket, miként segíti őket abban, hogy az evangélium tevékeny hirdetőivé és Isten kinyilatkoztatásának maradandó helyeivé váljanak. Ázsiai, különösen indiai lelkipásztori tapasztalataiból kiindulva, Neri Ferrao bíboros rámutatott, hogy a családok identitása, jellege és összetétele jelentősen megváltozott. Egyre kisebbek a családok, új együttélési formák jelennek meg, és gyakoribbak a vallásközi házasságok. A családok egyre nagyobb arányban kényszerülnek lakóhelyük megváltoztatására, miközben sokakat gazdaságilag bizonytalanság, szegénység, munkanélküliség és a jövőtől való félelem sújt. India és Ázsia számos részén a keresztény családoknak egyre erősödő vallási megosztottság és ellenségeskedés közepette kell élniük, ami mind nehezebbé teszi a hit nyilvános megvallását és továbbadását, hangsúlyozta a bíboros. Mindezek ellenére a családok a szépség tanúi is az egyházban, különösen a gyermekekről, idősekről, betegekről és kiszolgáltatott emberekről való gondoskodásukkal. Családjaink a szegénység és a bizonytalanság közepette is továbbra is képesek az öröm és a remény pozitív tereit megteremteni, mutatott rá a bíboros. Az Amoris Laetitia megjelenése után az indiai és más ázsiai helyi egyházak mindenekelőtt a családok meghallgatására törekedtek. Ez a figyelmes meghallgatás alakította a velük közösen járt utat. A házasságra való felkészítést ma már egy egész életen át tartó folyamat kezdetének tekintik. Lelki megújulást és tanácsadást kínálnak a házaspároknak és a gyermekeknek, valamint folyamatos képzést biztosítanak a családok és a világi vezetők számára. Neri Ferrao bíboros hangsúlyozta, hogy a lelkipásztori munkában a családok felé irányuló missziótól a családok körében végzett misszió felé kell elmozdulni. A családok ugyanis nem pusztán a segítségnyújtás címzettjei, hanem az egyház munkatársai a misszióban. A második előadó Vincenzo Rosito, a Pápai Lateráni Egyetem professzora, a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet házasság és családtudományi képzésének dékán helyettese volt. Előadásában olyan kérdéseket fogalmazott meg, amelyek segíthetik a résztvevőket a szinodális megkülönböztetésben. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának gondolataiból kiindulva mindenkit arra hívott, hogy figyeljen azokra a kapcsolatokra, amelyeket saját családjában és az egyházban épít. A családi élet működésmódjai segítenek nekünk megérteni, hogyan tanulnak egymástól az egyházi közösségek és a családok. Hiszen mind az egyház, mind a család a mindennapi élet működésmódjai révén is tanul, hangsúlyozta a professzor. Rosito arra kérte a résztvevőket, hogy szülőként, teológusként vagy lelkipásztorként tegyék fel maguknak a kérdést. Fel tudok-e ismerni, és meg tudok-e osztani másokkal legalább egy olyan új dolgot, amelyet az elmúlt években megtanultam megtenni, vagy másként tenni a családi vagy lelkipásztori életemben. A családi élet változásai ugyanis nem pusztán problémák, hanem emberi tevékenységek, és az Amoris Laetitia szellemében lehetőséget jelentenek. Olyan konkrét folyamatokról van szó, amelyekben az emberek és a családok cselekszenek, reagálnak, tanulnak, és új erőforrásokat fedeznek fel. Példaként említette az új digitális technológiákat, amelyek használata átalakítja a családok mindennapi szokásait és a gyermekek nevelését. Rosito professzor hangsúlyozta, hogy a család és az egyház a változások során együtt tanul. Ennek szemléltetésére a Szent Család egyiptomi menekülésének evangéliumi történetét idézte fel. Napjainkban a menekült és migráns családok tapasztalataiból kiindulva egyes keresztény közösségek menedéket nyújtó egyházakká formálódnak azok számára, akik új országba érkeznek, vagy hosszú úton vannak. Sok család közös tragédiája az erőszak is. A társadalmi és politikai erőszakból fakadó bizonytalanság aggasztó valóság, amellyel ma sok egyházi közösségnek kell szembenéznie mindennapi életében, figyelmeztetett a professzor. Ez a bizonytalanság akár a családi kötelékeket és az egyházi kapcsolatokat is felemésztheti. A Szent Család menekülésének történetében azonban József álma is fontos szerepet játszik. Álmodni, elképzelni az egyház új formáit azt is jelenti, hogy megújítjuk mindazt, amit már most is teszünk. Az egyház jövőjét elképzelni azt jelenti, hogy készek vagyunk tanulni egymástól, miközben együtt alakulunk át, egyházi közösségként és családokként, fogalmazott Rosito professzor. Előadását a közös megkülönböztetésre szólító kérdéssel zárta. Mire van szükségünk ahhoz, hogy a jelenkor fényei és árnyai között megtanuljuk és elképzeljük, hogyan lehetünk új módon család és új módon egyház?
0: Leó pápa az antiókiai görög Melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. A Szentatya október 10-én szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban az antiókiai görög Melkita püspökök szinódusának 37 tagját, akik e napokban tartják Rómában a szinódusukat. Leó pápa elismeréssel szólt a görög Melkita egyház apostoli múltjáról, és hogy a jelen nehézségei közepete is hűségesek hagyományaikhoz és küldetésükhöz. A görög Melkita püspökök szinódusi találkozója a kormányzás, a közösségi együttlét és a püspöki szolgálat mozzanata. Fordult a Szentatya püspökökhöz, és rajtuk keresztül üdvözölte a Melkita egyház minden tagját, hazáikban és a diaszporában szerte a világon. Antiókiában nevezték először Krisztus követőit keresztényeknek, emlékeztette őket a pápa egyházuk apostoli eredetére. Hivatásuk az első keresztényekéhez hasonlóan abban áll, hogy életük tanúságot tegyen Isten jelenlétéről. Hitük járja át a szívüket, törődjenek a szegényekkel, az oktatással, az egészségügyi ellátással, és bátorítsák a szenvedőket, kérte tőlük Leó pápa. Megértéssel szólt egyházaik számos hagyományos országában dúló gondjaikról, mint a háborúk, a konfliktusok, a vallási szélsőségesség és a gazdasági nehézségek. A pápa a Melkita püspökeiken keresztül üzeni szeretett egyházaiknak, veletek vagyok. Az egész katolikus egyház veletek van.
2: The entire Catholic Church is with you.
0: Hiszen amikor egy tag szenved, az egész test vele szenved. amikor ugyanis szenvedéseitekkel követitek Jézus világot megváltó szelídségét, akkor az egyház szívében vagytok. A Szent Atya együttérzéssel gondol sebeikre és nehézségeikre, ami sok hívőt arra kényszerít, hogy távoli országokban keressenek munkát. Milyen nagy is a hivatása az egyházatoknak, hiszen tanulja a kiengesztelődésnek és a békének a konfliktusok sújtotta térségben. Ti püspökök vagytok a közösség magvai az erőszak sújtotta országokban. Ez a tanúságtétel valóban az évszázados hit ikonjába tesz benneteket üdvösségünk legszentebb helyein, bátorította a Melkita püspököket a pápa. Az egyházon belüli emberi konfliktusaik feloldására merítsenek a bizánci hagyományaik szent és megindító szertartásaiból, mint amikor a pap és a diákónus az isteni liturgia bemutatására készülve kiengesztelődik egymással. Ez a kiengesztelődés maga is áldozat Krisztusban és Krisztussal. Ebben a tekintetben a püspöki szinódus, mint a közösség őrzője szolgál. Ezt a közösséget nagy felelősséggel védjék és ápolják a püspöki kollegialitás keretein belül. Legyenek mindig éberek, nehogy mások fölé kerekedjenek. Keressék a szolgálatot a hatalom helyett, az őszintességet a haszon helyett, és a lelkipásztori gondoskodást a személyes siker helyett. A Szentlélek ösztönözze őket az egység keresésére, hogy az emberek felismerjék maguk közt Krisztus jelenlétét. Krisztus evangéliumáról a legékeszólóbb tanúságot azzal teszik, amikor felveszik keresztjüket, és szeretettel, félelem és harag nélkül szolgálnak. Az ilyen tanúságtétel ugyanis könnyen visszhangra talán azok szívében, akik igazi békét keresnek. A pápa keresztény reménnyel és szeretettel imádkozik mindazokért, akikkel hazáikban együtt élnek, hogy bátor neveljék a fiatalokat, és bátorítsanak mindenkit a legnemesebb hagyományaikban. Az apostoli szentcikehez ösztöndíjat biztosít a szíriai, libanoni és iraki hívőknek katolikus képzésükhöz, továbbá célja az ottani fiatalok támogatása, hogy a keresztény családok megkapják a szükséges segítséget a közel-keleti maradáshoz és a keresztény jelenlét fenntartásához. A Szent Atya végül megköszönte szolgálatukat és lelki közösségéről biztosította őket, és a szinódus munkáját Isten anyja a Teotokosz közben járásába bízta.
1: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja, a családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója, intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a családpasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Costa atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Kosta atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Bizonyos idealizáló törekvések elérhetetlennek tűnő elvárásokkal terhelhetik a családokat és elriaszthatják a fiatalokat. A kérdést a következő napokban is tovább tárgyalják majd. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretetteljes kapcsolatok lehetőségében. Kosta atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón Ibrahim Iszák Szedrák, Alexandria kopt katolikus pátriárkája, Filipe Néri Ferao bíboros, Goa és Daman érseke, valamint Timothy John Costello Perthi érsek is felszólalt. Mindannyian a családok jelentőségét és a különböző kultúrák tapasztalatainak fontosságát hangsúlyozták. Véronique Martin Lonsam, a francia püspöki konferencia családpasztorációs országos küldötte, örömét fejezte ki, hogy megismerheti más földrészek tapasztalatait. Maria Marcela Mazzini, argentin teológus, aki a 2015-ös családszinóduson is részt vett, fontosnak nevezte az elmúlt évtized áttekintését. A házaspárokat a Fülöp-szigeteki Charmen Bernadette és Eren Lille Villegas képviselte. A 16 éve házasságban élő pár a fiatalok és családok körében végzett lelkipásztori munkájáról számolt be. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék. Az eddigi tanácskozások egyik legfontosabb felismerése, hogy az Amoris Laetitia által elindított lelkipásztori megújulás továbbra is folyamatban van. A családok meghallgatása, megértése és kísérése nem lezárt feladat, hanem az egész egyház közös felelőssége.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Bértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus. To those who are lonely and hurting, as we learn to grow in love.
2: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Telemann B-dur koncertó 3 oboára című művének első tételét a Concentus Musicus Wien előadásában hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 21:30. Rádiós regénytár.

Makai Sándor, Örök Erdély. A kincses város. 1940. Tíz éves koromban láttam meg először Kolozsvárt. A büszke jelző akkoriban már jó részt emléket jelentett. A fejedelmi kor ipari, kereskedelmi és művészeti életének egykor elevenen lüktető arany folyója műemlékekbe, templomi és múzeumi műkincsekbe merevedve a mindennapi élet medrének csak a partjait díszítette. De ez a kincs akkor még nem is érdekelt engem. Mégis gyermekkorom távoli látomásából úgy merül fel Kolozsvár század elejé képe, mint mesebeli kincstár ragyogó álma. Az erdélyi gyermekek túlnyomó sokasága apró falvakban és törpe vidéki városkákban nőtt fel. Én is így éldegéltem csendes, álmodozó szülővárosomban, Enyeden. Az erdélyi élet zártsága, szerénysége, anyagiakban valószinte hihetetlen szűkös volta, csak egészen kivételes esetekben engedte meg, hogy egyesek már gyermekkorukban túlláthassanak közvetlen környezetük hegyvonalán. Még Erdélyen belül is nagy dolog volt az utazgatás, Budapest valószínűtlen tündérmesének hangzott. A kisdiákok legmerészebb álmaiban Kolozsvár csillant fel a messzi látóhatáron, ahova talán eljuthatnak egyszer az egyetemre, ha majd szerencsésen áttették magukat a gimnázium 8 rétű Kásahegyén. Elképzelhető tehát, hogy micsoda rendkívüli élményt jelentett számomra a sorsfordulat, mely már 10 éves koromban két egész esztendőre a kincses városba dobott. Az enyedi gyermek ámulatra tágult szemében Kolozsvár mérhetetlen nagy városként jelent meg. Enyeden 5 perc alatt letrappoltam a Bethlen kollégiumtól a Magyar utca földszintes házsorai közt a Honvéd kaszárnyáig, ami pedig a város végét jelentette. A 10 ujjam sok volt rá, hogy az egész város emeletes házait számba vegyem. Kolozsvárt, a Ferenc József út, a Monostori út, a bel- és külmagyar, a bel- és külközép utcák vonala beláthatatlan messzeségben veszett el, s hatalmas középületeik és tornyos palotáik elszorították a lélegzetemet. Nem is szólva az óriási, gyönyörű főtér közepén pompázó Szent Mihály templom tornyáról, mert arra alig mertem felpillantani. Enyed utcáin 1849. január 8-ának halálos éjjele óta olyan öröklött csend feküdt, hogy ha valaki egy nagyocskát kiáltott odakint, megrebbent az anyák szíve az ablakok mögött. Kolozsvárt megmámorosodtak a füleim az élet zúgó, zengő muzsikájától. Enyeden lassú léptű professzorok sétálgattak elmélkedve, vagy üldögéltek csendesen diskurálva a patika előtti padon, magukba néző mély szemű asszonyok lépegettek szerényen hazafelé, s a diákok is csak a bükkös erdő laposán eresztették ki a jókedvüket. Egy tehén szekér legalább fél óráig mászott az út közepén, amíg eltűnt a szemem elől. Kolozsvárt mindenki sietett. Mindenkinek piros volt az arca az igyekezettől, és olyan vidáman járt a szája, mintha attól félne, hogy rövid a nap a sok újság kibeszélésére, ami a begyében van. Így láttam, hallottam, éltem át gyermekkorom elragadó Kolozsvárját. Kincses város volt igazán. Kebelén csodálatos drágakő tündöklött. A szikrázó életöröm. Az az érzésem, hogy e két év alatt sohasem ment le a nap az égről.
Örökös fényben tündöklött a bocskai téri kispark, indián kalandjaink és angol búr háborunk dicsőséges szintere. Az öreg kollégium nagy kúriája, boldog 10 percek, ma már megszakítatlannak tetsző sorozatában. De a történelem órák is, melyeket a foltalan magyar dicsőség napja sugárzott be, áttüzesítve szívünket azzal a hittel, hogy a legkülönbb nemzet vagyunk, csupa, győzhetetlen hős ivadéka, elhivatva az örök életű Nagy Magyarország továbbépítésére. A Farkas utcai régi színház piros arany ölében, ifjúsági előadásokon sokszor szinte az égbe ragadott ez az életöröm. Mint a Kolozsvár minden titkos kincse itt ömlött volna elém. A valósággá élt mese kosztümjeiben, zenéjében és csodáiban. Bizonyos, hogy gyermek voltam, s méghozzá szürke, eseménytelen környezetből csöppentem ebbe az élettől duzzadó városba, de az is bizonyos, hogy az életben való ezt a boldog gyönyörködést csak az a Kolozsvár gyújthatta fel, amelyik maga is gyermek volt. Örökös jövőjében hívő magyar gyermekváros. Önfeledten lubickolva a modern nagyvárosi élet későn érkezett hullámában. Nagy, súlyos múltjának árnyékából a tavaszi napfénybe lépve, kacagva nyújtózkodott el a kék havas lábánál a szamos szép völgyén, és minden porcikája ezt énekelte. Öröm élni.

Másodszor, 7 évi távollét után, már mint egyetemi hallgató kerültem a kincses városba. Az ettől kezdve ott töltött évek döntő hatással voltak az életemre. Kolozsvárnak mélyebben rejlő, igazibb kincsével ismerkedtem meg. Azzal, ami valódi és múlhatatlan sajátja. Történelmi gyökérzetű, viharokban edzett törzsű, dús koronájú magyar szellemével és műveltségével.

holt történelem ábrándjából, hanem a bennünk és velünk élő múlt erejéből áradt. Ha az ember belépett a Szent Mihály templom vagy a Farkas utcai református templom fenséges boltívei és nagyszerű műkincsei közé, a századok erdőjébe lépett ugyan, de mégsem egy elmúlt világba. Hunyadi Jánossal együtt térdelt az oltár elé. Bethlen Gáborral együtt figyelt a szószékre. Lórántfi Zsuzsannával vette az Úr testét a remek kézi munkaterítőről. A jelent a múlttal törhetetlen közösség kapcsolta egybe. Minden lelki zökkenő nélkül sétálhattál át a ferencesek, a piaristák, a minoriták szép szentélyein keresztül egészen a monostori úti ókeresztjén és kalottaszegi népi stílust egyesítő református istenházáig. Nem csak az Óvárban áll egymás közelében Mátyás király és Bocskai István szülőháza, hanem ők maguk is így élnek együtt a kolozsvári ember lelkében. Zord várfalmaradványok a zömök öreg bástyával, középkori apró polgárházak, fejedelemségbeli szép lábasházak, megkapó barokkos ampírpaloták, modern középületek és egyszerű magánházak szépen összesimultak, s változatos koruk és arcuk mind arra az egyre utalt és nézett, ami Kolozsvár kincse, az élet csúcsok felé törő lélekre. Itt a századok egymásban lélegzettek, s a holtak karon fogták az élőt séta közben. A Király utcai nagytetejű, vaskosaras ablakú polgárház kapuboltja alatt ugyanúgy állnak a hatalmas hordók, mint 1613. októberében, szüret után, s az ismerős önkéntelenül bepillant, hogy hát, ha meglátja Bethlen Gábort, aki itt aludt az éjjel, s most indul a fejedelem választó országgyűlésbe, élő áldozatul ajánlani fel magát Erdélyért. A gyönyörű házsongárdi temetőben pedig, ahonnan az elköltözöttek néznek le a városra, a vizsgákra készülő diákok tiszteletteljes és bensőséges ismerettségben telepedtek le Szent Szimolnár Albert, Apácai Cseri János, Bölöni Farkas Sándor, Jósika Miklós, Brassai Sámuel, a Betlenek, Bánfiak, Barcsaiak társaságában.

A gazdag múlt sokrétegű társadalmat származtatott át a jelenbe. Kicsiben együtt az egész országot. Bocskai Hajdúinak háza népe, az árt életű, kemény hóstáti földrészek, az ősi céhek hagyományai élnek a gyökeres kézműiparosságban. A kereskedelmet sokszázados boltos családok leszármazottai űzik, őstől utódokig megszakítatlan sorok dolgoznak a tisztviselő világ minden ágazatában és a magas intelligenciában, s a történelmi neveket viselő erdélyi arisztokrácia minden családjának háza van Kolozsvárt. Talán csak egy volt, ami ebben az időben nem tényező még a város életében. A nagyipar és a nagykereskedelem. De ez Kolozsvár jellegéhez tartozott. Nem a gyárak és áruházak voltak a büszkeségei, hanem iskoláinak gazdag rendszere fel az egyetemig. Az Erdélyi Múzeum Egyesület könyvtára

és gyűjteményei, az Erdélyi Irodalmi Társaság, az EMKE, az Új Nemzeti Színház. Szellemi fővárosa volt Erdélynek, és szelleme hatalmával vonzotta magához Erdély szellemi embereit és ifjúságát, a székely fenyvesek legtávolibb zugából is. Kincset őrzött és osztogatott, a magyar műveltség élő kenyerét. Tisztessége és dicsősége marad, hogy a múzeum alapító Mikó Imrét, Erdély Széchenyiét tisztelte a legnagyobb embernek, s hogy benne a leghíresebb és legismertebb emberek, lelkipásztorok, professzorok, írók és művészek voltak. Kolozsvár lényege szerint úri város volt a lelki és szellemi előkelőség értelmében. A forgalomnál többre becsülte a rendet és tisztaságot, a forradalmiságnál pedig a méltóságos békét. Jellemző, hogy legnagyobb kávéházában az egyetemi és középiskolai tanárok együttesé volt a főasztal, amely körül hosszú és emelkedett filozófiai viták folytak. Tanúja voltam egy ilyen vita megszakadásának, mivel az egyik fél ott, az asztalnál kapta készhez behívóját a világháborúba. Meg is ígérte, hogy folytatni fogják ott, ahol most egy kis időre leteszik. Sajnos nem tehették meg, mert a magyar filozófia nagy reménysége soha se tért vissza Galíciából. A kincses város háború előtti szép és nemes arca elmerült. Megalvadt felette a halálra sebzett nagy Magyarország elfújó vére. A harmadik képen már egészen más Kolozsvárt mutat. Mint a tó kiöntései terpeszkednek körülötte új, idegen arcú városrészei. Tisztaságát, csendjét, por és szemét kavaró ideges forgalom torzította el, mely csak nem szétveti, zárt, bensőséges régi formáit. Ismerős tornyai még az égre mutatnak, az el nem vehető hazafelé, de a kiirtott kis park helyén emelkedő új kupola túlnéz a legtöbbjük keresztjén, csillagán. Az öreg színházat hiába keresnéd. Hűlt helyén felhőkarcoló épület hasább töri meg a Farkas utca ódon bűbáját. Az egyetemről már nem a magyar szellem igéje árad, és sok más régi iskolaépületből sem. Utcákon, hivatalokban, üzletekben, színházban a felszínen más gyökerű élet lombozik szét, és a legszebb magyar beszédet már alig lehet hallani a Kolozsvári utcán. De senki se gondolja, hogy ami nem látszik, az most már nincs is meg többé. A változás annyi, hogy a kincses város az elásott kincs városává lett. Kolozsvár poétája, Reményik Sándor így énekel: a lélek él, betűben, kőben, fában, hullámos hangban és merev márványban, száz változáson át, amíg meg nem tagadja önmagát. Kolozsvár kincse többé nem a gyermeki életöröm, és nem is az úri műveltség. Mai kincse nagyobb, időtállóbb ezeknél. Ez a kincs a szeretet, mely elrejtőző életében őrzi és ápolja a magyar lelkeket és jellemet. Ez a szeretet az, amelyet tovább plántál gyermekei lelkébe, hóban viruló rózsafának, boldog kalász reményét hordozó búzaszemnek. Türelemben és önfegyelemben virul ki az a szeretet, amely a magyar lelket és jellemet kicsinyekben, szegényekben, árvákban, szenvedőkben, tudatlanokban keresi meg, melengeti,
táplálja, vigasztalja, gyógyítja és tanítja. Ez a szeretet munka a számunkra új, de mélyében régi Kolozsvár mai legnagyobb kincse, amelyet senki el nem vehet tőle, de amely senkinek nem is lehet ellenére, mert emberi és isteni jogon tiszteletet parancsol és sértetlenséget követel. A város hatalmilag, gazdaságilag, sokban kulturálisan is gazdát cserélt, de ebben a lelki értelemben a kincses város most is és örökre a miénk.

Makai Sándor, Örök Erdély. A második rész hangzott el. A Kincses Város 1940. Felolvasta Seres Zoltán. Hangmester Gera Csilla. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Lajta László 10. vonós négyeséből a Tátrai vonós négyes játszott részletet.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. A kereszténydemokrata néppárt felszólítja a kormányt, hogy vegye ki a vagyonadó tervezetéből a gazdák megélhetéséhez szükséges vagyon elemeket. Latorcai Csaba a párt közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, a Tisza párt tervezete szerint a gazdáknak gyakorlatilag vagyonadót kell majd fizetniük, mert abba beleszámítanák a termőföldet, az eszközöket, a mezőgazdasági gépeket és az állatokat is, fogalmazott a KDNP ügyvezető alelnöke. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelezőnek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejelentette, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A beruházás kivitelezője Mészáros Lőrinc vasút építő cége a V-híd. A Magyar Nemzet felhívta a figyelmet, hogy Vitézi Dávid az Orbán kormány idejében kezdettől ott volt a déli körvasút tervezésénél. 2021-ben már a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési ZRT felügyelőbizottságában ült, amikor kiírták a kivitelezésre a közbeszerzést. Jelentős anyagi terheket róhatnak a magyar családokra a Nemzetközi Valuta Alap reform javaslatai, amelyek az adórendszer, a rezsitámogatások és a nyugdíjrendszer átalakítását is érintik. Az IMF szeptember 23-a és október 6-a között vizsgálta a magyar gazdaság helyzetét, majd átfogó reform javaslatokat fogalmazott meg a kormány számára. Az Európai Parlament októberi plenáris ülésén a hagyományos kisebbségekkel, nemzeti közösségekkel és nyelvekkel foglalkozó kisebbségi munkacsoport ülésén a kárpátaljai magyarság került a fókuszba. Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért frakció tagja elmondta, a kárpátaljai magyar közösség számára az anyanyelv használata a nemzeti identitás megőrzésének záloga, és egyben a mindennapi életben és a szülőföldön való boldogulás alapvető feltétele. Október 12-én az ukrán parlament napirendjére kerülhet a nemzeti kisebbségek jogait, köztük az anyanyelvi oktatást érintő törvénytervezet. Berlin kitart az Oroszországgal szembeni szankciók mellett, és európai partnereivel további büntető intézkedéseket készít elő, írja a Magyar Hírlap. A bejelentésre azután került sor, miután Donald Trump ideiglenesen felfüggesztette az orosz dízel üzemanyagot érintő amerikai szankciókat. Oroszország több százezer tonna dízel üzemanyagot juttathat a világpiacra, hogy ezzel mérsékeljék az üzemanyag árakat. A megállapodást a Kreml is megerősítette. Végül az időjárásról. Vasárnap északnyugat-nyugat felől egyre több felé szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az idő. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad, várhatóan a kora délutáni órákra elhagyja hazánkat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Házi Muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
6: Hölgyeim és uraim, Bögös Herjetta, Bújás János és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ismétléses Házi Muzsika műsort hallanak 2022-2023-ból. A műsor első részében Binder Károly volt a vendégünk, folytatásképpen pedig ugyancsak kiváló zongoristák Simon Izabella és Várjon Dénes. Először Binder Károlyt halljuk.

0: Most tudnék még improvizálni rá egy fél órát, csak eszembe jutott, hogy a Balázsról, hogy fejezzük be a gondolatot. Olyan nyitott ember volt, meg most is az, tehát abban a pillanatban, amikor megkapta ezt a Bartók egyes lemezt, akkor hatalmas, kitörő boldogsággal hívott föl, hogy ahányszor autóba ülnek, állandóan ez a lemez megy, és a fia mosolyog, és hogy mindig kéri, hogy ezt tegyék föl, és ezt a számot. És ugyanak a Balázs más jazzmuzsikát is hallgat, kortárs kollégáimnak a zenéit, úgyhogy egy teljesen nyitott muzsikus, és úgy érzem, hogy erre van szükség, hiszen a jazz is már nagyon régóta artisztikus műfaj lett. Tehát olyan magas szintű és olyan koncertpódiumon olyan magas szintű művészek lépnek fel, és olyan muzsikával, hogy egyszerűen kikerülhetetlen, és meggyőződésem, hogy ez a műfaj viszi tovább azt a fajta szemléletet és gondolkodásmódot, ami még a régi korok mestereinek a sajátja volt, hogy előadó művész, alkotó művész és improvizatőr.
1: Egyben.
0: Az összes nagy, a Johann Sebastian Bach, a Vivaldi, a Beethoven, a Chopin, a Liszt, a Dohnányi, és a Bartók is sorolhatnám, ők mind írtak, komponáltak, előadtak, improvizáltak.
1: Arra gondolsz esetleg, hogy valamikor létrejöjjön egy közös produkció esetleg majd Fülei Balással?
0: Előfordulhat, csinálhatunk.
1: Két zongora és...
0: Lehetséges. Nagy örömmel.
1: Na, majd én is mondom a Balázsnak, mert hát azt hiszem nem rossz páros.
0: Lehet, abszolút benne van. Sőt, voltak ilyen terveink, csak a Balázs is olyan sűrű, és tényleg tele koncertek, olyan sűrű életet él, hogy nagyon ritkán tudunk még olyat is egyeztetni, hogy találkozunk.
1: Mesélj a családról egy kicsit.
0: Van a kislányaim, 19 évesek mind a ketten. Ikrek, és hát az egyik lányom, ő a Zene Akadémiára készül, most fog felvételizni.
1: Zongora?
0: Ének. Magánének szakra, hát csodálatosan éneke, abszolút füle van. A Kodály iskolába jártak annó, a Marci Bányi térre, és fantasztikusan énekeltek. Hát volt, hogy értük, mentem az iskolába, és kb. 40 percig két szólamban énekelték a különböző kórusműveket, még hazaértünk. És akkor ez majdnem rendszeressé vált, hogy amikor mentem az iskolába, értük, beültek az autóba, és koncertet adtak nekem. És
1: de jó.
0: Tisztán és csodálatosan. Úgyhogy a Luca lányom látható azon a képen, amit elküldtem
1: nektek. Igen, aranyos kép.
0: És a Panna lányom, aki készül a Zene Akadémiára, tehát ez is egy érdekes.
1: Akkor már a családi trió szinte már most felállhat.
0: Hát korábban föléptünk együtt, meg ünnep napokkor, most már nagyobbak, én külön élünk, tehát 3 évesek voltak a lányaim, amikor mi elváltunk, úgyhogy minden karácsonykor volt egy rövid kis műsor, úgyhogy a Luca lányom is, aki nem zenei pályára készül, ő is beszállt, és ő is énekelt, és zongorázik mind a kettő, úgyhogy nagyon jó kis koncerteket szoktunk így adni.
1: Nagyon jó. Akkor vissza a pedagógiához.
0: Ugye a Balázshoz visszatérve nem csak a pedagógiára, hogy gyakorlatilag a Balázst úgy ismertem meg, hogy 22 évig voltam tanszékvezető, a jazz tanszéknek a vezetője, és a tanszékvezetői értekezletek alkalmával mindig az összes tanszékvezető ugye találkozott, és a Balázs is egyszer csak csatlakozott, mint új tanszékvezető, és hát gyakorlatilag onnét datálódik minden, hogy sokat beszélgettünk, így alakult ki a közös zongorázás is, a lemezkiadás is, és gyakorlatilag ebben a 22 évben, mint pedagógiai munkásság, ez csak a tanszékvezetésemről szól, mert én jóval régebben tanítok, tehát ahogy elvégeztem a tanszéket, meg az ének, szolf és karvezetés szakot.
1: Azt olvastam az életrajzodban, számomra novum volt, mert soha nem meséltél arról, hogy egy kórust vezényelsz, vagy valami hasonló, de az jó, tudja az ember.
0: Nagyon nagy élmény volt, és nagyon-nagyon sokat tanultam Párkai tanár úrtól.
1: Ó, nagyszerű.
0: Nagyon sokat tanultam Legányné Hegyi Erzsébet igen. tanárnőtől.
1: Igen,
0: nagyon-nagyon
1: igen.
0: sokat tanultam Németh Rudolftól, aki a Semmelweis utcában volt az igazgató. Fantasztikus tanárok és fantasztikus emberek voltak. De gyakorlatilag az életemet, amióta lediplomáztam, mindig 3 pilléren működött, ugye a pedagógia, tehát mindig tanítottam, mindig alkottam, és mindig
1: Előadtál,
0: mint előadtam, és alkottam, és tanítottam. Tehát,
1: de ez kiegészíti egymást, abszolút, nagyon jól megfér.
0: Abszolút, és gyakorlatilag az életem így teljes, hogy amikor alig van koncert, akkor nem buslakodom, hanem akkor ülök a zongoránál. A pandémia idején írtam két lemezanyagot, tehát gyakorlatilag dolgozom. És amikor meg sok koncert van, ugye akkor megborul ez a mérleg.
1: Hát persze, akkor előtérbe kerül, és arra készülsz.
0: Ha az ember úton van, meg koncertezik, kevesebbet tud alkotni.
1: Most mihez van kedved játszani nekünk?
0: Hát van hozzá kedvem. Szerintem a Bartók anyagokba bele lehetne menni.
1: Jó, rád bízom, hogy
0: Én arra gondoltam, hogy amikor én egyáltalán a Bartók gyermekeknek ciklust elkezdtem átdolgozni, és arra gondoltam, hogy az elején, hogy csak a kedvenceimet összeválogatom, a kiskece lányom, hát amiket találunk a Bartók gyermekeknek sorozatban, és ugye ez egy 4 kötetes Kotta kiadvány, illetve 4 kötet, amit Bartók Béla írt, és elkezdtem dolgozni vele, és rájöttem, hogy ha ezt én lemezre veszem, és meg szeretném mindegyiket csinálni mondjuk, akkor 4 lemez nem elég, mert ugye attól lett más, hogy improvizációkat tettem bele.
1: Hosszabb, terjedelmesebb.
0: Igen, gyakorlatilag nagyobb zenei formák születtek ezekből a pici kis mikro, mondhatom azt, hogy mikrokozmos
1: darabokból, de nem a mikro. Mond, mert igen, a szerzői jog nem köti.
0: Igen, és akkor gyakorlatilag amiket használtam, és amikben gondolkodtam, egyrészt a bartóki zenei világ és atmoszféra megtartása mellett olyan improvizációkat beletenni, amely autentikusan követi a bartóki gondolkodásmódot, de ugyanakkor a nagy közönség számára és a gyerekek számára is játékosabb, érdekesebb hangszerelésben kis dob, kis ütő, bőgő zongora, hogy
1: ők azt élvezik. Bocsánat, van akkor hangszerelés is hozzá, nem csak szóló zongora.
0: Nem, ez egy trió, végig trió.
1: Így van.
0: Tehát amit most a kezedben tartasz, az egy a hármas.
1: Hidász Tamással és Fónai
0: Tiborral. Így van. Uh-huh. És egyébként a Balázsnak ez mind a három megvan, és nagyon szereti nagyon őket szeretni hallgatni. És a nem titkolt tervem, hogy befejezem az egészet, és akkor a Bartók Béla gyermekeknek sorozat, az egész át lesz dolgozva, az összes darab, és mindegyik trió formációra. Szóval jól emlékszem, 70-valahány darab.
1: Így kapásból én sem tudom, de ilyen nagyságrend. Melyiket halljuk most?
0: Én most annyit mutatnék, hogy milyen rokonságot vértem felfedezni nagyon sok mindenben. Van például egy olyan népdal, aminek az a címe, hogy Fehér fuszújka virág, és azt vettem észre, hogy az ősi pentatonok ugye az összes népzenében felelhetőek.
1: A régi típusú népdalok.
0: A lápentatonok a régi típusúakban, de a kínai népzenében, az ázsiai népzenékben, és az afroamerikai népzenének azon ágába, amely ugye a vokális, 3 vokális műfaj után, a munkadal, ballada és a spirituális után, mint instrumentális kapocs a vokális és az instrumentális zene között, a blues, aminek az alapja a pentatónia.
1: Gyakorlatilag. De ha hozzájátszod a bal kezed, akkor még plasztikusabb.
0: Ez egy lápentaton. Ezt ugye természetesen, amikor mi mondjuk, mint pedagógus ezt tanítom, az összes hang.
1: Plusz olyan összes felhang fölötte.
0: Csak pentatonokkal improvizálok.

Sőt, írtam egy gyermekeknek, egy hét dalocska gyermekeknek, ami Kotta kiadványban is megjelent az Edíció Musicalnál, amiben például van egy ilyen darab, az a cím, egy Békák a nádasban, ami csak pentatonokból áll.

0: Bravo.
1: Gyerekeknek játék a fekete billentyűkkel, de a lányaim azt mondták, hogy békák a nádasban, van ebbe varangyos béka is, igen, meg van pici béka. Tehát, hogy lehet hallani, hogy a gyermeki fantáziát, ha itt játsza, vagy ha itt játsza, óriási testsúly különbség van a békák között.
0: Hát
1: a hangok mélységében.
0: Pici béka is nagy állat.
1: Na szóval visszatérve a pentatóniához és a blueshoz, majdnem mindegyik balladában fellelhető ez a fajta lélegzés. És ebben a fehér fuszújka virágban nagyon sok darab van. Én a csillagokat is megcsináltam, mert sokáig ugye esti mese volt nekünk, igen, annak idején gyerekkorunkban.
0: Mutasd, légy szíves, emlékezhetőül?
1: De úgy dolgoztam fel.

témát állandóan körbejártam, és trióval improvizálunk is rá, sőt, kibővítettem. De ez is rajta van a lemezen, de most visszatérve ehhez a szegény fuszújka virághoz, ennek ez a témája, hogy...

0: Igen,
1: ennyi a téma.
0: Úgy van.
1: És akkor én ezt belehallottam egy ilyen környezetbe. És csak most direkt megmutatom, hogy erre hogy jön rá a blues skála, erre a kis balkézre.

0: Bravo! Egyébként egyetlen egy kotta oldal van előtted, feltételezve, hogy az összes többi impro volt.
1: Ez így van. Sőt, hát most ezt a befejezést, ezt most találtam ki.
0: Nagyon jó.
1: Hát gondoltam, hogy egy ilyen klasszikus S-dur teszek be az F-bluesba, mert ez egy...
0: Hát mindent lehet.
1: Kodály fordulat.
0: Mindig a minőség dönt. Én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes. És pláne, ahogy elmondtad, hogy itt egyrészt a magyar régi típusú népdal, plusz a távol-kelet, erről egyébként Szabolcsi Bence professzor úr írt a Melódia története című fantasztikus könyvében.
1: Csodálatos
0: rokonok könyv. Ezek a zenei gerincek, ha szabad így mondani. De az, hogy kihangsúlyoztat, hogy az afrikai blues is tulajdonképpen szervül, tökéletesen összeillik ezzel. És te úgy oldottad meg az improvizációt.
1: Tehát én úgy érzem, hogy ezek a gyökerek összeérnek. Abszolút. És az, hogy hol nő ki a fa, és milyen vastag törzse lesz, és milyen lesz a koronája, az mindig azokból a kultúrákból és kultúrkörökből tevődik össze. Gyakorlatilag ez az ős óceán, ez az ős tenger, és annak idején, amikor hát még diplomám után, tehát 28 éves korom körül készítettem, illetve írtam a Kontinenspiel című darabomat. Na, annak a Kontinenspielnek az volt a szellemisége, a gondolat, az alapgondolat, amit akkor Zalán Tibor versében találtam meg, egy kép, ahol Bartók Béla a végtelen óceán vízpartjánál ül magányosan, megfáradt, megtört öregemberként, és a kalapjával meri az óceánból a vizet, hogy ezáltal a kontinensek összébúszanak. És ahogy összébúsznak a kontinensek, a különböző kultúrák találkoznak, de szeretetben találkoznak, és egymás tiszteletében találkoznak, ahogy a Bartók szellemiségében is benne volt. Hiszen ő végig a Kárpát-medencei népzenéket és a népeket is.
0: Meg
1: és
0: az tágabbra is ölelkte.
1: Ez így van. És annak idején írtam egy olyan darabot, aminek az volt a cím, hogy Kontinenspiel. És ez egy olyan darab volt, amiben preparált zongora volt, tehát itt most a stúdióban ahhoz kellene még tudod. Fél óra, hogy preparáljam. Preparált zongora volt benne azért, hogy a hagyományos európai diatonikus hangzástól eltérően legyenek benne indiai gamelán hangzások, más felhangok szólaltak meg, a húrok különböző részére, felhangpontjaira tettem különböző tárgyakat. És a basszusban pedig főleg dob effektek voltak. Tehát, hogy a magában a műben benne volt, ugye az összekötő anyag az európai zene volt, az európai tonális zene, és ebben különböző helyeken megjelent gamelán népzene, megjelent indiai zene, megjelent afrikai dobzene, és ez volt a Kontinenspiel, amivel én annak idején megnyertem a Magyar Rádió nagydíját. Ez elég régen volt, de ez a fajta gondolkozásmód, amit én nem szeretnék világzenének hívni, mert a világzene az nagyon elcsépelt, és nagyon commerce fogalom és zene is lett. Én biztosan hiszek és tudom azt, hogy egy-egy zenei kultúra csak ott tud virágozni, ahol született és ahol a gyökerek vannak. Tehát egy afrikai, nyugat-afrikai dobost én hiába fogom tanítani gamelán zenére, nem fogja tudni, vagy fordítva egy európai ember szintén nehezen tanul meg úgy dobolni, hogy Nyugat-Afrikában a törzsi dobosok dobolnak.
0: Tehát de ahhoz, születhet.
1: Így van, és gyerekkoruk óta úgy nőnek föl. Ezt játszottam Ramesh Ottammal, játszottam a Trilogurtuval, akik indiai muzsikusok voltak, és például Indiában és a Dél-Indiában vannak a tablások, akik a ritmussal foglalkoznak, és bizony, ezek nagyon-nagyon jó muzsikusok voltak, és most is azok, de annak idején, amikor tanultak, 400-600 kilométert utaztak a vonat tetején, hogy eljussanak a mesterükhöz tanulni. És azért India egy népes, hát, népes kontinens. Hát egyszerűen elképzelhetetlen, hogy mégiscsak egy vagy két igazi mester volt, akihez el kellett utazniuk 600 kilométert.
0: Egyébként ezek a mesterek tartották a tanítványokban is a lelket, meg ezekhez a mesterekhez zarándokoltak Európából is. Igen. Nagyon sokan. És mit hallunk befejezésül?
1: Most ugyan nem tudom ugye a zongorát preparálni, de mégis próbálok egyfajta más hangzást kihozni a hangszerből, amit most fogok kitalálni. Ez egy improvizáció lesz.
0: Tessék!

0: Binder Károly után a folytatás, Simon Izabella és Várjon Dénes, éppen a hangnemekről beszélgetünk.
1: A Desdur, az egy milyen érdekes hangnem, ugye például megnézzük, például Chopin miket ír Desdurba, ugye Berceuse, vagy a Desdur Nocturne, vagy ha tudom én most eszembe, ez a gyönyörű Janacek darab, amelyik Desdurban áll.

0: Tehát a Dezdúr egy például annyira különleges hang, nem?
1: Vagy és Lisztnél a Dezdúr konszolációban?
0: Igen, például.
2: Vigasztam. Egyébként épp Vásári Tamás mesélt, én úgy emlékszem, ugye, hogy a Dezdúr Nocturne-t akart el, vagy a konszolációt akart elkezdeni egy koncerten ráadásként.
1: Igen.
2: És minden esetre mást kezdett el, mint amit szeretett volna. Én de ezt te végig játszottam.
1: De ő is minden tud, úgyhogy.
0: Chopinnél és Lisztnél ez úgy valahogy úgy nagyon hasonlít ez
2: igen,
0: a két darab.
2: Igen, a kezdete elem.
1: Kinek milyen színű a Dezdúr például?
0: Van valami ezüstös benne nekem, nem tudom mi, de ezek tényleg nagyon szubjektív dolgok.
1: Nem baj.
2: Nekem, igen, hát szóval van egy, nekem inkább egy ilyen világos...
0: Nekem mindig van egy kis éjszakai hangulata.
2: Igen, szóval, igen, hogy van egy ilyen...
1: Alkony.
2: Az, igen, ami a réznek egy ilyen nagyon-nagyon szép árnyalata, tehát hogy ez a barna, de nem barna, azért mondom, hogy réz, mert hogy van egy fajta csillogás is benne, igen.
1: És azt mondom, hogy gémol...
2: Hát,
1: hát kimeríthetetlen.
2: Igen.
1: Kimeríthetetlen. Vagy szűkítsük, gémol csak Mozartnál.
0: Hát igen. Ez egy olyan érdekes kérdés, ez a gémol szimfónia.
2: Igen.
1: Melyik, a nagy vagy a kicsi?
0: Hát mondjuk most a nagy.
1: De a kicsiben is ott van.
0: Igen. De például a gémol szimfóniát majdnem mindig, amikor hallom, erről lépom most, hogy ilyen iszonyatos gyors. Hogy tulajdonképpen a... Tehát ott nagyon ez a... És ez a zaklatottsága is. És egyedül a Vég Sándorral hallottam, hogy egy ilyen hihetetlen tág tempót vett, és valami olyan...
1: Gyorsat, vagy
0: nem,
1: egy lassan?
0: Nagyon lassan.
1: Igen?
0: És valami olyan élete volt, és valami... Én tényleg olyan... Úgy hallottam, hogy életemben így nem hallottam ezt a darabot, és mindig erre vágytam, hogy ezt így halljam. És ez azóta is, egyébként van egy-két Mozart mű, úgyhogy most nem G-moll, de G-dur, például a kísérői zene, amit szinte csak vele, azt annyira meghatározó az, ahogy ő dirigálta a saját zenekarát, a kamerátát, hogy ezt azóta se tudtam úgy hallani, hogy máshol, hogy
1: hát
0: tetszett volna.
1: Hát egyébként lehet másképp a megszokottól, csak hites el.
0: Hát igen, meg az, hogy egy belső meggyőződésből,
1: igen.
0: Tehát
1: ha
0: valami tényleg
1: jön, akkor teljesen rendben van. Biztos találkoztatok már azzal a magyar zongora művésszel, Nyíregyházi Ervin.
0: Igen, hogyne.
2: Én nem hallottam még játszani a nevét, igen.
1: Hát az egész egyszerűen
0: döbbenet. Ő Zoknányi növendék volt, nem?
1: Hát ő az, aki fantasztikus karriert, akkor évtizedekig semmi, majd amikor nem tudom, a hányadik felesége beteg lett, akkor Amerikában újra fel a csúcsra meg kellett pénzt keresni. Nekem egyszer magyarázták, hogy ez a tradíció, ami a liszti utánzóknak a tradíciója, tehát a csillogásra, a meglepetésre, a drámaiságra. Például én nem szoktam kommenteket olvasni, de ott a Nyíregyházinál volt egy olyan komment, hogy he's a beast, ő egy...
0: A beast az a vadállat, nem?
1: Igen, szóval olyan, hogy neki megy a zongorának, és szinte megeszi, szétveri. Még azt is el lehet fogadni, hogyha el tudja fogadtatni. De hát nem ajánlom senkinek tulajdonképpen, csak ilyen
0: szélsős. De akkor ezt rosszul mondtam, hogy nem Doknányinak volt növendék. Nem volt Doknányi növendék, nem? Tehát ez egy más, akkor ezt valaki...
1: De vannak neki fantasztikus felvételei. Szóval ő ezt azt hiszem Szenditől tanult, tehát a Liszt tradíció harmad generáció. Ezek döbbenetes dolgok.
0: Ez olyan érdekes ez az egész liszti kérdés, hogy a lisztet is annyira sokféleképpen lehet látni. És az
1: hát
0: egész...
1: te is sok liszt darabot játszol.
0: Igen, Iza is nagyon szereti egyébként mind a ketten, és valahogy, nem tudom, én nekem mondjuk egy másik arca, amelyik nagyon fontos, amelyik valahogy a jövőben mutat.
1: Ja, igen. Amiről Szabolcsi tanár úr azt mondta, hogy Liszt Ferenc estéje.
0: Igen.
1: Tehát alkonya, amikor...
2: Hát ezek a késői Liszt darabok, azok egészen
1: a hang nem nélküli bagatell, meg szürke felhők, meg
2: a gyászgondol, az
1: álom. Vagy akár a történelmi aszképek sorozatban is, ott már nem ez a csillogás.
2: Igen.
1: Egyáltalában nekem is volt egy olyan időszakom, hogy Liszt mindenek előtt.
2: Szerintem ezen mindannyian keresztül
1: megyünk
2: ezen az időszakon, ez jó.
1: Ez teljesen jó, és mai napig ez nehéz feldolgozni, hogy Liszt Ferenc, aki koncertezett, millió dolgot csinál, hosszú leveleket írt. Mikor tudta leírni azokat az opera parafrázisokat? Mikor tudta meghallgatni az operát, megismerni?
2: Igen.
1: ugye, ugye zögyögött a postakocsin.
2: Hát tudom, volt.
1: Igen, volt neki az a kis játék zongorája.
0: Igen, tehát ugye el sem tudjuk képzelni, hogy ugye ma mindent abban a pillanatban megnézünk az interneten.
2: Igen.
0: Ugye, hogy postakocsin ma milyen jól lehetne tanulni, meg hallgatni, meg milyen, hát akkoriban nem lehetett.
1: De nem biztos, hogy minden előnyös, ahogy begyorsult a nagyon mai világban.
2: Igen, igen, igen.
1: Szóval én az unokáknál is észreveszem, hogy még nem tud írni, de már az okostelefont kütyüli, letölt meséket, mindent.
2: Ez olyan érdekes egyébként, mert hogy visszatérek egy kicsit a Kamarazene Fesztiválunkra, aminek ugye minden évben irodalmi témája van, és ez az irodalmi téma határozza meg tulajdonképpen a műsort is, mert ehhez válogatjuk a darabokat egy ilyen nagyon tág asszociációs rendszerben. És az idei fesztiválnak a témája Hermann Hesse Üveggyöngyjáték című könyve. És ide kapcsolódik a dolog, pont én egyszerűen imádom azt a könyvet. Főszereplő, ugye hát ő majd egy ilyen mester lesz a könyv közepe táján, és van egy rész, amikor bencésekhez megy, ugye Kasztáliából, ugye az egész történet sokkal később játszódik, pár száz évvel az időben előre mennek. És hát nagyon szeretné, hogy ott a bencéseknél, ő ugye ott természetesen nagyon sok más dolgot tanul, de hát az üveggyöngyjáték neki nagyon fontos. És hogy ugye Kasztáliában mindenféle kurzusok vannak, meg előadások, meg tovább tanulják ezt az egészet, és hogy ő ne maradjon ki ebből, hogy hogy lehetne azt megvalósítani, hogy ő ezt megkapja, és akkor hát, hogy esetleg rádión keresztül eljuthat hozzá. Tehát, hogy Hermann Hessének ugye még úgy látszik, hogy a rádió volt az.
0: Az, ami már
1: az volt a jövő.
2: Igen, de hogy ez nagyon érdekes, nem? Hogy, tehát az, hogy internet, hát...
1: Hát, de ha belegondolsz, Verde Gyula.
2: Igen.
1: Hát miket álmodott meg, de hát a fantázia az végtelen. Ugyanakkor volt alkalmam egyszer Teller Edivel hosszan zenéről beszélgetni.
2: Jó, hogy ez érdekes.
1: Aki lehetett. Elmondta, hogy naponta zongorázik 2 órát, zömmel Beethovent, Schubertet, Mozartot, szeret kamarázni másokkal, akik hegedülnek, és hogy az neki nagyon jó, mert matematika és a zene az nyomdakészen, lassan beszélt, és tulajdonképpen nem lehetett belekérdezni. Akkor meg örömmel hallgatom, hát az a lényeg. De egyszer neki is lélegzetet kellett venni, és akkor tudtam tőle olyan smit kérdezni, hogy igen, hát ezeket a szabályszerűségeket ismerjük, de az zene hatása az érzelmekre. Akkor így rám nézett, hogy ja kérem, ezt nem tudjuk. Valami olyan hasonlatot mondott, hogy bizonyos fizikai szabályokat bárkinek el tud magyarázni pillanat alatt, de ezt a bizonyos hatást...
2: Mert ez nem lehet.
1: Igen, ez egy más.
0: Igen. Igen, bár egyébként én azon érdekes, mert szerintem a zenészek, tehát hogyha, hogy dolgozunk egy mű

0: megy.
1: Igen, hát csak hogy mindig szubjektív, mondani. Tehát nem tudod képlettel kifejezni. Vagyis ki tudod a sajátodat, de az enyémet már nem.
0: Igen.
1: És hogy, hogy ez milyen, ez nekem így eddig nem is jutott eszembe, hogy tényleg egy matematikus hogyan láthatja a világot
2: igen.
1: ilyen értelemben.
2: Igen, az ember azt hiszi, hogy minden szabály, minden számok, és akkor egyszer csak kiderül, hogy nem.
1: Igen.
2: Megáll.
1: Hát vagy Ligeti, ugye, aki a matematikában mennyire jártas
2: de,
1: volt.
2: De ha tulajdonképpen csak zenénél maradunk, ott is vannak megmagyarázhatatlan dolgok, hogy 17. 18. században valaki leír egy kottát.
1: Igen.
2: Tehát, ha úgy tetszik, zenét, művet. Valaki most kézbe veszi ezt a kottát, nem játszik semmit, csak olvassa, és ha van belső hallásunk, akkor hallja. És esetleg olyan érzelmeket csal ki belőle, hogy elkezd könnyezni.
1: Igen.
2: Hogy van ez? Hogy két évszázad, három évszázad, akárhány évszázaddal előtt valaki pöty, előveszi utód, valamelyik utód, és hat rá.
1: Igen.
2: Szóval ez az ember szellemiségének írtó érdekes igen. megnyilvánulása.
0: Hát meg bizonyos dolgok végül is nem korhoz kötöttek, tehát ugyanúgy.
2: Hát az érzelmek nem hiszem, hogy korhoz lennének kötve.
1: És hát reméljük,
2: hogy de ha ebben úgy nagyon belegondol az ember, akkor ez nagyon hihetetlen. Elviszi.
1: Igen.
2: Tehát egy üzenet, és engem lélekig meghat, és megbuzdít.
1: Hát szóval az, hogy az emberi érzelemnek a lényege, az tulajdonképpen megváltozhat. Tehát, hogy változatlan, megváltozhatatlan.
2: Hát, reméljük, az hogy, a lényegünk,
1: igen,
2: emberi,
1: de hogy reméljük, ez így is marad, pont lényege. A kütyük és az internet.
2: És ezért lenne fontos, most igen. visszautalunk arra, hogy a napi testnevelés óra mellett legyen napi lelkinevelési igen. óra is, tehát a művészet.
0: A Márainak van ez a füves könyv, és abban ott írja, hogy minden nap az emberi szellemnek valami nagy alkotását meg kell csodálni. Ugye ez ilyen életbölcsességeket ír,
2: hát,
0: és
2: hát
0: hogy
2: abszolút.
0: Vagy egy gyönyörű képet, vagy egy szép épületet, vagy egy zeneművet, tehát hogy ez a mindennapi lelki táplálék mindenkinek ott kellene, hogy legyen.
2: Most játszunk, például Dénes, mi lenne az a zenemű, amit valakinek megmutatnál, hogyha valamelyik másik bolygóról ide repülne, itt ülne mellettünk, és meg szeretnéd éreztetni, hogy nálunk a zene az mit jelent.
0: Ezért mi lenne eljátszanánk most ebből, mert ez egy nagyon enigmatikus, egészen különleges darab, ez a hat antik felirat Debussy-től, és ennek különösen van ez a második tétele.
2: Jó.
0: Egy névtelen sírra az a címe, és egy annyira furcsa, érdekes,
2: igen.
0: ilyen, ez olyan, mintha valami, ez maga is egy ilyen furcsa üzenet.
1: Igen, ez a névtelen sírra, hát igen. szóval, hogy van, ugye vannak ezek a rettenetesen régi sírok, amiről látja az ember, hogy ott hát mi lehetett ez régen, és már nem tudjuk, hogy ki van ott, és milyen élet lehetett az, nem? Szóval ezek ilyen...
2: Hát ez sok zenében lehet.
1: Igen.
2: Tessék.

0: Nagyon jó választás volt, mert tényleg abszolút csatlakozik ahhoz, amikről beszélgettünk.
1: Egyébként egy szóval, ha visszatérhetünk a Kamarazene Fesztiválunkra, hogy még arról szerintem úgy érdemes beszélni, hogy ez mindig egy regényt jár körül, és hogy van egy irodalmi beszélgetés, ez úgy nagyon meghatározza a profilját, és nekünk például ez az irodalmi beszélgetés mindig nagyon fontos, mert...
0: Mik voltak eddig?
1: Hát első évben... Mondja nyugodtan.
2: Nyugodtan.
1: Első évben Spíró Györgyöt hívtuk meg, és egy egészen különleges beszélgetés volt.
0: De jött
1: volt.
0: Is személyesen.
1: Jött
0: de,
1: is, igen,
0: igen, igen, igen, igen, igen.
2: És akkor hárman beszélgettünk, tehát mindig mi kérdezzük az
0: és
2: az
0: ővel
2: írót.
0: Is szerintem ilyen improvizáló.
2: Nagyon, ugye? Fantasztikusan lehet vele beszélgetni.
1: És második évben Szabó T. Anna, Dragomán György voltak a vendégeink.
0: Kiváló.
1: Tavaly, miután tavaly a Varázshegy volt a téma, és a meseszerűség
0: is. De nem
1: a
0: Tovaszfal.
1: De hát igen. A Tovaszfal volt, de hát ez nagyon tág módon lett. Többen a mesék és az elbeszélések, tehát a varázs szó legalább olyan fontos volt. Akkor Boldizsár Ildikó volt a vendégünk.
0: Hát nagyszerű.
1: És idén először eltérünk egy kicsit, tehát most nem csak író lesz, hanem idén meghívtuk Enyedi Ildikót.
0: Na, és nagyszerű, test és lélek.
1: Igen, és az ő férjét, Wilhelm Trostét, aki egy fantasztikus
2: irodalomtörténész
1: és író is.
2: Igen,
1: egyébként.
2: Igen.
0: Hát óriási ötlet. Ezeket fel kéne venni, biztos felveszitek, szóval meg kéne örökíteni.
2: A zenakadémia fölveszi. Azt hiszem,
1: a zenakadémia fölveszi az egészet.
0: Igen. Soha nem lehet tudni, mert ezek aztán, igen. Ha lesz 10-15-20, akkor már lehet válogatni, és pontosan ezeket meg kell őrizni.
2: És mindek. Aztán minden fesztivál előtt, most ezt tavalytól csináljuk, hogy vannak ilyen beharangozó beszélgetések, és itt 4 ilyen beharangozó beszélgetés van, különböző helyszíneken, Magvetőírók boltja, Fischer Iván színház,
0: nagyon jó.
2: Nem is tudom, hol volt még tavaly.
1: Hát a Dévény Anna
2: alapítványnál
1: volt egy.
2: Volt, igen. És akkor itt is mindig írókkal beszélgettünk, költőkkel, úgyhogy...
0: És közben zongorunk.
2: Közben,
1: mi is játszunk fiatalokat, zeneakadémistákat is meghívunk. És egyébként egyetlen ez annyira a fesztiválok között eltelt idő és annyira érdekes, mert mindig nagyon előre dolgozunk, és tehát itt nálunk a programon van egy nagyon erős hangsúly, és ezt nagyon hosszú ideig alakítjuk. Tehát tulajdonképpen azáltal, hogy egy téma köré van, és próbáljuk annak a témának minél több aspektusát meglátni. Tehát például idén ez az üveggyöngyjáték, ugye itt ezáltal, hogy Herman Hesse Svájcban élt, ezt is már Svájcban publikált ezt a művét, ezért a Svájc, mint ország is idén nagyon jelentős, rengeteg svájci művészt hívtunk egyébként, meg bemutatunk olyan darabokat, amelyek akár svájci zeneszerzőtől van, de vagy adott ponton nem svájci zeneszerző Svájcban komponálta, tehát például Brahmsnak a Svájcban írodott
0: hát,
1: művei,
0: vagy magyar Veres kötődések is, Anselmi,
1: akkor hát, a Bartók divertimentó is elhangzik.
0: Meg a Veres Sándor hagyaték is ott van,
1: bizony. Így van, tehát a Paul Zacher is egy ilyen fontos figura. Akkor a mester és tanítvány viszony Bonán. Nagyon erősen jelen van az idei fesztiválon, akkor az, hogy ez Herman Hessének a betetőző alkotása volt, tehát mi az, ami utolsó időszakban keletkezett művek, akkor az egész
2: aztán, a... Aztán, hogy a rend, ugye, ami az üveggyöngyjátékban mennyire fontos, hogy...
1: Igen,
2: hogy
1: akár a szabadkőművesség.
2: Igen, Mozartnál.
1: Tehát nagyon sokféle, igen. És ebből kialakul egy ilyen ezer szálon kapcsolódó, nagyon tágszálakon kapcsolódó, tehát nem szorosan egymásra ható, és mégis hihetetlen inspiratívan egymásra ható műveket próbálunk összeállítani.
0: Mi lesz jövőre?
2: Hát hosszú
1: az még
2: azért...
1: titok egyébként.
2: Ja, hogy jövőre?
0: Jövőre. Nem most novemberben, jövő novemberben.
2: Ezt soha nem szoktuk előre elárulni, mi már tudjuk.
1: Azt most arra majd később visszatérünk, mert egyébként még ez alakulhat.
2: Még alakul,
1: de már van egy nagyon igen. Erős elképzelésünk.
2: Majd műsoron kívül eláruljuk.
0: Jó. Egyébként Varázshegynél nekem mindig az jut eszembe, hogy ott az utolsó oldalaknál egészen fantasztikus, ahogy Thomas Mann leírja az Aida búcsú duettjét.
1: Igen, csodásan tudod zenéről.
0: Hát az valami hihetetlen. Hát ön... És azt én hallom, igen. Ha olvasom. Igen. Tehát Gotta nélkül is lehet.
2: De tök ki is mondta végül is, ezt megfogalmazta, hogy minden költő, író valami más. Vagy építész, vagy zenész, igen. És ő magát a zenészekhez
0: hát sorolta. Egynek,
2: igen,
0: csak hogy
2: igen.
0: Ki, melyik
2: de ez olyan érdekes, hogy játszottuk pont ezt a darabot közben, azért úgy eszembe jutott az idő, meg az időtlenség, tehát hogy annyira szorosan összekapcsolódnak a különböző művészeti ágak, hogy például az, hogy egy festménynek is, hogy milyen módon jelenik meg egy festményen belül például az idő, ugye a tér ábrázolása, vagy a ritmus, Tehát mondjuk egy modern festészetben, tehát hogy ott kifejezetten lehet látni, igen, akár a négyzeteknek, hogy milyen módon van ez ritmikusan összefoglalva.
0: Vagy az hiheteden. A csoda, ahogy a Nürnbergi mesterdalokokban két nap, 48 óra története lezajlik 5 óra alatt.
2: Hát igen, vagy egy regényben az idő.
0: Vagy egy regényben. Például. De az zenét nem lehet
2: az
0: berolni.
2: Más nem, azt nem lehet, igen, mert hát, egy regényt az ember
0: amikor
2: olvasan.
0: Amikor megszól egy kvartett, egy kvintett, egy szextet, és mindenki igen. Másról énekel, de valahol
2: össze. Mégis össze.
1: És egyébként pont ez az, épp erről milyen sokat beszélgetünk, emlékszel tavaly Boldizsár Ildikóval, hogy például Őt ez nagyon érdekelte, hogy például az, tényleg, hogy az időt, hogy lehet egy zeneműben kifejezni az, hogy amit játszunk, az nem most történik, hanem a múltban történt.
0: Hát több idő van.
1: Ami igen, tehát millió időség van egy zenében is. És
0: igen, hogy mondod, pontosan.
1: Hogy ezek,
0: plusz a hallgatói.
1: Igen. Így van, de ezek is szubjektív dolgok.
0: Egy része szubjektív.
1: Igen. De hát például akár erre egyébként pont most úgy Vásári Tamásról sokszor beszél, vagy úgy szóra jött így a mostani beszélgetéseink arra, és annyira emlékszem, amikor diákkoromban egyszer hallgattam egy kurzusát, és a Chopin Émo zongora versenyt tanította. És a
0: tém... egy picit, hogy a hallgatók is...
1: Nem hagyd végig!
0: De
1: hogy
0: nem,
1: gondolsz?
0: Azt még én is megcsinálom.
1: Chopin zongora, bevallom, az F-molt rengeteget játszom.
0: Akkor azt mutasd.
1: Az E-molt egyetlen egyszer játszottam életemben, talán 30 éve, vagy nem tudom, még egész fiatalon. Hát ezért mondjuk a témából tudok valamit mutatni, de...
0: Hát ez gyönyörű dalom. 18 éves mester, hogy írhatott ilyet?

0: És arról beszélt, hogy ez az elején lezajlik valahogy, és a növendék, aki játszotta, valahogy amikor ugye megtörténik az expozíció, és megtörténik a kidolgozásnak ez a hihetetlen küzdelmes szakasza, és akkor visszatér ez a téma, és akkor mondta, hogy hát de hogy ugyanúgy játszod, mint az elején. És erre mondja, hogy hát, de mi, hát ez ugyanaz, és erre mondta, nem, aha, hát a háború után nem ugyanaz a helyszín, ahova visszamegyünk. És ez például ez a múlt, ez is egy ilyen időbeliség, hogy minden kihat.
1: De ugyanez van az Apple zongoraversenyben is.
0: Hát abban is, igen.
1: Ja, most azt ezt is szeretném hallani. Lévén zenei műsor, házi muzsika.
0: Hát a témáját mutassam az F-molnak.
1: Amit szeretném.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra van. Következik a Vidékjáró magazin.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai műsorunkban a zene világnapjáról és egy ragadozó halas horgászversenyről is tudósítunk önöknek. Adásunkat pedig azzal kezdjük, hogy a napokban begyújtották a mészkemencét a kaposvári cukorgyárban. Ezzel megkezdődött az üzem 133. kampánya. Az ünnepségen az élelmiszergazdaságért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár is részt vett. Búza László köszöntőjében arra is kitért, neki mit jelent a melasz illat.
4: Van valami különös szépség abban, hogy egy gyárban egy lángot ünneplünk. Mert kérem, a hagyomány az nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Első hallásra ez furcsa hangzik, hiszen a mészkemence begyújtása gyakorlatilag egy technológiai művelet, egy folyamat kezdete, egy új kampány első lépése, mégis sokkal több ennél. Mert amikor itt ma fellobban a láng, akkor valójában nem egy kemencét gyújtunk be, hanem egy újabb magyar cukorrépa évet. Egy újabb betakarítási ünnepet, egy újabb közös munkát és egy több mint 130 éves kaposvári történet következő fejezetét. A kaposvári cukorgyár 1894 óta működik. Több mint 130 éve része Kaposvárnak, Somogyországnak, és a magyar élelmiszeriparnak. Ma Magyarország egyetlen működő cukorgyára. És talán ezért is engedjék meg nekem egy személyes gondolatom megosztását. Én szerencsi ember vagyok, szerencsről származom. Abból a városból, ahol egykor szintén fellobbant minden ősszel a kampányt jelző láng, ahol ugyanúgy megérkeztek a répaszállító szerelvények, csörömpölt a mészkemence, fújt a gyár, ahol ugyanúgy megkezdődött minden esztendőben az a különleges időszak, amelyet egyszerűen egymás között csak úgy hívtunk, hogy kampány. A szerencsi cukorgyár 1889-ben kezdte meg a működését, régebbi volt, mint a kaposvári. Több mint egy évszázadon át hűségesen tette a dolgát, és meghatározta az egész térség életét. 2007-ben azonban megszűnt. A répa termesztők úgy döntöttek, hogy nem termelnek tovább répát. És bevallom önöknek, sok ezren vagyunk az országban, akik ma is visszasírjuk azt az érzést, a répaszelet vagy melasz illatú őszt, a gyár gőzét, a kampány nyüzsgését, az a különös érzést, amikor egy egész város, ami akkor 12 ezres volt, tudta, hogy megkezdődött a betakarítás ünnepe. Ezért különösen megható számomra, hogy amit szerencsém már csak 8 ezren, gondolom érzik a számok közötti különbséget, és csak emlékeinkben őrzünk, az Kaposváron még átélhetjük.
3: Az Agrártárca államtitkára arról is beszélt, miért fontos a hazai termelés, és miért mondja azt, hogy a cukorgyár nem pusztán egy üzem, hanem egy valódi ökoszisztéma.
4: Sokszor kérdezik, miért fájt annyira Magyarországnak a cukorgyárak bezárása. A válasz egyszerű. Mert a cukorgyár nem pusztán üzem, a cukorgyár egy ökoszisztéma. Gazdák, szállítók, mérnökök, gépészek, vegyészek, karbantartók, családok, települések, közösségek, és még valami, tudás. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyik napról a másikra újra teremteni. Gyerekként emlékszem egy táblára a szerencsi cukorgyár kapujánál. Azt mutatta meg, hogy egy hektár cukorrépa mennyi oxigént termel. Hány ember éves szükségletét képes fedezni. Akkor talán nem is értettem teljesen az egészet, csak egy zöld valami volt a gyárkapu fölött. Ma már értem. A cukorrépa nem egyszerű mezőgazdasági növény, ipari növény. A cukorrépa a táj része, az élet része, az élelmiszerrendszer része. És amikor eltűnik, sokszor nem csak egy növény tűnik el, hanem a prizmák tűnnek el a földek végén, hanem egy egész gondolkodásmód tűnik el. Ezért beszélünk ma egyre többen és egyre többet élelmiszer műveltségről. Mert a legtöbb ember a boltban már csak a kész terméket látja. Nem látja a földet, nem látja a gazdát, nem látja a gyárat, nem látja az embert mögötte, nem látja önöket. Pedig az élelmiszer az önrendelkezés, és ez az önrendelkezés nem a támogatásokkal kezdődik, hanem emberekkel. Az élelmiszer embertől emberig nem rendeletekkel kezdődik, hanem a megértéssel kezdődik. Azzal, hogy felismerjük végre, hogy egy élelmiszer valódi érték. Azzal, hogy tudjuk, miért fontos megőrizni bizonyos ágazatokat. Azzal, hogy tudjuk, miért fontos a hazai termelés. És a cukoripar története nem ér véget a cukornál. Az állattenyésztők ezt különösen jól tudják, tudták. A cukorgyár melléktermékei hosszú évtizedeken keresztül kiváló takarmányként szolgáltak. A préselt, szárított répaszelet, a melász, a nedves répaszelet, a répafej, a répavég, a csima érték volt, körforgás volt.
3: Búza László köszöntője végén áldást kért mindazokra, akiknek része van a magyar cukor előállításában.
4: A növénytermesztés és az állattenyésztés természetes szövetsége volt ez. Ma pedig sok esetben importált, szárított répaszeletet vásárolunk jelentős többletköltséggel azért, hogy ugyanazt a rostforrást biztosítani tudjuk szuper állattenyésztésünknek. Ez is emlékeztet bennünket arra, minden elvesztett hazai feldolgozó kapacitás többet jelent egy gyár bezárásánál. A mai nap azonban nem a múltról szól, hanem a jövőről. Arról, hogy itt Kaposváron még él a láng, még működik a gyár, még vannak répatermelő gazdák, még vannak szakemberek, még van tudás, még van közösség. És amíg ez így van, addig van mire építenünk. Engedjék meg, hogy egy áldással zárjam gondolataimat. A 65. Zsoltárban olvassuk, megkoronázod az esztendőt javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Kívánom, hogy ez a bőség legyen jelen az idei kampányban, bár csak 60 nap lesz, azt mondták a fiúk. Legyen áldás a földeken, áldás a gazdák munkáján, áldás a gyár dolgozóin, áldás a mögöttük lévő családokon. És áldás ezen a több mint 130 éve őrzött kaposvári hagyományon. Amikor pedig ma fellobban a láng, gondoljunk azokra is, akik előtte őrizték ezt a tüzet, és azokra, akik majd utánunk viszik tovább. Isten áldja a répatermelőket, Isten áldja a kaposvári cukorgyár közösségét, Isten áldja Kaposvárt és Magyarországot.
3: Yehudi Menuhin hegedűművész és karmester 1975-ben javasolta az UNESCO Nemzetközi Zenetanácsának, hogy október 1-e legyen a zenevilágnapja. Magyarországon 1984-től kezdve vált rendszeressé ennek ünneplése. A kaposvári Liszt-Ferenc Zeneiskola 15 éve szervez közös énekléseket és meglepetés minikoncerteket a Somogyi Vármegyeszékhely különböző pontjain. Idén a város énekkarainak közös hangversenye tette az amúgy is gazdag program kínálatot. Az intézmény igazgató helyettese Szabó Klaudia összegez.
5: Úgy szerveztük meg a zenei világnapi programjainkat eddig minden évben, hogy mindig valami különlegességgel készültünk az esti programra. Volt már itt jótékonyság ilyes, volt fúvózenekar ilyes, volt tanári hangverseny, kortárs hangverseny. Az idei évben viszont minden 15 éves ez a kis hagyományunk, hogy így együtt énekelünk. Úgy gondoltuk, ha már délelőtt is a közös éneklésre helyezzük a fókuszt, hát akkor az estét is helyezzük a fókuszba az éneklést. Úgyhogy ezért hívtuk meg a város kórusait, akik nagy örömmel mondtak igent az első szóra. Úgyhogy most a 6 kórussal telik meg itt az Agórának a színpada, egy közös szám is elhangzik majd a végén, és együtt énekelünk úgy, ahogy délelőtt a gyerekek. Szerintem mindenki megpróbálja a saját lehetőségéhez képest a városban nyilvánosan megjelenni. A zeneiskola különösen híres arról, hogy rengeteg programot szervez, mint a házban, mint olyan városi rendezvényeken, ahova meghívást kapunk. Azt gondolom, hogy a kultúrát jól támogatja a város abban a tekintetben, hogy engednek minket a helyi fesztivál. fesztiválokon megjelenni. Nem feltétlenül mondjuk kórus muzsikával, de mondjuk hangszeres zenével lehet, hogy több a lehetőségünk. Na de hogy hol énekelünk és mikor, az mindig rajtunk múlik, és az akaratunkon. Az adventi időszak mondjuk főképp egy olyan időszak, ahol több kórus hangversenyen vehetünk részt, de amúgy szerintem máskor hallhatunk kórus muzsikát is.
3: A Zene Világnapi program sorozathoz a Kapucsini kórus is több szálon csatlakozott. Az énekkar vezetője Szili Zoltán karnagy.
6: Úgy gondolom, hogy a Zene Világnapja mindenképpen egy nagyon fontos esemény egy város életében, egy énekesek életében, hiszen valamikor ünnepelnünk is kell a hétköznapok után. Szükséges az, hogy összejöjjünk egy közös éneklésre, a városban működő kórusok, énekkarok, énekesek megjelenjenek, mindenki a saját öltözetében, mindenki úgy, hogy hozza a saját egyéniségét, és ebből az összes egyéniségből egy nagy közös dal, egy nagy közös mű fog megszületni. A mai estére 3 műsorszámmal készültünk, egy ünnepi kánonnal, utána egy nagyon vidám turdionnal, és egy igazán pörgős népdalfeldolgozással, a Danadanával készültünk a mai műsorra. Mögöttünk van a kattárs, hiszen ez egy nagyon fontos esemény volt Kaposvár életében, Kaposvár katolikus közösségének az életében. A nyitó vesperáson énekeltünk, utána a szombati szentmisén, ott a nagykanizsai Jézus Szíve templom kórusával, valamint vasárnap a záró szentmisén Louise Vierne ünnepi miséjét adtuk elő, a szombathelyi székesegyház kórusa érkezett hozzánk, a veszprémi kórus Maja néni vezetésével, valamint a Kapucsini kórus, és Lakner Bognár András kísért minket orgonán. Egy nagy, egy szenzációs mű, liturgiába illő, és egy magasztos ünnepi szentmisét sikerült varázsolni.
3: A Kossuth téren pedig óvodás és iskolás csoportok táncoltak és énekeltek a Somogy zenekar kíséretében.
7: Kemény Olivia, és mit jelent számomra a zene? Szerintem egy nagyon jó foglalkozás, és nagyon sok dolgot lehet vele megtanulni, és igazából sok olyan dolog van benne, ami tényleg így nagyon leköti az embert, és szerintem nagyon jó énekelni és dalolni. Általában az emberek nem annyira tudnak kikapcsolódni, és mindenki azt hiszi magáról, hogy nem jó, és mindenki azt hiszi, hogy ő most így rogy, meg minden nem is szereti, de szerintem nagyon-nagyon tehetséges minden ember, aki itt van, és nem véletlen jöttek el, hanem hogy minden embert és minden tudjanak táncolni, énekelni.
3: Az esti nagy koncert előtt Pintér Rómeó köszöntötte a fellépőket és az érdeklődő hallgatókat.
8: Pillanatra gondoljunk bele abba, hogy a zene, a különböző dalok és zeneművek már születésünk pillanatától fogva mennyire mélyen meghatározzák az életünket. Már újszülött korunkban az édesanyánk énekére alszunk el. Ez nyugtat meg minket, és sok esetben ez is vidít fel bennünket. Aztán vannak olyan gyermekek is, mint például az én drága kislányaim, akiknek olyan kihívásokkal is szembe kell nézni, hogy az édesapjuk énekel nekik. De persze, ahogy felcsöperedünk, egyre több dal szövi át az életünket. Lesz egy kedvenc számunk, lesznek dalaink azokra az esetekre, amikor jó kedvünk van és mulatozunk, és lesz pár dal olyan esetekre is, amikor szomorkodni támad kedvünk. A dalok jelentősége azonban nem csak az egyének, nem csak az egyes személyek szintjén értelmezhető. A nemzetnek nem csak népdalai vannak, hanem van himnusza és szózata is. De egy város szintjén is könnyen és jól értelmezhető a zene jelentősége. Mindenkinek mosoly csal az arcára, ha meghallja a Kossuth téri harangjátékot. Jó néhányan ismerik az itt lévők közül a Kaposvár szignált, és páran akkor is elmosolyodnak, ha meghallják azokat a sorokat, hogy ez a város nekem az egész világ, ismerem minden gondolatát. Néhányan felröhögnek, én személy szerint pedig elsírom magam, amikor meghallom, hogy Kaposváron is feltámadt a szél. De bárhogy is legyen, egy biztos, ezek a zenei élmények, ezeknek a zeneműveknek az ismerete összeköt bennünket, és kovászolja a közösségeinket. Nem túlzás azt állítani, hogy a zene az egyik legnagyobb kulturális kincsünk. Azonban, hogyha kincsről beszélünk, akkor szükségünk van a kincs őrzőire is. Ezért szeretnék köszönetet mondani minden olyan szervezetnek, közösségnek, aki ápolja ezt a kulturális kincset.
3: A zene világnapjáról és a közös éneklés lélekemelő erejéről Kerekesné Pitel Anna karnagy, Kaposvár díszpolgára így nyilatkozott.
9: Nagyon örülünk egyrészt, mert ugye most már a Covid óta több év eltelt, és hála Isten a kórusok azért most már magukhoz tértek, és a zeneiskola pedig nagyon szépen folytatja ezt a hagyományt, és hogy így együtt énekelünk, ez pedig egy újszerű dolog, hogy esti koncertet is megszervezik. Én szerintem a legfontosabb, hogy a kórusok feladatot kapjanak, és hogy énekelnek. Ez meg külön öröm számomra, hogy együtt énekel az összes kórus. Most, hogy hallgattam a Muzika Beáta Özkari művet, hát a lelkem újongott, és nagyon fontos. Amikor megérzik az emberek azt, hogy egyedül is szép énekelni, de amikor közösen együtt olyan műveket énekelhetünk, amit egyedül senki nem tud megvalósítani, annál csodálatosabb nincs. És ez a közösségi érzés, ez szinte leírhatatlan, de azok tudják, akik ezt művelik, akik csinálják, hogy milyen lélekemelő és milyen fontos.
3: Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a Zenekedvelő kórusának egyik tagja, Mátyás Judit is.
10: 12 éve énekelek ebben a kórusban, nagyon-nagyon jó a csapat, nagyon szeret mindenki énekelni, a repertoárunk nagyon széles, a vallási zenétől a világi zenéig, sokat járunk szerepelni a városi rendezvényekre, az ország bármely területére, utoljára Szlovákiában léptünk föl, nagyon jó itt lenni. Tulajdonképpen én már azt mondom, hogy kisgyerekként is énekeltem, sőt, amikor a gyermekeim még a pocakomba voltak, akkor nekik is nagyon sokat énekeltem, úgyhogy zene nélkül nincs élet, azt gondolom.
3: Első desed a Extreme Predator Challenge. Ezen a címen hirdetett idén csónakos pergető versenysorozatot a Kaposvári Sporthorgász Egyesület, amelynek elnöke Farkas Szilárd.
11: Ez idén kezdtük ezt a három fordulóból álló DEX fantázia névre keresztelt versenyt. Nyilván a desedán már óriási hagyományai vannak a pergető versenyeknek, de ez egy idei kezdeményezés, és hát mit várhatnék, mint hogy jól érezzék magukat a horgászok, és minél több halat fogjanak.
3: A verseny különleges szabályait a Kaposvári Sporthorgász Egyesület titkára Kovács Gábor foglalta össze.
12: Október első hétvégéjén a desedán csónakos pergető verseny zajlik. Ez egy három fordulóból álló versenysorozat második fordulója. 29 csónak nevezése érkezett be, 29 csapat nevezése érkezett be a versenyre, mindannyian meg is érkeztek, úgyhogy ebben a kissé hűvös, de verőfényes októberi napon most 29 csónak kergeti a ragadozó halakat a desedán. Csapatversenyről beszélünk, ez azt jelenti, hogy egy csónakban kettő versenyző ül, és ők alkotnak egy csapatot, a fogásaik összeadódnak, a halaknak a hosszát mérjük, és ebből generálunk pontokat. Hogy érdekesebbé tegyük a versenyt, próbáljuk a versenyzőket rászorítani a nagyobb halak fogására, mert az adott fajból az öt legnagyobb számít bele a versenybe. Illetve van egy halfaj, ebben a fordulóban a süllő, amely 1-3-as szorzóval kerül be a rendszerbe, tehát így még inkább a versenyzők arra vannak rászorítva, hogy ezt a halat fogják meg, mert ez több pontot ér nekik. Ezen kívül ragadozó halra lehet horgászni, és megvan a minimális méret, amit el kell, hogy érjenek a halak, akkor számítanak be a versenybe. A desedában szinte az állóvízi halak összessége megél, de amiből a legtöbb van nyilván az a süllő, erről híres a deseda, illetve igen erős a harcsa állománya és a balina állományt említeném, ami igen-igen feljövőben van.
3: A viadalon összesen 66 darab halat mértek le a versenybírók 3866 cm összhosszúságban.
13: Barka Levente vagyok, Szentgróti Jánossal az Anglers of Whitewater csapata. Hát mi már nagyon vártuk a versenyt, égtünk a láztól, hogy jöhessünk. A tegnapi napon igaz nem az edzőpályán próbáltuk meg magunkat, nagyon szép süllőket fogtunk, úgyhogy nagyon jó reményekkel állunk ez a mai naphoz is, hogy sikeresek leszünk.
14: Én Duki Gyimoti Sándor vagyok, ő Pátkai Robert és a Webfishing and DS Performance Chip a csapatnevünk. Győr-Sopron megyéből jöttünk. Jellemzően gumizunk, két napot edzettünk ugye a versenyre, van egy elképzelésünk, aztán meglátjuk, hogy ez mennyire fog beválni. fogások tekintetében szerintem egy nehéz verseny lesz. Eléggé szájzáros a süllő az elmúlt két nap alapján. A többi mellékes hal az meg, hát arról meg ne is beszéljünk. Nem lesz egy egyszerű horgászat szerintem.
2: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: Joe Fritz és Tommy Wiig felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Hanguló. 1813. október 10-én született Giuseppe Verdi, olasz zeneszerző. Összeállításunkban hallgassanak meg két kevésbé ismert Verdi darabot. Elsőként az Otello című opera balett zenéjét a Milánói Scala zenekarának előadásában Arturo Toscanini vezényletével. Majd az E-moll vonós négyest az Amadeus Quartett előadásában.

Verdi Otellójának balett zenéjét a Milánói Scala zenekara, az Émol vonós négyest pedig az Amadeus Quartet adta elő. Elhangzott a hangoló. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Peresztegi Attila zenei szerkesztő, Harcsik Róbert bemondó, valamint a technikai munkatársak Csák Éva és Urbán Péter. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: 0 óra 5 perc. Ari Morris Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mintha valaki életét adja barátaiért. A nagyszívű Krisztus nem tagadta meg tőlünk a szeretetnek ezt a legnagyobb tanúbizonyságát. Ha csak a szükségeset tette volna meg, ha fukarkodott volna az áldozattal, megelégedett volna egy csepp vér kiontásával, vagy csupán egy könnyel. Legkisebb szenvedése is végtelen értékű lévén elég lett volna a világ megtisztítására. Ő azonban egészen a tékozlásig nagy lelkű. Azt akarta, hogy a megváltás bőséges legyen. A bűnös embert helyettesítve magára vette annak minden adósságát, és elfogadta a bűn büntetését is, a halált. Szabadon választotta a legkegyetlenebb és leggyalázatosabb halált, amint születési helyéül is legszegényebbek közt a legszegényebb helyet választotta. Csak néhány órával halála előtt rendelt el az oltári szentséget, amikor már elkezdődött kényszenvedése. Így nyújtotta a kenyeret, amelyet megszentelt, és elmondhatta, ez az én testem, mely értetek adatik. Az utolsó vacsorán az apostolok egy föláldozott testet vettek magukhoz. Márpedig aki áldozatból eszik, egyesül vele. Az áldozás révén tehát kettős titokkal egyesülnek. A megtestesült igével és a megváltó Krisztussal. Egybeolvadva vele részt vettek áldozatában is. És mivel ők voltak az egyház fejei és képviselői, személyükben minden hívő feláldozta magát Jézus Krisztussal. Mennyi gazdagság, mennyi mélység van e titokban. Minél többet gondolkodunk rajta, annál több váratlan és fenséges látvány tárul szemünk elé. Ember fölötti bölcsességgel állunk szemben, amely mindent előre látott, bölcs művészettel, vagy inkább páratlan tapintattal elrendezett. Krisztus ugyanazon cselekedettel, Atyát is meg akarta dicsőíteni, és bennünket is meg akart váltani. Eleget akart tenni az ő iránta és a mi irántunk való szeretetének. Nagy gondolat az oltári szentség, amely minden szívek legnemesebbjéből eredt. Ki tudná megállni, hogy föl ne kiáltson, az ember élet szeretetnek leleményességét látva, túlságosan szép ahhoz, hogy ne legyen isteni. Csodáljuk Jézus szeretetének elevenségét és hevét, mellyel vágyai tárgya fölé megy. Keresztván akart meghalni, hogy jóvá tegye vétkeinket. Emberi természete rettegettől a szenvedéstől, de mint üdvözítő, vágyódik utána. Meggondoltan szánja rá magát a fájdalmas útra, amely számára is, az emberiség számára is diadalmi út lesz. Haláltusája és az ostorozás alatt minden tagjából patakzik a vér. A lázas gyötrelem olyan kínokat okoz, hogy így fakad ki. Keresztséggel kell megkereszteltetnem, és mennyire kínoztatom, amíg elvégeztetik. Az utolsó vacsora alatt pedig, amikor Júdás föl kell, hogy áruló munkáját elvégezze, szinte halálos türelmetlenséggel mondja ki. Amit cselekszel, cseleked hamar. Mélységes bölcsességgel halála előestéjére halasztja az oltári szentség elrendelését. Mennyire várta ezt a boldog pillanatot? Mennyire óhajtotta magát táplálékul adni? Amikor apostolaival asztalhoz telepedett, felkiáltott. Kívánva kívántam veletek elkölteni a húsvétot. Vajon nem érzitek ki ezekből a szavakból egy alázatos szív türelmetlen izgalmát, melyet az istenséggel való egyesülés végtelenül finommá és érzékenyé tett? Ha az öröm mélysége a vágy hevétől függ, akkor Jézusnak ismernie kellett az öröm és lelkesedés óráit is. Át kellett élnie a lelki újongást, amiről csak a nagy szenteknek van némi tapasztalata. Csak ugyan kimondhatatlan édességű elragadtatásokat él át. Boldog volt, mint barát, mikor a keblén pihent Szent János. Abban a végső órában, amikor a legerősebb is támaszt keres, amikor a haldokló édesanyját hívja, megadatott neki a vigasztalás, hogy egy hűséges, gyöngéd és ragaszkodó barátot ölelhetett keblére. Boldog volt, mint mester. Ő volt a világ világossága, és a világosság öröme, világítani.
Minden nevelő jól tudja, milyen boldogság az igazság közlésével felvilágosítani az értelmet. Amikor a szónok látja, hogy a hallgatóság le van bilincselve, és akarata szerint emeli föl és nyugtatja meg őket, akkor erejének megtapasztalása fölött bizonyos mámort érez. Jézusnak gyakran volt része szónoki diadalban. Páratlan szónok. Magával tudta ragadni a tömeget. Szavai elbűvölték hallgatóságát, és mekkora öröm lehetett, amikor ezer meg ezer hallgatója tanítása fényétől áthatva ráhangolódott lelkére. Boldog volt, mint üdvözítő. Az evangélium mondja, hogy a fiatal anya nem emlékszik vissza többi a szülés fájdalmaira, mikor gyümölcsét a világra hozta. A gyermek, akit a világra hozott, új sarjadás az emberiség számára. Egy keresztényel több az egyházban, új jelölt a mennyország számára. Az életadása tisztai és üde örömében részesülnek a maguk módja szerint, akik ezt visszaadják vagy megőrzik. Az ügyes és odaadó orvos, aki kiragadja betegét a halálból, az életmentő, aki partra viszi a hullámokból kimentett fuldoklót. Jézus pedig kivált kép üdvözítő. Az emberek meggyógyítása, helyrehozhatatlan bukástól való megmentése volt a küldetése, élete. Egyetlen megtérés reménye is boldoggá teszi. Ha találkozik egy őszinte lélekkel, aki hajlandó az igazság megismerésére és követésére, Zakeussal, a századossal, Simon Péterrel, megelégedését nem palástolja. Amikor a jó akarat cselekvésben mutatkozik meg, és az eltévedt bárány visszatér a jó útra, akkor öröme határtalan. Közismert példabeszédeinek egyikében, melyek oly kedvessé teszik az evangéliumot, ahhoz az asszonyhoz hasonlítja magát, aki, miután megtalálta az elveszett garast, összehívja barátnőit és szomszédjait, és fölhívja őket, hogy vele együtt örvendezzenek. Milyen egyszerűség, de egyúttal mennyi gyöngétség is van ebben a lelkendező örömben.

0: Johannes Brahms B-dur zongora versenyének részletét Simon Bartó és a Német Szimfonikus Zenekar előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 0 óra 30 perc. Szóról, szóval. Beszédművelő perceink következnek. A szerkesztő Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Tisztelt hallgatóink, kedves barátaink! Bekövetkezett az, aminek bekövetkezte, szinte lehetetlennek tűnt. Aradi Éva elment a földi világból. Annyi életerő és élni vágyás volt benne, hogy lehetetlennek látszott, egyszer ő is befejezi a földi pályafutását. Körülbelül 15 évvel ezelőtt egy cikkecskét kellett írnom róla. Címnek akkor azt mondtam, az örök Aradi Éva. 50 éve ismertem meg, minden találkozásunkkor kellő nyomatékkal elmondta. 1975-ben ő már felkészítő tanárként volt ott a Kazinczy verseny győri döntőjén, amikor én csak versenyzőként lehettem jelen. Az évek számának legfeljebb azért van jelentősége, mert a fent említett időtartam alatt lehet ezt-azt valami jót csinálni. És egy tevékeny, alkotni akaró ember nem is hagyja kicsúszni a kezéből az értékteremtés lehetőségét. Egyik neves írónk szerint minden embernek kell, hogy legyen valami feladata, ami értelmet ad az életének. Aradi Éva ezt vélhetőleg megtalálta a nyelvápolás nyelvművelés területén. Elkötelezettsége már középiskolás korában megmutatkozott, háromszor is eljutott Győrbe a Kazinczy verseny országos döntőjébe, ahol 1970-ben a Kazinczy érem büszke kitüntetettje lehetett. Minden ember életében akadnak a sorsát meghatározó fordulatok, események. Nem kétséges, hogy az ő esetében a győri napok efféle irányt kijelölő alkalmak lehettek. Ezt tudva nem meglepő, hogy majdnem kezdő tanárként igen korán 1980-ban bekapcsolódott a Beszélni Nehéz című rádióműsor köré szerveződött mozgalomba, amelynek évtizedeken át hűséges tagja maradt. Növendékeivel rendszeresen tartották a kapcsolatot a műsor szerkesztőivel, részt vettek a nagy családi rendezvényeken, eredményességük, rendszerességük szépen gyümölcsözött, elnyertek minden jutalmazási formát, amit csak lehetett. 1987-ben ott volt Tatán a Beszélni Nehéz körvezetők első öntovábbképző táborában, az eddigi 39 szakmai hét javarészében aktívan jelen volt, három tábornak fő vagy társ vezetőjeként, szervezőjeként emlékezetes napokkal ajándékozta meg a résztvevő szakkörvezetőket. Mindig büszke volt Kazinczy versenyes múltjára. Fontosnak tartotta a tehetséggondozást, számos növendéke az ő segítségével juthatott el az anyanyelvi versenyek sátoraljaújhelyi, illetőleg győri országos döntőjébe. Két évtizeden át igényes házigazdája, szervezője, rendezője volt az Éles Anyanyelvünk verseny Baranya megyei döntőjének. Nyugalomba vonulása után többször is tagja volt a Szép Magyar Beszéd verseny országos és megyei fordulóján a bírálóbizottságnak. Szokták mondani, nagy dolog az, ha valaki egész életében akár csak egy emlékezetes, jelentős tettet visz véghez. Aradi Éva több területen is jelet hagyott maga után. Hogy az iskolájáért, városáért mit tett, nem tisztem méltatni, de a fenti nagyszerű cselekedeteit is meghaladja, hogy emlékezetes és jeles kezdeményezésbe fogott. Harkányban 4 éven át megszervezte, megrendezte azt a tanfolyamot, amelyen 100-nál több magyar tanárt avattak be a felkészítő tanári fortélyokba, ráadásul igen eredményesen. Számos kiképzett kollégával találkozhattunk a Kazinczy verseny és az Édes Anyanyelvünk verseny országos döntőjén, megint mások beszédművelő szakkört is alakítottak, s 2 évtized múltán is hűségesek maradtak az anyanyelvi mozgalmakhoz. Jó 20 éven át volt tagja az Anyanyelvápolók Szövetsége elnökségének, minden lehetséges módon segítette az egyesület munkáját. 1990-ben okkal érdemelte ki a Kazinczy díjat, s az sem a véletlen műve, hogy az Anyanyelvápolók Szövetsége által alapított Maróti István emlékéremnek ő volt az első kedvezményezettje. 2001-ben elnyerte a Zé Szabó László emlékérmet is. Aradi Éva igazgatóasszonyra érvényes az, hogy életművet alkotott, értékteremtő, értékőrző munkájával, áldozatkészségével, ügyszeretetével joggal vívta ki sokak tiszteletét, megbecsülését. Nyugdíjba vonulása nem jelentette nyugalomba vonulását, azután is igyekezett hasznossá tenni magát. Tanított, versmondó versenyt szervezett, zsűrizett, reméltük, jó értelemben vett nyughatatlansága örökké tart. A lelkünkben emléke bizonyosan megmarad. Nem közhely, nagy űrt hagyott maga után. Örök pihenésében legyen békéje. Ha még elmondhatná, kívánná, hogy folytassuk az évtizedek során kialakított rend szerint. Következzék hát nyelvész munkatársunk, ezúttal Hátót Tibor tanár úr.
1: Lehet-e jó a rossz, avagy köszönhetően szolgál és eredmény? Gyakran előfordul, hogy pozitív jelentésű szavakat rosszalló értelemben is felhasználunk. A valaminek köszönhetően módosítószói névutó például a beszélő által kívánatosnak tartott körülményekre utal. Az emberek önzetlen segítségének köszönhetően a menekültek szálláshoz jutottak. Ám sokszor nem kívánt jelenségekre is ugyanezzel a kifejezéssel utalnak. Például Európában elégedetlenek a hagyományos pártokkal, ennek köszönhetően olyan pártok jöttek létre, melyek veszélyeztetik a demokráciát. Ő is egy váratlan fordulatnak köszönhetően került kilátástalan helyzetbe. Példáink, tehát a demokrácia veszélyeztetése, vagy épp a kilátástalan helyzet nem kívánt következmény, alig ha lehet érte köszönetet mondani. Az efféle megfogalmazás azért is szerencsétlen, mert iróniát is jelezhet, s így félreérthetővé válik a közlemény. Ilyen esetekben a miatt, a következtében névutók lehetnek helyén valók. Hasonló fonákság mutatkozik időnként a szolgál ige használatában. A szolgál valamire szerkezet, vagy rendeltetésre utal, például a fogantyúk kapaszkodásra szolgál, vagy hasznos, kívánatos dologra. Ez a jelentés rögzült az előnyére szolgál kifejezésben. Például a ház még nincs befejezve, de ez csak előnyére szolgál. Az előnyére szolgál kifejezés nyomán gyakran felbukkan a hibás, hátrányára szolgál forma is. Például a mai világ abból indul ki, hogy ha valakinek megkötik a kezét, az feltétlenül hátrányára szolgál. Ez a beavatkozás a mag csíra képességének hátrányára szolgál. Csak hogy semminek és senkinek nem lehet a hátrányára szolgálni, mert az már nem szolgálat. A szolgálat valami jó, hasznos dolog, de a legrosszabb esetben is legfeljebb semleges értékű. Ha valaki vagy valami hátrányba kerül, akkor azt másképpen kell kifejeznünk. Például kárára van, árt neki. Hátrányos, veszélyes a számára. Az idézett mondatokban is ezekre lenne szükség. Például ez árt a mag csíra képességének. Vagy ma azt gondolják, hogy ha valakinek megkötik a kezét, az feltétlenül kárára van. Némiképp hasonló a helyzet az eredmény főnév használatával is. Íme egy sajtó példa. A sértett csak könnyebb sérüléseket szenvedett, a súlyosabb eredmény elmaradása a véletlenen múlott. Az eredmény valamilyen várt, szándékolt dolog. Valami akkor eredményes, ha egyezik a várakozásainkkal. Ha nem, akkor a próbálkozás eredménytelen. Vagy az eredmény nem várt, rossz vagy gyenge. A szándék mozzanata tehát mindenképpen benne van a szó jelentésében. Ezért hibás az idézett mondat. A sérülés ugyanis egy rablótámadás esetén nem tekinthető eredménynek, még az elkövető szempontjából sem, az áldozat oldaláról még kevésbé. Ilyenkor a következmény kimenetel főnevet kell használnunk a tartalom kifejezésére. Például így, a súlyosabb következmények elmaradása a véletlenen múlt.
0: Most hallgassuk meg Kovács Zsuzsa magyarázatát.
2: Előző adásunk példája így hangzik, helyes hangoztatással.
0: A Somogy megyei Andocs község gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Nevezetességei közé tartozik a híres Andocsi kegyhely, ahol évente 10 búcsút tartanak. A Nagyboldogasszony bazilikában elhelyezett Mária szobrot 1747 óta öltöztetik különféle ruhákba.
2: Három nyomatéktalan mondatból álló mai példánk az Andocsi kegyhelyről szól. A Balatontól délre fekvő Somogy megyei Andocs község neve már az 1332-37. Évi pápai tizedjegyzékbe

0: az egyfogalomnak tekinthető Somogy megyei szószerkezettel kezdődik. A földrajzi névből a Somogy szó kapjon középerős nyomatékot, kapcsoljuk a megyei melléknevet. Példánk a közepes hangsúlyt igénylő Andocs főnévvel folytatódik, amihez Tapadokösség főnév. A mondatot egy összetett jelzős szószerkezet zárja. A minősítő szerepű jelző a gazdag melléknév, és a kijelölő szerepű jelző a történelmi melléknév kapjon egy-egy középerős nyomatékot, tapad a jelzett szó a múlttal főnév, kapcsoljuk a rendelkezik igei állítmányt. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Ehhez hasonlóan jelölték a balassagyarmati mixát körösök, Szigetkéjék Budapestről és Reiser György Nyíregyházáról. Az 1665-től Andocson szolgáló Horváth Miklós atya említést tett arról, hogy bár a vidék elnéptelenedett, a templom és a benne őrzött Mária szobor a hódoltság alatt is épségben maradt. Az ő közbenjárásának köszönhető, hogy a Vatikán hozzájárulásával gazdag búcsúkat rendezhettek a kápolnánál, amely hamarosan Nyugat-Magyarország leglátogatottabb búcsújáróhelye lett. 1739-ben kezdték el egy új barokk stílusú templom építését, aminek szentélye a régi gótikus kápolna lett. Az építményt 1747-ben szentelték fel. A kegyhely a római katolikusok számára ma is fontos búcsújáróhely, 10 búcsút tartanak évente. Főbúcsúja augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén van. Példánk alárendelő összetett szerkezetű második mondata egy határozós szószerkezettel kezdődik. Az állandó határozóból a nevezetességei főnév kapjon középerős nyomatékot, tapad hozzá a közé, névutó, kapcsoljuk az alaptagot, a tartozik, igét és a névelőt. A főmondat egy szerkezetes jelzővel folytatódik. A minősítő szerepű jelzőket, a híres és az andocsi mellékneveket a jelzett szóhoz, a kegyhely főnévhez hasonlóan, mondjuk közepes hangsúllyal, a tagmondat végén tartsunk egy rövidke szünetet. A mellékmondat a kötő szói szerepű, ahol névmás után a közepes hangsúlyú évente időhatározóval kezdődik. A mondategységet folytató 10 búcsút mennyiségjelzős szószerkezet mindkét szava kapjon középerős nyomatékot, kapcsoljuk a tartanak igét. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Így gondolják Drotár Anna Mária Budapestről, Gergely Gyuláné Kemecséről és Györfi Imréné Kiskunmajsáról. A 160 cm-es festett Mária szobrot 1747 óta öltöztetik különféle ruhákba. Az első palástot Széchenyi Katalin grófnő adományozta. A liturgikus színeknek megfelelően két hetente cserélik az öltözetet. A régi ruhákat a templom melletti múzeumban őrzik, csak úgy, mint a hívektől 2-3 havonta érkező új darabokat. Mára közel 400 ruha található a múzeumban. Példánk harmadik mondata a névelő után a közepes hangsúlyt igénylő Nagyboldogasszony bazilikában helyhatározóval kezdődik, amihez tapad az elhelyezett melléknév égenév. Kapjon középerős nyomatékot a Mária szobrot, főnév, és az időhatározó az 1747 számnév is, amihez kapcsoljuk az óta, névutót és az öltöztetik igét. Példánkat a szövegelőzményhez kapcsoló különféle ruhákba jelzős szószerkezet zárja. A minősítő szerepű jelzőn és a jelzett szón egy-egy gyenge hangsúllyal oszlik meg a nyomaték. Hasonlóan jelölték a Monori Jag különcései Koch Csabáné Budapestről és Enyedi Éva Sátoraljaújhelyről. Hallgassuk meg példánkat még egyszer helyes hangoztatással.
1: A Somogy megyei Andocs község gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Nevezetességei közé tartozik a híres andocsi kegyhely, ahol évente 10 búcsút tartanak. A Nagyboldogasszony bazilikában elhelyezett Mária szobrot 1747 óta öltöztetik különféle ruhákba. Legutóbbi adásunk megfejtői közül a

0: a könyvkiadó ajándékából Vasné Tóth Kornélia a Régi Magyar Diáknyelv Szótára című kötetének egy-egy példányában részesülnek ma a Bár Madas Református Gimnázium Áprili Lajos köre Budapest, a Túri György Technikum Beszédművelő köre Nagykanizsa, a Mikes Kelemen Főgimnázium Mikeses Nyelvészek köre Sepsiszentgyörgy, az Árpád Fejedelem Általános Iskola Szókincs Őrzők köre Vác, Bátki Zsuzsanna Sopron, Ógölné Cepek Mária Szendehely.
1: Új példánkat, amelynek jelölését október 21-ig várjuk a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségébe, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17, diktálom szavanként. A Föld legnagyobb szigete, a jeges kötőjel tenger és az atlanti kötőjel óceán határán fekvő Grönland pont. Az egyetlen sziget vesző, amelynek területe meghaladja az 1 millió négyzetkilométert pont. Dánia autonóm tartományaként saját kormánnyal és parlamenttel rendelkezik.

Szóról szóval. Beszédművelő perceinket hallották. Szerkesztette Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Johannes Brahms A-dur zongora négyesének első tételét Lantos István szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra van. Következik a Kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm Ónodi Éva írót, újságírót. Sok alkalomból, de abból is, hogy a közeli napokban volt a születésnapja. 1937. szeptember
4: 19.
3: Isten éltesse így utólag is.
4: Köszönöm szépen.
3: Az onodieva.hu oldal így kezdődik, majd fél évszázados munkálkodásom során bizony gyakran találkoztam jó emberekkel, és a szépséggel is, ha nem is elégszer. Ezt igazolják írásaim, bibliográfiám által föltárt munkásságom, és a reményem szerint még nem teljes életművem. Írja ezt Onodi Éva, hát még egyszer mondom, Isten éltesse.
4: Köszönöm.
3: Reméljük együtt, hogy az életmű még nem teljes, de most arra vállalkozunk, hogy az életmű egy-egy elemét, vagy legalább egy picit belepillantunk. Hát hogy kezdődött? Egy pályázattal, egy középiskolás pályázattal.
4: Ez egy nagyon kedves pályázat volt. Bizonyos öveges professzor, aki gyakran fizikai kísérleteket közvetített a rádióban, egyszer csak pályázatot hirdetett a kicsi diákoknak matematikából, fizikából és irodalomból, és én is pályáztam, mégpedig Almás Kamarásról, a délalföldi falucskából, és nagy meglepetésemre a novella pályázatot megnyertem, és az öveges professzor úr bemondta a nevemet, az egész ország hallotta, hogy Onodi Éva megnyerte a pályázatot Almás Kamarásról, a Lenin út 9-ből, úgyhogy nagy esemény volt, és ez volt az első irodalmi megnyilvánulásom, negyedik osztályos kis tanuló voltam.
3: Aztán a későbbi évtizedekben nagyon sokan, sokféle helyen olvashatták a nevét is, és nem csak a nevét, hanem a neve fölött az írásait, vagy a neve alatt az írásait. Mikor dőlt el, hogy újságíró lesz? Hogy dőlt ez el?
4: Tulajdonképpen a gimnáziumban az irodalom tanárom, dr. Jenei János, aki nagyon értékelte, ahogyan én a magyar dolgozatokat írtam, és felolvasta az összes osztályban, hogy ime, hogy kell magyar dolgozatot írni, Onodi Évikének felolvasta a dolgozatát, és én nem is tőle tudtam meg, hanem a feleségétől egyszer, aki zongoratanár volt a Batonyai Zeneiskolába, és én éppen tőle tanultam a hangszeren egy kicsit pötyögtetni. Úgyhogy nagyon boldog voltam, és valójában ezután elbizonytalanodott, hogy kellene folytatni, és így kerültem, tekervényes utak megelőzték, de végül is a Pest megyei hírlapnál kötöttem ki, ahol elkezdtem a pályát, és lépcsőről lépcsőre több helyen megjelentem, úgyhogy az utcáról bejelentkeztem, és ajánlottam témát, és elfogadták, és akkor én oda beírtam, és megjelent az írásom. A irodalmi újság, a Élet és Irodalom akkor egy nagyon jelentős, rendkívül értékes lap volt, és annak a riportrovatában az utolsó oldalon megjelenni az egy rendkívül értékes jelenség is volt. Oda dolgoztam néha úgy, hogy utcáról jelentkeztem, és hoztam a riportomat, és Katona Évának, aki egy nagyon szigorú riporter asszony volt, mindig elfogadta és szerette például a Maradunk Tatabányán című riportomat, amikor Tatabányán 36-an meghaltak egy légsújtotta részen, és akkor én oda leutaztam.
3: Leutazott Tatabányára, ott Tatabányán meg lement a föld alá.
4: Külön engedéllyel, a nehézipari miniszter engedélyével, és a vezető mérnök kíséretében átöltözve egy teljesen bányászruhába, leszálltam a 400 méterre, és ott megtaláltam azt a csoportot, akik nem féltek, és egy hét után fallal választották el azt, ahol a nagy katasztrófa történt, és ott elkezdték fejteni a szenet. De olyan is volt, aki nem mert lemenni, és azok a felületi szinten dolgoztak tovább, és hát én utána esténként minden egyes bányászt, aki leszállt a mélybe, meglátogattam külön-külön, mindegyik meghívott engem, úgyhogy ott maradtam néhány napig, és vendégséget elfogadva ott vacsoráztam náluk. Ez nagyon egy, nagy élmény volt.
3: Ez egy kiemelkedő mozzanata az újságírói pályának. Több ilyen különös mozzanat van. Az Új Tükörnek az egyik cikkébe például védelmébe vette a férfiakat.
4: Igen, volt egy ilyen dolog, hogy meglátogattam az elvált házaspárokat, és az volt a lényege, hogy mindenütt nagyon rossz állapotban találtam az elvált férfiakat, és az asszonyok maradtak a házban, ő neki ítélte meg a bírósága házakat, a lakásokat, és a gyerekek is náluk maradtak, és sok esetben méltatlanok voltak ehhez, és előfordult, hogy úgy tűnt, hogy a férfiak jobban tudtak volna gondoskodni a kicsi gyerekekről, és mégis a női bírók mindig a nőknek ítélték. Ez a riportom 1982. április 18-án jelent meg az Új Tükörben, azzal a címmel, hogy megkopasztott férfiak. Valóban egy albérletben lakó férfi éppen a ebédét készítette volna, és a megkopasztott tyúk ott lógott az erkélyen, és az adta nekem az ötletet, hogy ezek a szegény férfiak ugyanúgy néznek ki, és jellemző rájuk, hogy megkopasztották őket. Ezzel jelent meg a riport, és állítólag engem a férfiak ünnepeltek, mert országszerte elterjedt, hogy a bírói tanács rendeletet hozott már, amit a bírói tanács meg tud hozni, hogy figyeljenek jobban arra, hogy a férfiak is státuszt kapjanak a
3: bírói. Onnodi Éva írói, újságírói sikerei közé tartozik, hogy bátor bányászok között lehetett, és róluk adhatott hírt, hogy megkopasztott férfiaknak tudott segíteni, és példát vettek az ő írásából, de nagyon széles az újságírói érdeklődése. Csak éppen belevillantani tudunk, hogy a Sebő együttesről, vagy a Kisbaconi Benedek kúriáról, ugye igen, Benedek Elek kúriájáról igen, ír. Sok minden más a Tabánról. Itt most előttem vannak az újságcikkek, amelyekbe éppen csak bele-bele tudunk villantani. Szántó Piroska, ugye Vas István költőnek a felesége, aki képzőművész, szóval nagyon-nagyon széles az érdeklődése, nagyon sok mindenről ír, osztályidegenekről, Zebegényről, Aponyi Franciskának az Zebegényi művéről, és így tovább, és nagyon sokféle labban. Az Új Tükör igen, talán a leghosszabb, de itt van előttünk az Új Magyarország, említette az Élet és Irodalmat, és aztán például a Magyar Fórum, ahova Csurka István hívta.
4: Igen, amikor megszüntették a Pest megyei hírlapot, ez egy nagyon kellemes, képes magazin volt, és nagyon jól rávarjáztunk a kulturális életre, rendkívül gazdag képanyaggal, és akkor én egyszerűen kaptam egy telefont, a utcára kerültünk mindannyian egy fél éves fizetéssel, és egyedül a Csurka hívott föl, és ajánlatot kaptam, hogy szerződéssel szívesen fölvenne a lapjához. Na hát én ezen boldogan kaptam az alkalmon, és attól kezdve én lettem a Csurkának a parlamenti tudósítója a lapnak, tehát attól kezdve én tudósítottam a parlamentből a Csurka lapját, és nagyon jó csapat volt náluk, nagyon jól éreztük magunkat, rendkívül értékes társaságot hívott ott össze. Nem mindig élt alap volt, amikor anyagiak miatt becsődött, de aztán megint újraindította a lapot, és nagyon boldog voltam, hogy egy ilyen értékes szellemiségében ennyire feltűnően ragyogó ember, mint a Csurka, éppen őtőle kaptam ajánlatot a munkára, senki mástól.
3: Talán egy pillanatra elgondolkodhatunk azon, vagy úgy én, nekem legalábbis eszembe jut, hogy Csurka kifejezetten, hát mondjuk nemzeti radikálisnak is lehet mondani, de mai eszemben nem is, mert nevezném őt radikálisnak, hanem egyszerűen hát normálisnak.
4: Nagyon rendkívül ilyen. Magasan kvalifikáltan, mindenki fölött. Olyan ember volt, és olyan politikus, nevezzük így, hogy mindig a tízes kör közepébe talált, hogyha véleményt kértek tőle, mindig, meg egyáltalán vitáiban mindig azt tudta elérni, ami a legradikálisabb, a legnemzetibb, a legtisztességesebb, a legbecsületesebb megoldás volt, az mindig a tízes kör közepé, és ő mindig oda talált. Most utólag mondják azok, akik igazán értették ezt a politikai helyzetet, és tudták, és mindenki érezte, hogy neki van igaza.
3: És Éva már akkor is a közelében, vagy akkora közelében
4: hát,
3: lehetett.
4: Hát így voltam a tudósítója.
3: Nagyjából akkoriban indult Évának az írói, nem csak újságírói, hanem könyvszerzői munkássága is.
4: Hát egy kicsit később, kicsit amikor egyszer csak kapok egy telefont a fiamtól, ifjú Szabados Tamástól, ugye a híres operatőr férjem házasságából született egyetlen gyermekem, a Szabados ifjú Tamás, és ő nagyon értékelte a irodalmat, nagyon sokat olvasott, és egyszer olvasta a Papp Lajosnak ezt a Szabadíts meg a gonosztól című kötetét, és kérem szépen, ez indul az én riportommal, amikor bemutatom az ő Aranyhegyen lévő pécsi házát, mert oda üldözték el a riválisai, akik nem bírták elviselni, hogy minden szívbeteget meggyógyított, és ott létrehozta a klinikáját, és valóban minden beteget, aki hozzákerült, meg tudott gyógyítani, és ezzel a Szívsebész háza című riportommal kezdődik ez a kötete, és a fiam egyszer fölhív, és azt mondja, hogy anyukám, te milyen jól írsz? Mondom, miért rájöttél? Azt mondja, hogy itt és itt. És én fölkerestem a Kairosz kiadó igazgatóját, és mondtam, hogy ezt ugyebár én írtam, bár senki nem közölte velem, hogy ez megjelent, és szívesen ajánlanék önnek, egy jó pár írásom van.
3: Bedő Györgyinek.
4: Ő volt egy kiváló, drága, kedves, aranyos, tüneményes, vállalkozó szellemű ember volt, nem érdekelte, hogy ráfizete a kötettel, mégis akkor már mindent megjelentetett, ami az ő szíve ügye volt, és ez volt az én ajánlatom, ami évek óta várt már kiadásra a fiókomba, és közölte velem, hogy ő ezeket kiadja.
3: Na és akkor melyik lett ez, amikor már nem csak egy írása szerepel egy más könyvben, hanem a sajátja?
4: Hát ami nagyon szíven ütötte őt, az a Makovecz Imréről írt riportom volt, ami megjelent ugyan már labban, egy folyóiratban, de átadtam neki, és volt még ilyen, hogy Aponyi Franciska, a Károlyi László nagymamája, a híres, neves, egyik leggazdagabb ősi nemesi család.
3: Az Ebegényi Virágegylet alapítója.
4: Ez az ő nagymamája volt, és miután őt megírtam, és be is került a kötetembe, kiderült, hogy a Aponyi Franciska az ő nagymamája, aki az Ebegényi híres nagy nyári táboroknak a létrehozója volt, olyannyira, hogy oda költözött, és még a legkiválóbb nemzetközi nagyságok is meglátogatták a nyári táborát, és nagyon jelentős nemzetközi gyermektábort hozott ott létre.
3: Erről Károlyi László beszél Évának, és ebben igen, a Károlyi igen, Lászlóval készített interjújában.
4: És el is kísér Zebegénybe, és bemutat nekem olyan hölgyeket, akik még már öregen, de még mindig mesélnek az Aponyi Franciska táborából.
3: Egy fontos eleme Ónodi Éva életművének 56 emlékezete.
4: Az biztos.
3: Elhozott több könyvet, és éppen a kezébe van a melyik? Olvassa,
4: igen,
3: kérem
4: az
3: a címét.
4: Ők mind a 12-en igen, című kötet, ahol megírtam a 12 igazi nagy forradalmárokat, akiket úgy konferálok be a bevezetőbe, hogy az a pár év, 1987 és 1990, amikor személyesen megismerkedhettem őket, a lassan hazalátogató forradalmárokat, akik a kötél általi halál elől menekültek el az országból, vagy a börtönből szabadultak, szívszorítóan szép korszak lett az életemben, ez a szemtől szembe találkozhattam velük, a számomra még szinte puskaporszagú harcosokkal és rajongással megilletődötten néztem föl rájuk, valahogyan úgy, mint az ókori görögök tekinthettek isteneik szoborba öntött alakjaira. Magam is csodálkoztam néha, hogy az évtizedek sem törölték ki felnőtt valomból az érettségiző kislányt, aki 56-ban voltam. Szóval engem az életre elkísértek, és még szinte a közelmúltig tartottam kapcsolatot, leveleztem velük, meglátogatták a családnak, volt egy büfé falatozója, oda csábítottuk őket, a legkiválóbbakat, akik azóta már sajnos elmentek, de én megírtam ebbe a kötetbe 12-jüket, Krassó Gyurit is, aki igen, egy kiválóság volt, és akit tönkretettek, és akit nem fogadtak be, ővele leveleztem, Angliába írtam neki, mert oda sikerült kimennie, és ott volt hosszú ideig, de kinyomoztam, hogy ő egy legelhivatottabb forradalmár, aki még a szelidebb forradalmárok ellen is dolgozott. Ő olyan volt, de egyébként Bali Sándornét, akinek a férje jelentős pozíciót vállalt a forradalomban, szóval nem is sorolom föl, mert alig ismerik már őket, akiket én mind személyesen megkerestem, hazajöttek, csodálatosan meséltek azokról a napokról, amikor dolgoztak.
3: Pár percünk van már csak a műsorból. Igen. Itt csak úgy szinte zárójelben megjegyzem, hogy azonnak a kislánynak, aki akkor érettségiző kislány volt, Onodi Éva, hát egy kis talán kellemetlen kalandja is volt azzal, hogy I.S. Gyula verset szavalt a gimnáziumban.
4: Igen, ellenforradalmárnak minősítettek, mert I.S. Gyula egy mondat a zsarnokságról című versét. Én nagy versmondó voltam gimnazista koromban, megyei versenyeket nyertem, és a falukba, ahova mentünk teherautókkal, nemzeti zászlókkal, 48-as dalokkal, ott mindenütt megálltunk a környékbeli falvakba, Almáskamarás és Kevermes község környékén. Nem is emlékszem már, hogy hol, mint s merre szavalgattam, de az egész környéken, és ezért kiábrodaltak engem a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemről, és kinyomozták, hogy én ellenforradalmár vagyok, és a helyi pártitkár mindenütt utánam írt.
3: De mégiscsak sikerült ezt a gyönyörű pályát végigfutnia, amelynek eddig legfrissebb, hogy mondjam, eredménye
4: a lehetetlen. Kötetem.
3: Az eddig legutolsó kötete, a lehetetlen. A lehetetlen megkísértése. És ebben a családjának az emlékeit foglalja össze, Almás Kamarás,
4: igen,
3: Nagy
4: Iratos. Igen, két irodalmi szociográfiát írtam, ebben megjelentettem a szülőfalumat, Kunágotát, és apukám szülőfaluját, Dombiratost. Valamint a második részben a korszak már eltávozott, legjelentősebb, szeretetreméltó, nagyszerű, kulturális, jelentős személyiségeit.
3: Prizi Lajos, Jancsó Adrián, itt lapozok bele, és elém
4: kerül
3: neked.
4: A kiváló szobrász, akinek...
3: Tollas Tibor.
4: Tollas Tibor az egyik kedvencünk, aki rendkívüli kedves, csodálatos ember volt. Legutóbb most a fia haza is utazott Münchenből, és emlékeztünk rá.
3: Kedves Éva.
4: Lezsák Sándor is emlékezett rá.
3: Kedves Éva, vége a műsoridőnknek. Ezt a beszélgetést a honlapjáról, onodieva.hu oldalról vett idézettel kezdtük. Szeretném ugyanezzel zárni. Azt olvastam, hogy igazolják írásaim, mármint azt, hogy fél évszázados munkásságom során jó emberekkel, szépséggel találkoztam, talán nem is elégszer. Reményem szerint még nem teljes életművem igazolja mindezt, hogy milyen szépségekkel, jó emberekkel találkoztam. Hogyan tovább, Onodi Éva?
4: Hát most egy súlyos műtétem után és betegséges állapotom, gyógyulásom után most talán lesz olyan szerencsénk, hogy olyan kiadók lesznek, akik fölvállalnak ilyen nemzeti érzelmű, igazán szuverén Magyarországért dolgozó embereket, mint mi vagyunk. Én szeretnék, mert rengeteg témám van, most is nekiláttam, ismét dolgozom, és hát jövőre leszek 90 éves, ha megérem, most ünnepeltem a családdal a 89-et, és ott elmondtam a óhajaimat, hogy szeretnék kicsit velük is találkozni, mert nagyon befogott emberek az unokáim. 4 unokám van az egy szemfiamnak, de mindegyik pozícionáltan komoly, nagyon elfoglalt ember, és saját életük van, és a gyerekkori kedves aranyos világ eltűnt, amikor minden héten nap együtt voltam velük, és nagyon hiányoznak. De felnőtt emberek lettek, akik nagyon...
3: De Évának pedig ugye vannak saját tervei, nem csak a velük való találkozás,
4: igen,
3: meg ünneplés,
4: munkám van,
3: hanem hogy ír.
4: Így, hogy most ismét neki láttam írni, a műtétem után felgyógyultam, a tengervíz meggyógyított, a sós tengervíz csodálatos, és meggyógyultam, az egyik unokám oda elkísért.
3: Talán az is javára válik, hogy tagja a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének. Reméljük, hogy ez is hozzájárul a,
4: igen,
3: hogy így mondjam, a sikeréhez.
4: Mert van ennek az utolsó kötetemnek a ünnepi könyvbemutatóját meg se tudtam rendezni, úgyhogy reménykedem, hogy valahogy összefogva a Újságíró Szövetséggel meg fogom tudni valahogy rendezni, ha kicsit késve is, mert ez a lehetetlen megkísértése, ez arra is buzdít, hogy én is kísérjem meg a lehetetlent, és rendezzem meg, ami elmaradt.
3: Akkor kívánom Onodi Évának, hogy sikerüljön a lehetetlen, ne kísértés legyen, hanem valósuljon meg.
4: Köszönöm.
3: Isten éltesse most 89. és már előre Isten éltesse az egy évvel ezután bekövetkező 90. éve alkalmából. Kedves Éva, Onod Éva, köszönöm szépen, köszönjük szépen ezt a beszélgetést, köszönjük szépen Fülöp Csaba hangtechnikus közreműködését, hallgatóink figyelmébe ajánljuk ezt a sok művet, írást, amelyeket Onod Éva tett le a haza asztalára. Köszönjük szépen. Isten
4: én is
3: éltesse.
4: Nagyon köszönöm a meghívást, hogy meglepetésemre ilyen kedves meghívást kaptam kedves főszerkesztő igazgató úrtól. Én is kívánok nagyon szép évtizedeket önnek a kedves munkájához, a rengeteg írásához, ami szintén létrejött.
3: Köszönjük szépen hallgatóink figyelmét, ezzel búcsúzom. Viszonthallásra 2 hét múlva Szikora Józsefet hallották.
0: Elhangzott a Kép a tükörben. Műsorunk újra meghallgatható a katolikusradio.hu oldalon és a Kép a tükörben Spotify, valamint Apple Podcast csatornáján.

0: Mozart második C-dúr vonós ötöséből Arthur Grumieux és Géretz Árpád adott elő részletet.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1 óra 30 perc. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: Kárpátalja szerte tartottak szűk körű, csendes főhajtást a helyi magyarok, hogy tisztelegjenek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjai és hősei előtt. A háború miatt idén sem volt nagyszabású tömegrendezvény. Nagyszőlősen a rendezvény a Perényi Zsigmond középiskolában zajlott, amely Ugocsa egykori főispánjának, a szabadságharc vértanújának nevét viseli. Perényi Zsigmond a főrendi ház alelnökeként aláírta a függetlenségi nyilatkozatot. Nem kért kegyelmet, ezért 1849. október 24-én Budapesten kivégezték. Dobsa István, a KMKSZ nagyszőlősi járási elnöke.
4: Egyfajta keserédes visszaemlékezés, hiszen a 48-49-es szabadságharcnak a leverésének a dátuma és egy véres megtorlásának a dátuma, de ugyanakkor egy előremutatás a fiatal polgári Magyarország megszületésének a dátuma is egyben. És azt gondolom, hogy nekünk itt Kárpátalján nagyon sok üzenetet fogalmaz meg ez a történelmi aspektus. Talán én leginkább a nagypéntekhez tudom ezt hasonlítani a keresztény kultúrkörből, hiszen nagypénteken Jézus Krisztus kereszthalálát siratjuk, de ugyanakkor az emlékezés és az szól a születés csodájáról és a feltámadás reményéről is. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos üzenet ma az itt élő magyarság számára. Egy nemes ügyért mindig képesek kell, hogy legyünk összefogni. Ilyen nemes ügy lehet a magyar iskoláink tovább működtetése, ilyen a nemes ügy a közösségünk jövőjének az építése, és én ehhez kívánok és kívántam ma elegendő hitet és kellő kitartást. Én biztos vagyok benne, hogy a nehéz időszak ellenére ez a közösség, ahogy már sokszor bizonyított, képes tovább élni és képes tovább fejlődni.
3: A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen is megemlékeztek az aradi vértanukról. Dancs György, a történelem tanszék docense kiemelte, az osztrákok terve nem vált valóra. A szabadságharc gyümölcseként jöhetett létre később a kiegyezés, és a magyar állam megerősödött.
5: Nem egy egyszerű kivégzés volt, hanem ezeket a tiszteket fölakasztották, ami a korszakban gyakorlatilag a megalázásnak, tehát rablóknak kijáró büntetés. Egy katonának, egy harcosnak ebben a korszakban a kivégzés az általánosan a főbelövés volt, és ezt nem adták meg a számukra. Majd a jövőben gyakorlatilag ez teremti meg annak az alapját, hogy az osztrák-magyar kiegyezéssel Magyarország mégis megkapja az 1848-ban már neki jutatott önrendelkezést. Ennek az alapjaira lesz lerakva majd az osztrák-magyar monarchia, tehát nem eredmény nélküli ez a szabadságharc, Magyarország önrendelkezésre helyére állt.

0: Rekord létszámmal és minden eddiginél több képzéssel indította 30. tanévét a beregszászi székhelyű II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem. Az oktatást továbbra is nehezítik a háborús kihívások, az áramkimaradások és a gyakori légiriadók. Az egyetem ünnepélyes keretek között a beregszászi református templomban tartotta meg központi tanévnyitó istentiszteletét és akadémiai évnyitó ünnepségét. 30 évvel ezelőtt 74 hallgatóval és 4 szakkal kezdte meg működését, idén pedig 1681 hallgatóval és 34 képzéssel indította el a tanévet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem. Csernicskó István, rektor.
1: Most először nyitottuk úgy tanévet, hogy mögöttünk van az első olyan év, amelyet egyetemként töltöttünk. Illetőleg különlegesnek tekinthetem ezt a tanévet azért is, mert soha még ennyi hallgató ebben az intézményben nem volt, soha még ennyi képzés nem volt meghirdetve, mint ebben a tanévben, úgyhogy ezek is mind olyan mutatók, amelyek azt jelzik, hogy ez az intézmény él, élni akar, de nem öncélúan, nem önmagunkért, hanem azokért az emberekért, akik itt szeretnének tanulni, azokért a kollégákért, akik itt dolgoznak, akik itt látják el hivatásukat, és azért a közösségért, amely érdekében a végzőseink, amikor majd befejezik ezt az intézményt, elfoglalják a munkahelyeiket, dolgozni fognak. Úgyhogy ilyen értelemben ez a tanév is különleges. Bízunk abban, hogy ez is egy olyan év lesz számunkra, amikor tudunk előrelépni, amikor tudunk fejlődni, és reméljük azt, hogy hosszú-hosszú ideig lesz még kinek egyetemet, képzéseket hirdetni, egyetemet csinálni, és lesz még értelme annak, hogy dolgozunk. Hiszen nem azért vagyunk, hogy legyünk, hanem azért vagyunk, hogy szolgáljunk egy közösséget.
0: Merkel Béla, a Magyar Rektori Konferencia elnöke, a Semmelweis Egyetem rektora szerint példaértékű a beregszászi egyetem fejlődése, 3 évtizedes fennállása alatt folyamatosan hátrányos helyzetben voltak.
2: A Magyar Rektori Konferencia valamennyi tagja, 63 különféle egyetem büszke arra, hogy ebben a közösségben együtt tudott dolgozni a határon túli egyetemek fejlődésére. Ez egy fiatal, 30 éves egyetem, 1996-ban alakult, és főiskolából nemrég lett egyetemi rangú, de a számok is azt mutatják, hogy jelentős mértékben, ha jól emlékszem, 1600 főre nőtt a hallgatói szám. Azok a magyar nyelven történő szakok, amelyek itt tanulhatók, azok egyértelműen európai színvonalú oktatást és kutatási lehetőséget biztosít az itt tanulóknak, és természetesen mi a határokon belülről minden lehetőséget megragadunk az együttműködésére, és minden lehetőségben igyekszünk támogatni a határon túli egyetemeinket, így itt most a II. Rákóczi Ferenc Egyetemet beregszászom. Tisztelet és elismerés az, amit érzünk a Magyar Rektori Konferencia itt jelenlévő tagjaiként.
0: Orosz Ildikó, a beregszászi egyetem elnöke kiemelte, egy új tanév megkezdése Kárpátalján a kitartásról és a jövőbe vetett hitről szól.
3: Már több éve háborúban vagyunk, sokszor és sokat leírták a kárpátaljai közösséget, a magyar közösséget, ennek ellenére az éven több diákunk van majdnem 100 hallgatóval, mint amennyi tavaly volt. Ezek bátor diákok, akik a tudást választották és az életet választották, akik fejlődni akarnak. Mostani háborús helyzet is olyan, hogy az ember nem halaszthatja el a saját életét, mint mondtam. Nem tehetjük át majd egy későbbi időpontra, mint mondjuk egy lemondott rendelést vagy időpont foglalást más helyen. Ezt most kell megérni. A fiataloknak most kell megérni az életet, most kell tanulniuk, mert mindennek elrendelt ideje van, és nekünk most kell dolgozni és tenni azért, hogy itt bármikor is érjen véget a háború, utána is legyen utánpótlás, aki helyreállítja és megjavítja azt a világot, amit az én korosztályom, a mostani korosztály elrontott, aminek a háború lett az eredménye.

0: első alkalommal rendezték meg a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozóját. Az eseményen 5 együttes szolgált énekkel és zenével. A közös dicsőítésbe pedig a jelenlévőket is bevonták. A szervezők kiemelték, a közös éneklés segít átvészelni a háborús hétköznapokat. Nem csak a hitet erősítheti, hanem az embereket is közelebb hozhatja egymáshoz.
1: Bezártság, ez úgy rátelepedett az életünkre. Tehát ezzel a bezártsággal kapcsolatban fogalmazódott így meg bennem, hogy ha Isten minket megment, tehát hogyha ebből a helyzetből minket megment, akkor neki olyan dicsőítő alkalmat kell szerveznünk, ami méltó hozzá.
0: Fogalmazott Kosztyu Zsolt, a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójának szervezője. A fellépő együttesek közül az egyik legfiatalabb formáció a nagyberegi Református Líceum együttese volt. Iván Ádám, bandatag.
2: A nagyberegi Református Líceumnak a dicsőítő együttese vagyunk. Körülbelül szűk egy éve alakultunk. Elsősorban gitár és zongora, valamint dobunk volt. Hál' Istennek sikerült ezt bővítenünk. Többféle stílusban tudunk játszani. Általában a liceumban hétkezdő és hétzáró istentiszteleteken szoktunk mindig dicsőítést vezetni. Ez azt foglalja magába, hogy a hét elején reggel első óránk az egy istentisztelet. Körülbelül 3 éneket éneklünk, emellett van egy rövid igei rész. Az elmúlt időszakban rengeteg kiszálláson voltunk. Voltunk Magyarországon is, voltunk itthon is több helyen, számos ifjúsági rendezvényen vettünk részt, a KRISZ szervezésében is, vagy akár az alapszervezetek szervezésében is. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy meghívtak bennünket. Igazán felemelő érzés így meghallgatni egymásnak a szolgálatát, látni azt, hogy ki milyen stílusban énekel, ki milyen stílusban.

0: Ezt kell cselekedni.
1: Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke kiemelte, a közös éneklés segít átvészelni a háborús hétköznapokat, nem csak a hitet erősítheti, hanem az embereket is közelebb hozhatja egymáshoz.
2: Eltelnek évezredek, a mindenható Isten szeretete nem változik. Az Isten és az ember között az ima, az énekelt imádság, a zene az, ami erősíti az ember és az Isten kapcsolatát, erősíti a közösséget azáltal, hogy nyíltan, bátran hitvallást tesz az ember az Isten szeretetéről, arról a megtapasztalásról, amivel az Isten megajándékozta. Ez az első találkozó, ami számomra fontos, hiszem és vallom azt, hogy nem csak a fiatalok számára, hanem mindig újabb és újabb nemzedékek számára nyit lehetőséget, ajtót, a zene, az ének, és reménykedem abban, hogy ez az első alkalom nem marad egyedüli, hanem lesz majd második, harmadik, és egyre több gyülekezetben lesznek olyan idősek, fiatalok, akik zenélnek, és zenés hitvallással, zenés imádsággal közelednek Istenhez, és így a közösség is egymáshoz, ember emberhez, és az ember az Istenhez közeledni tud.

0: Hétfő este a háború miatt a szlovákiai Nagyszombatban fogadta az ukrán labdarúgó válogatottat a magyar csapat a Nemzetek Ligája csoportmérkőzésén. A két ország futballmúltja fontos közös mérföldkövet tartalmaz. 34 évvel ezelőtt, 1992-ben a függetlenné váló Ukrajna labdarúgó válogatottja első tétmérkőzését épp Magyarországgal játszotta. A helyszín pedig Ungvár volt.
1: Középen Szallói, a túloldalon Kipri. Szallói, gól! Ha, végre! Itt van Vince, lemarad a hátvéd Luzli.
0: A történelmi jelentőségű labdarúgó mérkőzést a magyar válogatott nyerte 3-1-re. A függetlenné váló Ukrajna válogatottja lejátszhatta első hivatalos meccsét, ami után már részt vehettek az Európa és világbajnoki selejtezőkön is.
1: Ikiforov elcsúszik, Kipri 2-0!
0: A történelmi jelentőségű találkozó megszervezésében oroszlán részt vállalt Magyar Zoltán, a Ferencvárosnál és a magyar labdarúgó válogatottnál is tevékenykedő sportmenedzser.
2: Hát az ukrán szövetség, ugye a templom, egere semmiük nem volt. Beszélgettünk a nehézségeikről. Már ott Kievben fölmerült, hogy az első meccs, ugye a pérvői meccs, ahogy aztán bekerült a köztudatba. Itt vannak a magyarok, a szomszédaink, és ők segítenek fel, akkor játszunk velük az első meccset. És aztán így is történt. Nekem volt egy javaslatom. Hát ugye az nyilvánvaló, hogy Ukrajnában lesz az első meccs, hiszen nekik ugye ez nagy dolog, meg újdonság. Legyen Ungváron, mert az idézőjelben félúton van, sok nemzetiségű város, sok nemzetiségű területnek Kárpátaljának a székhelye, és nem utolsó sorban, én ezt akkor is vallottam, és most is mondom, hogy a kárpátai, magyar, ruszin, szlovák, német, ajkú futballisták és edzők nagyon nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az ukrán és így a szovjet futball a második világháború után olyan rohamos fejlődésnek indult. Ez történelmi tény. Nos, így is lett. Ungváron lett a mérkőzés. Tapasztaltuk, hogy az ukrán válogatottnak az összehozás részben anyagi okok miatt, részben sok játékos nem tudta, hogy Ukrajnába szerepeljen, vagy akkor még fáknak nevezték, ugye? És nehezen hozták össze a keretet. Maga a mérkőzés az a sport értéke mellett felejthetetlen volt. Olyan emóciók értek valamennyiünket, engem is, ami tényleg feledhetetlen. Ugye az Avangard stadionnak hivatalosan talán akkor 12 000 volt a befogadó képesség, de biztos volt 15-16.

0: 6 emberbe, 1000 emberbe így álltak. Mikor tapsolni kellett, akkor így fejük fölött tudtak csak tapsolni, nem. Zászlóerdő volt, magyar-ukrán zászlók vegyesen, talán több magyar volt, mint ukrán, mert ugye a magyarok szervezetten buszokkal jöttek Kárpátalján minden vidékéről, és az a régi idealisztikus ősfutball, hogy nincs verekedés, nincs verbális támadás, hanem majd egymás góljait megtapsolták, örültek, gyönyörű volt. Nyertünk 3-1-re, a sors iróniája, hogy érdekessége, hogy az ukrán csapat szépítő gólját azt az ilosvai lejárásból származó Iván Geckó barátunk szerezte.
1: Egy csellel két ember küld szét felé. Lőrinc 15 méterre a kaputól, de 11-es.
2: A történelmi labdarúgó mérkőzésen még egyetemistaként a lelátón szurkolt Jakab Lajos is, a Kárpátalja heti lap sportújságírója.
3: Sokan szurkoltak az ukránok mellett a magyaroknak is. A mérkőzés riportere Gulyás László volt, aki elmondta, hogy úgy kezdték a mérkőzést, mint külföldön játszó csapat, természetesen hát Ukrajnába, de a végére azt mondja, mintha otthon lettek volna, mert annyi sok magyar szurkoló, lelkes, hálás magyar szurkoló özönlötték el a pályát, és köszöntötték a magyar csapatot, mintha otthon szerepeltek volna. A magyar válogatott legfiatalabb tagjaként az akkor alig 20 éves Lipcsei Péter nyilatkozott szinte a legtöbbet. A mérkőzés után alig tudott szabadulni a lelkes, hálás magyar szurkolóktól.
2: Magyarország segítette Ukrajna labdarúgó életének elindulását, és ma is Ukrajna mellett áll, amikor az országot háború sújtja. A meghatározó Magyarországi Labdarúgó Akadémiák 800 fiatal ukrán futballistát fogadtak be, elszállásolták őket, és edzési lehetőséget is biztosítanak a számukra.

szerencse fel, a meccsre el. Ifjak vének, gyerünk, emberek, fasíp fütyül, a nép leül. Goltól égnek a jó centerek, elugrik a labda, a szélső szaladna, a bíró lefújja kár. Most jő a tacs egy, jó a macska, viccsal dobál már. Mert a legszebb sport a futball, 11 ember csak rúgdal, mi alatt a többi áldogál és közben.

szól! Húj, húj, bíró, húj, húj, hajrá! És a kapus jó voltából jön a potya gól, mert a legszebb sport a futball. 11 ember csak rúgdal, mi alatt a többi áldog el, és közbe

gyerünk csapat, ne hagyd magad, gyorsan mostan, de jó alkalom, alatta száll, szaladj csatár, tempó, tempó, vigyázz oldalon, mögötte belérúg vidáman tovább, egy rosszul nevel csatár. Egy úr nevet főz, drukkerek botokkal verik már, mert a legszebb sport a futball, 11 ember csak rúgdal, mi alatt a többi áldogál, és közbe kiabál. Van egy bíró is a pályán, pici sípja csüng a száján, bár a mérkőzésen tiszteli, de néha megveri. Halló, offside, ne hagyd mennyire, hátvéd elalszol! Hújj, hújj, bíró, hújj, hújj, hajrá, és a

Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva szombaton 9:30 perckor jelentkezünk.

0: Az elmúlt percekben a Pete Project és a Rosenberg trió muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra van. Kvaterka. Hári János 100. Kodály daljátékának jubileumi felújítása. A mikrofonnál Halász Péter karmester. A szerkesztő riporter Magyar Kornél.

Kolay Zoltán legnépszerűbb melódiáinak egyikével köszöntöm hallgatóinkat. A 20. századi magyar zenetörténet emblematikus remek művének 100. születésnapját ünnepeljük.